0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a mező Túri Vanteden mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

a szíved, te is tök üres vagy. Üres az utca, nincs itthon senki. Túl üres, hogy

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
0: Trend Night.
1: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emiről ez zenéért leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazzbitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Este FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről, ezt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Mahasz díjára Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
0: A Jabe-tól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

人だ。

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá 2 évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

elmúltuk nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat, és csillogó szemmel ragyogva meséltél a felsőmben a tűzfényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet. Ébred a város, kergeti a csöndet, még zárva a végség, de friss illat száll, a jövő ránk mosolyog és tovább áll.

0: s megállt az idő.
1: Trend FM 94.2.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Rieger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Balázs, a Trend FM-e.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyűzenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsetsz első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsetsz mindig új utakon járhasson.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsetsztől, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Régészet.
1: Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. A 14. századból is származhat a kripta, amelyre a kápolnában végzett feltárások során bukkantak a zalai régészek. Orha Zoltán régész muzeológus, az ásatás vezetője arról számolt be, hogy eredetileg a kápolna felújítását megelőző feltárások miatt kezdtek kutatásba az elmúlt hetekben, amelynek során meglepetés volt számukra is, hogy a szentély alatt egy kriptára bukkantak 4 koporsóval. Egy középkori templomnál ez meglehetősen szokatlan, és példa sincs arra, hogy ilyen előfordult volna, ezért a kripta kora is vitatott még. A párhuzamok alapján az lenne valószínű, hogy a 18. században készült a kripta a templom törökkor utáni első felújításakor, azonban építész, restaurátor, illetve régész szakemberek úgy vélik, hogy a templom építésével egy időben készült a sírhely, vagyis a 14. században. Hozzátette azt is, hogy annyi bizonyos egyelőre, hogy a koporsók, köztük az egyik egy gyereké, a 18. századból származnak, de nem nyúltak még hozzájuk, viszont feltételezhető, hogy nemesek sírjai lehetnek. A temetésük pontos időpontját is meg lehet majd állapítani a fa vizsgálata alapján, de az már most bizonyos, hogy 1717 és 1775 között helyezték el őket. Beszámolt arról is, hogy a templom belsőben lévő 14. századi freskókat is feltárták, amelyek 2 rétegben fedik a falakat, a korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során.
0: Fesztivál.
1: Augusztus 3-a és 8-a között mintegy 400 énekes részvételével rendezik meg a Pécs Cantat Kórus Fesztivált. A rendezvényen az énekesek koncerttermekké alakítják a köztereket, udvarokat. Lesznek például koncertek a Széchenyi téren és a Zsolnai negyedben is. A rendezvény csúcspontjaként a Kodály központban 400 kórus énekes és szólisták előadásában csendül fel Karl Orff Carmina buránája. Egy karnagyi mesterkurzust is tartanak a fesztivál részeként, amelyen Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy vezetésével Kenyából, Kínából és Magyarországról érkező karnagyok készülnek fel a Carmina burának különleges előadására, hiszen a gála koncerten egymást váltva fogják vezényelni a művet. A Pécs kantátára Magyarország több városából érkeznek énekegyüttesek, a résztvevők között lesz a Bartók Béla férfi kar, a Méhes Imre kórus, az Assonantia női kar, a Fermata vegyes kar, a Musica Ludens, a Pécsi egyetemi kórus és a Mecsek kórus, de Kínából is jelentkezett 2 énekegyüttes, amelyek augusztus 6-a és 8-a között csatlakoznak az eseményhez. Augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét, majd egy közös táncház is lesz a Zsolnai kulturális negyedben, míg egy nappal később sétáló koncertek csendülnek fel a belvárosban, és közös éneklésre is sor kerül a Széchenyi téren. A gála koncertet augusztus 8-án tartják a Kodály központban, ahol a kórusok önálló műsorait követően csendül fel a Carmina burána, 400 kórustag, valamint szólistaként a Balatoni Schulz Jennifer és Bognár Szabolcs részvételével.
0: Kiállítás.
1: A tengeren túlra vándorolt magyarok sorsát dolgozza fel a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom címmel nyílt új időszaki kiállítása, amely az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója előtt tiszteleg. 250 évvel ezelőtt Philadelphiában leírták a modern világ egyik legfontosabb mondatát, miszerint minden embernek elidegeníthetetlen joga van az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez. A Magyar Nemzeti Múzeum tárlata arról szól, hogyan keresték a boldogságot magyarok 100 000-ei az óceán túlpartján. Sári Zsolt elmondta, hogy a kiállítás 3 terme, a szabadság, a jólét és a siker álmát meséli el. A tárlata az amerikai függetlenségi háborúban hősi halált halt Kovács Mihály huszártól kezdve Kossuth Lajos amerikai útján át egészen az 1956-os magyar menekültekig körbejárja annak a kérdéskörét, hogy mit jelent szabadnak lenni, és mit jelent ezért áldozatot vállalni. A kiállítás feltalálók, művészek, sportolók, hollywoodi sztárok történetein, valamint a köznapi emberek sorsán keresztül mutatja be, hogyan boldogultak a magyarok az új hazájukban, akár világra szóló sikereket elérve és maradandót alkotva. Radnóti Klára és Orgona Angelika történészek, a kiállítás kurátorai, elmondták, hogy azokat a pillanatokat, értékeket, kapcsolódási pontokat szerették volna megragadni a tárlaton, amelyek mindkét nemzet történetében meghatározó jelentőséggel bírnak. A látogatók láthatnak majd Kossuth relikviákat, Karádi Katalin cigarettatárcáját, a múzeum alapítók Szantusz János puskáját, amelyet az amerikai polgárháborúban használt, sőt Dávid Kornél mezzét is kiállították, amelyet a Chicago Bulls csapatában viselt. Emellett azoknak a hétköznapi magyaroknak a sorsát is feldolgozza a tárlat, akik új hazát találtak a tengeren túlon. A kiállítás november 1-ig látható a Nemzeti Múzeumban.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Kastélykertek nyomában, Baranyában. Baranya nem csak borvidékeiről, természeti értékeiről és történelmi városairól híres, hanem olyan történeti kertekről is, amelyek a magyar kertművészet legszebb fejezetét őrzik. Selye, ahol egy páfrányfenyő filmszerepet kapott. Selye kastély parkja nem véletlenül számít hazánk egyik legjelentősebb arborétumának. A barokk Draskovics kastély körül kialakított 7,6 hektáros tájképi park nem csak történeti értékei, hanem gazdag dendrológiai gyűjteménye miatt is különleges. A kastélyt Batthyány Lajos gróf építette a 18. század közepén, a birtok pedig később a Draskovics családhoz került. A park legrégebbi, szabályos díszkerti része még az építkezéssel egy időben született meg, a 19. század közepén azonban a tájképi kertek divatjának megfelelően jelentősen kibővítették. Az utak áthelyezésével nagyobb teret kapott a természetes hatású kertkompozíció, amelynek legidősebb fái ma is ebből az időszakból származnak. 1965 óta a park botanikai értékei miatt természetvédelmi terület, így egyszerre kínál történeti kertélményt és arborétumi sétát. Az arborétumban a világ számos tájáról származó növényritkaságok élnek. Mamutfenyők, jegenyefenyők, vérbükkök, tiszafák, különleges japán akácok és számos egzotikus fafaj teszi változatossá a parkot. Különösen híresek a több példányban is megtalálható ginkobilobák, vagyis páfrányfenyők. Nem véletlen, hogy a park a filmeseket is megihlette. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének több jelenetét is itt forgatták, és a történet egyik fontos szereplője éppen a kastélypark egyik idős páfrányfenyője. A különleges fa nem csak botanikai ritkaság, hanem a film emlékezetes képi világának is meghatározó eleme lett.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 2026. augusztus 3-a van reggel 6 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. A mikrofonnál a legfrissebb hírekkel Németh László. A több tízezer bevándorló hirtelen beözönlését Ceutába elsősorban a közösségi médiában terjedő álhírek, az embercsempész hálózatok tevékenysége, valamint egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése idézte elő. Ezt közölte a marokkói belügyminisztérium első hivatalos reagálásában. A helyi hatóságok közlése szerint mintegy 40 ezer ember próbált bejutni a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. További mintegy 1100 személyt pedig megakadályoztak abban, hogy elérje a másik spanyol észak-afrikai exklávét, Melillát. A marokkói közlemény szerint a történtekben 11-en vesztették életüket, a többségük vízbe fulladt. A spanyol hatóságok ezzel szemben legalább 70 halálos áldozatról számoltak be. Rabat szerint sokan félreértelmezték azt a spanyol bírósági ítéletet, amely korlátozza a tengeren elfogott bevándorlók azonnali visszaküldését. A marokkói kormány visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint tudatosan előidézte vagy eltűrte volna a tömeges határátlépést. Ma járnak le a 2000. január 1-je előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyi tárca arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú igazolványt használók többsége idős ember, akik közül hosszú évek óta sokan ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, időpontfoglalással, de anélkül is. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az újat pedig le kell adni. Újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi szorosról és az iráni atomprogramról, ezt már az amerikai elnök közölte. Donald Trump Washingtoni idő szerint az esti órákban újságírók előtt erősítette meg, hogy szombaton három öbölmenti állam és a teheráni vezetés kérésére vonta vissza az Irán ellen már előkészített támadást, arra való tekintette, hogy ismét esély van a megegyezésre és a konfliktus lezárására. Beszámolt arról is az elnök, hogy Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katár, mint szövetségesek kérték a katonai művelet leállítását, arra hivatkozva, hogy elérhetőnek látnak egy megállapodást először a Hormuzi szorosról, ami elvezethet Irán nukleáris leszereléséhez.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödéssel történelmi csúcson 146.688 ponton zárt még pénteken. A részvénypiac forgalma 36,1 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A nemzetközi tőzsdéken jó volt a hangulat, a magyar piac enyhén alul teljesített, a MOL 0,7%-kal erősödött 4.530 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 46.820 forintig. A Telekom 1%-kal

0: Caronte 3%-kal emelkedett, Milánó 1%, Madrid 400%-kal került feljebb. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 4%, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 3%-kal erősödött a nap végére. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 364 forintba és 34 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 315 forintot és 98 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 58 fillért kérnek. Ázsiában a térségben irányadó tokiói Nikkei 4,1%-os emelkedésben, a hongkongi Hang Seng 2%, az indiai Sensex 8%-kal áll a pozitív tartományban. Szingapúr 3%-kal, a dél-koreai Kospi 4,5%-kal csökken, a Shanghai Composite 6%-kal került lejjebb.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, a légmozgás megélénkül, a hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: just a little bit for me.
1: Trendefel műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trendefemen.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trendefemen. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Jó reggelt kívánunk augusztus 3-án, hétfő reggel 6:30. A mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter. Szia, Laci, jó reggelt.
4: Jó reggelt.
3: Milyen időnk lesz? Lesz-e bármi, valami kis hűs szellő, esetleg eső?
4: Állítólag az északi középhegységben, meg az ország középső részében, nem tudom melyikbe vagyunk érintettek, szerintem mind a kettőbe. De inkább az ország középső része, szóval ott lehetnek zivatarok. Tehát lehet, hogy egyszer csak sétálunk, és valami lecsap az égből, aztán ahogy jött, úgy megy. És akkor ilyenkor megélénkül a szél, azt imádni fogjuk.
3: Gondolom ezért a hőmérséklettel problémánk nem lesz.
4: Hát ilyen 40 fok környéke lesz, úgyhogy egészen Észak-Afrikában megszokott időjárásra számíthatunk.
3: Minden esetre mindenki figyeljen, és amennyiben tényleg lehet, próbálja meg legkevesebb energiafelhasználással átélni ezeket a napokat, hiszen ezzel azért van bajunk, no, de nincs bajunk a hírekkel.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, a Hormuzi szorosul és az iráni atomprogramról, ezt az amerikai elnök közölte.
4: Donald Trump megerősítette, hogy három öböl menti állam és a teheráni vezetés kérésére vonta vissza az Irán ellen már előkészített minden korábbinál nagyobb erejű támadást. Az amerikai elnök a szaudi koronahercegre hivatkozva azt mondta, szövetségesei inkább akarnak egyességet látni, mint katonai eszközök bevetését, és Irán is azt jelezte, hogy meg akar állapodni, további részletek egyelőre nem ismeretesek.
3: Júniusban az ipari termelő árak kismértékben elmaradtak az egy évvel korábbitól.
4: A belföldi értékesítési árak 1,8, az exportárak 1,4%-kal lettek alacsonyabbak. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza azt mondja, az adatok nem okoztak meglepetést, de voltak alágazatok, ahol az energiaárak alakulása komolyabb áremelkedést eredményezett.
5: A belföldi értékesítés árai 1,8%-kal nőttek, míg a termelői árak az exportot tekintve 1,4%-kal mérséklődtek. Hát ebben az mérséklődésben, illetve az alacsony áremelkedésben mindenképpen szerepet játszik a forint erősödése. Viszont érdemes kiemelni az energiaárak nem ennyire kedvező hatását, ami különösen is jól látszik két olyan ágazatban, amelyek energiaintenzívebbek. Ez a koksgyártás, kőolajfeldolgozás, illetve a vegyi anyag termékgyártás, ágazatok, ahol 18,2, illetve 15,3%-kal emelkedtek az árak egy év alatt átlagosan.
1: Tőzsde hírek.
3: A budapesti érték tőzsde indexe a BUX 2,1%-os pluszban. Új történelmi csúcson 146.688 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma átlépte a 36 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
4: A MOL 7%-kal erősödött 4530 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 46820 forintig, a Telekom 1%-kal gyengült 2746 forintig, a Richter 0,5%-kal drágult 11800 forintra.
3: Vegyes volt a hangulat Európában.
4: A londoni FTSE 2%-kal csökkent, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 3%-kal erősödött, Milánó 1%-kal, Madrid 0,4%-kal került feljebb.
3: Pluszban zártak a tengeren túli indexek viszont.
4: A Dow Jones 0,5%-kal, az S&P 500-os 7%-kal nőtt, a Nasdaq Composite 1%-kal emelkedett.
3: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde 1,2%-os mínuszban, Hongkong párbontos pluszban éppen, hogy a Shanghai Composite 6%-kal van lejjebb, India nyitás után nem sokkal 7%-os pluszban, a Dél-Korea Index 5% fölötti mínusz mutat, Szingapur 3% esésben. A forint erősödéssel kezdte a hetet. Egy euróért most 364 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 315 forint 80 fillért kell adni. Egy svájci frankért 390 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak komoly esésben, nyilván az a hír komoly hatással bír, hogy Irán és az Egyesült Államok újra leül, illetve szeptembertől tovább emeli kitermelési mutatóit az OPEC Plus. Nos, 5,9%-os mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj a véti jegyzésára 79 dollár 70 centen áll, a Brent is 5,2%-kal lett olcsóbb, 83 dollár 40 centen. Az aranyárfolyama 4%-kal drágult, egy unciáért 4124 dollárt kérnek. A többi fémára is emelkedőben a palládium 1,1, az ezüst 1,4, a réz 1,2%-kal drágult, a platinára gyakorlatilag nem változott. A mezőgazdasági termelőjárak mindegyike mínuszban, leginkább a gyapot esett, ami 9%-kal lett olcsóbb, a szója és a búza is 4%-kal, a kukorica 7%-kal kerül most kevesebbe. Szeptembertől tovább emeli kitermelési mutatóit az OPEC Plus.
4: A szervezet tagországainak napi kvótája 188 ezer hordóval emelkedik a következő hónaptól. Az emelésről a csoport 7 meghatározó tagja, Szaúd-Arábia, Oroszország, Irak, Kuvait, Algéria, Kazaksztán és Omán döntött. Ezzel teljessé válik az eredetileg napi 1,6 millió hordós önkéntes termelés csökkenés fokozatos kivezetése. A 2023-as megállapodásban még az Egyesült Arab Emírségek is részt vett, de az ország májusban kilépett az OPEC-ből.
1: Időjárás jelentés.
4: Egyenlítői Guineában ma van a hadsereg napja, ez egy kis nyugat-afrikai ország, egyébként az egyetlen az afrikai kontinensen, ahol a spanyol hivatalos nyelv, és hogyha jól emlékszem, akkor pár évvel ezelőtt nagyon komoly mennyiségű olajat találtak a környéken, ami szépen lassan azt eredményezi, hogy az országban néhány ember nagyon meggazdagszik, néhány meg igazából úgy él tovább, ahogy eddig is. Mi is úgy élünk tovább, ahogy eddig is, azzal a különbséggel, hogy nagyon-nagyon meleg lesz ma is. Kevés gomoly felhőre számíthatunk, néha záporokra, zivatarokra, de inkább az lesz a jellemző, hogy süt a nap, és 36 és 40 fok közötti hőmérsékletet produkál.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Egy kis zenével megyünk tovább, a zene után pedig részletezzük az ipari adatokat júniusból.

0: Monitor.
1: 6 óra 41 perc. Jól alakult az első fél évben a hazai építőiparnak, az otthonstart igazi kitörési pontja lett az ágazatnak, úgy, ahogy a szakma ismerte. Ugyanakkor alacsony volt a bázis, ehhez mérten kell értékelni azt, hogy az első 6 hónapban 22%-kal több lakás épült tavalyhoz képest. Budapesten a 10-11. az első, valamint a 13. kerületre összpontosultak az építkezések. Vidéken pedig Székesfehérvárot, Kecskeméten, Szegeden épült a legtöbb lakás. Kói Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével Pélinek Kata beszélgetett.
2: Hogyan látja a helyzetét tehát ezek alapján az építőipari ágazatnak? Ugye itt lakásokról van szó, tehát nem más jellegű beruházásokról.
3: Már az otthonstart program bevezetésekor jelezte az EVOSZ, hogy ez egy kitörési pont lehet az építőipar jelenlegi nehéz éveiben, ugye azoknak a cégeknek, akik főtevékenységüknél fogva épületépítéssel tudnak foglalkozni. Valójában 6200 új lakás és 16500 építési engedély, ez egy jó adat, de azért azt látni kell, hogy egy nagyon alacsony bázishoz mérünk. Az ideális számok nyilván ettől jóval magasabbak lennének. Az, hogy ez a folyamat fönnmarad-e, két alapvető ügy kell hozzá a véleményünk szerint. Az egyik, hogy a kedvező finanszírozás, ami 3% körüli hitelkamatot jelent, meglegyen. Másrészt pedig az áfa időkorlát nélkül 5%-osan megmaradjon.
2: Strukturálisan ez hogy néz ki? Földrajzilag hogyan összpontosul mondjuk egy-egy területre, akár itt Budapesten is, az építések többsége?
3: Minden településtípusban növekedés van. Ennek a 6200 lakásnak az egyharmada az Budapesten került átadásra, és arányosan a többi pedig vidéki nagyvárosokban és vidéki kisebb településeken. Azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy Budapesten továbbra is a tradicionálisan velünk itt lévő nagy ingatlanfejlesztők építenek, és meghatározóan prémium minőségben, prémium áron lakásokat. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a megfizethető lakás, vidéki konstrukciók bővüljenek, mindenképp a kínálat élénkítésére szükség lesz a jövőben.
2: Hogyha már Budapestnél tartunk, akkor nézzük is, hogy melyik kerületek, ugye itt a 13. kerület és a 10. kerület nagyon frekventált. Valószínűleg a kerületeket úgy határozzák meg, hogy hol van hely még egyáltalán az ilyen építkezéseknek.
3: Igen, Budapesten a 10-11-13. Kerület, ahol nagy ingatlanfejlesztők nagy lakásszámú lakóparkokat fejlesztenek. Szerencsére van olyan is közöttük, ami úgynevezett rozsdaövezetben, tehát megújuló városrész lesz, és ez azért fontos, mert ott, ahol rozsda-barnaövezetben történik a lakásépítés, még az 5%-os áfát is vissza tudja igényelni a leendő vevő, de hát igen, a fővárosra ez a jellemző. Jogszabály kötelezővé teszi, hogy mindenhol jó minőségű lakások épüljenek, itt inkább az árérték aránya az izgalmas, hogy vannak nagyon felszerelt prémium szerelvényekkel, megoldásokkal készülő lakások, és kicsit alacsonyabb igényszinttel, de ugyanúgy jó minőségben is lehet lakást építeni. Budapesten sajnos az ingatlan ára az, ami rendkívüli módon megemeli a négyzetméter árakat. Vidéken olcsóbbak az ingatlanok, ott olcsóban lehet lakáshoz hozzájutni. Az építési költség az mindenhol nagyjából ugyanannyi, tehát Budapesten vagy Ózdon ugyanúgy valahol 800 ezer forint per négyzetméterből az építőipar kész lakást tud építeni.
2: Nézzük a vidéket. Itt az adatok alapján Székesfehérváron, Kecskeméten és Szegeden vannak nagyobb arányú építkezések. Ezek valószínűleg a beruházásokhoz, tehát az ipari jellegű beruházásokhoz, az ottani foglalkoztatási potenciálhoz alkalmazkodnak.
3: Teljesen egyértelmű, hogy ott, ahol plusz munkahelyek létesülnek, költözik a munkavállaló közel a munkahelyéhez, tartósan számít arra, hogy ezekben az új ipari létesítményekben, logisztikai központokban lesz neki ugye tartósan munkája, és szívesen vásárol ezeken a helyszíneken. Tehát a folyamat valahol úgy van, hogy munkahely, megrendelő, és utána jön az építőipar és az ingatlanfejlesztő.
2: Ehhez még tegyük hozzá, hogy azért a Budapest környéki agglomerációs övezet is egyre szélesebb, tehát most már 40-50 km kilométeres körzetben is hatalmas lakásépítések vannak, és ami az érdekes, hogy itt régi lakásokat, házakat bontanak le, és a hatalmas telkek helyén nem egy, hanem jóval több lakás, néha kert nélküli lakások épülnek, mert szinte erre van inkább igény.
3: Igen, ez így van. Most már nem mondhatnánk azt, hogy Budapestről települnek ki az emberek agglomerációs övezetbe. Az ország minden pontjából, tehát nem csak Budapestről, az agglomerációs övezetnek a népesség száma gyarapszik, és igen, lehetne egy 50 kilométeres sugarú kört húzni Budapest körül, ahol ezek a építkezések jellemzően megszaporodtak és felgyorsulnak.
2: Hogyha már ezt szóba hoztuk, azért ez nagyobb problémákat is tud okozni. A lakásépítéseknél a beruházók mennyire veszik azt figyelembe, hogy aztán egyébként bírja-e majd az infrastruktúra? Vagy ezt a polgármesterekkel, a helyi önkormányzattal kell előzetesen valahogy egyeztetni?
3: Minden településnek, települési önkormányzatnál van úgynevezett helyi szabályozási terv. Ezek a helyi szabályozási tervek nyilván figyelembe veszik a településnek a fejlesztési stratégiáját, amihez infrastruktúra és egyéb szociális ellátásra is szükség van, tehát nem csak víz és csatorna. Vannak olyan települések, akik azt mondják, hogy megteltek, ezért is van az, hogy az övezet, agglomerációs övezet határa, az távolodik Budapesttől, tehát most már Komárom-Esztergom megyében mondjuk nyugatra a Dorogi járás ugyanúgy agglomerációs övezet, mint egészen Pásztó és Salgótarján környéke.
2: Mi a jellemző alapterület?
3: A jellemző alapterület az valahol 95 négyzetméter körül van, és az összes lakásnak több mint a kétharmadát vállalkozások készítik. Mi örülünk annak, hogy most már nem a kalákás megrendelői, lakossági építkezése jellemző, mert ott nagyon sok szakmai minőségi probléma volt van a véleményünk szerint. Tehát jellemzően vállalkozások építenek, kisebb ingatlanfejlesztők is, és maga az építőipar úgymond közvetlen piacértékesítésű lakásépítést végez. Ezért fontos, amit az előbb már említettünk, hogy a kínálati oldal pénzügyi háttere is erősödjön, mert elő kell finanszíroznunk legalább 30-50%-os készültségi szintig ezeket az ingatlanokat, hogy utána meg tudjuk mutatni a leendő vevőnek.
2: Ezek a lakások arra jönnek létre, hogy a fizetőképes kereslet bővülni fog, vagy de legalábbis van annyi, amennyit el tudnak majd adni. Kereslet hogyan fog alakulni? Tehát lesznek olyan lakások, amiket majd megépítenek, aztán sajnos egy ideig már nem tudják majd eladni őket?
3: Véleményünk szerint az Évoszba felmérést is készítettünk. Itt meghatározó az ár. Hogyha az árakat lehet tartani, vagy mérsékelten 5-6%-kal növekszik csak az áruk, és a finanszírozási háttér megmarad, ugye ide mindenképp hitelre van a vevőnek is szüksége, és 3-5% közötti kamatok mellett tud pénzhez jutni, akkor a lakásépítés élénkülni fog, de csak úgy, hogy a kínálat bővül, nem csak Budapesten, hanem minden települési szegmensben.
1: Az elmúlt percekben Koi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek. 7 órakor friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n.

0: Reggeli Monitor.
1: Az aranyvonat öröksége, a magyar pénz újjászületése címmel új időszaki kiállítás nyílt a modern forint bevezetésének, valamint a magyar aranytartalék hazatérésének 80. évfordulója alkalmából a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpontban, ahol fogadták a múzeum 50 ezredik látogatóját is. Az ingyenesen látogatható tárlat középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának története áll, amelynek köszönhetően a magyar aranytartalék biztonságba került, és jelentős szerepet játszott a II. Világháborút követő pénzügyi újjáépítésben. 8 évtizeddel ezelőtt a háború pusztítása mellett a világtörténelem egyik legsúlyosabb hiperinflációja is sújtotta Magyarországot. A jegybank dolgozói a háborús viszonyok közepette kimenekítették és megőrizték a nemzeti aranytartalékot, amely az újjáépítés és az új fizető eszköz fedezetét biztosította. A látogatók mintegy 80 műtárgyon keresztül ismerhetik meg a forint megszületésének előzményeit és az elmúlt 8 évtized meghatározó pénztörténeti eseményeit. A kiállítás ingyenesen, regisztráció nélkül látható idén.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pesterzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 11. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a Hormozi szorosról és az iráni atomprogramról. Ezt az amerikai elnök közölte.
4: Donald Trump megerősítette, hogy 3 öböl menti állam és a teheráni vezetés kérésére vonta vissza az Irán ellen már előkészített, minden korábbinál nagyobb erejű támadást. Az amerikai elnök a szaudi koronahercegre hivatkozva azt mondta, szövetségesei inkább akarnak egyességet látni, mint katonai eszközök bevetését, és Irán is azt jelezte, hogy meg akar állapodni. További részletek egyelőre nem ismeretesek.
3: A közösségi média álhírei, az embercsempész hálózatok tevékenysége, valamint egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése idézte elő több ezer bevándorló beözönlését az észak-afrikai Ceutában múlt héten.
4: Ezt a marokkói belügyminisztérium közölte. A helyi hatóságok szerint mintegy 40 ezer ember próbált bejutni a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. A belügyminisztérium szóvivője szerint a közösségi médiában terjedő valótlan információk azt a benyomást keltették, hogy a határ átjárható, és az embercsempész hálózatok is összenőzték az átkelési kísérleteket. Rabat szerint sokan félreértelmezték azt a spanyol bírósági ítéletet is, amely korlátozza a tengeren elfogott bevándorlók azonnali visszaküldését. A marokkói kormány visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint tudatosan idézte volna elő, vagy tűrte volna el a tömeges határátlépést, hogy nyomást gyakoroljon Spanyolországra.
3: Magyarországon van elég üzemanyag, de a százhalombattai MOL finomítónak is gondot okoz a Duna alacsony vízállásra. Ezt Árnenes Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója mondta pénteken.
4: A cég ipari és hűtővízellátása is veszélybe került, annak ellenére, hogy a 2018-as asszályt követően korszerűsítették szivattyúrendszerüket. Most azonban az állam segítségét kérték. Hernádi Zsoltot hallják.
5: Kértük az állam segítségét, hiszen ezt a kritikus vízszint veszélyeztette Magyarország üzemanyag ellátását, és kértük a segítséget abban, hogy az illetékes vízügyi hatóságok építsék ki a megfeszített munkával ezt a szivattyúállomást, egy mobil szivattyúállomást, ami átszivattyúz, átemeli a vizet a Dunából abba a csatornába, ami a két nagy üzemnek biztosítja az ipari vizet és a hűtővizet. Ez megtörtént, továbbra is kérjük ezt a segítséget, hiszen a Duna további apatásánál valószínűleg, hogy további szivattyút és csővezetékeket kell implementálni, és erre ígéretet is kaptunk, és ezt még egyszer szeretném megköszönni.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde index a BUX 2,1%-os pluszban történelmi csúcson 146.688 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 36 milliárd forintot. A vezető részvények pedig vegyesen mozogtak.
4: A MOL 7%-kal erősödött 4530 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 46.820 forintig, a Telekom 1%-kal gyengült 2746 forintra, a Richter 0,5%-kal drágult és 11.800 forinton fejezte be a napot.
3: Vegyesen teljesítettek a vezető nyugat-európai tőzsdék.
4: A londoni FTSE 0,2%-os csökkenéssel zárt, a frankfurti DAX 0,3%, a párizsi CAC40 szintén 0,3%-kal erősödött. Milánó 0,1%, Madrid 0,4%-kal került feljebb.
3: Emelkedéssel zártak az amerikai indexek.
4: A Dow Jones 0,5%-kal, az S&P 500-os 0,7%-en, az a kompozit 1%-kal emelkedett.
3: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde az 1,2%-os mínuszban. Hongkong pár pontos pluszt mutat, a Shanghai kompozit a 10%-kal van lejjebb. Az indiai tőzsde már 7%-os emelkedés mutat, a dél-koreai index 5%-kal van lejjebb, Szingapur 3%-kal. A forint tovább erősödget, 1 euróért kerek 364 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 315 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 390 forint 30 fillért kérnek. Az olajárak közül az észak-amerikai könnyűre VT 6%-kal jött lejjebb 79 dollár 60 cent alatt, a Brent 5,2%-kal kerül kevesebben 83 dollár 30 centen. Az aranyárfolyama 4%-os pluszban 4123 dollárt ér egy unci arany. A többi fémára is emelkedőben a palládium 1,3%-kal drágul, csak úgy, mint a réz. Az ezüst 1,5%-kal van fejebb, a platina szinte alig mozog. A mezőgazdasági termelőjárak mindegyike mínuszban, a gyapot 9%-kal, a búza 6%-del, a kukorica pedig 8%-kal kerül

0: kereslet van az olajpiacon, ami viszont törékeny és bizonytalan. A nyomást kissé csökkentő fordulatként említette, hogy Kína képes volt némileg mérsékelni vásárlásait a világpiacról. Verse hangsúlyozta, hogy a Chevron a kockázatok csökkentése érdekében iraki terjeszkedést tervez, ahol egy vagy két olajmező kitermelésében vállal a szerepet, illetve a hormozi szoroson keresztül vezető szállítási útvonalat vezeték kiépítésével váltaná ki, ami észak felé haladna és a földközi tengerig juttatná el a kitermelt nyersanyagot a jövőben.
1: Megkezdődött az őszi baraszt szezon. Ez a gyümölcs valamivel jobban bírja a tavaszi fagyokat a sárga barasznál, ugyanakkor ma alig 3000 hektáron termesztik, szemben a korábbi 17000-rel.
0: Simon Attila agrárszakértő szerint az egyik legkedveltebb fajta jelenleg a nektarin, a csupasz barack, amit kifejezetten keresnek a vásárlók.
2: Első kettéválása a fajtáknak, hogy magoválló vagy nem magoválló, ez duránci vagy félduráncinak hívják, illetve a szőrös után következett a nektarin. Az első fajták, az ősi fajták, azok fejhúsúak voltak, igazán kellemes fűszeres, és magnál a hús bevörösödött, és jöttek az olasz fajták, az amerikai fajták, amelyek a sárga húsokkal és illatos formákkal meghódották a magyar piacot.
1: Ma lejárnak a 2000. január 1-e előtt kiállított, még könyvformátumú személyazonosító igazolványok az unió szabályozással összhangban.
0: Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok többsége idős embereknél van, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül, az igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
3: Időjárás jelentés.
0: Megszöktem egy október 6-ai ünnepségről, az udvaron keresztül, utána loholt a testnevelő tanár, egy teljes hévmegállón keresztül üldözött, aztán utána megadtam magam, visszavitt és válaszút elé állított, vagy az igazgatóhoz megyünk, vagy aláírom belépési nyilatkozatomat a Honvédba. Erről nyilatkozott, illetve így nyilatkozott sportpályafutásának kezdetéről Török Ferenc, kétszeres olimpiai bajnok, magyar öttusázó edző, sportvezető, ügyvéd és politikus, aki 1935. augusztus 3-án, azaz a mai napon született. Csillaghegyem, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neki, egy rendkívül sikeres életút után reméljük, hogy még sokáig köztünk lesz. Aki esetleg ma futna a szabadban, ne tegye, legalábbis 8 után ne, és nagyon-nagyon sokat hidratáljunk, mert hogy meleg lesz. 36 és 40 fok közötti csúcsokra számíthatunk, néhol kisebb záporokkal.
3: Sporthírek a 94.2.
1: Az OTP Bankliga második fordulója megkezdődött, vagyis hát megkezdődött már hétvégén. Tegnapi eredmények: Újpest-Debrecen 4-2, Etó-Győr Nyíregyháza 4-0, Ferencváros-Vasas 0-0, ma este játsszák a Zalaegerszeg-Paks mérkőzést este egészen pontosan délután, pont azért, hogy ne kelljen villanyfényes meccset tartani, ezzel is segítve az energiahelyzetet. A férfiaknál Udvarhelyi Márton és Sárik Veres Marcell, míg a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia nyerte a strandlabdázók Telekom országos bajnokságának tenapi döntőjét Tatán. Kun Patricia az utolsó előtti 28. helyen végzett, tegnap a női egyméteres műugrás selejtezőjében a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokságon, így nem jutott be a döntőbe.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Kis zene, utána pedig megkezdődött a barack szezon, erről lesz szó.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 13 perc, megkezdődött az őszi barack szezon. Ez egy gyümölcs valamivel jobban bírja a tavaszi fagyokat a sárga baracknál, és amit ma alig egyébként 3000 hektáron termesztenek, pedig volt idő, mikor 17000 hektáron tették ugyanezt. Simon Attila agrárszakértő szerint az egyik legkedveltebb fajta lett a nektarin, a csupasz barack, ami kifejezetten vásárlóigény lett. A konzervipar pedig külön arra a célra nemesített fajtát használ. Az árak nagyban függnek a mérettől, a sárgával ellentétben az őszi barack pálinkának való felhasználása viszont komplikáltabb egy feladat. Simon Attilával beszélgettem mindenről.
2: Egy olyan gyümölcsről fogunk beszélgetni, amit általában már tavasszal leírunk egy életre, mert jön egy fagy, és a baracknak annyi. Most is így van?
3: Tavaly nagyobb fagykár volt, mint idén. Az a gond a barackkal, hogy a sárga barack után bevirágzik, és ilyenkor már könnyen előfordul, hogy mínusz 2 alatti hőmérséklet van, de hát mínusz 2 az a lélektani határokkor el tud fagyni. Úgyhogy idén azért nem mindenhol ért az országba a fagyokat, mert igazából a déli tájegységeinkkel vannak főleg az ültetvények, így jó felhozatal várható idén a piacra, amit most kezdődik a július közepétől, szeptember közepéig van igazi őszi barack szezon.
2: Ezekből milyen fajta az, ami itthon nagyon népszerű, nagyon kelendő? Gyerekkoromban még nem volt szokás a sárga bélű, mára nagyon népszerű lett, akkoriban még ez a klasszikus őszi barack volt a piacok sztárja.
3: Igen, a fehér hús volt. Első kettéválása a fajtáknak, hogy magoválló vagy nem magoválló, ez duránci vagy féldurancinak hívják, illetve a szőrös után következett a nektarin. Az első fajták, az ősi fajták, azok fehér húsúak voltak, igazán kellemes fűszeres, és magnál a hús bevörösödött, és jöttek az olasz fajták, az amerikai fajták, amelyek a sárga húsokkal és illatos formákkal meghódották a magyar piacot.
2: Na most a nektarin az hogy keveredett ide? Mert ugye az viszont ellen későbbi találmány idehaza.
3: Az Olaszországban és Amerikában keveredett. Nagyon nagy fogyasztóigény volt, hogy ne legyen szörös a barack, hiszen le kell mosni, és nehezen fogyasztható, ha valaképpen úton van, vagy munkáján. Ezért kedvelt lett a kopasz barack, és ez egy szinte külön ágazatot alkot az őszi barackok között, de a hagyományos fogyasztóigények megvannak a szörös barackok fele is, és megjelent a legújabb pogácsa, vagy ufó barack, vagy lapos barack, ami nagyon kicsi már a mag, és nagyon jól tárolható, jól bírja a sapát, van már ez is nektarinban, tehát szőr nélkülibe, illetve hagyományosan is van a kis szőrös, nagyon kellemes vaníliás fűszeres íze van.
2: Fog még megjelenni valamilyen újabb őszi barack, mert a nektarin valóban a mediterrán országokban volt jellemző, viszont hát az időjárásunk lassan mediterrán.
3: Egyre több nektarinban nehéz versenyezni az olaszokkal, ahol nincsen fagy, de a piac ebben az időszakban több mint elmennyiségben fogyasztja az őszi barackot, nagyon kedvelt a fogyasztók között. Ebből adódóan a piac is 60-70%-ban a nektarint keresi, és 30-40% pedig a hagyományos barackot.
2: Viszont a barackot a konzervgyárak is felhasználják, mert ugye az meg népszerű télen, amikor ugye nincsen friss gyümölcs.
3: Ez egy külön fajta, ez úgynevezett gumibarack, ez a baby gold 6-7-es típusok, amelyek azért lettek nemesítve, hogy igen vastag hússal, de magaváló tulajdonsággal konzervipari feldolgozásra kerüljön. Ez nagyon kezdett, nagyon leapadta a termesztése maga az őszi barack is Magyarországon, hiszen 17000 hektárról 3000 hektár körül van most a barack felületünk, és a legnagyobb fogyást a barackok közül a gumibarack szenvedte el. Nézve a konzervipari válság miatt, illetve a gyárak bezárása miatt, de a piac, ha máshol nem importból meg fogják beszerezni, de nagyon kedvelt a befőtt barack, hogy gyümölcsre állták egyik alkotó része.
2: És azt külföldre se sikerülne eladni, hogyha itthon nagyobb területen foglalkoznának ezzel? Mert ugye ráadásul ugye a befőtt eláll évekig, tehát ugye a piaci hullámzás ki lehetne küszöbölni.
3: Van egy betegség az őszi baracknak, a hagyományos tafilán kívül, amikor levél hólyagos lesz. Ez egy csitos forró elvű vírus, amit úgy lehet észrevenni a gyümölcsben, nem káros az egészségre, az ember egészségére, és a termékbe se jelenik annyira meg, de ez a csitos forró az olyan, mint az éjszikület az embernél, szép lassan elhalnak az edényalábok, és megszűnik a tápanyagellátás, és a fa szépen egyik oldalra, majd később más oldalra kiszárad. Na ez a csitos forró az Magyarországon nagyon nagy kárt csinált, hiszen a baraszkok területek csökkenésének fő oka a titospóra elterjedése, ellenvaló védekezés lehetetlensége okozta. Ez a titospóra, ha a fogyasztó olyankor kettétől egy barackot, akkor a mag nem marad egybe, akkor az a gyümölcs már titospórás, maga a fa, de ez még nem rontja a fogyaszthatóságot.
2: Hogyan alakulnak az árak idén?
3: Idén elég magas árakon vannak kint, én nem akarnak piaci árakról beszélni, mert eléggé szór, méret, van a kétás, ás, bés, cés, dés, tehát ilyen betűjének alapján osztályozzák. A kétásnak, ami az már majdnem egy 65-70 mm, vagy 70 meghaladó méret, ott elég magas árak vannak, el közepes méretben viszont a nagy méretnek a fele a jelenlegi piaci ár.
2: Hogyha hosszú távon akarjuk eltenni, akkor a pálinka a végső megoldást, lássuk be. Bár ott a sárga barack pálinkára esküsznek sokan, de szerintem, aki még nem kóstolt jó őszi barack pálinkát, az nem is tudja, mit hagyott ki.
3: Na, az egy őszi barack pálinka készítéséhez elég magas tudás kell. Nagyon nehezen tudják a pálinka főzők, főleg a magánfőzők magas szintre emelni ezt a gyümölcsöt, az őszi barackot. Sárga barack ugye már piac vezeti a pálinkák között. Sárga barack, körte, birsalma, ez a hármas top vezeti. A barack elég, az őszi barack elég a sor végén kulvok, hiszen nagyon mellé lehet lőni. Vagy nagyon keserű lesz, vagy nem találják meg részben a szőr, mi az részben a nagybag miatt, úgyhogy kevésbé piacos lenne, de kevésbé vállalják be a becefrézők, hogy ezt be pálinkát főzőnek, így aztán sor végén kulog az őszi barack.
2: Viszont likőrben verhetetlen.
3: Abszolút, abszolút, az így van. Likőrben azért magasabb feldolgozottságot igényel, az kell egy konzervipari háttér, hiszen belülből kell készíteni, enyhén túlérett vagy túlérett barackból, de az a speciális íz, ami az őszi barackban benne van, a kesernyi és íz, az nagyon kedvelt, az a marcipános íz keresik, és plusz még tesz hozzá az őszi barack likőr, egy időn kellemes hosszan egy kesernyi és lecsengést.
2: Az hagyján, de az illata az olyan, mintha az ember belealapna egy barackba. Tehát, hogy azért is talán, aki még nem kóstolt, szerintem azt ne hagyja ki.
3: Az első mesterséges illat a mána volt, azért volt valamikor gyerekünkben annyi mánaszörp, viszont tudtak mindenből mánaszörpöt csinálni. Az összibarat magas tudást igényel, de a top 3 benne van a kedvelt illatok között.
2: Az elmúlt percben Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek. 7:30 pedig rövid hírek itt a reggeli monitorban.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út után a külső sávban. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Torlódik a forgalom a Könyves-Kálmán körúton a Vajda Péter utcától. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Közraktár utcában befelé. A 11. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A közösségi média álhírei, az embercsempész hálózatok tevékenysége, valamint egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése idézhette elő több tízezer bevándorló beözönlését az észak-afrikai Ceutában múlt héten.
3: Ezt a marokkói belügyminisztérium közölte. A helyi hatóságok szerint mintegy 40 ezer ember próbált bejutni a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. A belügyminisztérium szóvivője szerint a helyi közösségi médiában terjedő valótlan információk azt a benyomást keltették, hogy a határ átjárható, miközben az embercsempész hálózatok is ösztönözték az átkelési kísérleteket. Rabat szerint sokan félreértelmezték azt a spanyol ítéletet is, amely korlátozza a tengeren elfogott bevándorlók azonnali visszaküldését. A marokkói kormány visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint tudatosan előidézte vagy eltűrte volna a tömeges határátlépést, hogy nyomást gyakoroljon Spanyolországra.
2: A klímaváltozás, az a száj és a vízhiány egyre inkább kiélezi a társadalmi és politikai feszültségeket. A Közel-Keleten és Dél-Ázsiában, a nagy népsűrűségű erőforrás hiányos országokban.
3: A legtöbb konfliktust az egyre csökkenő hozamú folyók vízmegosztása generálja egyes területek és országok között. Kovács Blanka nemzetközi biztonság és védelempolitikai szakértőt hallják.
4: Például Afganisztán, Üzbegisztán esetében, vagy a Kirgiz-Tádzsik konfliktus esetében víz egyre inkább egy konfliktus meghatározó tényezővé válik, elterelik a folyók vízhozamát, nem engednek át megfelelő mennyiségű folyóvizet. Kirgizisztán és Tádzsikisztán még mondjuk fontos víztermelő országok, addig az ipari és lakossági vízfelhasználás jelentősebb része Üzbegisztánban, Türkmenisztánban és Kazaksztánban történik, ezek ugye iparilag, gazdaságilag meghatározó országok, addig egyre és egyre kevesebb víz ezekből az országokban.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 2,1%-os pluszban, új történelmi csúcson 146.688 ponton zárt pénteken. A forgalom átlépte a 36 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 0,7%-kal erősödött 4530 forintra, az OTP 1,1%-kal csökkent 46820 forintig, a Telekom 1,1%-kal gyengült 2746 forintra, a Richter 0,5%-kal drágult 11800 forintra.
2: Vegyesen teljesítettek a nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 0,2%-os csökkenéssel zárt, a frankfurti DAX 0,3% és a párizsi CAC40 szintén 0,3%-kal erősödött. Milánó 0,1%-kal, a madridi IBEX 0,4%-kal került feljebb.
2: Emelkedésre zárták a hetet a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 0,5%-kal, az S&P 500-os 0,7%, a Nasdaq Composite 1%-kal emelkedett.
2: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde 9%-os mínuszban, Hongkong 1% fölötti plusz mutat, a Shanghai Composite 6%-kal van lejjebb, India viszonyítás után ennyivel tudott eddig erősödni, a Dél-Koreai Index 4,5%-os mínuszban, Szingapur 3%-kal van lejjebb. A forint erősödéssel kezdte a hetet, 1 euróért 364 forintot kérnek. 1 dollárért 315 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 390 forint 40 fillért. Az olajárak szemmel láthatóan esnek, részben arra a hírre tekintettel, amit Donald Trump bejelentett, hogy Irán és az Egyesült Államok között újraindulnak a tárgyalások, részben arra is, hogy az OPEC Plus majd ősztől termelés növelést fog bevezetni. Nos, az észak-amerikai kőolaj WTI 6,1%-os mínuszban, 79,50 dollár alatt, a Brent 5,4%-kal lett olcsóbb, 83,20 dollár a jegyzésár. Az arany árfolyama az most egy pár dollárt visszaesett, 2,1%-os pluszban, egy unciáért 4114 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palladium 1,2%-kal drágult, csak úgy, mint a réz. Az ezüst 9%-kal került, többen a platina gyakorlatilag nem változik. A mezőgazdasági termelőárak közül igazából mindegyik mínuszban, eltérő mértékben, leginkább a gyapot lett olcsóbb, az majd 1%-kal, a kukorica 6%-kal, a búza pedig 0,5%-kal kerül kevesebben. Ismét összeomlott Kuba országos villamosenergia hálózata. Tegnap késő este csak nem az egész sziget áram nélkül maradt.
3: A mintegy 10 millió lakosú Kuba energiaellátási válsága az utóbbi időszakban tovább mélyült, mivel az ország egyre nehezebben jut importüzemanyaghoz. A Reuters szerint a helyzetet súlyosbítja az Egyesült Államok által okozott alkalmazott olajembargó, amely tovább növeli az előregedett kubai energetikai infrastruktúrára helyeződő terheket. Donald Trump amerikai elnök január elején elrendelt intézkedései miatt megszűnt a venezuelai olajszállítás, miközben a Mexikóból érkező import is leállt. Venezuela korábban Kuba legfontosabb kőolajszállítója volt. A kialakult üzemanyaghiány közepette Havanna óvatosan megkezdte a szektor, az energiaszektor részleges megnyitását befektetők előtt.
0: Időjárás jelentés.
3: Nagyon meleg lesz ma, 36 és 40 fok között alakulnak, majd a csúcsok esetleg kialakulhatnak, majd záporok, zivatarok, de nem ez lesz a jellemző.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 7 óra 36 perc. A klímaváltozás, az asszály és a vízhiány egyre inkább kérdezi a társadalmi és politikai feszültségeket a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában is, a nagy népsűrűségű erőforráshiányos országokban. A klímaváltozás előbb-utóbb fegyveres konfliktusokat generál és elindíthatja a klímamenekültek áradatát is. Ezt a folyamatot kutatja Kovács Blanka, a nemzetközi biztonság és védelem politikai szakértő. Pélinek Kata beszélgetett vele mindenről.
5: Vannak olyan térségek, főleg Ázsiában, Dél-Ázsiában, vagy akár a Közel-Keleten, Afganisztán, Irak területén, amely területek viszont egy hosszabb klímaválsággal kell, hogy megküzdjenek, és ennek bizony vannak mindenféle olyan következményei, amelyek aztán átgyűrűzhetnek akár Európába is. Milyen multiplikátor hatása lehet a politikai-gazdasági feszültségekre a klímaváltozásnak?
4: A klímaváltozás az egy válság sokszorozó tényező, és sajnos most már egy rendkívül hosszú, elhúzódó és folyamatosan gyorsuló folyamatról beszélhetünk. Ázsiáról ugye nem csak azért kell kiemelten beszélnünk, mert gyorsan melegszik, hanem azért is, mert itt találkozik egymással ugye a rendkívül nagy népesség, a gyors gazdasági fejlődés, a sűrű városi koncentráció, monszun és gletszerfüggő vízellátás, valamint ugye sok helyen az elégtelen alkalmazkodási kapacitás is. Ugye a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet szerint 2025 és az idei év is ismét rekordokat döntött, a legmelegebb évek közé tartozott a mérések óta, és hát a kontinens hosszú távú felmelegedési üteme gyorsabb a globális átlagnál, és ekközben az óceáni hőtartalom is új rekordot ért el. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a tavalyi legmelegebb időszakban több mint 10 millió négyzetkilométernyi ázsiai tengeri területet érintett tenger tengeri hőhullám. Ez nagyobb terület, mint az Egyesült Államok, vagy akár Kína. Nagyon fontos megemlíteni, hogy itt Ázsia kapcsán sem egyszerűen magasabb hőmérsékletről beszélünk, hanem a víz, az élelmiszer, energia és infrastruktúrális rendszerek egyidejű átalakulásáról, ami kifejezetten fontos, akár migrációs, akár gazdasági szempontból, hogy hát a kontinensen él a világ népességének mintegy 60%-a. Tehát egy területileg korlátozott hőhullám, vagy monszunárvíz, vagy akár egy aszály is emberek 10 vagy 100 millióinak megélhetését, az élelmiszerárakat, az élelmiszerek rendelkezésre állását, az energiatermelést, és ugye a nemzetközi ellátási láncokat is befolyásolhatja. És hát ezeket a klímakockázatokat ezért elmondhatjuk, hogy három tényező is alakítja, Európa esetében is, de egy ilyen koncentrált területen még inkább, ugye a természeti veszélynek az erősödése, a kitettségeknek a növekedése, és ugye a sérülékenység folyamatos fennmaradása vagy súlyosbodása.
5: Ön találkozott ezekben az érintett országokban konkrétan olyan jelenséggel, amely már ennek köszönhető, akár társadalmi konfliktus, akár valamiféle migrációs jelenség?
4: Talán az egyik legfontosabb klímaváltozás által felgyorsult folyamat, ugye a vízkérdés, a vízhiánynak a kérdése. Különböző térségekre is hozhatjuk akár. Ha a magashegységi Ázsiáról beszélünk, például ugye a Himalája, a Hindukus, Karakorum, Pamir és Tien Shan gletszerei, ugye Ázsiának a legfontosabb folyórendszereinek a vízutánpótlásában vesznek részt. Ezeket gyakran nevezzük, ezeket a térségeket a Föld harmadik pólusának is. És ugye ezeknek a gletszereknek a szerepe ugye nagyon fontos, hiszen minden folyóvíz közvetlenül belőlük származik. Természetes tározóként működnek, télen havat és jeget halmoznak fel, melegebb, szárazabb nyári hónapokban pedig ugye az olvadékvizet biztosítják. Ezeknek a gletszereknek az olvadása azonban nem lineáris. Tehát a gyorsuló olvadás kezdetben növeli a folyók vízhozamát, utána viszont a felhalmozott jégtartalékot felélik, és egy bizonyos pont után ugye lecsökken ezeknek a gletszereknek a tömege, a nyári vízutánpótlás is csökkenni kezd. Ezt látjuk egyébként Pakisztánban, látjuk Afganisztánban, látjuk Közép-Ázsia valamennyi területén, és ez nagyon fontos megemlíteni, ha már Közép-Ázsiát mondtam, hogy ezt a térséget ugye nem pusztán vízhiány sújtja, hanem egy úgymond szerkezeti vízválság, hiszen a térség vízrendszerét, az egy alapvetően határokon átnyúló vízrendszer, amit a Szovjetunió öröksége jellemez. Tehát mondjuk, ha a Közép-Ázsia országairól beszélünk, ugye az 5 volt poszt-szovjet államról, Türkmenisztánról, Üzbegisztánról, Tadzsikisztánról, Kirgizisztánról, Kazaksztánról, illetve ide vesztük még esetleg Afganisztánt is. Nagyon fontos, hogy ugye az Amudarja és a Szirdarja vízkészletének a jelentős része, ugye a Pamir és a Tien Shan hegyvidéki térségeiből származik. Az alsó és felső folyású országok eltérő gazdasági szerkezettel rendelkeznek. Azonban jól láttuk, például Afganisztán, Üzbegisztán esetében, vagy a Kirgiz-Tádzsik konfliktus esetében, hogy a víz egyre inkább egy konfliktus meghatározó tényezővé válik, elterelik a folyók vízhozamát, nem engednek át megfelelő mennyiségű folyóvizet, és ott nagyon fontos azt is például ezeknek az országoknak a kapcsán megemlíteni, hogy Kirgizisztán és Tádzsikisztán még mondjuk fontos víztermelő országok, addig az ipari és lakossági vízfelhasználás jelentősebb része Üzbegisztánban, Türkmenisztánban és Kazaksztánban történik, ezek ugye iparilag, gazdaságilag meghatározóbb országok, addig egyre és egyre kevesebb víz ér el ezekből az országokban. Ha Közép-Ázsiára gondolunk, és a vízre, akkor egy nagyon jellegzetes példa ugye az Araltónak a története, ami kifejezetten nem elsősorban a klímaváltozás miatt történt katasztrófa, hanem tulajdonképpen a helytelen emberi beavatkozásnak, ami gyakorlatilag már egy egyre inkább visszafordíthatatlan folyamat. És sajnos az Araltóhoz hasonlóan...
5: Kicsit hozzászólok, a lényegében az Araltó már nincs is, tehát nem is létezik.
4: Gyakorlatilag nem létezik. Az elmúlt években nagyon sok forrást és nemzetközi együttműködések tömkelege irányult arra, hogy az Araltóvat helyreállítsák. Ez gyakorlatilag ebben a formában, ahogy tervezték, sikertelen. Leginkább most már egyébként ennek az elsivatagosodott területnek a kedvezőtlen hatásait próbálják orvosolni. Nagyon sok tanulmány jelent meg arról, hogy az Araltó térségéből származó por és homok komolyan megnövelte a tüdőbetegségeknek az arányát és egyéb megbetegedési formákat. Tehát ezt is igyekeznek kezelni, és hogy sajnos nem az Araltó az egyetlen példa, ami a helytelen vízgazdálkodásnak esett áldozatul. Iránban például az Urmia-tó az hasonló mértékben kezdett el drasztikusan adni az elmúlt években, és ez nagyon komoly társadalmi problémáknak a meleg ágya lett. Rengeteg tüntetés az gyakorlatilag a vízkezelés légszennyezés és a környezetvédelmi problémák miatt indult el Iránban.
5: Azok a zord vidékek, amelyek eddig tökéletesen alkalmatlanok voltak bármilyen emberi élet fenntartásához, ott viszont kialakulhatnak olyan új termőterületek, amelyek eddig nem voltak hozzáférhetőek, de ezek kockázatot is jelentenek?
4: Abszolút, ugye egyre többet hallunk az elmúlt években a szibériai permafrostról, ugye a permafrost egy olyan talaj, amely legalább két egymás követő éven keresztül 0 Celsius fokon vagy alatta marad, és ezeknek a felsőbbi rétege azért időszakosan felolvadhat, de ugye a leginkább a klímaváltozás hatására ez az aktív réteg egyre mélyebb lesz, és egyre több területen pedig teljesen felengedhet. Ugye Oroszország területének hozzávetőleg kétharmadán van permafrost. Amiért fontos erről beszélni, az leginkább az, hogy ez a terület, a permafrost övezetnek a talaja, az hatalmas mennyiségű korábban megfagyott szerves szenet tárol, és gyakorlatilag ez a mennyiség, ami felolvadhatóan nagyjából kétszerese a légkör jelenlegi széntartalmának, tehát arra hívják fel a szakértők a figyelmet, hogy a permafrost felolvadása az rendkívül rövid idő alatt nagyon nagy mennyiségű üvegházhatású gáz szabadíthat fel, tehát gyakorlatilag a felolvadás után ezek a mikroorganizmusok lebontják a korábban fagyott szerves anyagot, és akkor egy ilyen oxigéndúsabb, szárazabb környezetben széndioxid, egy vízzel terített környezetben pedig leginkább metán szabadulhat fel, tehát gyakorlatilag relatív rövid idő alatt egy nagyon nagy széndioxid és metán kibocsátással jár mindez, és hát ez ugye csökkenti a globális klímacélok eléréséhez rendelkezésre álló keretet gyakorlatilag.
2: Az elmúlt percben Kovács Blankát, nemzetközi biztonság és védelem politikai szakértőt hallották itt a Trend FM-en.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
2: A telefonon a túlsó végén pedig Szabó M. István energiai ipari szakújságíró. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt!
6: Jó reggelt!
2: Ahhoz képest, hogy egy héttel ezelőtt beszéltünk, akkor ugye Paks 2 ügyében egyáltalán hol tart a beruházás, na hát közben történt egymás. Például az, hogy Paks per pillanat nem ad áramot, nem működik, ugye az alacsony vízállás miatt, ami annyira alacsony, hogy veszélyezteti úgymond a hűtőrendszer. Természetesen ez egy többszörös védelmi rendszerről van szó, tehát nincs ok az aggodalomra. Az viszont kérdés, hogy ilyenkor honnan van áram az országban, amivel persze spórolni érdemes mindenkinek.
6: Jó, csak egy bekötés az elejére. Mindenki nézi a híreket, és mindenki olvassa, hogy ki mit jelentett be, és ki mit olvas ki abból a bejelentésből. És valóban megjelent a hétvégén többször is, hogy a paksi atomerőművet le fogják állítani, és hogy már egy centire vagyunk attól, hogy akkor le kell állítani, és akkor most már mindjárt leállítják. Jelen pillanatban a paksi atomerőmű 2. blokkjának a egyik turbinája még működik, és 230 megawatt teljesítménnyel dolgozik a hálózatra, tehát hogy még mindig nem állt le a rendszer, bár a deadline-on a víz az már átjutott, tehát a 134 cm-es ilyen deadline-nak kijelölt szinten már túljutott is 138 cm-nél jár, és tegnap délután pedig már 28 fokos volt a Duna, tehát hogy itt majd kell valamit magyarázni, hogy mégis hogy működik a paksi atomerőműnek egy blokkja, de hát ez mondjuk 12%-a annak, ami a erőműnek a névleges teljesítménye, és hát azért az, hogy a paksi atomerőmű mondjuk a 44%-át adja általában a magyarországi villamosenergia termelésnek, most megadja ennek a töredékét, az ezt a kérdést, amit feltette, jogossá teszi. Jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy importból, többnyire importból tudjuk ezt finanszírozni, vagy fenntartani. Ugye a nulla kilométernél azt kell megérteni, és azt kell tudni, hogy ez egy olyan rendszer, amiben a termelés és a fogyasztás egyensúlya minden időpillanatban azonos kell legyen. Tehát az nem lehetséges, hogy többet fogyasszunk, több fogyasztó legyen a hálózaton, mint amennyi áram a hálózatra feltöltve az adott pillanatban rendelkezésre áll. Ezt az egyensúlyt kell az országos rendszer irányítónak, a MAVIR-nak egyensúlyba tartani, és ő az, aki ebben a különböző lehetőségek között a lehető legjobb megoldást kell, hogy megtalálja, ez a munkája, és most hát ilyen éles teszten még nem volt a MAVIR, amikor ezt meg kell oldania. Alapvetően importból tudjuk ezt finanszírozni, ez olyan mértékű, hogy a tegnap, amikor a magyarországi általános hétvégi fogyasztás mondjuk a 8000 megawatt körüli csúcs fogyasztáshoz képest olyan 4500 megawatt körüli szinten állt be, akkor is szükségünk volt importra. Tehát már tegnap az egész napot importban húzta át az ország, annak ellenére, hogy a napelemek nagyjából 3500 megawattos szinten dolgoztak.
2: Na bocs, azért oké. Na pont ezért kérdeztem, hogy jó, akkor Paksról még jön valamennyi, Dunamenti erőmű, onnan is jön valamennyi. Honnan jöhet még?
6: Igen, 380. Vannak gázturbinásszerű művek, amelyeket be lehet vetni. A gönyői erőmű az 440 megawattot. Ha van szél, akkor annak 300 megawatt jöhet. Ha nappal van, ugye reggel 7 órától este nagyjából 9 óráig van egy szép nagy pukli a termelésben, ami napelem. Ennek a csúcspontja mondjuk lehet 4-5000 megawatt betáplálása, az eleje, vége pedig hát néhány száz megawatt. Tehát, hogy ehhez a hullámzáshoz kell igazítani a Mavirnak hogy mi az, amit rendelkezésre tud bocsátani a termeléshez, és magának a fogyasztásnak is van egy hullámzása, akkor a reggel például most, amikor mindenki munkába készül, felkelt, beindítja a kávéfőzőt, meg a rádiót, meg a villanyt, meg a boilert, meg a légkondit, meg bármit, akkor megugrik a fogyasztás, és ugyanez jellemző az esti időszakban 6 órától este 10-ig. Nem véletlen, hogy a miniszter és a miniszterelnök is azt kérte, hogy amennyiben lehet és ahogy lehet a lakossági fogyasztást ettől a esti csúcs fogyasztásról próbálják meg a lakosság próbálja meg eltolni. Ez részben sikerült is, illetve hát a nagyipari fogyasztókat is próbálták innen elterelni egyelőre önkéntes vállás alapján, bár született egy rendelet, ami ezt majd életben is rendezni fogja, tehát hogy nem vállalás alapján, hanem hogy egyszerűen törvény erejénél fogva lesz lehetőség arra, hogy a nagy fogyasztókat egyszerűen levágják a hálózatról, hogyha adott pillanatban az a kisebbik baj a rendszer fenntartása érdekében. Nem tartunk még itt, pengeillen táncolás van a magyar villamosenergia rendszerben. Igazából azért nem csodálkozom ezen, mert ezt évek óta lehetett látni, hogy ez bekövetkezhet azzal, hogy egy tétre tette fel az előző 20-25 év magyar kormányzása, tulajdonképpen egy tétre tette fel az egész magyar villamosenergia ellátást, az, hogy mindig lesz paks. Ezt a kockázatot magában hordozta. 2018 óta lehet tudni, hogy nem csak a Duna alacsony vízállása, hanem a Duna melegetése is nyáron problémákat fog tudni okozni Pakson. A múlt héten éppen beszéltünk arról, hogy az áthidaló megoldás lehet ebben az időszakban az, hogyha a napelemes túltermeléseket napközben minél nagyobb mértékben be lehet tárolni akkumulátoros tárolókba, vagy más energiatároló rendszerekbe, és azokat pont az esti csúcsidőben ki lehet tárolni, tehát így lehet rugalmasabban tenni a rendszert. Ennek a kiépítése egyelőre zajlik, nem fog a jövő hétre megoldódni, ami biztosan látszik, hogy augusztus végén jön még egy valószínűsíthető egy újabb hőkupola, és akkor újabb stressztesten lesz a magyar villamos energia rendszer.
2: Na most említett, hogy ugye több helyről jön, honnan veszünk leginkább külföldről áramot?
6: Ugye azt látjuk, hogy tehát magában a szerződésekben az ember nem lát bele, hogy mondok egy teljesen hasonlítésszerű például a Győri Audi honnan vásárol áramot, ugye ő áramkereskedőn keresztül vásárol egy európai nyitott piacon áramot, ezért csak azt tudjuk megmondani, hogy irányban honnan jön. Az látszik, hogy jelenleg is Szlovákia felől, tehát a magyar-szlovák határkeresztülő kapacitáson keresztül folyik be a legnagyobb árammennyiség, de a hétvégén úgy nézett ki a rendszer, sőt a múlt hét vége felé csütörtök pénteken, hogy Szlovákia után a legnagyobb ilyen magyarországi, mondjuk úgy betápláló pont az Ausztrián keresztül jött, a Szlovénia, Horvátország, Szerbia és Ukrajna is betáplálója volt az országnak, de ez egy ilyen nagyon ciklikusan, vagy nagyon ilyen ritmikusan változó teljesítmény. Mi mondtam, hogy a magának a rendszernek az egyensúlyban tartása, ez mindig egy kicsit finoman hangolja, és ez tud változni. Jelenleg ha ránézek a Mavilnak a térképére, akkor azt láttam, hogy Szlovákiából majdnem 1000 megawattos teljesítménnyel érkezik Magyarországra áram, Ausztriába éppen mi adunk kifelé 560 megawattot, de Ukrajnából például 750 megawattos teljesítményen jön befelé áram, és most éppen Romániából is jön befelé, tehát ez nagyon gyorsan változik. Azt kell megérteni, hogy Magyarország nem egy szigetként működik, hanem minden egyes szomszédos országával van több-kevesebb, és szerencsére egyre inkább több olyan kapacitása, olyan kapaszkodója, olyan köldökzsinórja az európai villamosenergia rendszerbe, ami az ilyen problémáknak az áthidalását és megoldását segíti. Ennek a kapacitás túlcsa még messze van. A múlt héten a miniszterelnök bemondott egy 3600-3800 megawattos import csúcs, tervezett csúcs szintet. Ennek a fizikai határa azért jóval feljebb van, egy 4500 megawatt körül lehet, tehát addig lehet importra támaszkodni, az már azért az a szint, amit nem szeretnénk elérni.
2: Egy utolsó gyors kérdés, akkor ezek szerint Paks még működik, ténylegesen leáll majd a következő napokban, vagy nem biztos?
6: A jelenlegi görbe alapján műszakilag le kellene állnia, hiszen melegedni fog ma is az idő, és csökkenni fog a vízállás. Ugye itt már más szempontok is közrejátszanak, ezt majd a minisztérium, vagy akár kapitányminiszternek is ki kell állni, és el kell mondani, hogyha nem áll le, akkor hogy nem áll le az erőmű. Jelenleg ugye az a két egymással hadakozó irány van, hogy le kell állítani, hogy nem kell állni. Az egyik az, hogy nincs elég víz a hűtéshez, és hogy ennek a biztosítása megoldható-e akár erre az egy turbinára is. Ugye ez nyilván jóval-jóval kevesebb vízigényt jelent a hűtés, mint hogyha nem egy turbina megy, hanem 8, 6 vagy 8 turbina megy. Illetve hát maga a víz melegedése, mondom, tegnap délután már 28,5 fokos volt a víz. Ugye a jogszabály szerint 30 fokosnál melegebb víz nem jöhet ki az atomerőmű alatti szelvénybe, gyötszerméter szinten lévő szenzoroknál nem lehet 30 fokos a víz. Na most, hogyha önmagában 30 fokos a Duna, akkor ugye eleve le kell állni az atomerőműnek. Ezzel szemben van az, hogy ha leáll az utolsó blokk is, akkor az újraindítás az sokszor-sokszor nehezebb műszaki produkció lesz, mint hogyha egyébként egy blokk működik. Ha erre van egy perc, akkor még azt elmondanám gyorsan, hogy ez miért van.
2: Tényleg csak egy perc, de gyorsan, mert végig.
6: Igen, ha az atomerőmű teljesen leáll, akkor az újraindításhoz nagyjából azt kell elképzelni, mint a bekurblizandó autónál kell egy kurblizó rendszer, ami az első mozgásokat az atomerőmű működéséhez megteszi. Ha az utolsó reaktor is leáll, akkor nincsen, ami gőzt fejleszteni, gőzindítású a maga rendszer, és hát ezt akkor valahol máshonnan kell megoldani. Egyelőre ezen is dolgoznak a szakemberek, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Ha sikerül egy blokkot legalább félig lábon tartani, akkor ennek a nulladik lépésnek, vagy egy első lépésnek a megtételéhez sokkal gyorsabban tud majd az atomerőmű megfelelő terepet teremteni, és akkor így a visszaállítás is sokkal hamarabb meg tud történni.
2: Nagyon szépen köszönöm, Szabó M. István energiaipari szakújságírót hallották. Zene, közlekedés, 8-kor friss hírek itt a Tendefemen. I'm wide awake.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Hős utca után a külső sávban. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál nem járható a külső sáv, mert tart a helyszínelés. A Váci útról a Róbert Károly körútra kanyarodó sávban útszűkületre lehet számítani. Torlódás alakult ki a Róbert Károly körúton a Lehel utcától. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Lelassult a haladás a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai úttól. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Közraktár utcában befelé, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, valamint a Váci úton befelé a Megyeri útnál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a hormuzi szorosról és az iráni atomprogramról, ezt az amerikai elnök közölte.
4: Donald Trump megerősítette, hogy három öbölmenti állam és a teheráni vezetés kérésére vonta vissza az Irán ellen már előkészített, minden korábbinál nagyobb erejű támadást. Az amerikai elnök a szaudi koronahercegre hivatkozva azt mondta, hogy szövetségesei inkább akarnak egyességet látni, mint katonai eszközök bevetését. Irán is azt jelezte, hogy meg akar állapodni, további részletek nem ismeretesek.
3: Gázmezőt vett a MOL csoport a Shell-től. A Ciprus tengeri talapzatánál található Afrodité gázmező 35%-os tulajdonrészét vásárolták meg.
4: Az értékesítés 2031-ben kezdődhet meg, Egyiptomba és a világpiacra is szállítanak majd. Hernádi Zsoltot, a MOL csoport elnök vezérigazgatóját hallják.
5: Ez egy megkutatott, lehatárolt gázmező, ami kb. 104 milliárd köbméter földgázt tartalmaz, és 8 millió hordó kondenzátumot és egyéb nagyon jól hasznosítható, nagyon jól értékesíthető vegyiparanyagot. Ennek az operátora a Chevron lesz, világ egyik legnagyobb olajtársasága, és ebbe társultunk mi 35%-kal az első gáz várakozásaink szerint 31-ben fog érkezni. Az egyiptomi rendszeren keresztül kerül értékesítésre, ezért részben Belföldön, tehát Egyiptomban, részben pedig folyékony földgáz formájában a világpiacra.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 2,1%-os pluszban új történelmi csúcson 146.688 ponton zárta a hetet. A forgalom átépte a 36 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen mozogtak.
4: Az OTP 1,1%-kal csökkent 46.820 forintra, a MOL 7,1%-kal erősödött 4.530 forintig, a Magyar Telekom 1,1%-kal gyengült 2.746 forintra, a Richter pedig 0,5%-kal drágult, és 11.800 forinton fejezte be a kereskedést.
3: Vegyesen mozogtak a vezető európai értéktőzsdék pénteken.
4: A londoni FTSE 2,1%-kal csökkent, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 3,1%-kal erősödött, Milano 1,1%, Madrid 0,4%-kal került feljebb.
3: A tengeren túlom viszont jó volt a hangulat.
4: A Dow Jones 0,5%-kal, az S&P 500-as 0,7%-kal, a Nasdaq Composite 1%-kal emelkedett.
3: Ázsiában ennél jóval vegyesebb lett, vagy legalábbis volt a kép. A japán tőzsde az 9,1%-os mínuszban, Hongkong 1,1% fölötti pluszban, a Shanghai Composite 6,1%-kal van lejjebb, az indiai mutató viszont 6,1% fölötti pluszban, a Dél-Korea Index nem sokkal zárás előtt 4,5%-os mínuszban, Szingapur 3,1%-kal gyengült eddig. A forint azonban erősödik. 363 forint 50 fillért kérnek 1 euróért a bankközi devizapiacon. 1 dollárért kerek 315 forintot kell adni. 1 svájci frankért 389 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak azok komoly mínuszban. 5,7%-kal gyengült az észak-amerikai könnyűolaja véti edzésára. Ez egy pár centes visszarendeződés, 6% fölött is jártunk, 79 dollár 90 centen áll. A Brent 4,9%-kal kerül kevesebbe, 83 dollár 60 centhez közelít. Az arany 3,1%-os pluszban, nincs nagy mozgás körülötte, 4119 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára komolyan mozog, a palládium 1,2%-kal kerül többe, csak úgy, mint a réz. Az ezüst pedig 0,7%-os pluszban, a platina alig változik. A mezőgazdasági termelő árak többsége mínuszban, igaz eltérő mértékben. A gyapot több mint 1%-kal kerül kevesebbe, a kukorica 0,5%-os mínuszban, a többiek ennél kisebb mértékben mozognak. Nyolcvan éves lett a forint szombaton, nemzeti valutánk a világtörténelem addigi legnagyobb hiperinflációját követően. 1946. augusztus 1-én váltotta, a szinte értéktelenné vált pengőt.
4: Bevezetésében kulcs szerepet játszott az a 28 tonnás jegybanki aranytartalék, amit az amerikaiak átmeneti megőrzést követően visszaadtak. Ifjabb Kovács Balázs történész muzeológust, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont munkatársát hallják.
6: Az első címetek egy 10 és 100 forintos bankjegy volt, illetőleg érmékről is beszélünk továbbá, filléres és 1 és 2 forintos, illetve 5 forintos érméről. Ennek az érmesornak a különlegessége, ha anyagát tekintjük, az 5 forintos, amely ezüst tartamú volt, amelynek a peremiratára egy szimbolikus mondatot véstek, méghozzá azt, hogy a munka a nemzeti jólét alapja.
3: A vízzel való takarékoskodásra szólította fel a horvátországi Krk városa és a sziget hat önkormányzata helyieket, de a turistákat is.
4: A tartós asszály miatt az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon. Az önkormányzatok arra kérik a fogyasztókat, hogy a nyár végéig fogják vissza a mezőgazdasági területek, kertek, pázsitok és egyéb felületek öntözését, korlátozzák a medencék feltöltését és mellőzzék a víz minden indokolatlan felhasználását.

0: vízmennyiség egy része pótolható. Tegnap Zadárban és környékén is víztakarékossági intézkedéseket vezettek be a tartós asszály és a megnövekedett nyári fogyasztás miatt.
1: Ismét összeomlott Kuba országos villamosenergia hálózata, tegnap késő este csak nem az egész sziget áram nélkül maradt.
0: A mintegy 10 millió lakosú Kuba energiaellátási válsága az utóbbi időszakban tovább mélyült, mivel az ország egyre nehezebben jut importüzemanyaghoz. A Reuters szerint a helyzetet súlyosbítja az Egyesült Államok által alkalmazott olajembargó, amely tovább növeli az előregedett kubai energetikai infrastruktúrára nehezedő terheket. Donald Trump amerikai elnök január elején elrendelt intézkedései miatt megszűnt a venezuelai olajszállítás, miközben a Mexikóból érkező import is leállt. Venezuela korábban Kuba legfontosabb kőolajszállítója volt. A kialakult üzemanyaghiány közepette Havanna óvatosan megkezdte az energiaszektor részletes megnyitását a befektetők előtt.
1: A sportág egyik legnagyobb vitája zajlik a labdarúgásban. A világszervezet, a FIFA kiszervezni a világbajnokságokat. A leendő külső partner mintegy 4 milliárd dollárral szállna be.
0: Az európai és az észak-amerikai tömb attól tart, hogy a jövőben is szétszabdalnák a játékot, az ivó valójában reklámszünetekkel, és a jegyárak sem lennének vonzóak a nézőknek. Szabados Gábor sportközgazdász úgy látja, ez tényleg tisztán a profit hajszolásáról szól.
2: Sokaknak az a félelme, hogy ez nem egy kivétel lenne, mert ugye azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen amerikanizált változat a világbajnokságnak, és biztos csak azért van ez, mert Egyesült Államok volt a fő házigazda, de úgy tűnik, hogy ez lehet a standard, és a FIFA hosszú távon ezt akarja csinálni, és ugye, hogyha valóban megjelenik ez a magánbefektetői érdek, akiknek aztán tényleg csak az az érdeke, hogy minél több pénzt kisajtoljanak a VB-ből, akkor akár még további lépéseket is tehet a FIFA, akár további bővítéseket, akár olyan egyéb magának a labdarúgásnak a hagyományait, tradícióit felrúgó lépéseket, mint például ez a reklámszünet, amelyeket ha további hasonló lépések is követhetnek.
3: Időjárás jelentés.
0: Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Janza Katának, aki ezen a napon augusztus 3-án született Budapesten, Jászai Mari díjas magyar színésznő, musical énekes, aki olasz szakon végzett egyébként a Veres Péter gimnáziumban, gyerekkorában már énekelt a Magyar Állami Operaház gyermekkórusában, illetve a Gornag Mária színitanodában végzett, és 1997 óta tagja az Operett Színháznak, reméljük, hogy nagyon sokáig velünk marad még, és sokat fog nekünk énekelni, illetve játszani. Aki esetleg ma énekelne és játszana, meneküljön valami hűvös helyre, mert nagyon meleg lesz. 36 és 40 fok között alakul majd a hőmérséklet. Néhol lesznek záporok, zivatarok, de nem ez lesz a jellemző.
3: Sporthírek a 94.2.
1: Nos, a második fordulóval folytatódott az OTP Pang Liga a labdarúgásban idehaza. Eredmények tegnapról: Újpest, Debrecen 4-2, Eto Győr, Nyíregyháza 4-0, Ferencváros, Vasas 0-0. Ma játsszák majd a Zalaegerszeg Paks mérkőzést, de a tervezetnél korábban, hogy ne használjanak ott is feleslegesen villamos energiát. A férfiaknál Udvarhelyi Márton és Sárik Veres Marcell, a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia nyerte a strandröplabdázók Telekom országos bajnokságnak tegnapi döntőjén Tatán. Kun Patricia az utolsó előtti 28. helyen végzett. A női egyméteres műugrás selejtezőjében a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokságot így nem jutott be egyébként a döntőben, ahol egyébként olasz címvédés született Chiara Pellacciani kevéssel azután, hogy Matteo Santoróban megnyerte a vegyes szinkron műugrást, megvédte saját címét az egyméteres számban is.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Egy kis zene, utána pedig megemlékezünk részletesen arról, hogy szombaton 80 éves lett a forint, hogy lesz-e 90? Hát, ki tudja.

0: Mit jó reggel! Ez a reggeli monitor.
1: 8 óra 13 perc, 80 éves lett a forint szombaton. Nemzeti valutánk a világtörténelem addigi legnagyobb hiperinflációját követően 1946. augusztus 1-én született meg, és az elmúlt 80 évben a magyar szuverenitás és a gazdaság történet legfontosabb jelképévé vált. Bevezetésekor egyetlen forintért a csillagászati 400 ezer kvadrillió pengőt kellett adni, hát egyután tegyenek 29 nullát, ez körülbelül annyit jelent. Az új valuta névválasztásakor szóba került a tallér és a máriás is, de végül azt az elnevezést választották, amit Károly Róbert az akkori magyar pénz bevezetésekor 1325-ben. Ifjabb Kovács Balázs történés muzeológussal, a Magyar Pénzmúzeum és látogatóközpont szakemberével Pélinek Kata beszélgetett mindenről.
2: Milyen körülmények között kellett az új pénzeszközt bevezetni, úgyhogy annak valamiféle értéke is legyen?
3: A második világháborúban hazánk gazdaságának, illetve infrastruktúrájának legalább szerénybeslések szerint is 40%-a megsemmisült. Nem is beszélve az emberáldozatokról, amelyet a háború követelt hazánktól. Szinte nulla körüli helyzetből kellett valahogy a jövő felé tekinteni, és lényegében egy új országot kis túlzással felépíteni, újraépíteni, és ezt nehezen lehetett volna megoldani új fizetőeszköz nélkül, hiszen a háborús és gazdasági katasztrófa miatt valóban iszonyatos módon leértékelődött az akkor már 1926 óta forgalomban lévő pengő. Mindenféle módon próbálkoztak a front elvonulása után egy időszaktól egészen a forint bevezetéséig abból a célból próbálkozott a gazdasági vezetése az országnak, hogy megállt parancsoljon a további hiperinflációnak, viszont egy olyan spirált, egy olyan örvényt bont maga után a pengő nagyon gyors elértéktelenedése, hogy semmilyen módon nem tudtak ennek megállt parancsolni, sem az adópengők bevezetésével, sem pedig különböző bárcák, azaz helyileg, vállalatilag kibocsátott pénz helyettesítő eszközök helyettesítésével, és hát a szovjet vörös hadsereg által kibocsátott pénzjegyek sem tettek jót a pengő értékállóságának, tehát egyenesen következett minden út afelé, hogy 1945 év végén már döntsenek az ország vezetői a leendő új valutáról. Kérdés volt, hogy milyen névvel szerepeltessék ezt. Talán kevesen tudják, hogy felmerült komolyan a tallér, illetve a máriás elnevezés is, mindkettőnek volt történeti előzménye. Mégis a tallért elsősorban az amerikai dollárhoz hajazó kiejtése miatt, illetve hangzása miatt vetették el, a máriást pedig a klerikális vonzatai, illetve asszociációi miatt. Úgyhogy a forint fogalmát vették elő harmadikként, amelynek szintén voltak történeti előzményei, hiszen Magyarország nem először használt forint nevű fizetőeszközt ekkor már. Úgy kell elképzelni az átváltást, hogy tulajdonképpen a teljesen értéktelenné vált pengőrendszert, hogyha teljes lakosság körében éppen akkor, tehát 1946 nyarán forgalomban lévő pengőt összevonnánk és összeszámlálnánk, akkor is csupán 0,1 századnyi fillért ért volna a forint bevezetésének napján. Az 1 milliárd bélpengős bankjegy tulajdonképpen a világ legmagasabb címletű bankjegye volt, és talán azóta is tartja ezt a rekordot a pénztörténetben. Szóval 1 milliárd bélpengőnél állt meg a pengő, hogy aztán utat adjon a forintnak.
2: Mi volt a fedezet? Ugye az ország gazdasága nem lehetett az, mert alig igen volt. De hát ugye itt jött be a képbe az úgynevezett aranyvonat. Vagy ez így csak van legenda?
3: Ez olyannyira nem legenda, hogy igazából a forint genezisének is tekinthetnénk azt a vagyont, amelyet a Magyar Nemzeti Bank birtokolt lényegében, és aztán a frontharcok közelettével 1944 végétől kezdve már tudatosan, tervezetten és szabályosan megpróbálták minél nagyobb biztonságba helyezni. Ennek a vagyonnak a központi eleme azt a mintegy 30 tonnát kitevő aranyrúd szállítmány, illetve gyűjtemény, amely aztán később igazán alapja lehetett a forint fedezetének, hiszen ezt a 30 tonna aranyat sok más egyébbel is, például a Magyar Nemzeti Bank bélyeggyűjteményével együtt vonatra pakolták, és 1945. januárjában egy rövid veszprémi kitérő után Ausztriába szállították el. A Magyar Nemzeti Bank több száz alkalmazottjáról, illetve az őket és a vagyont kísérő csendőrökről is beszélünk, akik gyakorlatilag a bizonytalanba mentek, hiszen nem tudták, hogy mi lesz ővelük a háború végének forgatagában, nem tudták, hogy mi lesz azzal a vagyonnal, amit ők őriztek, és amit ők nekik hivatalból is meg kellett menteniük, mégis vállalták ezt a viszontagságos feladatot, és egy Spitalampir nevű osztrák alpesi kisvárosban tudták megoldani az elhelyezését ennek az aranyanyagnak és mindennek, amivel együtt szállítódott. Több hónapon keresztül egy kolostor pincéjében őrizték az aranytartalékot, és nem kevés diplomácia, tervezés és agilis fellépés kellett ahhoz, hogy először a német hadsereg meg ne dézsmálja Magyarország aranytartalékát, másodszorban pedig időben értesíteni kellett a közeledő amerikaiakat, az amerikai hadsereget, Patton tábornokot, hogy van a közelben itt egy kis közép-európai országnak komplett aranytartaléka, meg kéne menteni, mielőtt a már 40 kilométerre Spitalampirtől táborozó szovjetek oda nem jutnak, hiszen nem tudjuk, hogy mennyi maradhatott volna meg ebből az arany tartalékból, hogyha a szovjet hadsereg veszi kézbe a dolgot, nem pedig az amerikai. De szerencsére és a Magyar Nemzeti Bank önfeláldozó lépésének a hatására az amerikaiak lefoglalták a vagyont, majd egy évvel később vissza is szolgáltatták Magyarországnak, és így válhatott ez a vagyon alapjául, így szolgálhatott fedezetéül a későbbi forintnak. Hozzátenném azt is, hogy bár 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot, az aranyvonat augusztus 6-án érkezett csak vissza, tehát napokkal később. Éppen ezért a magyar gazdaságpolitika vezetői gondoskodtak arról, hogy eleve a búzaaratás végére tervezzék az új forint bevezetését, hogy legalább a termény, hogyha időre nem is érkezik meg a külföldre menekített vagyon, de legalább a termény fedezetül szolgáljon az új pénznek, és végül is a kettő egyszerre hatott és stabilizálta jó ideig a forint a helyzetet, a monetáris helyzetet.
2: Mik voltak az első címletek, bankjegyek?
3: Az első címletek egy 10 és 100 forintos bankjegy volt, illetőleg érmékről is beszélünk továbbá, filléres és 1 és 2 forintos, illetve 5 forintos érméről. Ennek az érmesornak a különlegessége, ha anyagát tekintjük, az 5 forintos, amely ezüst tartamú volt, amelynek a peremiratára egy szimbolikus mondatot véstek, méghozzá azt, hogy a munka a nemzeti jólét alapja.
2: Hát ez mondjuk az akkori korszakot jól jellemzi.
3: Így van, ez viszont még egyelőre nem a szovjetizáló hatás érvényesül ebben a jelmondatban, illetve a korai forintoknak a dizájnjában, megjelenésében sem, hanem egy olyan értékteremtő üzenetrendszer, ami egyetemes, örök és a kemény munkára hangsúlyozza a figyelmet.
1: Az elmúlt percben ifjabb Kovács Balázs történész, muzeológus, a Magyar Pénzmúzeum és látogatóközpont szakemberét hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél kilenckor friss hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál nem járható a külső sáv, mert tart a helyszínelés. A Váci útról a Róbert Károly körútra kanyarodó sávban útszükletre kell készülni. Torlódás alakult ki a Róbert Károly körúton a Lehel utcától. Tűzoltók dolgoznak a 16. kerületben a Veres Péter úton az Imre utcánál, ezért sávlezárásra kell készülni. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Lelassult a haladás a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai úttól. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A közösségi média álhírei, az embercsempész hálózatok tevékenysége, valamint egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése idézte elő több tízezer bevándorló beözöllését az észak-afrikai Ceutában múlt héten.
4: Ezt a marokkói belügyminisztérium közölte. A helyi hatóságok szerint mintegy 40 ezer ember próbált bejutni a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. A belügy szóvivője szerint a közösségi médiában terjedő valótlan információk azt a benyomást keltették, hogy a határ átjárható, miközben az embercsempész hálózatok is ösztönözték az átkelési kísérleteket. Rabat szerint sokan félreértelmezték azt a spanyol bírósági ítéletet, amely korlátozza a tengeren elfogott bevándorlók azonnali visszaküldését. A marokkói kormány visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint tudatosan előidézte vagy eltűrte volna a tömeges határátlépést, hogy nyomást gyakoroljon Spanyolországra.
3: Júniusban az ipari termelőjárak kismértében elmaradtak az egy évvel korábbitól. A belföldi árak 1,8, az export 1,4%-kal lettek alacsonyabbak.
4: A Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza azt mondja, az adatok nem okoztak meglepetést, de voltak alágazatok, ahol az energiaárak alakulása komolyabb áremelkedést eredményezett.
5: A belföldi értékesítés árai 1,8%-kal nőttek, míg a termelői árak az exportot tekintve 1,4%-kal mérséklődtek. Hát ebben az mérséklődésben, illetve az alacsony áremelkedésben mindenképpen szerepet játszik a forint erősödése. Viszont érdemes kiemelni az energiaárak nem ennyire kedvező hatását, ami különösen is jól látszik két olyan ágazatban, amelyek energiaintenzívebbek. Ez a koksgyártás, kőolajfeldolgozás, illetve a vegyi anyag termékgyártás, ahol 18,2, illetve 15,3%-kal emelkedtek az árak egy év alatt átlagosan.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 2,1%-os pluszban történelmi csúcson 146.688 ponton zárt. A részvénypiac forgalma több mint 36 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
4: A MOL 0,7%-kal erősödött 4530 forintra, az OTP 1,1%-kal csökkent 46.820 forintig, a Telekom 1,1%-kal gyengült 2746 forintig, a Richter pedig 0,5%-kal drágult 11.800 forintra.
3: Európában vegyesen mozogtak a főbb indexek.
4: Noni Fuci 2,1%-kal csökkent, a frankfurti DAX és a párizsi CAC40 3,1%-kal erősödött, Milánó 1,1%, Madrid 0,4%-kal került feljebb.
3: A tengeren túlon jó volt a hangulat.
4: A Dow Jones 0,5%-kal, az S&P 500-as 0,7%-kal nőtt, a Nasdaq kompozit 1%-kal emelkedett.
3: Nézzük, mi a helyzet Ázsiában, azért ott vegyesebben lett a kép. A japán tőzsde az 9% körüli mínuszban, de igen, majdnem 1%-os mínuszban zárta a kereskedést. A hongkongi tőzsde az 1% fölötti pluszban, a Shanghai 6%-kal van lejjebb, az indiai tőzsde már 8% fölötti pluszban, így a kereskedés első harmadának a végén. A dél-koreai index 5,5%-os mínuszban zárt, Szingapúr 4%-kal van lejjebb. A forint erősödéssel kezdte a napot, 363 forint 80 filléren áll az euróval szemben. Egy dollárért 315 forint 50 fillért kell adni, tehát egy picit visszakorrigáltunk. Egy svájci frankért 390 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak azok szemmel láthatóan estek. 6,2%-kal szakadt be az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 79 dollár 40 centen, a Brent 5,4%-kal 83 dollár 20 centre esett vissza. Ugye ezek hátterében egyrészt az áll, hogy Irán és az Egyesült Államok, ha minden igaz, a tárgyalóasztalhoz ülnek, mondta Donald Trump, illetve ugye az OPEC Plus is tovább emeli egyébként titkett kitermelési mutatóit szeptembertől. A szervezet tagországainak napi kvótája 188 ezer hordóval emelkedik a következő hónaptól. Az emelésről a csoport 7 meghatározó tagja, Szaúd-Arábia, Oroszország, Irak, Kuvait, Algéria, Kazasztán és Omán döntött.
4: Ezzel teljessé válik az eredetileg napi 1,6 millió hordós önkéntes termelés csökkentés fokozatos kivezetése. A 2023-as megállapodásban még az Egyesült Arab Emírségek is részt vett, de az ország májusban kilépett az OPEC-ből.
3: A palládium az 1,5%-kal drágább, az olaj 4%-kal kerül többe, vagy mi az arany, egy unciáit 4123 dollárt kérnek, a platina 6%-del, az ezüst 1,4%-kal kerül többe. A mezőgazdasági termelői árak többsége mínuszban, a gyapot 1,4%-kal kerül kevesebbe, a kukorica 0,5%-os mínusz mutat. És nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyamával. Nos, az is 4% fölötti mínuszban, 56 euró 70 euró centen áll szeptember végi szállítással. Tovább csökkentették az elektromos autókra adott árengedményeket a német autógyártók a múlt hónapban.
4: Közben a belső égési motorral szerelt modellek átlagos kedvezménye nőtt. Egy friss kutatás szerint az új elektromos autók a lista árhoz képest átlagosan 17,5%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg. A hagyományos hajtású modelleknél az átlagos árengedmény több mint 19%. Az elektromos autók iránti keresletet a magas üzemanyagárak és az állami támogatások is élénkítik, ezért a gyártók egyre kevésbé tartják szükségesnek további kedvezmények biztosítását.
0: Időjárás jelentés.
4: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértó szép ajándéka Marozsán Erika, aki augusztus 3-án a mai napon született néhány évvel ezelőtt. Magyar színésznő 6 éves korától tanult zongorázni, a táncművészeti, majd a színház és filmművészeti főiskolát is elvégezte. Az Új Színházban játszott, és 17 évesen debütált első tévéjátékában, a nemzetközi ismertséget pedig a Seres Rezső életét feldolgozó Szomorú Vasárnap című produkció hozta meg számára, szerepelt az Oscar-díjra jelölt One Day Crossing című magyar-amerikai rövidfilmben is. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és reméljük, hogy még sokáig velünk lesz. És ahogy Marozsán Erika szülővárosában, Újfehértón és Budapesten is rettenetes meleg lesz a mai nap folyamán is. 36 és 40 fok közötti csúcsokra számíthatunk, néhol eleredhet az eső.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Mégpedig egy kis zenével, a zene után azt részletezzük, hogy igen komoly vita alakult a FIFA, a világszervezet, mármint a labdarúgó világszervezet, illetve az UEFA, az európai szervezet között. Hogy miért, az kiderül.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 40 perc, hát ennek a dalnak a dalszövegírói azért elmacskáztak, mire megalkották ezt az előző pár percet. Nos, a sportág egyik legnagyobb vitája zajlik a labdarúgás. A világszervezet, a FIFA kiszervezni a világbajnokságok szervezését. A leendő külső partner mintegy 4 milliárd dollárral szállna be. Ez persze jó hír lenne a nemzeti szövetségeknek, hiszen jelentősen növelni a nekik járó juttatásokat. Ugyanakkor az európai és az észak-amerikai tömb attól tartana, hogy a jövőben is szétszabdalnák a játékot az ivó valójában reklámszünetekkel, és a jegyárak sem lennének vonzóak a nézőknek. Szabados Gábor sportközgazdász úgy látja, na ez tényleg tisztán a profit hajszolásáról szól. Vele beszélgettem mindenről. Mi zajlik most a futballvilágában?
2: Szerintem nem túlzás azt állítani, hogy a labdarúgás történetének egyik legnagyobb vitája zajlik most a FIFA és az UEFA között. Nem nagyon láttunk még olyat, hogy ilyen jelentős kérdésben, ilyen komoly érvekkel, ellenérvekkel szállna szembe egymással ugye a Nemzetközi Szövetség, a FIFA és az Európai Szövetség, az UEFA. Amit a FIFA tervez, az az, hogy a labdarúgó világbajnokságokat, ideértve ugye a férfi és női VB-t, illetve a klubvilágbajnokságokat nem saját maga szervezni, hanem azt kiszervezni egy cégnek, egy vállalatnak, amiben bevinni azokat a jogokat, amik ehhez szükségesek, és ennek a vállalatnak lenne egy kisebbségi tulajdonosa, egy vélhetően amerikai befektetőkör. A többségi tulajdont a FIFA megtartaná magának, és a nemzeti szövetségek, tehát a FIFA tagszövetségei is tulajdonosi részesedést kapnának, és ami az egésznek ugye a lényege, a kisebbségi tulajdonos olyan komoly összeggel szállna be ebbe a történetbe, több mint 4 milliárd dollárról van szó, amiből a FIFA a nemzeti szövetségeknek, tehát minden egyes ország nemzeti szövetségének azonnali 20 millió dolláros támogatást tudna biztosítani, amit azok infrastruktúrális és egyéb fejlesztésekre fordíthatnak, illetve a következő világbajnoki ciklusokra a már beígért támogatásokat, amik eddig olyan 8 millió dollár szintjén voltak szövetségenként, azt például azonnal felemelnék 20 millió vagy akár több mint 20 millió dollárra. Tehát nagyon jelentős összeggel próbálja a FIFA lekenyerezni ezeket a szövetségeket, és azt szeretné, hogy a nemzeti szövetségek szavazzák is meg, mert szükség van az ő szavazatukra ehhez, hogy szavazzák is meg ezeket a változtatásokat. Az UEFA viszont nagyon sok egyéb szereplővel egyetértésben azt mondja, hogy ez a futball kiárusítása, és nem akar hozzájárulni ahhoz, hogy ne a FIFA közvetlenül, hanem egy külsős cég, ráadásul magánkézbe lévő befektetők által is részesedjen. Külsős cég szervezze ezeket a világbajnokságokat. Nyilván attól tartanak, hogy éppen azt látnánk, amit a legutóbbi világbajnokságon is láttunk, hogy akár itt a reklámszünetekkel, akár a rendkívül magas jegyárakkal abszolút a pénzügyi profit irányába tolnák el a világbajnokság működtetését. És az UEFA most azt mondja, hogy amennyiben a FIFA megvalósítja ezt a tervet, akkor az UEFA nem, hogy nem szavazza meg mind az 55 tagországával, tehát Magyarországgal is együtt ezt a tervet, amitől természetesen még a többi tagország ezt megszavazhatja, hanem ha ez megvalósult, akkor nem vesznek részt az európai országok a FIFA rendezvényein, tehát a világbajnokságon sem. Magyarul az európai országok bojkottálnák a világbajnokságot.
1: Csak Európa áll ellent, vagy még van más is, mert ugye azért több szövetség van.
2: Valóban ugye 6 kontinentális szövetség van, ebből az UEFA, az Európai Szövetség az egyik. Az Észak-Amerikai Szövetség, a CONCACAF volt még az, aki kifejezte nagyon erőteljesen azt, hogy nem támogatják ezt a tervet. Az, hogy ők ugyanígy bojkottálnak-e, arról ők még konkrétan erről nem beszéltek, de az, hogy nem támogatják a tervet, azt nagyon erősen kifejezték. Az afrikaiak és az ázsiaiak még nem nagyon foglaltak állást, ők azért megfontolásra alkalmasnak tartják, ami egyébként nem meglepő, mert alapvetően ugye ez a két földrész volt az, aki sokkal több helyet kapott a világbajnokságon, mint amit korábban biztosított nekik a FIFA, jóval több csapatot tudtak küldeni, és ezzel tulajdonképpen Infantino a saját pozícióját bebiztosította, hogy az afrikai és az ázsiai országok emiatt folyamatosan rászavaznak minden egyes választáson, és megszavazzák az ő javaslatait. Most is elképzelhető, hogy ha még ugye ezt a 20 millió dollárt is rárakja a szavazólapra, akkor lehet, hogy az afrikai és az ázsiai országok ezt megszavazzák. Ugye ha csak elkezdünk számolgatni, 211 tagországa van a FIFA-nak, ebből 55 európai, 41 észak-amerikai, akik ugye már ellenezték ezt a tervet, az nagyjából a tagországoknak a fele. Ha azt feltételezzük, hogy a dél-amerikaiak azért valószínűleg hasonlóan gondolkodnak, mint az európaiak és az észak-amerikaiak, akkor azért itt egy nagyon-nagyon szoros harc jöhet ki ebből. Kérdés, hogy a FIFA erőnek erejével át akarja ezt vinni, és megkockáztatni azt, hogy tényleg az UEFA akár keresztbe feküdjön ennek a javaslatnak.
1: Egyébként mi lenne logikája annak, hogy a FIFA kvázi ezt kiszervezi? Hát igazából sok értelmét innen messziről nem látni.
2: Egyértelműen a több pénz, tehát itt semmi másról nincsen szó, csak pénzről. Én közgazdászként minden egyes alkalommal szeretem azt elmondani, hogy hát ez meg ez a projekt azért nem csak a pénzről szól, itt vannak szakmai elvek, stb. Na, ez a projekt csak a pénzről szól. Tehát itt tényleg semmi más nincs. Valóban a dologban az a furcsa, hogy a FIFA így is óriási rekordbevételt ért el a nemrég véget ért világbajnoksággal. Ugye a korábbi 7 milliárd dollárról 15 milliárd dollárra, tehát több mint a kétszeresére növelte a VB bevételeit a 4 éves világbajnoki ciklust összehasonlítva. Ennek egyik oka volt ugye maga a 48 csapatos bővítés, ami növelte ugye a csapatok és a mérkőzések számát. És természetesen azok a dolgok, amelyekről itt szó esett, hogy hogyan árusította ki a világbajnokságot sokkal erőteljesebben a FIFA, mint korábban, akár itt a televíziós jogokkal, például a reklámszünetek bevezetésével, akár a nagyon magas jegyárakkal, akár a szponzori csomagok átalakításával. Sokaknak az a félelme, hogy ez nem egy kivétel lenne, mert ugye azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen amerikanizált változat a világbajnokságnak, és biztos csak azért van ez, mert Egyesült Államok volt a fő házigazda, de úgy tűnik, hogy ez lehet a standard, és a FIFA hosszú távon ezt akarja csinálni, és ugye, hogyha valóban megjelenik ez a magánbefektetői érdek, akiknek aztán tényleg csak az az érdeke, hogy minél több pénzt kisajtoljanak a VB-ből, akkor akár még további lépéseket is tehet a FIFA, akár további bővítéseket, akár olyan egyéb magának a labdarúgásnak a hagyományait, tradícióit felrúgó lépéseket, mint például ez a reklámszünet, amelyeket ha további hasonló lépések is követhetnek.
1: Mikor dőlhet el ez a vita? Hogy látod?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván ugye abból a szempontból az időzítés tökéletes, hogy éppen egy labdarúgó világbajnokság után vagyunk, tehát 4 év múlva lesz a következő, tehát azért van idő ezt alaposan megtárgyalni. Azt ne felejtsük el, hogy a FIFA szabott egy határidőt a szövetségeknek, egy szeptember 19-i határidőt, amikor egy igent vagy egy nemet kell mondaniuk. Már önmagában ez is egy érdekes, hogy ilyen szoros határidővel próbálja meg ezt a FIFA átnyomni. És azért itt az UEFA ugye nagyon komoly ellenállást fejt ki, tehát én azt gondolom, hogy ez sokáig azért nem lehet húzni. Ha visszaemlékszünk, ugye 5 évvel ezelőtt volt az Európai Szuper a kísérlet, ami gyakorlatilag 2 nap alatt összeomlott, ugyanígy az UEFA tiltakozása miatt, amikor az UEFA azt mondta, hogy az érintett klubokat úgy, ahogy van, kizárják minden versenysorozatból. De azt nem gondolom, hogy ez ennyire gyorsan le fog futni, de az biztos, hogy bármennyire is van idő a következő világbajnokságig, azért ilyen sokáig nem lehet bizonytalanságban tartani a labdarúgás világát. És ráadásul azt se felejtsük el, hogy nem sokára egyébként lesz egy U20-as női világbajnokság, ami nyilván európai csapatok részt vennének, és hogyha az UEFA komolyan gondolja azt, hogy bojkott a FIFA rendezvényeit, akkor ott például már is nem léphetnének pályára az európai csapatok. Tehát azért vannak itt olyan tényezők, amik szerintem arra utalnak, hogy ha máshol, máskor nem is, de néhány héten belül ennek a kérdésnek el kell dőlnie.
1: Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, közlekedünk 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Reggeli Monitor.
1: George Clooney családjával együtt kénytelen volt elhagyni dél-kelet-franciaországi otthonát a közelben pusztító erdőtűz miatt. A hollywoodi sztár Didier Brémonnak, Brignoles község polgármesterének címzett levelében azt írta, hogy feleségével, Amállal nem tudják, otthonuk átvészeli-e az erdőtüzet, de szeretnék hangsúlyozni, remélik, hogy a település lakói biztonságban vannak, és bármi történjék, részesei maradnak a helyi közösségnek, és a későbbi helyreállításban is részt vesznek. Brignoles közelében szerdán délután keletkezett tűz, körülbelül 100 hektárt emésztett fel. Jóval kisebb volt annál, amely az elmúlt napokban végig söpört a délnyugat-franciaországi bordeauxi régión. Körülbelül 700 lakost evakuáltak, akik miután a tüzet sikerült megfékezni, visszatérhettek otthonaikba. A vármegyében található Brignoles körülbelül 90 kilométerre fekszik Marseille-től keletre. A francia kormány decemberben jelentette be, hogy Clooney-ék, valamint ikreik, Ella és Alexander megkapták az állampolgárságot.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé a Nagy Sándor József utca után a külső sávban, valamint a második kerületben a Nagyrét utcában a Nagykovácsi útnál. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál nem járható a külső sáv, mert tart a helyszínelés. A Váci útról a Róbert Károly körútra kanyarodó sávban útszűkületre kell készülni. Torlódás alakult ki a Róbert Károly körúton a Lehel utcától. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. augusztus 3-án reggel 9 órakor a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi szorosról, valamint az iráni atomprogramról. Ezt az amerikai elnök közölte.
3: Donald Trump megerősítette, hogy három öbölmenti állam és a teheráni vezetés kérésére vonta vissza az Irán ellen már előkészített, minden korábbinál nagyobb erejű támadást. Az amerikai elnök a szaudi koronahercegre hivatkozva azt mondta, hogy szövetségesei inkább akarnak egyességet látni, mint katonai eszközök bevetését, és Irán is azt jelezte, hogy meg akar állapodni. További részletek egyelőre nem ismeretesek.
2: Gázmezőt vett a MOL csoport a Shell-től. A Ciprus tengeri talapzatánál található Aphrodite gázmező 35%-os tulajdonrészét vásárolták meg.
3: Az értékesítés 2031-ben kezdődhet meg. Egyiptomba és a világpiacra is szállítanak majd. Hernádi Zsoltot, a MOL csoport elnök vezérigazgatóját hallják.
4: Ez egy megkutatott, lehatárolt gázmező, ami kb. 104 milliárd köbméter földgázt tartalmaz, és 8 millió hordó kondenzátumot és egyéb nagyon jól hasznosítható, nagyon jól értékesíthető vegyiparanyagot. Ennek az operátora a Chevron lesz, a világ egyik legnagyobb olajtársasága, és ebbe társultunk mi 35%-kal az első gáz várakozásaink szerint 31-ben fog érkezni. Az egyiptomi rendszeren keresztül kerül értékesítésre, ezért részben Belföldön, tehát Egyiptomban, részben pedig folyékony földgáz formájában a világpiacra.
2: Valós veszélyként értékelte a globális olajipar az Irán körül növekvő feszültséget, valamint a huszi fegyveresek bekapcsolódását a konfliktusban a Chevron amerikai olajvállalat vezérigazgatója.
3: Mike Wirth egy televíziós interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy a konfliktusok mellett is magas kereslet van az olajpiacon, amely viszont törékeny és bizonytalan. A nyomást kissé csökkentő fordulatként említette, hogy Kína képes volt némileg mérsékelni vásárlásait a világpiacról. Mike Wirth hangsúlyozta, hogy a Chevron a kockázatok csökkentése érdekében iraki terjeszkedést tervez, ahol egy vagy két olajmező kitermelésében vállal a szerepet, valamint a Hormuzi szoroson keresztül vezető szállítási útvonalat vezeték kiépítésével váltaná ki, ami észak felé haladna és a földközi tengerig juttatná el a kitermelt nyersanyagot a jövőben.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A budapesti értéktőzsdeindex a BUX 4%-os pluszban kezdett, 147.302 ponton az index, a forgalom pedig közelíti a 500 milliárd forintot. A vezető papírok mindegyike pluszban kezdett, a MOL majd 0,7%-kal ment feljebb 4560 forintra, az OTP 2,1%-kal 46.900 forintra drágult, a Richter 1,1%-kal 11.930 forintra erősödött, A Telekom is éppen, hogy majd 0,2%-kal 2750 forinton. A forint reggel erősödött, azután úgy megállt, 1 euróért 363 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 315 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért 389 forint 90 fillért kérnek. Ázsiában vegyesen mozogtak a vezető, vagy mozognak a vezető indexek, a japán tőzsde az majd 1%-os mínuszban zárta a napot, Hongkong 1,2%-kal van feljebb, a Shanghai Composite 0,7%-os mínuszban pillanatok a zárás előtt, India 0,9%-kal tudott erősödni a kereskedés feléhez közeledve, a dél-koreai index 4,5%-os mínuszban zárt, Szingapúr még nyitva 6,1%-os esésben. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal, most tovább estek. 6,7%-kal kerek 79 dollárra esett vissza az észak-amerikai könnyűolaj a WTI jegyzésára, a Brent pedig 5,9%-kal 82 dollár 80 cent alá esett. Ugye részben azért, hiszen tárgyalni fognak az amerikaiak az Iránnal, illetve az OPEC Plus is bejelentette, szeptembertől egy nagyobb teljesítményre kapcsol. Az aranyárfolyama nem nagyon mozog, 3%-os pluszban, egy unciáért 4119 dollárt kérnek. A többi fém közül a palládium 8%-del, az ezüst 1%-kal, a réz 1,5%-kal drágult, a platina meg gyakorlatilag egy pár centtel csak. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapot az, ami 1,5%-kal olcsóbb lett, a kukorica 6%-kal is, a búza is majdnem ilyen mértékben kerül kevesebbe. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 3,8%-os mínuszban 56 euró 80 euró centen áll szeptember végi szállítással. Megkezdődött az őszi barack szezonja, ez a gyümölcs valamivel jobban bírja a tavaszi fagyokat a sárga baracknál. Ugyanakkor ma alig 3000 hektáron termesztik, pedig korábban 17000 hektáron is volt gyümölcsfa.
3: Simon Attila agrárszakértő szerint az egyik legkedveltebb fajta jelenleg a nektarin, a csupasz barack, amit kifejezetten keresnek a vásárlók.
5: Első kettéválása a fajtáknak, hogy magováló vagy nem magováló, ez duránci vagy félduráncinak hívják, illetve a szőrös után következett a nektarin. Az első fajták, az ősi fajták, azok fejzsúsúak voltak, igazán kellemes fűszeres, és magnál a hús bevörösödött, és jöttek az olasz fajták, az amerikai fajták, amelyek a sárga húsokkal és illatos formákkal meghódották a magyar piacot.
2: A vízzel való takarékoskodásra szólította fel a horvátországi Krkvárosa és a sziget hat önkormányzata helyieket, de a turistákat is.
3: A tartós asszály miatt az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon. Az önkormányzatok arra kérik a fogyasztókat, hogy a nyár végéig fogják vissza a mezőgazdasági területek, kertek, pázsitok, zöld felületek öntözését, a medencék feltöltését. Krkvárosa, valamint Omissáj, Malinska-Dubasnica, Punát, Baska, Vrdnik és Dobrinj község legalább 30

0: 80 éves lett a forint. Nemzeti valutánk a világ történelem addigi legnagyobb hiperinflációját követően 1946. augusztus 1-én váltotta a teljesen értéktelenné vált pengőt.
1: Bevezetésében kulcs szerepet játszott az a 28 tonnás jegybanki aranytartalék, amit az amerikaiak átmeneti megőrzést követően visszaadtak Magyarországnak. Ifjabb Kovács Balázs történész muzeológust, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont munkatársát hallják.
2: Az első címetek egy 10 és 100 forintos bankjegy volt, illetőleg érmékről is beszélünk továbbá, filléres és 1 és 2 forintos, illetve 5 forintos érméről. Ennek az érmesornak a különlegessége, ha anyagát tekintjük, az 5 forintos, amely ezüst tartamú volt, amelynek a peremiratára egy szimbolikus mondatot véstek, méghozzá azt, hogy a munka a nemzeti jólét alapja.
3: Időjárás jelentés.
1: 1990-ben a frissen alakult országgyűlés ezen a napon választotta meg Göncz Árpádot a Magyar Köztársaság elnökévé, akinek így ideiglenes elnöki megbízatása véget ért, a rendes elnöki megbízatás pedig kezdetét vette. 95-ben az akkori kétharmados többség újra választotta őt, és 2000-ben köszönt le, Mádl Ferenc követte hát még akkor nem a Sándor palotában, hanem a köztársaság élén. Ami pedig ehhez a jeles évfordulóhoz kapcsolódik, az az, hogy akkor nem voltak még ilyen hőmérsékleti értékek, mint amik a mai napon várnak ránk. Magyarországon 36 és 40 fok között alakulnak majd a csúcsok, kisebb esők, záporok helyenként előfordulhatnak.
3: Sporthírek a 94.2.
0: Az OTP Bankliga második fordulójában az Újpest tegnap 4-2-re verte a Debrecent, a Győri Eto pedig a nyíregyházi Spartakuszt 4-0-ra. A Ferencváros Vasas mérkőzés 0-0-es döntetlen ért véget. Ma játsszák az Zalaegerszeg Paks mérkőzést a tervezetnél korábban 17:30-kor, hogy ne kelljen lámpafényt használni, ezzel is takarékoskodnak az MLS-nél. A férfiaknál Udvarhelyi Márton és Sárik Veres Marcell, a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia nyerte a strandlabdázók Telekom országos bajnokságának döntőjét tegnap Tatán. Kun Patrícia az utolsó előtti 28. helyen végzett a női egyméteres műugrás selejtezőjében a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokságon. Egyébként az első helyen a címvédés történt, hiszen Chiara Pellacani kevéssel azután, hogy egyébként Matteo Santoróban megnyerte a szinkron műugrást, megvédte egyéni címét az egyméteres számban.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: 9 óra 10 perckor, egy kis zene után elemzővel nyitjuk a tőzsdét, majd vendégem lesz Imre Lőrinc, az M4 Privát Bankár.hu újságírója.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A telefonon a túlsó végén Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója. A szervusz, üdvözöllek, jó reggelt. Nos, egy negyed órával ezelőtt 4%-os pluszban nyitott a hazai index, a BUX. Mi a helyzet most?
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, szervuszok. A ma reggel az hangulat a tőzsdéken viszonylag optimistán indult, tekintve, hogy a hétvégi viszonylag kedvező, kimenő kicsengésű iráni konfliktus úgy néz ki, hogy újra egy párbeszéd kezdődhet, és ugye ez megnyugtatta a piacokat, legalábbis az ázsiai tőzsdékről ezt látjuk. Így az európai és az amerikai határidős árakon is ugyanezt köszön vissza, és hát a magyar árak is úgy néz ki, hogy pluszban nyitottak. Ugyanakkor mégis van egyfajta ilyen kicsit felemás ellenmondó hangulat. A BUX Index az ugye hát egy ilyen 0,1%, és plusz nullában van, magyarul tulajdonképpen 92 pontot emelkedett. Ez azt jelenti, hogy 146.741 pont jelenleg az aktuális értéke. Az OTP viszont esni kezdett, ő mindösszen csak 80 forintot, de akkor is jelzi azt, hogy azért a hangulat nem teljesen töretlen optimizmussal indul. A Richter részvényünk 11.850 forint, 50 forinttal emelkedik. A MOL az, aki egyébként annak ellenére, hogy a Brent 5,8%-ot esett a kereskedésben, ma reggel az ázsiai kereskedésben, illetve 6%-ot esik a VTI olaj. Ennek ellenére pluszban van, vagy tudja tartani ma reggel még magát, 6 forinttal tudott erősödni ma reggel, 4536 forint. És a Telekom az, aki ugyan közvetlenül így nem érintett a mai fő hírsodorral, de mégis érdekes az, hogy a Magyar Telekom pedig a legnagyobbat esik, közel 1%-ot, 24 forinttal esik, 2722 forinttal. Úgyhogy viszonylag ellentmondásos hangulatban nyit a mai tőzsde, de azt gondolom, hogyha sikerül kitartania ezeknek a tárgyalássorozatoknak, akkor mindenféleképpen az megnyugtatólag hatni fog a piacra. Ugye ma kezdődnek ezek a megbeszélések, bár egy nap alatt is meg szokott fordulni a hangulat, de azért bízunk benne, hogy jól fog folytatódni.
1: Nagyon szépen köszönöm Zakár Tivadart, az Univerz Invest befektetési igazgatóját hallották az elmúlt percekben.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
1: Stúdiónk vendége pedig nem más, mint Imre Lőrinc, az m4privatbankár.hu újságíró. Szervusz,
3: jó reggelt kívánok!
1: Hát pénteken, amikor egyeztettük, még nem tudtuk, hogy pontosan mi történik máig.
3: Hát,
1: ugye ma reggelre kiderült azért, hogy hát könnyű helyzet nincs, ez már múlt héten kiderült. A téma nyilván energiakrízis, ugye beszéltünk Szabolcs István energiaipari szakújságíróval, aki elmondta, hogy na, azért nem oda Buda, Paks még működik, ugye egy turbina megy mindenképpen, és hát persze kiderül, hogy ezt lehet-e tovább működtetni, vagy sem, de nyilván az kevesebb hűtővízre van szükség, tehát elvileg, meg egyébként is ugye nem csak a Duna alapján működik a rendszer, hanem többszörös védelem van, tehát van víz, ami hűtse a rendszert. Na de ettől függetlenül az ember, aki elment esetleg hétvégén vásárolni nagy áruházba, volt olyan, először én tényleg is értettem, hogy
3: ilyen kis őrlángon égő nem, voltokra gondolsz?
1: Hogy... Igen, tehát bementem Budakalászon az egyik nagy boltba, és akkor azt tűnt fel egy pár perc után, hogy valami nem olyan, mint szokott lenni, és akkor rájöttem, hogy az, hogy lejjebb vették a világítást, egyébként teljesen mindenki ehhez jól igazodott, csak tényleg a furcsa volt, és akkor esetleg nekem is egy pár perc mondja, ja, igen, tehát ez már a... De úgy látszik, a cégek komolyan vették.
3: Abszolút komolyan vették, és a lakosság is komolyan vette, hogy a cégek környezetében a miniszterelnök mondta, hogy már több mint 300 vállalat vállalt egyébként elég jelentős energiafogyasztás csökkentést, és akkor látszik, hogy tényleg itt a kisebb boltoktól elkezdve mindenki próbál úgy, ahogy segíteni, hozzájárulni a rendszer tehermentesítéséhez. Szerintem magánemberként is, meg a hallgatók közül is sokan tényleg így kifejezetten figyeltek most erre a 17 óra, 21 óra közötti idősávra, hogy próbáljuk akkor mondjuk a mosást azt elintézni délben, vagy valamilyen kevésbé terhelt időszakban, úgyhogy bár mondjuk hétvége volt, ott egy kicsit azért mások tudnak lenni a fogyasztási mintázatok, mint amikor ugye hétköznap dolgozunk, és akkor ugye munkából hazaérünk 17 órára, de az a lényeg, hogy szerintem mindenki próbált erre odafigyelni, és ezt Kapitány István is sűrűn jelezte a hétvége folyamán is különböző Facebook posztokban, hogy ennyit mondjuk másfél blokknyi paksi teljesítményt sikerült most megspórolni, ennyivel termentesíteni a hálózatot, úgyhogy én nem vagyok energetikai szakújságíró, viszont én is tényleg ezzel a témával keltem és feküdtem gyakorlatilag az elmúlt napokban, úgyhogy nyilván itt az élőadás varázsa miatt nem tudjuk, hogy mi fog majd történni még a nap folyamán, de hogy egyelőre még paks tényleg üzemel, ez ugye fontos, hogy hétfőn vagyunk 9 óra magasságában, úgyhogy azt hiszem, hogy ez nagyon patetikus, de eléggé szépen összefogott itt az ország meg a vállalatok. Egyébként még nagyjából várható, hogy újabb önkéntes fogyasztáskorlátozások lesznek, már csak azért is, mert ugye bár hatályba lépett szombaton az a kormányrendelet, ami alapján a MAVIR egyébként kötelező jelleggel szólíthatja fel arra a vállalatokat, hogy x százalékkal csökkentsék az energiafogyasztást. Nyilván ennek a percepciója sem olyan jó, és egy vállalat szeretné ezt elkerülni, és inkább szeretne önkéntesen, ugye ez PR szempontból is jó nekik, felajánlani, hogy én ennyivel csökkentek.
1: Ja, nyilvánvaló, persze most egy olyan helyzet van, amikor ezt meg kell oldani. Ugye egy csomó apróságon is múlik, lásd, ugye az NB1-es meccsek korábban kezdődnek, hogy ne kelljen villanyfényt használni, ugye az is megtakarítás. Meg egyébként valóban mi otthon is tehetünk azért, hogy esetleg kevesebb ideig megy a légkondi, nem arról az, hogy ne menjen egyáltalán, de ha lehet, akkor ne egész nap. Meg hogy igen, bizonyos munkákat esetleg átütemezve lehessen, hogy minél kevesebb legyen a felhasználás. Ugye most azért ennek azért ára van nyilván, hiszen ezt most vásároljuk, ezt az energiát.
3: Igen, ezt az energiát most... Ugyebár felmerül, hogy honnan tudjuk igazából pótolni ezt, mert bár paks még jelen pillanatban tényleg takaréklángon működik, azért már így is egy hát több mint 1500-1800 megawattnyi kapacitás mindenféleképpen kiesett a magyar villamos energiapiacról, úgyhogy ezt természetesen pótolni kell. Egyébként igen, nyilvánvalóan felmerül az import, mint elsődleges forrás.
1: Meg, hogy a Szlovákiából jön most. Szlovákiából is jön egyébként, még más országokban.
3: Igen,
1: hogy
3: a szlovák miniszterelnök fel is ajánlotta a segítségét. Egyébként a Magyarország import aránya tavaly 18,6% volt, tehát kevesebb, mint 20%-át a hazai felhasználásunknak importáltuk igazából. 2014-ben ez még 31% volt, szóval azért jól látszik a tendencia, de nyilván minden ország erre törekszik, hogy minél kevesebb energiát kelljen importálnia. Ez egyébként elég jelentősen, főleg egy ilyen hőkupolás időszakban, ugye, hogyha óriási a kereslet az áramra a közös európai villamosenergiapiacon, akkor az az árakat azért feldobja. Egyébként érdekes, hogy az árak nem emelkedtek meg akkora mértékben közel sem, mint június végén, amikor tényleg az első nagy hőkupola köszöntött be Európában, úgyhogy ebből a szempontból talán az import bár nyilván rontja mondjuk a cserearányunkat, és nyilván a költségvetésnek a terheit növeli, de nem olyan vészes az import beszerzés helyzete, mint mondjuk a június végi állapotok szerint volt, mondjuk akkor meg volt paks, szóval így azért ezt mindig egy ilyen kockás füzetnél ki kell számolni, hogy mekkora terhet jelent. Magyar Péter azt mondta, hogy 10 milliárd forintos plusz terhet jelent az import növelése, bár egyébként én azt olvastam, hogy a kormány azért próbálja ezt a plusz import mennyiséget minél inkább visszaszorítani, és példának okáért az új rendelet, amire utaltam, az átmeneti jelleggel megnyitja a lehetőséget arra, hogy a visszatáplálásra alkalmas erőművek, mint például a házi napelemes rendszerek minél inkább hozzá tudjanak járulni a fogyasztás meg a rendszer kiegyenlítéséhez. Úgyhogy én úgy vettem észre, meg hát nyilván itt vannak főleg a gáztüzelésű erőművek, amiket ilyenkor csatasorba lehet állítani, ugye ezek nem szoktak folyamatosan működni teljes kapacitással, de vészhelyzetben, krízishelyzetben ez megoldható. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szükség van a növekvő importra, de talán nem lesz akkora mértékben szükség rá, mint azt a első forgatókönyvek alapján várhattuk volna, főleg azért, mert ez nagyon költséges mégiscsak.
1: Az egy érdekes kérdés, ami felmerült itt a Duna vízszintjével kapcsolatban, hogy ugye Magyarország az egyetlen ország itt a Dunán, akinek nincsen semmi fajta beruházása, lásd, sem vízlépcső, sem tároló, víztározó. és ugye többen felvetették, hogy nyilván azért én alacsony a Duna, mert fönt megfogják, amire mondták többen, ez nettó hülyeség, mert egyébként nem. Viszont persze mi ordítunk, miközben meg nem csináltunk semmit az elmúlt sok-sok évben. Nyilván, amikor Paksot tervezték anno 60 évvel ezelőtt, akkor egészen más klimatikus viszonyok voltak, és most nem is a klíma miatt kérdezem, vagy vetem ezt föl, hanem önmagában mondjuk a paksi erőmű biztonsága szempontjából, hogy az, hogy tényleg nincsen semmifajta olyan zsilip, vagy valami, ahol lehet szabályozni valamennyire a Duna vízhozamát, vagy legalább lenne egy ilyen tároló kapacitás, lásd, mint a Tiszató, vagy valami, azért az felveti azt, hogy lehet, hogy 89-ben jól hangzott az, hogy ne legyen bős, de lehet, hogy ma már ez nem jó ötlet.
3: Hát ez így van, viszont ugyebár ennek nyilvánvalóan lesznek majd óriási nagy politikai kockázata is, akárbár pont reggel idefelé jövet olvastam, de sajnos csak a szalag címet tudtam elolvasni, hogy már az előző kormányzat is egyébként felvetette ezt a problémát, hogy azért itt nagyon vészes helyzetek lesznek a Duna hát leapadásával.
1: De hogy igen, nem igen. Semmit.
3: Igen, tehát hogy gyakorlatilag erről van szó, és azt szerintem már senki számára sem kérdés, hogy kell valamit tenni a Duna vízhozamának, meg vízszintjének megőrzése, megtartása érdekében. Nyilván itt az lesz a kérdés, hogy hogyan lehet ezt ekológiai, meg környezetvédelmi szempontból a lehető legoptimálisabban úgy megoldani, hogy az tényleg ne okozzon mondjuk ott a helyben élők számára egy olyan kellemetlenséget, vagy a környezetvédők számára egy olyan gyújtópontot.
1: Egy kicsit lehet, hogy vissza kellene fogjanak magukból, mert két dolog van, vagy lesz energiánk, vagy nem. Mert arról nem beszélve, hogy a mezőgazdaságnak is szüksége van, és mondjuk, hogy hozzak ide egy példát, a Tour de France-t az ember, ha nézte, ugye rengeteg helikopteres felvétel van. Nem volt olyan nap, ahol ne láttunk volna víztározót, csatornát, bármit.
3: Egyébként...
1: Most Magyarországon semmi nem épült ebből az elmúlt, hát 20-25 évben szinte, egy-kettőt leszámítva egy-két magánberuházást, és azért ez nagy baj.
3: Ez nagy baj, de ugye az volt a probléma, hogy példának okáért én emlékszek olyan miniszterelnöki megnyilatkozásra a parlamentből, hogy víz nagy hatalom vagyunk, és hogy sokkal több vize. Tehát, hogy összességében, hogyha úgymond az ország első embere szájából ez a narratíva hangzik el, akkor nem várhatjuk, hogy a szakpolitikák erre úgy reagálnak, hogy akkor most építsünk. Szóval, hogy én kíváncsi vagyok nagyon, hogy mi fog
1: változni. Pont azt várná az ember, hogy ilyenkor a szakma mondja azt, hogy
3: Ácsi, mondta feltétlenül. Igen.
1: Mert hogy mégiscsak ők értenek hozzá, nem pedig feltétlenül a politika. Na mindegy, ennek sok tanulsága lesz, remélem, hogy el is indul valami, mert azon kívül, hogy ezt jól elmondjuk, ha nem történik semmi.
3: Még annyit hadd vessek fel itt nagyon gyorsan így bedobni.
1: Igen, megbeszéljük ezt a hírek után.
3: Elrendben legyen így, köszi.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából.
1: A reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 9:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Valós veszélyként értékelte a globális olajipar az iráni körülvevő feszültséget, valamint a húszi fegyveresek bekapcsolódását a konfliktusba a Chevron amerikai olajvállalat vezérigazgatója.
3: Mike Wirth egy televíziós interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy a konfliktusok mellett is magas kereslet van az olajpiacon, amely viszont törékeny és bizonytalan. A nyomást kissé csökkentő fordulatként említette, hogy Kína képes volt némileg mérsékelni vásárlásait a világpiacról. Mike Wirth hangsúlyozta, hogy a Chevron a kockázatok csökkentése érdekében iraki terjeszkedést tervez, ahol egy vagy két olajmező kitermelésében vállalna szerepet, illetve a Hormuzi szoroson keresztül vezető szállítási útvonalat vezeték kiépítésével váltaná ki, ami észak felé haladna és a földközi tengerig vinné el a kitermelt nyersanyagot a jövőben.
2: Szeptembertől tovább emeli kitermelési mutatóit az OPEC Plus.
3: A szervezet tagországainak napi kvótája 188 ezer hordóval emelkedik a következő hónaptól. Az emelésről a csoport két meghatározó tagja, Szaúd-Arábia, Oroszország, Irak, Kuvait, Algéria, Kazaksztán és Omán döntött. Ezzel teljessé válik az eredetileg napi 1,6 millió hordós önkéntes termelés csökkentés fokozatos kivezetése. A 2023-as megállapodásban még az Egyesült Arab Emírségek is részt vett, de az ország májusban kilépett az OPEC-ből.
2: A klímaváltozás, az asszály és a vízhiány egyre inkább kiélezi a társadalmi és politikai feszültségeket a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában, a nagy népsűrűségű erőforrás hiányos országokban.
3: A legtöbb konfliktust az egyre csökkenő hozamú folyók vízmegosztása generálja egyes területek és országok között. Kovács Blanka nemzetközi biztonság és védelempolitikai szakértőt hallják.
4: Például Afganisztán, Üzbegisztán esetében, vagy a Kirgiz-Tádzsik konfliktus esetében víz egyre inkább egy konfliktus meghatározó tényezővé válik, elterülik a folyók vízhozamát, nem engednek át megfelelő mennyiségű folyóvizet. Kirgizisztán és Tádzsikisztán még mondjuk fontos víztermelő országok, addig az ipari és lakossági vízfelhasználás jelentősebb része Üzbegisztánban, Türkmenisztánban és Kazaksztánban történik, csak ugye iparilag, gazdaságilag meghatározó országok, addig egyre és egyre kevesebb víz ér el ezekből az országokban.
0: Tőzsdehírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX mintegy 3%-os pluszban, 147.067 ponton az index. A forgalom közelíti az 1,8 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak. Az OTP majd 2%-kal lett olcsóbb, 46.750 forinton. A Telekom 3%-kal jött lejjebb, 2738 forinton, a Richter 1,1%-os pluszban 11.930 forinton áll, a MOL 8%-kal drágult 4570 forintra. A forint tovább erősödött, 1 euróért 363 forint 40 fillért kell adni, 1 dollárért 315 forint 10 fillért kérnek, 1 svájci frankért pedig 389 forint 90 fillért kell leperkálni. Ázsiában a vezető indexek vegyesen mozogtak. A japán tőzsde végül majd 1%-os mínuszban zárt, Hongkong 3%-kal van fejezem sokkal zárás előtt. A Shanghai Composite 6%-os mínuszban zárt, India még nyitva 7% fölötti pluszban a kereskedés felénél. A dél-koreai index 4,5%-kal szakadt be a kereskedés végére, Szingapur 6%-os mínuszban. Európában a vezető indexek többsége emelkedőben, a DAX index az 1,2%-kal ugrott meg, Párizs majd 1%-kal, az olasz tőzsde 0,5% fölötti pluszban, bár ő elindult lefelé, a spanyol 0,4%-os pluszban, mégis ő is lefelé vette az irányt, London pedig pénteki záróértéke alatt 1-2 ponttal. A nézők mi helyzet az olajárakat tekintve, nos, ugye reggel komoly mínuszokat láttunk, ebből most egy picit korrigál vissza azért, majd 6% fölötti mínuszban járt az észak-amerikai könnyűolaj a VTI, most 5,8%-a van lejjebb, ez $79.70 jelent, a Brent 4,9%-kal kerül kevesebben $83.60. Az arany árfolyama nem nagyon mozog, enyhe pluszban $4,112, pár dollárt visszaesett, ennyit ér egy uncia arany. A palládium minimális pluszban, csak úgy, mint a platina minimális mínuszban, az ezüst 0,6-del, a réz 0,5%-kal többe kerül. A mezőgazdasági termelő árak közül pedig, mindegyik mínuszban, de nagyon kis mértékben, a gyapot 1,4%-kal, a kukorica 0,4%-kal kerül kevesebbe. A holland tőzsdéhelyezett gáz árfolyama 2,8%-os mínuszban, 57,40 euró áll szeptember végi szállítással. Enyhén csökkent idehaza a feldolgozóipari beszerzési menedzserindex.
3: A júliusi 51,4 pontot megelőzően még júniusban 51,6 ponton állt a mutató. A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság adatai szerint a múlt hónapban a válaszadók az ágazat lassabb bővüléséről számoltak be. A BMI 50% felett, a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére 50 alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.
0: Időjárás jelentés.
3: Születni tudni kell, ezt valószínűleg elmondhatta magáról Louis Alexander Chiron, aki 1899-ben ezen a napon augusztus 3-án született. Monte Carlo-ban monakói autóversenyző, Forma 1-es pilóta, aki még 55 évesen, majdnem 56 évesen is rajthoz állt a monakói nagydíjon 1955-ben, szóval él a remény, hogy egyszer én is rajthoz állhatok még ezen a versenyen, van pár éve. A másik aranyos történet, hogy róla nevezték el a Bugattinak az egyik autóját, ami azért mindenképpen nagyon komoly, nem is autó, hanem rakéta, illetve Ayrton Senna szintén Monte Carlohoz kapcsolódik, az egyik nagydíjon balesetet szenvedett, majd kiszállt az autójából és hazasétált, mint egy 200 méterre lévő otthon. Monte Carlo-ban ma az időjárás úgy alakul, hogy egészen európai 28 fokos csúcsokra számíthatnak az ott lévők, nálunk ma 36 és 40 fok közötti értékekkel támad a meleg, meg kisebb esőkkel, ha minden igaz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Mégpedig egy kis zenével, a zene után beszélgetünk tovább Imre Lőrinccel, az M4 Privátbankár.hu újságírójával.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 9 óra 41 perc, a stúdió vendége Imre Lőrinc, az M4 privátbankár.hu újságírója. És ott folytattam beléd a szót, amikor már ráfordultál a külföldi befektetésekre, vagy legalábbis picit szóba került. Például az én részemre az egy kérdés, hogy ebbe a csatorna, tehát egyáltalán az ilyen típusú víz megtartó beruházásokba, na ebben például lenne logika, hogy külföldi tőke szálljon be, vagy ez annyira stratégiai kérdés, hogy szó se lehet róla?
2: Szerintem mindenképp van benne logika, lehet benne logika, és nyilván nem akarok megelőlegezni semmi ilyesmit, de példának okáért az a hihetetlen kapacitású szélerőmű park, ami a következő 4-5 évben, vagy hát a következő években projektszerűen Magyarországon fel fog épülni, az annak egy része szerintem külföldi beruházókhoz fog kötődni, és én nagyon kíváncsi leszek egyébként arra, hogy ez a fajta, mert ugye az előző kormányok idején mindig az volt a narratíva, hogy nyilván a magyar cégeket, magyar vállalkozókat, abban tudjuk, mi lett belőle, a magyar tőkés osztály megteremtése lett, leginkább a lojalitás talaján maradva, de hogy ugyan, úgymond ez volt a narratíva, szépen adott nemzeti narratíva, hogy a magyar cégeket hozzuk helyzetbe, és ugye a külföldi cégek, beruházók pedig hát várják ki szépen a sorukat. De hát igazából ez egy eléggé torz narratíva volt, mert hogy konkrétan a legeslegnagyobb volumenű beruházások, azok egyértelműen ugyanúgy külföldről jöttek. 2025-ös adatok alapján például Kína és Szingapúr hozta ide a legeslegnagyobb volumenű beruházásokat, és mondjuk a magyar cégek volument tekintve a dobogóról is lecsúsztak, mert egyébként az Egyesült Államok cégei hozták a harmadik legnagyobb volumenű befektetéseket hazánkba. Szóval ebből a szempontból igazából egyáltalán nem ördögtől való, hogyha egy igazán versenyképes, piaci alapon működő cég, amely azt fogja nézni, hogy neki megérje az a beruházás Magyarországra, de hozzád miért ne?
1: Igen, csak ugye energia. És az energia az mindenütt stratégiai kérdés. Ugyanakkor meg nem biztos, hogy önerőből mi ezt villámgyorsan megoldjuk. Ezért jutott eszembe ez a kérdés egyáltalán. Szóval, hogy azért van egy olyan része ennek, amikor meg azt
2: hát mondom, van egy rész, jó, ami szuverenitási kérdés.
1: Mert ugye most az, hogy idejön egy kínai autógyár, vagy épül a vasút, ami egyébként ugyancsak stratégiai kérdés, az egy dolog, meg ugye amerikai cégek, nagy cégek beruházásai is jönnek ide. Ez is egy másik kérdés. Európa hol van ebben? Vagy legalábbis melyik európai ország az, aki? Németország a negyedik?
2: Ja, hogy a hozzánk irányuló, igen. Egyébként darabszámban, igen, német-francia beruházások a darabszámot tekintve negyedik, ötödik helyen ott voltak.
1: A volumen tekintve viszont...
2: Hát abban teljes mértékben, tehát megnéztem a Magyar Nemzeti Banknak is, a KSH-nak is a vonatkozó adatait, ugye a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség is, szóval elég sok adat áll rendelkezésre, és én abszolút arra jutottam, hogy 2019-20 környékétől nagyon látványosan az látszódott, hogy azok a régiók, amelyek tényleg úgymond pluszos, tehát pozitív működőtőke beáramlást eredményeztek, ugye ez sok minden lehet, ez nem feltétlen egy betonba öntött beruházás, hanem bármiféleképpen a külföldi tulajdonos úgy dönt, hogy pénzt hoz be, vagy pénzt visszaforgat Magyarországra. Igen. Tehát egészen az utóbbi években már, akkor mondok két adatot, 2014-ben a távol-keleti beruházók nagyjából 13%-os részarányt tettek ki a pozitív nettó tőkebeáramlást tekintve, Európa 77%-on át, még az európai cégek, és ez 2024-re megfordult, tehát 49-48 az ázsiai beruházók javára. Egyébként a tavalyi évet illetően is az európai cégek majdnem 300 milliárd forintot kivontak Magyarországról, az ázsiai vállalatok pedig másfél ezer milliárd forintot, nyilván felfoghatatlan összeg, csak hogy a tendenciákat figyelve nagyon durván eltolódott ebbe az irányba, ami önmagában szintén, ahogy az első kérdésedre visszautalva, én nem tartom ördögtől valónak, mert hát látjuk a világgazdasági folyamatokat, óriási nagy ázsiai terjeszkedés, sok esetben ázsiai innováció jelenik meg, amely miért ne találhatná meg az utat. Nyilván itt is azért meg kell fontolni azokat a szuverenitási kérdéseket, amik egyfajta korlátjai lehetnek az ázsiai tőke egyfajta ilyen világszintű leuralásának, de hogy önmagában ezzel sincs nagy probléma a véleményem szerint. Amire még nagyon kíváncsi leszek, és ez visszacsatol az első témánkhoz is, hogy az utóbbi években ugye Magyarország ugye a méretéhez tekintve egészen elképesztő nagy akkumulátor, nagy hatalom lett. Ebben a tekintetben milyen változás várható? Szerintem egyébként jelentős, mert hogy bár a legnagyobb vízfogyasztó iparágak top 5-ös mezőnyében mondjuk nincs benne az akkumulátoripar, a top 10-ben már benne van, de hogy a narratíva alapján, meg biztosan te is figyeld a közvélekedést, az akkumulátorgyárak mint elképesztő vízzabáló egységek jelentek meg itt az elmúlt időszakban, még hogyha tényleg ez közgazdaságilag árnyalható is, tehát hogy mondjuk a felhasznált vizet mennyire tudja visszacsorgatni utána megfelelő hőmérsékleten a Dunába, mennyire tudja azt újrahasznosítani, de az a lényeg, hogy nem alakult ki most egy ilyen pozitív kép az akkumulátorgyárak körül, és szerintem ez egyébként hatni fog majd a beruházás politikára is.
1: Ez kicsit olyan, mint ha Balatonra érdemesen menni nyaralni, vagy sem, hogy ha most valaki találsz egy influencert, aki éppen a drága oldalon játszott, akkor leírja azt, hogy megfizethetetlen. Ha meg találsz egy influencert, aki esetleg vette a fáradtságot is kicsit jobban szétnézett, akkor talál olyan strandot, ahol mondjuk nem 3000 forint a lángos, mert ez egy nettó baromság egyébként. Így van blokk kijelenteni.
2: Abszolút.
1: Millió egy árfél.
2: Meg amúgy én sem akarom bagatellizálni a helyzetet, csak... mert mondjuk függ az, hogy hova teszed a gyárat. Tehát, hogy annak a környezetében vannak-e mondjuk víztározók, van-e mondjuk olyan bőséges hozamú folyóvíz.
1: Igen.
2: Ugye most ugye ez nagyon összetett.
1: Ugye az egy érdekes kérdés lesz, hogy a jövőben majd ugye ez a nátrium alapú új technológia, ami egyébként bár nehezebb akkumulátort eredményez, de
2: igen,
1: egyszerűbb technológiát, és ugye azt ráadásul könnyű átállni vele, és kevesebb energiába is kerül. Szóval, hogy ezek mikor jelennek meg.
2: És egyébként igen, az akkumulátorgyártás ugye kifejezetten, hogyha most nem arra gondolunk, hogy személyautókba vagy járművekbe, hanem hogy tároljuk azt az energiát, amit akár Paks megtermel. Hát miért ne? Tehát ez egy nagyon jó irány lenne.
1: Meg nem is az, meg hát amit az otthoni a napelemmel megtermelsz.
2: Igen.
1: Ugye lehet ordítani az akkumulátorok ellen, csak akkor kérdezem, hogy ki fog telefonálni, milyen számítógépen, mert ugye a legegyszerűbb eszközök is akkumulátorral működnek. Igen, az más kérdés, hogy azért van élet az autóiparon túl, de hát ja, meglátjuk.
2: Igen, egyébként elkezdődött a személycsere már ezeknek a befektetés ösztönzésben élen járó vállalatoknak az élén. Nemzeti Befektetési Ügynökségnek lett új vezérigazgatója, ugye az Eximnek lett új vezérigazgatója, ugye a HEPA részéről én még nem láttam, hogy bejelentették volna, ugye az a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség részéről még nem hallottam, hogy bejelentették volna az új vezérigazgatót, de ott is van vezetőváltás, plusz ugye azt azért még gyorsan hozzátenném, hogy egy olyan struktúraváltozás azért történt, hogy emlékezhetünk, hogy ez az előző érában a Szijjártó-féle minisztériumhoz, a külgazdasági külügyminisztériumhoz tartoztak ezek a gazdaságösztönző állami vállalatok, ezek most teljesen átkerültek, visszakerültek úgymond a gazdasági tárcához. Amiben azért reménykedhetünk, hogy akkor a gazdasági, tényleg a kockás füzeten levezetett szakmaiság jobban fog érvényesülni. De ez mondom még csak remény, tehát hogy még nem sokat láttunk egyébként a Tisza kormány FDI politikájával kapcsolatban.
1: De majd fogunk nyilván. Köszönöm szépen, Imre Lőrinc, az M4 privátbankár.hu újságírója volt a vendégünk. Mi zenével megyünk tovább, egy kis kultúra, közlekedés, 10 friss hírek itt a Trend FM-en.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Müller Péter Sziámi megújult zenekara és vendégei adják az árókoncertet az idei Sziget Fesztiválon. A produkció augusztus 16-án vasárnap hajnali 1 és 3 óra között lesz látható és hallható a Budapest Park Stage-en. Immár évtizedek óta hagyomány, hogy a Sziget zárókoncerten a fesztivál egyik alapítója, Müller Péter Sziámi lép a színpadra. Az idei mégis különleges alkalom, mert a dal szerző előadó az év végén ünnepli 75. születésnapját. A történet egészen a Diák-sziget megszületéséig nyúlik vissza. A fesztivál ötlete egy 100 fős zalai nyaralásból nőtt ki, amelyet az akkori Sziámi zenekar szervezett. Müller Péter Sziámi és a zenekar akkori menedzsere Gerendai Károly közös felismerése volt, hogy kell egy hét együttlét. Ebből az álomból született meg 1993-ban a fesztivál, amelyen a kezdetektől Sziámi és meghívott vendégei adják a hajnali zárókoncertet. A mostani jubileumi esten a megújult zenekar régi és új tagjai együtt lépnek színpadra.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban a 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamos pályakarbantartása miatt. Torlódásra kell számítani a Béketértől. Az Erzsébet körúton a Blahalujza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert javítják a csatornát. A villamos pályakarbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Lelassult a haladás a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai úttól. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A 11. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perccel múlt 10 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Talán még holnap is üzemben maradhat az utolsó 240 megawattot termelő turbina a Paksi atomerőműben.
4: A miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában azt mondta, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még ideiglenesen elkerülhető a Paksi atomerőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további nagy mennyiségű energiától. Magyar Péter hangsúlyozta, napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és összetett engedélyeztetés szükséges. Paksnál jelenleg a vízállás minden korábbinál mélyebbre, mínusz 137 centire, a korábban jelzett mínusz 134 cm-es lekapcsolási szint alá süllyedt. Ugyanakkor az utolsó turbina előtti kikapcsolásnál a kiemelendő hűtővíz mennyiségét is csökkenteni tudták a paksi mérnökök. A kormányfő hatalmas dolognak nevezte, hogy vasárnap 700 megawattot, másfél paksnyi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen.
3: Magyarországon van elég üzemanyag, de a Százhalombattai MOL finomítónak is gondot okoz a Duna alacsony vízállása. Ezt még Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója jelentette be.
4: A cég ipari és hűtővíz ellátása veszélybe került, annak ellenére, hogy a 2018-as asszályt követően korszerűsítették szivattyúrendszerüket, most azonban az állam segítségét kérték. Hernádi Zsoltot hallják.
5: Kértük az állam segítségét, hiszen ezt a kritikus vízszint veszélyeztette Magyarország üzemanyag ellátását, és kértük a segítséget abba, hogy az illetékes vízügyi hatóságok építsék ki a megfeszített munkával ezt a szivattyúállomást, egy mobil szivattyúállomást, ami átszivattyúz, átemeli a vizet a Dunából abba a csatornába, ami a két nagy üzemnek biztosítja az ipari vizet és a hűtővizet. Ez megtörtént, továbbra is kérjük ezt a segítséget, hiszen a Duna további apatásánál valószínűleg, hogy további szivattyút és csővezetékeket kell implementálni, és erre ígéretet is kaptunk, és ezt még egyszer szeretném megköszönni.
3: A hőség és az energiaválság veszély miatt felfüggesztették a sztrájkbizottság működését a Contitech Rubber Industrial Kft. Szegedi gyárában.
4: A Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke Radics Gábor azt mondta, Magyarországot energiaválság fenyegeti extrém hőmérsékleti viszonyokkal, és ez a gumigyárban szinte maga a pokol. Ugyanakkor felmerült a nagy foglalkoztatókat érintő korlátozások lehetősége. A szakszervezet ezért támogató üzemmódra vált át. Az érdekképviseleti vezető szerint a válságos helyzet megköveteli az együttműködést a felektől. A szakszervezet azért döntött július 28-án a sztrájkbizottság megalakítása mellett, mert el szeretné kérni, hogy a munkáltató vagy adja oda a munkavállalóknak feltétel nélkül az általa beharangozott egyszeri 100 000 forintos jutalmat, vagy jöjjön létre valódi bérmegállapodás a szakszervezet és a munkáltató között.
3: Már Szerbia energiaellátását is veszélyezteti a Duna rendkívül alacsony vízállása.
4: Alekszandr Vučić államfő szerint nem kizárt, hogy a pancsovai olajfinomító működését is ideiglenesen fel kell függeszteni, miközben a folyón közlekedő hajók rakományát már most a felére kell csökkenteni. A szerb kormány rendkívüli ülésen tárgyal az energetikai stabilitás megőrzéséhez szükséges intézkedésekről.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 2,1%-os pluszban, 147.010 ponton az index, a forgalom közelíti a 2,4 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak, az OTP enyhe mínuszban 1,1%-kal 46.780 forintra esett vissza, a Telekom 4,1%-kal jött lejjebb 2.734 forinton, a MOL 7,1%-kal drágult 4562 forintra, a Richter pedig 9,1%-kal ment feljebb 11900 forintot ér a papír. A forint erősödött reggel, azóta nem nagyon mozog, 1 euróért 363 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 315 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 390 forint 20 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többségében pluszban, London ugyan lefelé vette az irányt, és mínuszban volt, de most egy pár pontos pluszban tartózkodik, a DAX index 1,3%-kal drágult, a párizsi index 9%, az olasz 8%-kal van feljebb, a spanyol 0,5%-os pluszban. Ázsiában színesebb volt a kép, a japán tőzsde majd 1%-os mínuszban zárt, Hongkong 3%-os pluszban zárta a napot. A Shanghai Composite 6%-os mínuszban fejezte be a kereskedést. India nyitva 8%-kal az utolsó, a kereskedés utolsó harmadának elején. A Dél-Korea index a 4,5%-os mínuszban fejezte be a napot, Szingapur 0,5%-kal gyengült. Az olajárak gyakorlatilag a szintükön maradnak, 6,1%-kal 79 dollár 50 centre esett vissza az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzés ára, a Brent több mint 5%-kal 83 dollár 50 centen. Ugye ennek hátterében részben az áll, hogy az OPEC plusz szeptembertől növeli a termelés, de ennél fontosabb hír volt, hogy Donald Trump bejelentette, a Irán és az Egyesült Államok tárgyalóasztalhoz ül a hormozi szorosról is, meg az iráni atomprogramról is. Az aranyár folyama nem nagyon mozog, 3% körüli pluszban 4117 dollárt ér egy uncia arany, a palladium 0,7, a platina 0,5%-kal, az ezüst 1,2, a rész több mint 1,5%-kal drágult. A mezőgazdasági termelői árak közül egyedül a cukor az, ami drágul kismértékben, a gyapot 1,5%-kal kerül kevesebbe, a kukorica, illetve a szója pedig 6% fölötti mínuszban.

0: Összefoglalója szerint a két cég az elmúlt hónapokban egyeztetett az esetleges egyesülésről, de egyelőre nem garantált a megállapodás megkötése.
1: Tovább csökkentették az elektromos autókra adott árengedményeket a német autógyártók a múlt hónapban.
0: Közben a belső égési motorral szerelt modellek átlagos kedvezménye nőtt. Egy friss kutatás szerint az új elektromos autók a lista árhoz képest átlagosan 17,5%-os kedvezménnyel vásárolhatók, a hagyományos hajtású modelleknél az átlagos árengedmény több mint 19%. Az elektromos autók iránti keresletet a magas üzemanyagárak és az állami támogatások is élénkítik, ezért a gyártók egyre kevésbé tartják szükségesnek további kedvezmények biztosítását.
1: A sportág egyik legnagyobb vitája zajlik most a labdarúgásban. A világszervezet, a FIFA kiszervezné ugyanis a világbajnokságokat, a leendő külső partner mintegy 4 milliárd dollárral szállna be.
0: Az európai és az észak-amerikai tömb attól tart, hogy a jövőben is szétszabdalnák a játékot az ivó, valójában reklámszünetekkel, és a jegyárak sem lennének vonzóak a nézőknek. Szabados Gábor sportközgazdász úgy látja, ez tényleg tisztán a profit hajszolásáról szól.
2: Sokaknak az a félelme, hogy ez nem egy kivétel lenne, mert ugye azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen amerikanizált változat a világbajnokságnak, és biztos csak azért van ez, mert Egyesült Államok volt a fő házigazda, de úgy tűnik, hogy ez lehet a standard, és a FIFA hosszú távon ezt akarja csinálni, és ugye, hogyha valóban megjelenik ez a magánbefektetői érdek, akiknek aztán tényleg csak az az érdeke, hogy minél több pénzt kisajtoljanak a VB-ből, akkor akár még további lépéseket is tehet a FIFA, akár további bővítéseket, akár olyan egyéb magának a labdarúgásnak a hagyományait, tradícióit felrúgó lépéseket, mint például ez a reklámszünet, amelyeket a további hasonló lépések is követhetnek.
3: Időjárás jelentés.
0: Nigeri köztársaságban élő barátaink ünnepelnek, ugyanis a függetlenség napja van ma náluk, ezen a napon szakadtak el végleg Franciaországtól, de hát nyilván a kapcsolat megmaradt, és az észak-afrikai országban a hivatalos nyelvek közé tartozik a francia is. Egyébként maga az ország területének 80%-a a Szaharában fekszik, ehhez képest érdekesség, hogy ott a hőmérséklet nagyjából ilyen 30 és 32 fok között alakul majd. Hát Afrika hozzánk költözött, ezt szerintem kimondhatjuk, 36 és 40 fok közötti csúcsokra számíthatunk, kisebb esőkkel, záporokkal talán.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: 10 óra 10 perc, egy kis zenével megyünk tovább, a zene után pedig dinnye, dinnye.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.
1: 10 óra 14 perc. Augusztus végén még biztosan lesz jó minőségi dinnye. Ezt mondja a ceszei termesztő Nemes László. 11 hektáron termeszti a gyümölcsöt, aminek mindig van piaca. Ugyanakkor azt látja, nem könnyű a helyzet. A multik bárhonnan vásárolnak, a minőség azonban nem mindig elsődleges szempont. Pedig ő ezzel foglalkozik néhány évtizede. Értfalvi András beszélgetett a Monitor délután című műsorunkban.
2: Hány hektár?
3: 6 hektáron vagyunk.
2: Ez mind szabad földes, nem, ugye? Mert én láttam tavaly, vannak ott fóliasátrak is.
3: Azon kívül fóliás terület, az már lefogyott az is.
2: Szóval az 11 hektár. Azt olvastam, Laci is, bocsánat, hogy tegeződünk, de tavaly együtt szedtük a dinnyét. Szóval veszélyben a magyar görög dinnye, padlót fogtak az árak, brutális a túlkínálat, aggódnak a termelők. Mi a helyzet valóban ott, ahol a termelők termelik a dinnyét, Cecén?
3: Hát ez valójában áll, ugye a megyesi rész, meg a fenti, ugye túltermeltek.
2: Az mitől van?
3: Az attól, hogy ugye a multik megrendelték a dinnyét, ugye a kamionosok megrendelték, külföldre is a szállítás nem úgy történik, ahogy ez meg volt betéve.
2: Tehát nem a mennyiség, hanem egyszerre túl sok áru került a piacra. Egyébként annyi terem, amennyi kellene, csak túl sok lett egyszerre a piacon.
3: Így van, így van, így van.
2: Azt mindig beszélgetjük mi minden évben, hogy ott látom, hogy nálatok Cecén mennyi az út mellett a dinnye, és akkor mindig elmesélem neked, hogy éppen, ez így volt néhány hete is, hogy itt a nagy áruházakban Pesten mennyibe kerül. Most mi a helyzet? Valamennyit sikerült itt lobbizni? Nem hiszem, mert én láttam 150 forintért is dinnyét áruházban.
3: Na, az a legnagyobb probléma, és akkor akik már 150 forintért odaadják a dinnyét, ott van a minőség.
2: Az más minőség? Az ugyanúgy magyar dinnye, de már régi, magyar, rossz?
3: Magyar dinnye, ugye lehet, hogy gazdinnye, leszedik az utóéréseket. Ugye ez a meleg időjárás az azért összelökte a dinnyéseket, tehát az érést gyakorlatilag.
2: A meleg az ártott, mert túl gyorsan érett a dinnye, ugyanakkor jött egy lehűlés, én azt is olvastam, és akkor meg a fogyasztók nem vették olyan ütemben a dinnyét. Ezt is érzékeltétek?
3: Így van. És most jön egy újabb meleg hullám, ez most látható a koronát a termesztése a piacra is.
2: Ti most hogy álltok a dinnyével, Cecém?
3: Hát úgy néz, hogy az augusztus végéig jók vagyunk. Ugye, mink a kiskereskedelmi láncok próbáljuk fenntartani jó minőségű dinnyével, hát ez idáig sikerült is nagyon úgy néz ki. Ugye a mi dinnyénket gyakorlatilag veszik. Tehát azok a vásárlók, akik tehát az állandó dinnyelvő vásárlók, akik a kiskereskedelmi láncokba vásárolnak, zöldségboltok, stb. Náluk fogy a dinnye.
2: És nem 150 forintért, és ezen mindig csodálkozom, amikor beszélgetünk. Most menj!
3: 150 forintért szakormánydinnyét kéne árusítani. Valójában az a minőség nem összehasonlítható ahhoz, amit ugye odaad egy zöldséges, és másnap ugyanúgy a Mariska néni elmegy, vesz egy 5-6 kilós dinnyét, vagy egy fél dinnyét, mert tudja, hogy jó minőséget kap. Ez az üzletláncokban nem így működik.
2: Min múlik a minőség, meg abba segíts. Én ott kongattam veled a dinnyefőt közepén a dinnyét, nekem persze nem sikerült, de a családból a diplomás gyerekeid vannak, ugye, akik ugyanezt a szakmát űzik. De mégis te vágod a dinnyét, te kongatod, ugye, ha jól emlékszem.
3: Hogy azt... van, hát ez az elmúlt 50 év. Tehát én 50 éve szedem durván a dinnyét, a minőséget ugye azt tudja, aki levágja a dinnyét. Aminek nem olyan a hangja, nem olyan a átartalma, meghallom a kést, ahogy megtapasztaltam, hogy ez üreges, nem üreges, kristályosodik-e a magháznál. Azt vágom le, amelyik 2-3 napon belül a pulcra kerül. Vagy már aznap van olyan vásárlóm, akinek ugye aznap a piacára kerül. Hmm.
2: Mindig mosolyogsz, akkor te is az áruházakban, amikor látod, hogy ott minden férfi ember kongatja a dinnyét bölcsen, okosan, nézegetjük, ütögetjük, azt hiszük, hogy majd most jól választottunk, pedig akkor ezek szerint azért nagyon nehéz megtanulni.
3: Nehéz megtanulni, meg gyakorlatilag mikor azt a minőséget szedjük le, tehát olyan állapotban szedjük le a dinnyét, amikor pont a legjobb. Tehát lehet éretlenül, lehet túléretten. Általában az a probléma, hogy akik ugye nagy mennyiséget termelnek, ott nem hiszem, hogy olyan ember szedi, aki már tapasztalt ebbe a dologba. És akkor kerül bele éretlen, túlérett, na most akkor átaláltunk egyet, puff, ez jó, amikor tongatjuk az áruházát. Valójában így van.
2: Hát világos.
3: Sajnos.
2: Azért ott sokat tanultam Cecén tőled. Azt akarom még kérdezni, hogy egyébként kik szedik most a dinnyét ott a környékbe? Fülöp-szigetek emberek vannak?
3: Akkor azért nincsenek. Nálunk még azért megvan ez a Szesze környékén. vagy családok gyakorlatilag. Még ugye van pár alkalmazott, mindenkiné, aki csak teheti, vagy barátok jönnek, de a dinnyét az vágja le, hát a környékén, meg kedvesieket is hozzá tudom rakni, de az már Tolna megye, Helyi megyeiek vagyok, hogy gyakorlatilag a gazda szedi a dinnyét mindenhol. Tehát aki ültetéstől a szedésig vele van a dinnyével.
2: A minőség mi múlik? Az, hogy öntözöd, az, hogy trágyázod, mert dinnye gyönyörű, zöld, belül piros, ilyen is, olyan is van. Oké, értem, és mindig azt mondod, hogy a minőség, és értem azt, hogy nagyon fontos a szedés pillanata. Ezt mi már a boltban nem tudjuk reprodukálni, csak legfeljebb, hogy oda megyünk az út mellé, és ott vesszük meg a termelőtől. De a minősége, a beltartalom, az mitől függ még, hogy az tökéletes dinnye legyen?
3: Ugye legyen meg a megfelelő mennyiségű víz, a megfelelő mennyiségű tápanyag, általában a kárium túlsúly, attól lesz éves a dinnye, meg attól lesz szép színe. Csak ennyit tudok ebben kapcsolatban mondani, hogy a minőség ebből áll össze. Meg hát az a gazda akkor vegye le, amikor igazán érett a dinnye.
2: És akkor augusztus végéig lesz nálatok dinnye? Előbbre kerül a szezon vége.
3: Egy picivel előrébb, így van. Egy picivel előrébb kerül a mi részünk. Hogy a megyesi, akkor a fönt a nyírségiek, hogy milyen tempóban, vagy milyen mennyiségű dinnye érik náluk gyakorlatilag ezekben a melegekben, ami most jön itt egy hét meleg újból, ugye le tudták fényvédőzni, lepermetezzük egy ilyen bioanyaga, ami ugye olyan, mint a méz, hogy ne süsse olyan mértékben meg magát a termést a nap, ne forrósodjon fel a dinnye gyakorlatilag, arról szól. Aki ezt megteszi, annak pár napot tud nyújtani az érésbe.
2: Mikor kezdődik a nap a dinnyeföldön, és mikor van vége? Csak még, hogy ezt tudjuk értékelni.
3: Ma reggel elkezdődik 6 órakor, és este 10 órakor tér véget, mert a pártotára is viszek például, most mondtam egy párost, ahol hordunk dinnyét, oda 8 órára vihetem oda a hőtségesen, mert akkor ér rá, akkor viszik a dinnyét, és este 10 órára ér.
2: Hát csinálja utánad bárki, aki...
3: Igen, és ezt azért tudomásul kell venni, hogy ez kinn a napon van. A dinnye is a napon van, meg az, aki szedi, meg aki berakja az autóba. Meg hát maga az egész az, hogy vigyázunk a termésre. Tehát nem dobáljuk, szépen berakjuk a kalodába, nem törjük. Ez egy olyan helyen, ahol ugye tömeget szednek le, hogy másképp. Meg amire oda kerül, tehát újból ezt a ruházváncos dolgot tudom, tehát oda nagyon nehéz minőséget előállítani.
1: Az elmúlt percekben a Cecei Nemes László dinnyetermesztőt hallották, aki pár évtizede űzi az ipart, tehát látott már falompókot. Nos, zenével megyünk tovább, és nem sokára 10:30, amikor viszont rövid hírekkel zárom majd a reggeli monitort. De értem, ez érdemes lesz velünk utána is maradni, hiszen jó kis muzsikák jönnek majd egészen 11-ig, és mi is majd még találkozunk a későbbiekben, hiszen egy órakor a monitor félidőben ott majd kiderül, hogy hogyan teljesített a tőzsde félidőben. Ingyenesek a standok Szolnokon, a helyieknek 5 napon át délutánonként. Egyébként ehhez csatlakoztak Cserp Alkovics András Székesfehérvár polgármesterének kezdeményezéséhez, hogy minél többen tudjanak hűsölni egyébként, és ez a időjárási körülményektől függően döntenek majd a folytatásról. Nos, zene!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10:30 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Talán még holnap is üzemben maradhat az utolsó 240 megawattot termelő turbina Baksi atomerőműben. A kormányfő a Facebookon közzétett videójában elmondta, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még ideiglenesen elkerülhető a Paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további nagy mennyiségű energiától. Magyar Péter hangsúlyozta, napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult összetett engedélyeztetés szükséges. Paksnál jelenleg a vízállás minden korábbinál mélyebbre mínusz 137 cm-re, tehát a korábban jelzett mínusz 134 cm-es lekapcsolási szint alá süllyedt. Ugyanakkor az utolsó előtti turbinak kikapcsolásánál a kiemelendő hűtővíz mennyiségét is csökkenteni tudták a mérnökök. A kormányfő hatalmas dolognak nevezte azt, hogy tegnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Enyhén csökkent ide az a feldolgozóipari beszerzési menedzser index, a júliusi 51,4 pontot megelőző júniusban 51,6 ponton állt a mutató. A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság adatai szerint a múlt hónapban a válaszadók az ágazat lassabb bővüléséről számoltak be. A BMI 50% feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50 alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 1,1% fölötti pluszban, 146.899 ponton a mutató, a forgalom ugyanakkor közelíti a 3,5 milliárd forintot. A MOL 0,6%-kal drágult 4.556 forintra, az OTP 1,1%-kal ment feljebb 46.860 forinton, a Richter 2,1%-os pluszban 11.820 forinton, a Telekom 0,6%-kal ment lejjebb 2.730 forinton áll. A forint erősödött reggel, most egy picit megtorpant, sőt, egy picit talán korrigált is vissza. Egy euróért ugyanis 363 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 315 forint 70 fillért kell adni, egy svájci frankért 390 forint 20 fillért kérnek. Európában a vezető indexek vegyesen mozognak, inkább azt mondom, hogy London az, aki kicsit tréfálkozott, de aztán ez is elmúlt, most pár pontos pluszban éppen hogy. A DAX index az 1,3%-kal van feljebb, Párizs 1%-kal, az olasz tőzsde 0,8%-del, a spanyol 0,5%-kal tudott erősödni. Ezzel szemben Ázsiában a japán tőzsde 9% fölötti mínuszban zárt, Hongkong 1%-os pluszban zárt a napot, Shanghai 6%-os mínuszban, az indiai tőzsde még nyitva is a kereskedés utolsó harmadában 0,8%-kal tudott erősödni, az indiai, akarom mondani, a dél-koreai tőzsde 4,5%-os mínuszban zárt, Szingapur pedig 0,5%-kal van lejjebb. Az olajárak azok nem nagyon mozogtak, most egy pár centet korrigáltak fölfelé, ez azt jelenti, hogy 5,6%-os mínuszban, de 79,90 dollár áll az észak-amerikai könnyűolaj a VT edzésára, ugye jártunk 6% fölötti esésnél is, a Brent 4,5%-kal közelíti a 84 dolláros szintet, de alatt a pár centtel. Az aranyárfolyama sem nagyon mozog, 2,1%-os pluszban 4114 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára közül az ezüst 1,1%-kal került többet, csak úgy, mint a réz. A platina és a palládium egy pár centes pluszban. A mezőgazdasági termelőjárak közül a cukor az meglódult 1,5%-kal, kerül többe, a gyapot 1,5%-kal kevesebbe. A kávé 6% fölötti mínuszban is, ugyanez jellemzi a kukorica világpiaci árát is, a többiek enyhe mínuszban. Az Hollandiában jegyzett gáz árfolyama 1,7% fölötti mínuszban, ez azt jelenti, hogy pár eurócentet drágult, 58 euróra egész pontosan szeptember végi szállítással. Újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi szorosról és az iráni atomprogramról, ezt az amerikai elnök jelentette be. Donald Trump megerősítette, három öbölmenti állam is a teheráni vezetés kérésére vonta vissza az Irán ellen már előkészített minden korábbinál nagyobb erejű támadást. Az amerikai elnök a szaudi koronahercegre hivatkozva azt mondta, szövetségesei inkább akarnak egyességet látni, mint katonai eszközök bevetését. Irán is azt jelezte, hogy inkább megállapodna. További részleteket egyelőre nem tudunk.
0: Időjárás jelentés.
1: Hát ahogy arról se sajnos, hogy jönne valami jó kis hűs idő, meg főleg sok csapadék, de ezzel szemben napos idő várható, kemés gomoly felhővel. Az északi középhegységben előfordulhatnak esetleg záporok, zivatarok, a légmozgás helyenként megérénkül, a többi helyen sajnos, nem sajnos, sajnos, attól függ, hogy ki mit csinál. 36 és 40 fok között alakul a hőmérséklet, aki nyaral az örül, késő este 24 és 31 fok között értékre számítunk, akkor már annyira nem örül mindenki, mert nehezebb elaludni a nagy melegben. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában nem Szűcs Pétert hallották, találkozunk egykor, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Most azonban kitörő muzsikák, és utána Németh Laci jön a friss hírekkel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
3: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Talán még holnap is üzemben maradhat az utolsó 240 megawattot termelő turbina a Paksi atomerőműben. A miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában azt mondta, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még ideiglenesen elkerülhető a Paksi atomerőmű teljes leállítása. Egyszerűen a magyar energetikai rendszer nem esik el további nagy mennyiségű energiától. Magyar Péter hangsúlyozta, napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét. Ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult összetett engedélyeztetés szükséges. Paksnál jelenleg a vízállás minden korábbinál mélyebbre, mínusz 137 cm-re, a korábban jelzett mínusz 134 centis lekapcsolási szint alá süllyedt. Ugyanakkor az utolsó előtti turbina kikapcsolásánál a kiemelendő hűtővíz mennyiségét is csökkenteni tudták a paksi mérnökök. A kormányfő hatalmas dolognak nevezte, hogy tegnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Már Szerbia energiaellátását is veszélyezteti a Duna rendkívül alacsony vízállása. Alexander Vučić államfő szerint nem kizárt, hogy a pancsovai olajfinomító működését ideiglenesen fel kell függeszteni, miközben a folyón közlekedő hajók rakományát már most a felére kell csökkenteni. A szerb kormány rendkívüli ülésen tárgyal az energetikai stabilitás megőrzéséhez szükséges intézkedésekről. Egyesülésről tárgyal a brit AstraZeneca és az amerikai Bristol Myers Squibb. A két amerikai, illetve a két gyógyszeripari óriás összeolvadását követően egy 400 milliárd dollár értékű vállalat jöhet létre. A Financial Times összefoglalója szerint a két cég az elmúlt hónapokban egyeztetett az esetleges egyesülésről. Egyelőre viszont nem garantált a megállapodás megkötése. Újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi szorosról és az iráni atomprogramról, ezt az amerikai elnök közölte. Donald Trump megerősítette, hogy három öbölmenti állam és a teheráni vezetés kérésére vonta vissza az Irán ellen már előkészített, minden korábbinál nagyobb erejű támadást. Az amerikai elnök a szaudi koronahercegre hivatkozva azt mondta, szövetségesei inkább akarnak egyességet látni, mint katonai eszközök bevetését, és Irán is azt jelezte, hogy meg akar állapodni. További részletek egyelőre nem ismeretesek. Tovább csökkentették az elektromos autókra adott árengedményeket a német gyártók a múlt hónapban, közben a belső égési motorral szerelt modellek átlagos kedvezménye nőtt. Egy friss kutatás szerint az új elektromos autók a listaárhoz képest átlagosan 17,5%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg. A hagyományos hajtású modelleknél az átlagos árengedmény több mint 19%. Az elektromos autók iránti keresletet a magas üzemanyagárak és az állami támogatások is élénkítik, ezért a gyártók egyre kevésbé tartják szükségesnek további kedvezmények biztosítását.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 146.852 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 4 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,5%-os erősödés mellett 4.554 forinton elérhető, az OTP 46.820 forinton stagnál, a Richter 0,2%-os mínuszban 11.780 forinton, a Magyar Telekom 0,6%-kal csökken és 2.730 forinton jegyzik. A Bitcoin 1,7%-kal csökken, 62.441 dollárnál és 40 centnél jár. Az Ethereumot 2,5%-os mínuszban, 1837 dolláron és 52 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 58 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 51 fillér, egy svájci frank 390 forint és 4 fillérbe kerül. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 60 fillér, a cseh koronáé 15 forint 2 fillér, egy angol font 424 forintba és 48 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,3%-kal csökken, a frankfurti DAX 1,3%, a párizsi CAC40 1,1%-kal erősödik, Milánó 0,7%, Madrid 0,6%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 5%-kal csökken, 80 dollár 43 centnél jár a kurzus, a Brent jegyzési árfolyama 84 dollár 32 cent hordonként. Egy uncia aranyért 2%-os erősödés mellett 4114 dollárt és 90 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, az ország középső részében záporokkal, a hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A mai műsor zömében az italfogyasztási szokásainkról lesz szó. Az utolsó blogban az alkoholfogyasztással kapcsolatos hitekről és tévhitekről, fél óra múlva pedig a nem alkoholtartalmú italok fogyasztási szokásainak változásairól beszélgetünk. Közöttük pedig megtudjuk, hogy hogyan újult meg Újlipótváros legendás kávéháza, a Dunapark kávéház. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Tovább romlott a helyzet a Velencei tó körül, Velence három kijelölt természetes fürdőhelyén is ideiglenes fürdőzési tilalmat rendelt el a hatóság. Az egyik strand üzemeltetője az önkormányzat közlése szerint a határozat ellenére sem zárta le a területet, így a helyszíni ellenőrzéskor még fürdőzők tartózkodtak a vízben. Velence önkormányzata közölte, a Fejér vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya július 24-én ideiglenes fürdőzési tilalmat rendelt el a Velence Korzó és Szaba strandon, az Északi strandon, valamint a Velence Resort and Spa strandján. A döntés előzménye, hogy a strand üzemeltetők által július 21-én vett önellenőrző vízminták laboratóriumi vizsgálata a megengedett határértéknél magasabb enterokokkusz baktérium számot mutatott ki mindhárom fürdőhelyen. Emiatt a fürdővíz mikrobiológiai minősége nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A tilalom csak akkor oldható fel, ha két egymást követő vízvizsgálat is igazolja, hogy a fürdővíz ismét megfelel a mikrobiológiai előírásoknak. Az önkormányzat arra kéri a Velencei tóhoz látogatókat, hogy a következő napokban a fürdőzés helyett válasszanak más programokat.

Felül Dunaui város önkormányzata is bejelentette a Szalki-szigeti Szabadstrand ideiglenes bezárását egy kedvezőtlen vízvizsgálati eredmény miatt. Metróhosszabbítás, reptéri vasút, új ICK és hévek, gigantikus vasútfejlesztési programot indít a kormány, adta hírül az MTI. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, amelynek teljes kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Rákospalota Újpest vasútállomáson közösen tartott szerdai tájékoztatón. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A finanszírozáshoz kohéziós forrásból 1100 milliárd forint, a helyreállítási alapból 700 milliárd forint, az Európai Beruházási Bank hiteléből 400 milliárd forint, koncessziós megoldásokkal 400 milliárd forint áll rendelkezésre, emellett a 2028 és 34 közötti uniós programozási ciklus projektjeihez 950 milliárd forint kötelezettségvállalás kapcsolódik. Bejelentette azt is, hogy a fővárossal együttműködésben a kormány szerepelteti az uniós programok között a 3-as metró meghosszabbítását Rákospalota felé, ezzel új vasút-metró csomópont létesülhet. A belföldi tapasztalatok a miniszter szerint megerősítik, hogy az utas szám a fejlesztések hatására kétszeresére, háromszorosára is nőhet, de ma az ülőhelyek 46%-a olyan szerelvényben található, amelyben sem klíma, sem légjavító berendezés nincs, a vasúti járművek 73%-ából pedig az utas tájékoztató képernyő is hiányzik. A Tisza kormány célja szerint 10 éven belül meg kell felezni a szerelvények átlag életkorát, a fővonalakon pedig olyan vasúti szolgáltatásra van szükség, amely minden tekintetben versenyképes az autópályákkal. Ennek a legfontosabb feltétele az akadálymentesített, korszerű IC-flotta, a nem villamosított vonalakon az akkumulátoros vonatok közlekedtetése, a buszos és vasúti közlekedés integrálása és a pályahibák felszámolása. Az elővárosi forgalom nem kevésbé fejlesztésre szoruló terület, és nem csak Budapesten, de az ország más nagyvárosaiban is, hangsúlyozta. Vitézi Dávid a nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében kiemelt feladatnak nevezte a reptéri vasút létrehozását, a Budapestet Béccsel és Varsóval összekötő vonatközlekedés fejlesztését, valamint a vasúti hálózat szűk keresztmetszeteinek megszüntetését. Számítása szerint az IC-flotta 450 milliárd forintból újulhat meg, ebből a keretből 35 darab, 400-500 férőhelyes motorvonat vásárolható, az elsők 2030-ban érkezhetnek meg. Idén elkezdődhet a 42 új hév jármű beszerzése, mintegy 300 milliárd forintból, a szerelvények gyártása 2030-ig elkezdődhet. A miniszter a legnagyobb pályaudvarokon új hasznosítási programok bevezetését kezdeményezi, átfogó fejlesztéseket ígért a kisebb települések állomásainak is, továbbá különösen fontosnak tartja a legtöbb késést és forgalmi zavart okozó szakaszok felújítását, főképp a felső vezeték hibák és a biztosító berendezési hibák megszüntetését. A miniszter a következő évekre vonatkozó tervek közül elsőként a debreceni állomás átfogó fejlesztését emelte ki a buszpályaudvar integrációjával, vizsgálva a helyi tram-train létrehozásának lehetőségét is. A budapesti beruházások közül többek között a nyugati és a rákos rendező körüli területek és vágányok, a déli pályaudvar, valamint a főváros nyugati vasúti kapujának fejlesztését említette, a déli körvasút kivitelezésében pedig szigorú megrendelői fellépést ígér. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor program megkezdésével előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kértem fel, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. A Visit Hungary korábbi vezérigazgatójának személye biztosítja a folytonosságot a turizmus állami irányításában, adta hírul a turizmus.com.
A miniszter bejegyzése szerint Csendes Olivér nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető, aki pályája

0: során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup ökoszisztéma építési és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. Szakmai hátterét a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiploma, valamint az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzése egészíti ki. Egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként az Európai Innovációs és Startup Közösség fejlesztésén dolgozott, később az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatója volt. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett, korábban a Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmus irányításra, a destináció marketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált. Csendes Oliver 2024. júliusától ez év februárig töltötte be a Nemzeti Marketing Szervezet a Visit Hungary ZRT vezérigazgatói tisztségét. Végéhez közeledik a megújult MOL Bubi próbaüzeme, amely lehetővé tette, hogy a Budapesti Közlekedési Központ valódi felhasználói tapasztalatok alapján finom hangolja a rendszert, közölte a társaság. A BKK beszámolt arról is, hogy a próbaidőszakra közel 15 ezer felhasználó jelentkezett, akiknek használati szokásai és visszajelzései rendkívül hasznosak voltak, segítettek például a kerékpár beállítások finom hangolásában, így az elektromos rásegítés erősségének beállításában és az edukációs anyagok megtervezésében. Közölték azt is, az elektromos kerékpárok iránti rendkívüli érdeklődés, valamint a felhasználói reakciók és a Magyar Kerékpáros Klubbal történt egyeztetés nyomán a társaság átalakította a MOL Bubi rendszer árazását is. Az elektromos rásegítésű MOL Bubi kerékpárok bevezető áru 4500 forintos havi bérlettel 15 percig díjmentesen lesznek használhatók. Ez a bevezető ár 1000 forinttal haladja meg a BKK által korábban kalkulált díjat, amikor a kerékpáros klub is kifogásolta a túlzott mértékű áremelést. A klasszikus kerékpáros éves bérletének díja viszont csökken, Budapest Go-ban vásárolt közösségi közlekedésre jogosító bérlettel rendelkezőknek 17 ezer forint, anélkül 19.500. A havidíj kedvezménnyel 2000 forint, anélkül 2500, amely utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít, akár két kerékpára vonatkozóan is. A ráckevei soroksári Duna ág az elmúlt években egyre népszerűbb célponttá vált a természetjárók, a kerékpárosok és a vízitúrázók körében. A Kiskunlacházi vízparton létrejött Kavics, vagyis Kiskunlacházi aktív vízi és információs csomópont pedig új szintre emelte a térség aktív turisztikai kínálatát. A létesítmény a helyiek és az ide érkező vendégek számára egyaránt olyan találkozóhelyet teremt, ahol a sport, a pihenés és a közösségi élmények találkoznak. A Dunaágon érkező vízi túrázók kényelmesen kiköthetnek az úszóműnél, míg a kerékpárosok és az autósok számára parkolók és kerékpártárolók állnak rendelkezésre. A Kavics egyszerre csónakház, közösségi tér és vendégfogadó pont. A látogatók rendelkezésére állnak a korszerű mosdók és zuhanyzók, a felső szinten pedig fedett és nyitott teraszok kínálnak pihenési lehetőséget a vízparti panoráma mellett. A központ nem csak turisztikai szerepet tölt be, itt működik a Vajda Attila olimpiai bajnok Kenus nevével fémjelzett Vajda Ese bázisa is, amely a vízisportok utánpótlás nevelését és népszerűsítését tekinti egyik legfontosabb feladatának. Végveszélyben van Budapest ikonikus épülete, vissza kell bontani az Erzsébet kilátó felső szintjét, adta hírül a turizmus.com. Az Erzsébet kilátóhoz érkezők február óta tapasztalhatják, hogy az épület átmenetileg bezárt és nem látogatható. Az eredetileg a vakolat omlása miatt indított, most lezárult vizsgálatok szerint a helyzet rosszabb a vártnál. A Jánoshegyen álló kilátó felső két szintjét vissza kell bontani. A 12. kerületi önkormányzat állami segítséget kér. A kilátó szerkezetén egy már 100 éve fennálló statikai hibát találtak és azonosítottak be a szakértők, amelyet az 50-es években ráhelyezett és majd leszerelt vörös csillag csak súlyosbított. Mostanra az épület életveszélyes állapotba került és azonnali felújítást igényel. Olvasható a 12. kerületi önkormányzat Facebook oldalán. Az Erzsébet kilátót 1910-ben adták át. Az eredeti terveken még szerepelt tető, de végül ez nem valósult meg, ez jelentősen hozzájárult a későbbi vizesedési problémákhoz. Már 1923-ban észlelték, hogy beázások vannak, amelyek a szerkezet károsodását okozzák. A kilátó épületét a kerületi önkormányzat idén februárban a vakolat omlása miatt zárta le, az ekkor elindult vizsgálatok mélyebb hibára utaltak. A most elkészült szakvélemény szerint a kilátó szintjeit vissza kell bontani, majd korszerű vízzáró módszerrel kell újraépíteni az eredeti műemléki értékek teljes megőrzése mellett. Ez a folyamat, beleértve a hosszú tervezői munkát, több évet venne igénybe műemléki szakemberek és restaurátorok bevonásával, és becslések szerint több milliárd forintos beruházást igényel. A felújítás becsült több milliárd forintos költségét a hegyvidéki önkormányzat nem tudja kigazdálkodni, ezért a bejegyzés szerint Kovács Gergely polgármester levélben fordult Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszterhez, valamint Magyar Péterhez, a kerület országgyűlési képviselőjéhez, hogy állami segítséget kérjen. Nagy mértékben átalakult, hogy kinek, miért és mennyi borravalót adnak a magyarok, bár még mindig szeretnek jattolni, a szokás alapú borravaló kikopóban van, derült ki abból a reprezentatív kutatásból, amely a digitális borravaló és rendezvényes fizetési megoldásokat is kínáló Simple Pay megbízásából készült. A megkérdezettek 67%-a szívesen ad borravalót, az extra szolgáltatást jutalmazza extra pénzzel. Azaz már nem azért adnak borravalót a magyarok, mert szokás, hanem mert tetszett nekik a hely, elégedettek voltak a felszolgálással, és jó élménnyel távoztak. Ez lehet a magyarázat arra is, hogy a korábbi 2024-es kutatáshoz képest csökkent azok aránya, akik a nem teljes körű kiszolgálás nyújtó helyeken, ahol például a vendég még maga viszi az asztalhoz a rendelés, sorba áll az ételért, adnak borravalót. Borravalót elsősorban az éttermi felszolgálóknak adunk, de a futárok, fodrászok, kozmetikusok munkadíját is sokan méltányolják ilyen módon. Bár a borravalóhoz a többség inkább pozitívan áll hozzá, 2024-hez képest 13-ról 18%-ra emelkedett azok aránya, akik soha nem adnak jattot, míg 16%-uk az aktuális hangulata alapján dönt. A szolgáltatás színvonala mellett befolyásolja a döntést az is, hogy felszámolták-e a szervizdíjat a végszámlában. A borravaló és a szervizdíj a vendég felől nézve hasonlónak tűnik, a kereskedők és a dolgozók szempontjából azonban jelentős az eltérés. Nézzük, mik ezek. A szervizdíjat a végszámla tartalmazza, a vendégnek kötelező megfizetnie. A kedvező adózása miatt a vendéglátósnak azért éri meg, mert a munkabéreket kevesebb járulékkal tudják kifizetni, a szervizdíj intézményének célja ezzel a szektorban dolgozók támogatása és a versenyképesség növelése. Ezzel szemben a borravaló önkéntes alapú, a vendég szabja meg, hogy szeretne-e adni és mennyit. Tavaly óta, amennyiben a borravalót a felszolgálók közvetlenül direktben magánszemélyként kapják, úgy az teljesen adómentes, függetlenül attól, hogy a fizetés készpénzben vagy kártyával történik. A borravaló és a szervizdíj közötti különbsége saját bevallása szerint a megkérdezettek 77%-a tisztában van, és egyre tudatosabban is figyelik fizetéskor. Ennek ellenére a korábbi felmérésekhez képest 7%-ponttal csökkent azok aránya, akik a szervizdíjas helyeken adnak jattot, ez jelenleg csak 16%. Abban az esetben, ha nem számolnak fel szervizdíjat, átlagosan a számla összeg 8%-át adják borravalóként, szervizdíj mellett pedig inkább átlagosan 6%-ot, ugyanakkor nem mindegy, hogy a vendéglátósok milyen módszerrel alkalmazzák a szervizdíj intézményét. Egy helynek lehetősége van azt két módon kezelni. A ma elterjedtebb gyakorlat szerint a végszámlához adják hozzá, ugyanakkor egyre több helyen már az étlapon feltüntetett ár beépítve tartalmazza a szervizdíjat is. A beépített megoldásnak hála a vendégek a rendelés pillanatában már tisztában vannak a végszámlánál fizetendő összeg mértékével, így a fizetés pillanatában másként állnak hozzá a borravaló kérdéséhez, és jellemzően magasabb, a szervizdíjmentes helyekhez hasonló mértékű összeggel honorálják a jó kiszolgálást. Szintén jelentős változás, hogy egyre kevesebben fizetnek készpénzzel a vendéglátóhelyeken, így a borra való is a digitális térbe került. A felmérés szerint egy év alatt 6% ponttal csökkent a készpénzzel fizetők aránya, helyette az emberek bankkártyával vagy digitális, mobilos fizetési módon egyenlítik ki a számlát. Számottevően az okostelefonos fizetések aránya emelkedett, a fiatalok fele már csak digitális megoldással fizet. Ezzel együtt pedig nőtt azoknak is a hányada, akik bankkártya vagy mobiltelefonos fizetés esetén is adnak borravalót, 77%. Egy év alatt emelkedett a digitális borravaló ismertsége, ma már a magyar internetezők 60%-a hallott róla, és 30%-uk próbálta is. A legtöbben a gyorsaságát és az egyszerűségét emelik ki előnyként, különösen a kávézók, sörözők és fesztiválok látogatói. Az Economics által ismertetett felmérésből az is kiderült, hogy egyre többen használják ki a terminálok azon funkcióját, amely lehetővé teszi, hogy maguk állítsák be a borravaló összegét. Most muzsikálunk, a hírek után pedig egy felmérésből megtudjuk, hogy hogyan változtak az italfogyasztási szokásaink. Úgy tűnik, hogy kevesebb az ásványvíz és több a tudatosság. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Uno, dos, undo, let's go!

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Fél 12-ben jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Talán még holnap is üzemben maradhat az utolsó 240 megawattot termelő turbina a Paksi atomerőműben. A miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában azt mondta, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még ideiglenesen elkerülhető a Paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további nagy mennyiségű energiától. Magyar Péter hangsúlyozta, napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli túlzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult engedélyeztetés szükséges. Enyhén csökkent idehaza a feldolgozóipari beszerzési menedzserindex. A júliusi 51,4 pontot megelőzően júniusban 51,6 ponton állt a mutató. A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság adatai szerint a múlt hónapban a válaszadók az ágazat lassabb bővüléséről számoltak be. Már Szerbia energiaellátását is veszélyezteti a Duna rendkívül alacsony vízállása. Alexander Vučić államfő szerint nem kizárt, hogy a pancsovai olajfinomító működését is ideiglenesen fel kell függeszteni, miközben a folyón közlekedő hajók rakományát már most a felére kell csökkenteni. A szerb kormány rendkívüli ülésen tárgyal az energetikai stabilitás megőrzéséhez szükséges intézkedésekről. Egyesülésről tárgyal a brit AstraZeneca és az amerikai Bristol Myers Squibb. A két gyógyszeripari óriás összeolvadását követően egy 400 milliárd dollár értékű vállalat jöhetne létre. A Financial Times összefoglalója szerint a két cég az elmúlt hónapokban egyeztetett az esetleges egyesülésről, de egyelőre nem garantált a megállapodás megkötése. Valós veszélyként értékelte a globális olajiparra az Irán körüli növekvő feszültséget, valamint a huszi fegyveresek bekapcsolódását a konfliktusba a Chevron amerikai olajvállalat vezérigazgatója. Mike Wirth egy televíziós interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy a konfliktusok mellett is magas kereslet jellemzi az olajpiacot, amely törékeny és bizonytalan. A nyomást kissé csökkentő fordulatként említette, hogy Kína képes volt némileg mérsékelni vásárlásait a világpiacról. Wirth hangsúlyozta, hogy a Chevron a kockázatok csökkentése érdekében iraki terjeszkedést tervez, illetve egy vagy két olajmező kitermelésében vállalna szerepet, valamint a Hormuzi szoroson keresztül vezető szállítási útvonalat vezetéképítésével váltaná ki, ami észak felé haladna és a földközi tengerig vinné el a kitermelt nyersanyagot a jövőben.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1,1%-os erősödés mellett 146.783 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 4,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 9,1%-kal erősödött 4570 forintra, az OTP 2,1%-kal került lejjebb 46.740 forintig, a Richter 2,1%-os pluszban 11.820 forinton, a Magyar Telekom 8,1%-kal csökkent 2724 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euró 363 forint és 62 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 49 fillér, egy svájci frank 390 forint és 34 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 1,1%-kal csökken, a frankfurti DAX jelenleg másfél, a párizsi CAC 1,3%-kal erősödik, Milánó 8, Madrid 7%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 5,8%-kal csökkent, 79 dollár 73 centre, a Brent jegyzési ára hordonként 83 dollár 66 cent. Egy uncia aranyért 1,1%-os pluszban 4110 dollárt és 60 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb néhol záporokkal, zivatarokkal, a hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, a stúdióban pedig vendégem Jenna Jalonen, a Sziget program igazgatója. Szervusz, Jenna!
2: Szervusz, jó reggelt, jó napot!
1: Nem vagyok olyan gyors, először meg kell nyomnom a gombot.
2: Na.
1: Új ez a keverő, állandóan el vagyok veszve. Itt, úgyhogy ne fogadjatok fel hangtechnikusnak a Szigetre, hogy a...
2: Van belőle esetleg... bőven, úgy tudom.
1: Ugye veled már az a szokás, már régtől fogva, amióta te vagy a Sziget program igazgató, hogy nem elsősorban a zenei programokról beszélünk, hanem annyi minden más van. És egy picit a rosszalóan néztél rám, még amielőtt bejöttünk a stúdióba, mikor mondtam, hogy hát Szigetre azért alapvetően az emberek nagy többsége a zenei programok miatt megy, és mondhatod, hogy ugyan már. Milyen számok vannak, amivel ez alá tudod támasztani?
2: Számok? Én már rég abba hagytam megnézni azt, hogy ki milyen számban jön megnézni a dolgokat. Egyébként inkább abból tekintem azt, hogy mit érzékelünk így a Szigeten, amikor kint vagyunk, meg azt mondtad, hogy háttérben vannak ezek a programok. Szerintem egyáltalán nem háttérben vannak, hanem pont, hogy még jobban előtérbe próbálunk őket helyezni. Az lehet, hogy az ember a fesztivál, amikor fesztiválozó először így kicsit így a headlinereket, vagy a line-upot nézve dönti el, hogy veszi a jegyét, de azért azt fontos említeni, hogy így ezeket a fellépőket, főleg így a zenei oldalról, ezeket meg lehet tekinteni kvázi Európába bárhol.
1: Így van, sőt egy hét múlva nagy részüket Magyarországon akár.
2: Igen, akár a Budapest Parkban, akár a másik fesztiválokon, vagy a Arena turnékon, vagy csak átugrani a Bécsbe, és ott megnézni, de hogy a végén, hogy miért a Szigeten akarja megtekinteni ezeket a fellépőket, ez azért közbejátszik az, hogy mi minden más ott van. És az egész 360-as fesztivál élmények iszonyatosan fontos része az, hogy milyen eladó művészeti produkciók vannak, milyen workshopok vannak, milyen egyéb programok vannak, meg milyen meglepetések, meg amiket mi úgy szeretünk mondani, hogy experience acts, vagy élmény alapú programok, ezért jönnek el a Szigetre, és akkor itt megnézi ezeket a zenei fellépőket.
1: Na akkor mielőtt majd erről mesélsz egy picit, ugye a legfontosabb hír, hogy tegnap kiadtatok egy közleményt, hogy a Sziget meg lesz tartva, így szépen magyarul.
2: Persze, meg lesz tartva a Sziget.
1: Úgy van. Mik voltak az alapvető gondok esetlegesen? Mik merültek föl?
2: Hát nyilván nekünk ebben az évben azért volt egy tulajdoni körváltásunk, ez egy ilyen alapvetően kicsit, nem tudom, ilyen 3 hónapos késéssel tudtunk neki menni igazán így a szervezésnek, amik nem alakult ki a pontos és a végleges tulajdonosi kör, amiben azért nyilván olyan tulajdonosok vannak most a Szigetnél, akik már eleve is nagyon és fontos partnereink nekünk, és velem a színpadtechnikától kezdve logisztika, konténerek, nem tudom, vendéglátás, stb. És nekik is fontos az, hogy Sziget meg legyen tartva, hiszen a közérdekük van nekik is ebben.
1: Egyébként, bocsáss meg, ez a fajta új tulajdonosváltás hozott egyfajta új koncepciót is? Régit?
2: Szerintem egy picit igen, de ez a Gerendai Károlynak is köszönhetően az, hogy ő egy visionary, vagy nem tudom, lehetne mondani, és az, hogy milyen progresszivitással megyünk előre bizonyos területeken, igenis, valahol nagyon jó visszanézni az, hogy mi volt régebben, és mi működött jól. Ez akár programelemekben, abban az, hogy mi az alap szemlélet, hogy hogyan tekintsünk a fesztiválozókra, hogy az ő élményük milyen. Nyilván eszembe tartva az, hogy mik a realitások egy fesztivál szervezésre. Iszonyatosan az inflációnak köszönhetően így sokkal drágább minden szolgáltatás, most nem csak az energiára gondolunk, a fellépőknek a díjazása, ez kvázi majdnem, hogy megtriplázódott, például néhány, vagy a Covid előtti időkre, szóval közben meg a fesztivál jegy meg nem mennél drágább, hát ez nem drágult ezzel együtt. És így azért sokkal fontosabb szerepet például játszanak az, hogy milyen partnerekkel működünk együtt, és hogy ők milyen áron tudnak nekünk adni ezeket a szolgáltatásokat akár, meg az, hogy a fellépői szinten, hogy hogyan ápoljuk meg ezeket a viszonyokat.
1: Hogyan tudtatok felkészülni arra, amire nem lehetett felkészülni, ugye itt az energiaválság és az energiahelyzet Magyarországon, mert a kérdésem ugye elsősorban erre vonatkozott, hogy felmerültek hangok, amik rosszallásukat fejezték ki, hogy miért van Sziget, hiszen milyen sok energiát fogtok fogyasztani, és az ott a zöld lábnyom, és sorolhatnám.
2: Szóval. Persze, ez nekem is nagyon fontosak személyesen az, hogy milyen mennyivel zöldebbet próbálok lenni a saját mindennapjaimba is, de hogy ezt a fesztivál szinten is mindenki tudja, hogy egy ekkora kaliberű szervezet, vagy ekkora kaliberű rendezvényt, ez nem egy teljesen green dolog. de azért fontos azt is mondani, hogy miért európai fesztiválok közül mi kaptunk erre több díjat is, hogy mennyire odafigyelünk a környezetünkre. Több olyan kezdeményezés is van, ami erre igyekszik, ezt akar a fellépőktől kérve az, hogy hogyan érkeznek meg a fesztiválra, vagy milyen technikát, vagy pirotechnikát használják például a produkciójukba, de igen, vannak olyan részletek, meg olyan területek, ahol nem lehet az energián spórolni, az áram.
1: Az áram szempontjából teljesen önállátóak vagytok?
2: Tudunk azok lenni abszolút, szóval már fel vagyunk készülve, nem csak a mostani helyzet miatt, hanem amúgy is, hogy bármilyen nagyobb áram leállás lenne, akkor nekünk vannak saját aggregátoraink, amiben meg tudunk biztosítani a fesztiválnak a teljes működését.
1: A másik nagy kérdés a víz?
2: A víz az csodálatos kérdés. Én személyesen picit aggódom mindig a vízért, de az lehet azért, mert a Finnországból származok, és ezért országból vagyunk, és így Magyarországon, ahogy nézünk most a vízállásokat, egyre kevesebb, de erre is fel vagyunk készülve abszolút, és van víz, tudunk mindenkinek ivóvizet biztosítani, mindenki tud zuhanyozni, nyilván arra fogunk kérni az embereket, hogy fontoskodjanak az, hogy hány percig zuhanyoznak például, meg most használjuk a Dunavizet, használjunk például arra, hogy locsoljunk a területet, hogy minden kevesebb por legyen, mert az is ez a szárazságból ez egy hozzájáruló tényező, de az a víz természetesen a talajrétegezésbe visszamegy a Dunába és a
1: természetes kérdőforgalomba.
2: Igen, szóval ez nekünk szerencsénk, hogy egy szigeten vagyunk, és úgy tudunk forgatni a vizet, hogy a körülötte lévő vízből vissza a körülötte lévő vízbe.
1: Mire fókuszáltatok az idei 2026-os sziget szempontjából, nem a zenei programokat tekintve?
2: Nagyon sok mindenre. Azért ma tavaly elindult egy ilyen district tematika, hogy a szigetet, mint egy várost úgy ilyen különböző kerületekre osztottunk. Ez ma tavaly elindult a Delta Districttel, Sohoval például, és ezeket tovább vittünk most idén, és minden az egész sziget az ilyen különböző kerületekre vannak osztva, és ott fontosan, vagy ilyen nagyon nagyban jelenik meg a Jardin des Arts, meg a Wonderland nevezetű districtek, az egyik a déli része, másik az északi részen, és a Jardin des Arts a úgynevezett művészetek kertje, ott például összepontosulnak a különböző előadó művészet és a összművészeti helyszíneink.
1: Ezek valamilyen módon izoláltan helyezkednek el ezek a kerületek?
2: Nem izoláltan.
1: Vagy egyszerűen valaki sétál, és belebotlik.
2: Pontosan. Hát olyan, mint a Budapesten egyszer, vagy a 8. kerületben, aztán átcsuppansz, besétálsz a 7. kerületben, osz van a 6. és így érzed, hogy valami más van. Akarod, hogy milyen színpadok vannak, milyen programok vannak, de akarna látványtervekben is, meg abban, hogy milyen szolgáltatások vannak adott területen.
1: Programokat tekintve itt a programok gondolom sokkal hamarabb is elkezdődnek, mint a zenei programok. Hiszen mondtad, amikor beszéltünk megint csak arról, hogy milyen feladataid vannak, hogy voltak éppen naponta 3 órát fogsz tudni majd pihenni, mert reggel 9-től másnap reggel 6 óráig neked van egy felügyeleti kötelezettséged.
2: Igen, nálunk azért nyilván a különböző aktivitásokkal, meg sportolással indulnak a reggelek, akár a sportzónában, vagy a Jardin des Artsban, vagy a Wonderlandben is, az, aki reggel ma kimászik a sátorból, akkor ma tudja mozgatni a csontjait, és hát a bulik mennek azért nálunk is hajnali 5-6-ig, szóval hosszú a programsáv, igen. De az is tök jó, hogy például nálam vannak csomó olyan helyszínem, mint például a Magic Mirror, vagy a Le Dome, ami új helyszín, The Joker, amikben különösen egy ilyen zárt terekről van szó, és klímával szereltek, azért is, hogy kényelmesen lehessen tekinteni ottani produkciókat, meg azt, hogy napszakaszán hosszabbra tudunk húzni ezeket a programsávokat.
1: Milyen fajta művészeti ágak jelennek meg?
2: Az, hogy milyen nem, azt láttam, hogy az már könnyebb lenne.
1: Az sem lesz nagyon könnyű, akkor mondd el, hogy mi nem.
2: Szerintem minden van igazából nálunk, és az is tök érdekes, hogy most, amilyen tökre jellegzetes például az eladó művészetnél, hogy nem már tisztán ilyen kategóriákban sorolható egy adott produkció, hogy ez most csak azt írt.
1: Nagy crossoverek vannak.
2: Igen, hanem nagyon-nagyon nagy crossoverek vannak. Ez szerintem az zenében is abszolút jelen vannak, hogy ezt nem lehet mondani, hogy ez egy pop, mi akkor használja az indit, vagy elektronikus zenét, vagy bármit, szóval ez abszolút az eladó művészetben is például ott jelen van, hogy egy cirkusi produkciónak egy élő zenekarra játszik a zenét közben, meg egy olyan látványterve van, mint a képzőművészek csináltak hozzá, szóval itt nagyon-nagyon nagy keveredések vannak, és nekem ez igazán izgalmas.
1: Ugye az előadó művészet ez egy külön kategória, mert az előadó művész, vagy az előadó művészek fölmennek a színpadra, megvalósítják önmagukat, a közönség pedig tátott szájjal néz és megpróbálja befogadni. Viszont van azért a ti életeteknek egy másik olyan aspektusa is, amikor beszélgetések vannak, előadások vannak, workshopok vannak. Azért ez mégiscsak más. Ez egy picit tud szárazabb lenni, aztán a témát, ha kibontják a jelenlévők és a beszélgetőtársak, vagy a közönség, ha bevonódik ebbe, akkor tud nagyon izgalmas is lenni. Itt ebben az esetben mire fókuszáltok, vagy milyen workshopok, milyen edukáció jelenik meg a szigeten?
2: Nálunk az NGO Island, a civil szigeten például azt hiszem, hogy közel 60 különböző szervezet például várja a látogatók a különböző tematikákkal, beszélgetésekkel, programokkal, workshopokkal, ez egy nagyon izgalmas terület. Ott a Bartók negyednek például van saját kis helyszínünk, ahol szintén vannak ilyen programok.
1: Tudsz példákat mondani, hogy miről folyhat a diskurzus?
2: Különböző témákban abszolút a civil szervezettől függően. Van egy izgalmas Green Sziget területünk, hol mit tudom, méhekkel kapcsolatban beszélgetni.
1: Hát igen, nagyon fontos.
2: Nyilván a Magic Mirrorban van a Mirror Talks nevezetű beszélgetés műsorsa, mindig amikor queer az LMBTQ tematikákkal beszélgetnek. Van The Joker nevezetű helyszínünk, ahol napközben mennek társasjátékok, de közben meg abszolút lehet ott ismerkedni olyan emberekkel, akivel például nem ismerte előtte, és velük beszélgetni. Érkezik egy külföldi produkció, vagy nem mondanám, hogy produkció, hanem ez egy Q&A, mint egy kérdés-válasz, nevezetű akció, amiben egy pszichológus által készített 36 kérdést kap kettő ismeretlen ember egymással, és akkor ezeket a kérdéseket teszik fel egymásnak. És egy kicsit ilyen ismerkedés is, valamint teljesen idegennel, de két barát is tudja ezt egymásnak tenni, és ebből meg kialakulnak ilyen tök izgalmas helyzetek.
1: Nagyon egyszerű helyzetben lennétek, hogyha a Sziget programja egy korosztálynak szólna, de hát nem, sőt, ráadásul már van, akik ugye viszik magukkal a gyerekeiket, akár a nyakba ülnek, vagy akár már például azok a gyerekek lehetnek 10 évesek is, akik különböző módon akarnak megismerkedni a Szigettel. Azért ez egy nehéz feladat. Gondolom én.
2: Igen, de ezt tökre meglepődtem például tavaly, amikor itt mentem, nem tudom, valamelyik délután, és akkor itt láttam, hogy ott vannak ilyen teljes nagy családok kint a szigeten, és jobban bírták nyomni a programot, mint én, aki összerakta. Szóval így abszolút gyerekes család barát a Sziget például, és erre idén is.
1: Ja, mindig is az volt azért.
2: Mindig is az volt, igen, de ide megint egy picit én is így a programhelyszíneknek, hogy amik alapvetően nem mondjuk egy gyerek vagy családi programhelyszín, oda is próbáltam illeszkedni, meg adni olyan programelemeket, meg előadások, amik például a gyerekeknek való. Mondjuk például van a Dare Club nevezető helyszínünk, ami éjszakai klub, egy elektronikus zenei helyszín, de ott délutánonként van Each One Teach One nevezető program, ami gyerekeknek egy ilyen DJ-zés, ismerkedés, megtáncoló workshop például. Szóval ezért tök izgalmas, hogy azok a programok, amik alapvetően azt gondoljuk, hogy ez felnőtteknek való, ott is vannak átjárás, hogy a gyerek ebből mit tudjuk.
1: Igen, bocsáss meg, amikor gyerekekről beszélsz, akkor melyik korosztályról beszélsz?
2: 18 alatt?
1: 18 alatt?
2: Igen.
1: Mert az volt a következő felvetésem, hogy azért mekkora biztonsági faktor az, hogy mondjuk egy 10-12 éves gyerek, ha kimegy a szülőkkel, akkor az elkeveredik, az hogyan találódik meg, illetőleg vannak-e ilyen fékek? Vagy hát minden szülőnek persze a saját felelőssége. Hát hogy
2: nyilván igen. A saját felelőssége a szülőknek, hogy a gyerekkel jön a Szigetre, de én azt szeretem gondolni, hogy Sziget egy elképesztően biztonságos környezet. Azért ott a figyelem, egymásra való figyelem, meg egy ilyen safe space-nek kialakítása, ez abszolút a fesztiválozóknak is köszönhető, hogy ők milyen szemlélettel érkeznek, hogyha látnak elvándorolni egy gyereket, akkor ez elég gyorsan megtalálja majd a szülőt. Például ott nálunk, mert a közönség figyel egymásra.
1: Ugye a Szigetnek a hivatalos indulási dátuma volt, most már múltról beszélek, az a KEDD.
2: Igen.
1: Aztán lett a 0. nap a hétfő.
2: Igen.
1: Aztán lett a -1. nap a vasárnap.
2: A Brody nap. Igen.
1: A Brody nap. Ezek a programok, amikről te gondoskodsz, és te állítod össze, a te csapatod állítja össze, ezek például ezekből már megjelenik vasárnap is, és hétfőn is?
2: Vasárnap azért nálunk nagyon-nagyon sok, például főleg a külföldi fellépők érkeznek, és akkor próbálnak. Szóval akkor még nem közönségnek nyitva, de hogy ők már nagyba dolgoznak, szóval nekem már van feladatom. A legnagyobb feladataim igazából azok a napokon
1: most
2: vannak.
1: A performance-okról beszélsz,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, például a nagy cirkusi produkció produkciók például, vagy nagyobb táncelőadások, az akkor már nagyba próbálnak az új helyszínen. 10-én már vannak egy-két meglepetés, fellépés a beköltözési napon, de ezt inkább nem mondanám meg, hanem az kapja meg, aki majd megérkezik a szigetre.
1: Egyébként az előzetes igényeket, vagy az érdeklődést felmérve, mik vannak a központi helyen, ami úgy érdekli a szigetre látogatókat a te fiókodban?
2: Azért nyilván a cirkuszi program az egy olyan, ami nagyon fontos volt mindig is a szigetnek. Idén abban a koncepcióban is változtattunk egy kicsit, mivel láttunk, hogy a Bedalszerdi szigetnek a nagy sátornak akkora érdeklődése volt. És idén a nagy sátortól elbúcsúszunk, de váltunk egy nagyobb amfiteátrumra. Ez most már épül is. Már készen van, és már szerelik be a cirkuszi eszközöket. Le Grand Theater nevezetű helyszín lesz, ami egy... A színpad maga fedett, és egy 1500 nézőt fogadó nézőtér van. Látókkal.
1: Kör alakú amfiteátrumot?
2: Nem, most egy ilyen félkör alakúra lehetne gondolni, vagy inkább egy frontális színpadra és a domboldra, az volt közel 1700 ember tudja megnézni a produkciókat esténként, a sötétedés után, és azért is váltottunk erre az új koncepcióra, mert azok a produkciók, amiket szerettünk volna meghívni a szigetre, nem tudtak feltétlenül megvalósulni ebbe a cirkussátorban. Olyan technikai igényekkel vannak meg, az is egy ilyen tendencia, hogy ilyen ekkora nagy szabású produkciók már nem cirkussátorba készülnek, hanem nagyobb színpadokra, nagyobb színházakba. És így ez egy olyan más koncepciót is igényelt tőlünk, hogy technikailag meg tudjunk valósítani, meg meghívni azokat a produkciókat, amiket akarunk mutatni a nézőinknek.
1: Szóval és most honnan érkeznek a produkciók?
2: Van egy francia társulat, van egy holland társulat, ami egy koprodukció.
1: Ők voltak már?
2: Ők meg nem voltak. Szóval idén több olyan produkció is van, ami nem volt meg szigeten soha. A franciák, ez a Collective XY. Szerintem a világ egyik legjobb akrobatikai cirkusi produkcióval érkeznek, a Möbiusszal. Ott elképesztő szaltokat meg dobnak a színpadon, csak így nem akarom csúnyán mondani, hogy lefosod a bokádat konkrétan, és nagyon gyönyörű produkcióval. Illetve érkezik a Club Guy and Ronnie, Australasian Dance Company Heat, és a Studio Boris Akettnek ez egy táncprodukció, de ez ma összművészeti, mert egy élőzenekarral, egy olyan színpadi látvánnyal van ennek az előadásnak, ami lenyűgöző, és az későbbi esti órakban lesz, például ez csak éjszaka egy órakor kezdődik, ami meg tök jó, mert egyes kicsit lehűlt már a sziget, már aki nem szeretne például a Delta-tisztbe végig bulizni a technóra, akkor ez tudja leülni előadást is.
1: Ezek az előadások egyszeri alkalommal megnézhetők?
2: Egész héten láthatóak.
1: Egész héten, tehát egész héten repetit módon, igen, újra, igen. Mindig jönnek, igen. És meg lehet őket nézni.
2: És ugyanára a nagy színpadra érkezik egy koprodukciónk idén, ez egy első ilyen nagyobb mértékű kollaboráció, a Reszirkel társulattal együtt, kvázi a meghívásunkra készítenek szigetre egy teljesen új produkciót, Liberty Love Rave címen, ahol közel 30 táncos és 10 artista művész van a színpadon, ami így a rave kultúrának az ágazata egy rajzolja meg, plusz egy drag queennel a színpadon. Szóval egy nagyon nagy, nem tudom, nagy szabású produkció este 11-kor minden este Le Grand Theaternél, amit én nagyon izgatottan várom.
1: Hát problémamentes szigetet, és jó munkát nektek.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Lesz benne részetek. Jenna Jalonen, a Sziget 2026 programigazgatója volt a vendégem. Köszönöm szépen.
2: Köszi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: szavak.
1: Gazdaság és kultúra a 94.2.
2: Trendefel.
1: Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trendefemen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trendefem. Most reklám következik.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Talán még holnap is üzemben maradhat az utolsó 240 megawattot termelő turbina a Paksi atomerőműben. A miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában azt mondta, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még ideiglenesen elkerülhető a Paksi erőmű teljes leállítása. Ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további nagy mennyiségű energiától. Magyar Péter hangsúlyozta, napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult engedélyeztetés szükséges. A hőség és az energiaválság veszélye miatt felfüggesztették a sztrájkbizottság működését a Contitech Rubber Industrial Kft. Szegedi gyárában. A Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke Radics Gábor azt mondta, Magyarországot energiaválság fenyegeti, extrém hőmérsékleti viszonyok alakultak ki, ami a gumigyárban szinte maga a pokol, ugyanakkor felmerült a nagy foglalkoztatókat esetlegesen érintő korlátozások lehetősége, a szakszervezet ezért támogató üzemmódra vált. Az érdekképviseleti vezető szerint a válságos helyzet megköveteli az együttműködést a felektől, ilyenkor a háttérbe kell helyezni a vitákat. A szakszervezet azért döntött július 28-án a sztrájkbizottság megalakítása mellett, mert el szeretné kérni, hogy a munkáltató vagy adja oda a munkavállalóknak feltétel nélkül az általa beharangozott egyszeri 100.000 forintos jutalmat, vagy jöjjön létre valódi bérmegállapodás a szakszervezet és a munkáltató között. Már Szerbia energiaellátását is veszélyezteti a Duna rendkívül alacsony vízállása. Alexander Vučić államfő szerint nem kizárt, hogy a pancsovai olajfinomító működését is ideiglenesen fel kell függeszteni, miközben a folyón közlekedő hajók rakományát már most a felére kell csökkenteni. A szerb kormány rendkívüli ülésen tárgyal az energetikai stabilitás megőrzéséhez szükséges intézkedésekről. Egyesülésről tárgyal a brit AstraZeneca és az amerikai Bristol Myers Squibb. A két gyógyszeripari óriás összeolvadását követően egy 400 milliárd dollár értékű vállalat jöhet létre. A Financial Times összefoglalója szerint a két cég az elmúlt hónapokban egyeztetett az esetleges egyesülésről, de egyelőre nem garantált a megállapodás megkötése. Szeptembertől tovább emeli kitermelési mutatóit az OPEC+. A szervezet tagországainak napi kvótája 188 ezer hordóval emelkedik a következő hónaptól. Az emelésről a csoport 7 meghatározó tagja, Szaúd-Arábia, Oroszország, Irak, Kuvait, Algéria, Kazaksztán és Omán döntött. Ezzel teljessé válik az eredetileg napi 1,6 millió hordós önkéntes termelés csökkenés fokozatos kivezetése. A 2023-as megállapodásban még az Egyesült Arab Emírségek is részt vett, de az ország májusban kilépett az OPEC-ből.
1: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 146.897 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte az 5,6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 9,1%-os pluszban 4.572 forinton, az OTP 1,1%-kal erősödik 46.830 forinton jegyzik. A Richter 3,1%-kal került feljebb 11.830 forintra, a Magyar Telekom 6,1%-kal csökkent 2728 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 57 fillér, 1 amerikai dollár 316 forint 36 fillér, 1 svájci frank 391 forint és 23 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 68 fillér, a cseh koronáé 15 forint 6 fillér. Egy angol font 425 forintba és 54 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 1,6%-os erősödésben, Párizs 1,3%-kal korrigál felfelé, Milánó 1%-kal, Madrid 7%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 5,7%-kal csökkent, $79.82-re, a Brent jegyzési ára hordonként $83.89. Egy uncia aranyért 2%-os erősödés mellett $4,113.20 kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a szeptember végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 58 euróba és 77 eurócentbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
4: Napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, az ország középső részében lehetnek záporok, zivatarok, a légmozgás megélénkül, a hőmérséklet pedig 36 és 40 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: neked?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
2: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buzsa Sándor. 4 turisztikai alrégióra bontaná a Balaton térségét a B4 Szövetség néven létrejött szervezet. A kedden Siófokon megalakult szerveződésben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros is képviselteti magát, és a B4 Szövetséget pedig most képviseli a telefonvonal túlvégén lévő aktuális elnök, Naszádos Péter, Hévíz polgármestere. Szervusz Péter!
3: Szervusz, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
2: Azért mondom, hogy aktuális, mert ha jól olvastam, akkor ez ilyen vetésforgós elnökség lesz?
3: Igen, tehát alapvetőleg az első fél évet azt én vállaltam elnökként, uh-huh. De utána a 3 nagy balatonparti város lesz vetésforgóba, és mindenki lesz elnökségi tag, és mindenki lesz felügyelőbizottsági tag. Egyetlen egy fix pozícióban a felügyelőbizottság elnöke, ugyanis arra a magyar szállodás

0: Azok a folyamatok, aminek a végén úgy döntöttetek, hogy ezt a B4-ek szövetségét létre kell hozni, mert enélkül tovább nem lehet élni?
1: Hát az elsődleges folyamat az az, hogyha Magyarországot nézem, akkor jelenleg egyetlen egy nemzetközi terméke van, és az a Budapest. Ha megnézzük Budapesten kívül a vidék Magyarországát, és ugye Budapest már föl is van építve, mint nemzetközi brand, tehát azt tovább lehet építeni, újra lehet gondolni, de amit ki lehet vinni igazán nemzetközi termékként, az maga a Balaton régió. És itt is rengeteg előmunka történt már, rengeteg szövetség van, rengeteg egyesület van, rengeteg munka lett ebbe belefektetve, de talán az egyik legfontosabb volt, hogyha a nyugati mintákat nézünk, vagy keleti mintákat, itt három fontos szereplő van, hogyha egy turisztikai terméket ki akarunk vinni a nemzetközi piacra. Az első a kormánynak a támogatása. A második rész, tehát ez belevenni az ország marketingbe, hogy Budapest után akkor a Balaton, az a cél, hogy a Balaton régió kerüljön ki a nemzetközi piacra. A második a szakma és a szakmai szervezetek. Ugye ennek is megvan egy előkészítési folyamata, és a negyedik, hogy azok a kulcsvárosok polgármesterei és kulcsvárosok adják annak az alapját a régiónak. Ha megnézzük, ez az öt város, aki alakult, eddig külön-külön csinálta a saját marketingjét, külön jelent meg a nemzetközi piacokon, és ha még egy összefogás is volt, akkor se volt egy olyan egyeztető fórum vagy koordináció, amivel ki lehet menni. Ha ki akarunk menni egy nemzetközi piacra, és ez nem csak a turizmusra érvényes, akkor meg kell jelenítenünk azt a régiót, és ennek a legnagyobb vonzása tényleg a balatonfüredi Tagóra sétány, vagy a Tihanyi apátság, vagy a Keszthelyen a Festeti csörökség, Siófok, és alapvetőleg mi termál háromszögnek hívjuk, tehát ez a Hévíz, Zalakaros, Keida, Kustány termál háromszög. Ez négy teljesen elkülöníthető turisztikai termék, melyből egy nagy márka lehet. Tehát ha ki akarunk menni, akkor be kell mutatnunk, hogy mi az, ami miatt érdemes idejönni a Balaton régióba. A kastélyok, az apátságok, a Tagóra sétány, a családosoknak a déli part, a szórakozási lehetőségek, és a termálháromszög részéről pedig a gyógyulás és a termálvizek. Tehát ezeknek a koordinációja, mi nem területfejlesztésileg szeretnénk négy alrégióra bontani, hanem turisztikailag. A négy alrégió az négy különálló termék, és ezt a négy különálló terméket lehet kivinni a nemzetközi piacra, úgy, mint Balaton régió. És abból már, tehát van egy akkora terület, és van egy akkora bemutathatási lehetőség, ami bárhol megállja a helyét. Németországtól, Amerikától, Kínától elkezdve bárhol, hiszen mindenki megtalálhatja azt, a Selymes Balatontól elkezdve a világ legnagyobb termálvízi taváig, amiben lehet fürödni, amiért ő ebbe a térségbe szeretne jönni. Ezután jön a következő lépés, mint turisztikai alrégiókat, ha veszik, hogy utána egyes térségek külön-külön is be tudják mutatni már azt, hogyha valaki ide lejön, akkor az adott térségében mit tud megnézni. Ez legyen szó a Badacsonyról vagy a Fonyódról. De mindenképpen el kell indítani egy olyan szakmai munkát, hogy ezek a nagyvárosok, akik adják a turisztikai vendégészakáknak több mint felét, hogyan vehetnek részt abba, hogy kimenjünk a nemzetközi piacra. És van még egy nagyon fontos, hogyha külföldi vendégek jönnek hozzánk, tehát magasrangú vendégek, vagy mi megyünk ki a testvérvárosainkhoz, akkor alapvetőleg ezeknek a városoknak a polgármestereivel tárgyalnak. A tavalyi évben például itt volt Hévízen a városnapon Hessen tartomány miniszterelnök helyettese a 7 milliós Hessennek. Tehát alapvetőleg ezek a kapcsolódási pontokat is össze lehet hozni, ami sok esetben egy városnál megvan, van egy mélyebb kapcsolat a testvérvárosok és a külföldi, főleg európai városokkal, európai polgármesterekkel, és ezeket ugyanúgy be lehet építeni, Én az elmúlt másfél évben amúgy is ezt tettem, tehát nagyon sok helyre mentem el, külföldre is mutattam be a térségünket és maga a város, volt Ljubljana, hévíznapok, voltunk Berlinbe, voltunk Hessen tartományba, voltunk Ausztriába, és most lesz például egy Zágráb hévíznapok,

0: Balaton és Magyarország ízeivel. Tehát azok a külföldi megjelenések is, ha van egy termék, akkor a bármelyikünk megy el, vagy jönnek hozzá, akkor egy kész terméket tud bemutatni, hogy igen, itt vagyok Balatonfüreden, vagy itt vagyok Siófokon, de amúgy ez egy sokkal nagyobb termék. Tehát ez volt szerintem a legfontosabb, és ugye itt sokan félreértették, hogy mi nem egy területfejlesztési arrégiót szeretnénk, hanem egy turisztikai arrégiót, ami bemutatja, hogy mit lehetne eladni a külföldi piacokon.
1: Hát ugye ennek a turisztikai helyszínek, mint a Balatonnak a hívószava konkrétan a Balaton, és ugye, ahogy említetted, volt az egyik arrégió, az Keszthelytől Badacsonyig tartana, a második Badacsonytól a keleti partig, a harmadik Siófokot és a déli partot ölelné fel, de szerintem a novum, ez a negyedik, amit mondjuk te is képviselsz, hogy a zalai termálvölgy bekerült ide, mert ma már azt gondolom, az megkerülhetetlen, mert a Balatont nem lehet ennélkül, a háromszög nélkül említeni, ugye?
0: Hát ha a bontást nézzük, ugye amúgy is a Balaton régió tagjai vagyunk, de hogyha bontást nézzük termékenként, mint a festeti csörökség, vagy a borkultúra, vagy déli parton a szórakozó helyek, vagy a családosoknak, akkor ha megnézzük, hogy ki mit tud adni az adott négy régióba, akkor ez körülbelül egyenlő. Tehát egyenlő GDP-be, de a legfontosabb, hogy a mi termálháromszögünk adja a Balaton régió turizmusának a negyedét. Tehát ha megnézzük, akkor turisztikailag is négy egyenlő egységet jelent ez a térség.
1: Hát természetesen, hiszen ugye Budapest után Hévíz, aztán Hajdúszoboszló a legtöbb vendégészakát elkönyvelt település ma Magyarországon.
0: Siófokkal vagyunk az első helyen, tehát ennyit szeretnék pontosítani, hogy Siófok és Hévíz, mi nagyon minuszról jöttünk, a tavalyi évben hoztuk be, ugye nálunk rengeteg keleti vendég volt, orosz Igen. és ukrán vendég, amik megszűntek, de a tavalyi évben ez sikerült pótolnunk nyugati vendégekkel, tehát most, hogyha megnézzük, akkor Siófok, Hévíz és Hajdúszoboszló. Igen.
1: Ugye itt az alapvetően az a nagy kérdés, hogy egyébként ezeket a külön-külön eddig is működő, és ezeket, amiket felsoroltál, színeket, lehetőségeket, látnivalókat, attrakciókat megjelenítő régiókból, azért valamilyen módon a végén mégis egy közös gyurmát kell gyúrni. Ez a feladat lesz a nehéz. Hogyan álltok neki? Mert külön-külön azért ezekről mindegyikről lehetett hallani, viszont akkor, amikor egy nagy esernyő alá szeretnétek ezeket betenni, akkor ott meg kell fogalmazni olyan alaptéziseket, olyan üzeneteket, amiről egyébként Rawalpindiben, Tel Avivban, Madridban ugyanaz esik le az annak a vendégnek, aki majd azt fontolgatja, hogy eljön és megnézi a Balatont.
0: De én úgy gondolom, hogy mi megtettük az első lépést, tehát ezek a városok így, hogy egy egyeztető fórumot hozzanak létre, amiben folyamatosan egyeztetnek a térségről, tehát ilyen szintű nem volt. Ugye az is fontos, hogy azért egy tárgyaláson vagy megbeszélésen, ez már kimutatott tény szervezés módszertanilag, hogy maximum hétfő tud aktívan tárgyalni. Tehát úgy gondolom, hogy az első nagy lépést, hogy ezek a városok, akik eddig azért külön-külön csinálták a dolgaikat, leülnek folyamatosan és egyeztetnek, szerintem ez volt az első lépés. A következő lépés az, hogy a térségbeli, tehát a Balaton régió országgyűlési képviselőivel kell egyeztetnünk arról, hogy ők mit gondolnak a Balaton régióról, és utána jöhet a kormányzat és a szakma. Tehát mi nem szeretnénk megmondani a szakmának, hogy mi legyen, mi csak szeretnénk előmozdítani a szakmát, hogy igenis Budapest után célkeresztbe először jöjjön a Balaton régió. Ez nagyon fontos, mert hogyha a régiókat, turisztikai régiókat megnézzük, akkor a Balaton van ilyen módon szervezettségbe legelől, és ami még ilyen nemzetközi termék lehet, az talán ez pont ez a Hajdúszoboszló, Hortobágy, Debreceni térség. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez az első lépés. A szakmaiból. A második lépés az, ami a célunk is, hogy egy egységes területfejlesztési régióvá váljon a Balaton, tehát ide dedikált közvetlen és közvetett forrásokkal célzottan lehessen fejleszteni a Balaton régió turisztikáját. És van egy harmadik rész, amely pedig abból áll, hogy meg kell erősíteni az önkormányzatokat, főleg az önkormányzatok költségvetését. alapvetőleg az önkormányzati törvény az nem veszi figyelembe azt, mivel a települések nagy része vagy iparral rendelkezik, vagy nem rendelkezik iparral, de azt nem veszi figyelembe, hogy a kötelező és nem kötelező feladatoknál egy turisztikai város vagy egy turisztikai település rengeteg nem kötelező feladatot lát el, amit nincsen pótolva a részéről, hiszen az önkormányzati törvény ezt nem teszi lehetővé, hogy ezeket a nem kötelező feladatokat, amit viszont a turizmusért tesz, legyen az fejlesztés, legyen az programok, legyen az marketing, arra a plusz költségvetése nincs. Erre volt korábban az idegenforgalmi adó után járó 2 forint, hiszen ezekből tudta egy turisztikai település fejleszteni magát, elvégezni a programjait, marketinget csinálni. Tehát a mi harmadik pontunk, hogy egyelőre nem is a 2 forintot, hanem az 1 forint, az idegenforgalmi adó forint után járó 1 forint fokozatosan legyen visszavezetve. És ennél a harmadik pontnál, ami talán a legsürgetőbb, legfontosabb, és legkönnyebben vagy leggyorsabban átvihető, ez nem csak az 5 nagyvárosnak a Balaton régióban, nem csak a 178 vagy több mint 170 Balaton régiós településnek, hanem az ország minden turisztikai központú településnek egy mentőöv lehetne a következő évre. Hiszen látjuk azt, hogy a következő év nagyon nehéz lesz, és ez csak úgy lehet, hogy helyben ezeket a döntéseket úgy tudják meghozni a települések vezetői, legyen az egy kisfalu, vagy legyen az egy nagyváros, ami turisztikával foglalkozik, hogy azok a plusz forrásai megvannak, hogy érdekesebbé tegye, hogy vonzóbbá tegye a saját környezetét és települését.
1: Hogyan tud a Balaton önálló jogi személyé válni? Mert ugye a második pontban ezt konkrétan megfogalmaztátok.
0: Mint területfejlesztési régió.
1: És ez milyen előnyökkel járna, milyen jogosítványokat adna?
0: Hát ennek vannak statisztikai régiók, ilyen például a NAC régiók az Európai Unióba, mely statisztikailag választ külön egy-egy régiót. Ez nagyon fontos, hogy ez azt jelenti, hogy ez a régió együtt mozog. Tehát ugyanaz a portfóliója, ugyanolyan fejlesztésekre van szükség, tehát külön kezelendő a többi régiótól, vagy többi megyétől. És vannak olyanok, amik kijelölik, hogy a Balaton régió az egy területfejlesztésileg egy különálló jogi személy, ami azt jelenti, hogy itt állami és uniós források is régió szinten tudnak megjelenni. Most mondok egy példát, tehát nem Kaposvárral versenyez Siófok, vagy nem Veszprémmel versenyez Balatonfüred, vagy nem Zalaegerszeggel, Nagykanizsával versenyez Keszthely, hanem azok a források erre a régióra vonatkoznak, és főleg turisztikai régióként szeretnénk mi ezt elérni. De ez egy tárgyalási alap, meg kell nézni, hogy ez hogyan lehet egy olyan jogilag területfejlesztési régió, amik dedikáltan ide érkeznek, és mondjuk nem a megyei jogú városokon keresztül.
1: Voltaképpen akkor ez egy olyan lehetőséget biztosítani a Balatonnak, hogy pályázni lehet, forrásokat lehet behozni oda arra a régióra, és akkor ezt valamilyen szinten közösen kell eldönteni, hogy hogyan használódik majd fel.
0: Igen. De az eldöntés, az persze van egy fórum, vagy egyeztető fórum, de onnantól kezdve, hogy ez így van, ez egy kormányzati feladat, hiszen uniós forrás és állami forrásokról van. Így jön be megint a szakmai rész, hogyha ez egy külön önálló területfejlesztési régió, akkor milyen fejlesztési forrásokra van szüksége, mondjuk az adott 3 turisztikai arégiónak, vagy egy-egy településnek. Ami nagyon fontos, hogy így célzottan lehet forrásokat biztosítani. És ami megint nagyon fontos, hogy ha megnézzük nyugatot vagy keletet, akkor mármint a nyugati és keleti világot, odaadnak forrásokat, ami hozzáadott értéket termel. Tehát ami a Balaton régióba berekerül, mint forrás, vagy fejlesztés, vagy bármilyen egyéb, annak a többszöröse jöhet vissza éveken belül hozzáadott értékként a költségvetésbe. Tehát ha olyanba fektetek, ami hoz, azzal később el tudom látni az olyan településeket is, amik esetleg nincsenek olyan adottságaik, vagy nincsen úgy iparuk, tehát ezzel lehet bővíteni ma a magyar gazdaságot.
1: Ugye, ahogy említetted, a Balatont nagyon sokszor szervezet képviseli különféle módon kisebb-nagyobb civil szervezetek. Van egy szerintem, amelyik a legtranszparensebb, ez pedig a Balaton Kör. Velük milyen az együttműködés, vagy terveztek együttműködést? Hiszen azért ők már alapvetően, ugye különös tekintettel a gasztronómiára, azért egy-két dolgot letettek már az asztalra, próbálják a Balaton hírnevét, a Balaton gasztronómiáját vinni, ami azért valamilyen szinten kell, hogy involválódjon ebbe a ti általatok elképzelt gondolatkörbe is, gondolom én.
0: Hát a Balatoni körrel erről már sokszor beszélgettünk, ugye ott többen is barátaim, az elnök úrral is nagyon jóba vagyok. Most az első lépés tényleg az volt, hogy mi megalakuljunk, utána jöjjenek az országgyűlési képviselők, utána a szakma, és természetesen, ahogy mondtam, hiszen a Magyar Szállodák és Éttermek Balaton régiós igazgatója egy mindenkori tagja maga ennek a szövetségnek, és miután ez kialakul, szeretnénk a többi szövetséggel is olyan együttműködést kötni, amik segítik ezeket a folyamatokat. A Balatoni Kör kifejezetten jó kérdés erre, hiszen ők specializáltan tudnak ebbe a folyamatba segíteni az ő területükön. Mindenképpen én úgy látom, hogy azok a szövetségek, akik itt a Balaton környékén vannak különböző szakmai területen, azoknak is ki kell alakítani egy egyeztető fórumot, és mi ebbe mondjuk úgy, vagy én ebbe a következő fél évben egy mozgatórugója vagy szervezője szeretnék lenni ennek, ahogy megtörténtek a kormányzattal az egyeztetések, utána ezeket az egyesületeket, szövetségeket a Magyar Szállodák és Éttermek Országos Szövetségétől a Balatoni körig össze kell hívni, és a tudásunkat össze kell egyeztetni mindenképp a Balaton régióért.
1: Jó munkát nektek, lesz bőven, én azt gondolom, ha még az egyeztetés szintén el is indulnak ezek, de utána azért majd közös nevezőket kell majd kitalálni és meghozni különféle döntéseket, és hát nagyon fontos, hogy ez a fajta lobby tevékenység az együttműködéseknek olyan irányba vigye el, hogy a kormányzati szinten is meglegyenek a felelősek, vagy meglegyen az igény arra, hogy a Balatont valóban egy egységes, össznépi, nagyon fontos gyémántként lehessen kezelni. Köszönöm szépen az információt, a beszélgető társam Naszáros Péter Hévíz polgármestere volt, mert ő az első elnöke a B4 szövetségnek, amelyik a Balaton térségét hivatott egy kicsit jobban fókuszba helyezni. Köszönöm, Péter!
0: Nagyon szépen köszönöm, nagyon szép napot!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.
1: 94.2. Rend FM.
0: 94.2. Rend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Visszatéríti a széndioxid kvóta adót, valamint annak kamatait az állam és a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az erről szóló jogszabály július utolsó napján lépett hatályba. Az érintett vállalatok 90 napon belül nyújthatják be visszaigénylésüket. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az államnak 289 milliárd forintot kell visszatérítenie a széndioxid kvótaadó visszamenőleges megszüntetése miatt, amikor a tárca július elején tételesen közzétette az idei büdzsé előző kormánytól örökölt elcsúszásait. Ez a tétel mintegy 3,1%-os GDP arányos egyenlegrontó tényezőként szerepelt. Budapesten jelenleg nincs vízhiány, éppen ezért vízkorlátozás sincsen, ugyanakkor takarékoskodásra kérik a fővárosiakat. Erről már a főpolgármester beszélt egy sajtóeseményen. Karácsony Gergely közölte, a fővárosi vízművek jelenleg tud vizet szolgáltatni minden felhasználó számára. A locsolás kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyepes területek esetében ez elhanyagolható, a fiatal fák és cserjék esetében viszont nem. A kialakult helyzet miatt kicsit hosszabb menetidőkkel járnak a villamosok és a metró, illetve bizonyos időszakonként a trolik helyett buszok járnak. Ennek célja, hogy kevesebb villamos energiát kelljen használni. Több mint a felére csökkenti áram felhasználását és napi 4 megawatt energiát táplál vissza a hálózatba a Richter Gedeon nyerté. A vállalat közleménye szerint a cég a kialakult energiaellátási helyzetre reagálva a lekötött villamosenergia teljesítményéhez képest több mint 50%-kal mérsékli áram felhasználását magyarországi működésében augusztus első 3 hetében. A vállalat gyártási, raktározási és irodai területein jelentős energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be. Ezentúl felajánlja, hogy napelem parkjának többlet kapacitásából napi mintegy 4 megawattnyi energiát táplál vissza a villamosenergia hálózatba, hozzájárulva ezzel a magyar energiaellátás stabilitásához.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 2%-os erősödés mellett 146.938 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 9%-kal erősödik 4570 forinton áll, az OTP 200%-kal csökken 46.810 forinton jegyzik. A Richter 4%-os pluszban 11.850 forinton, a Magyar Telekom 2.734 forinton áll 4%-os mínuszban. A Bitcoin 1,5%-kal csökken, 62.629 dolláron és 59 centen jegyzik, az Ethereumot 1.845 dollárért és 33 centért lehet vásárolni, 2%-os csökkenés mellett. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 53 fillér, 1 amerikai dollár 316 forint 35 fillér, 1 svájci frank 381 forint és 13 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 71 fillér, a cseh koronáé 15 forint 6 fillér, 1 angol font 364 forintba és 52 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai tőzsdék közül a londoni FTSE 1,1%-os mínuszban, a frankfurti DAX 1,5, a párizsi CAC40 1,3%-os erősödésben, Milánó 9,1, Madrid 7,1%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 6%-kal került lejjebb 79 dollár 62 centre, a Brent jegyzési ára 4,8%-os mínuszban 83 dollár 70 centen hordonként. Egy uncia aranyért 1,1%-os erősödés mellett 4110 dollárt és 40 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, átmeneti záporokkal, zivatarokkal, a hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: feliz, te acusta, ajusta, ajusta, mago du dan. E me hoitam, hoitam, hoitam, e disque chico, tusta, mago mutam, mago mutam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
2: Köszöntöm Önöket, új elnökségi tagot és alelnököt választotta a Magyarországi Rendezvény Szervezők és Szolgáltatók Szövetsége, a MARESZ. Július 17-én megtartott rendkívüli közgyűlésén Tatár György személyében, aki a Hotel Premium Group alapítója és CEO-ja is egyben. Pont itt van a stúdióban Tatár György. Szervusz György!
3: Szia, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
2: Hát természetesen, és kezdjük egyből azzal a mondattal, ami a, hát nem a közleményetekben, hanem a weboldalatokon az első szinten, első mondatként olvasható. Az elmúlt 100 nap kihívásai, az elmúlt hónapok minden eddiginél nagyobb kihívás elé állították a magyar rendezvény szakmát. Hallottunk róla. A ti esetetekben ez hogyan csapódott le?
3: Hú, jó felütéssel kezdesz, így rögtön mély víz, köszönöm szépen.
2: Legalább túl leszünk rajta.
3: Egy kicsit visszalépnék szerintem, nem is feltétlenül az első 100 nap, vagy a mostani 100 nap, ami problémákat okozott, vagy okozhatott, hanem az előtte lévő időszak a magyar rendezvény szervezők többségének, ugyanis egy kicsit nehezített pályán mozgott a többség, és most kifejezetten megújulás szorgalmaz a szövetség a tagok oldaláról, ez az összes tagságot jelenti, már hogy a tagságnak már mindegyik szegmensét illetően, illetve az elnökség részéről is, és nekem az a hipotézisem, hogy azért választottak egy ilyen karaktert, vagy azért érkeztem én, aki eddig nem fogadtam el soha semmilyen ilyen jellegű felkérést, mert hogy velem ez nagy eséllyel különben érkezni fog.
2: Ez a választás egyébként szükségszerűen következett? Az, hogy most megváltoztak a politikai viszonyok Magyarországon?
3: Aki eddig alelnök volt, az ügynökségi tagozat delegáltja volt, itt a változás kapcsán lemondott, és az elnökségben megüresedett egy hely, és megkerestek avval kapcsolatban, hogy én indulnék el, de nyilván többeket, és akkor azt gondoltam, hogy most hát, hogy van egy olyan pillanat, amikor tényleg lehet változást elérni, plusz én eddig is csak is kizárólag piaci alapon működtem, tehát nekem ez az élmény, ez nem újdonság, sőt kifejezetten üdvözlöm, hogy végre most mindenki megmutathatja azt, hogy a tudása a piacon mennyit ér és hol tart, és ezért is vállaltam el. A kérdés bennem az, hogy vajon a karakterem sok lesz-e a szövetségnek, ez majd kiderül,
2: Az majd kiderül. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mutasd be egy kicsit a MARESZ működését. Ugye olvastam, több mint 170 szervezet, tehát kik vagytok ki, kiket fogtok össze, kiket képviseltek, és kiknek a nevében gondolkodik az elnökség.
3: Igen.
2: Vagy te.
3: Ez, igen, még nekem is tanulni kell, mert én is elég új vagyok ebben a szerepkörben kifejezetten. Tehát van több olyan szegmens, tehát mindenkit képvisel a szövetség, aki rendezvényekkel foglalkozik.
2: Milyen típusú rendezvények?
3: Minden rendezvény, amit te értetsz rendezvény alatt, ez a corporate, tehát kifejezetten a céges rendezvényeket is érintheti, nagy nemzetközi MICE területen lévő rendezvényeket, kongresszusokat is érinthet.
2: Jó, de bocsánat,
3: illetve ügynökségi vonal, tehát hogy akik ezen a területen, vagy a szövetségben vannak, ezek az ügynökségek, a konferenciaszervezők, a technikai résztvevők, vannak egyéb szolgáltatók, mint például hosteszek, illetve hát a helyszíntagozat az kifejezetten nagy, tehát olyan nagy helyszínek is jelen vannak a szövetség tagjai között, akik amúgy különben a Száda Szövetségnek is tagjai, de ugye rendezvény helyszínként kifejezetten erősen funkcionál. Na ez az egyik olyan terület, illetve szegmens, ami kifejezetten a zászlomra tűztem abban a vonatkozásban, hogy én azt szeretném, hogy ne csak a szavak szintjén, ne csak ilyen nagyon jól hangzó, ilyen verbalitás szintjén működjön, hanem valóban a Száda Szövetséggel egy működő, hatékony stratégiai együttműködés legyen. Miért? Azért, mert hogy én azt látom, hogy ami érkezik az AI-nak köszönhetően, most a köszönhetően dölt betűkkel mondom, az drasztikusan átalakítja. Most nem csak a politikai vonal, hanem ami most itt történik az AI kapcsán, drasztikusan átalakítja a mi szegmensünket is. Ennek vannak kifejezetten jó vetületei, és kifejezetten már számunkra rossz vetületei is, és nekünk hatékonyan, vagy sokkal hatékonyabbá kell tennünk a helyszínekkel való együttműködést. Súlyozok most a SZADAK-kal együttműködés. A jó hír az, hogy a SZADA Szövetség kifejezetten üdvözli ezt a gondolkodást, nekik is ez tervük, és most én szeretném ezt mindenképpen megvalósítani, vagy elkezdeni már az idei évben. Illetve ami én a rendezvény szervezési területről jövök, az ügynökségünk az egyik piacvezető Magyarországon, a céges, a corporate rendezvény szervezés területén, és szeretném azt, hogy felhangosítsuk azt, hogy a Maresen belül a rendezvény szervezéssel foglalkozó ügynökségek szerepe miért fontos, miért elengedhetetlen, illetve hogy lehet egyfajta kvalitás, egyfajta minőség irányába elvinni.
2: Hogyan?
3: Tehát nekem az elképzelésem az lenne, hát hogy most ezt sikerül áttolni, vagy nem, az egy másik kérdés, hogy Maresz egyfajta minőségi garancia is, hogy szavatosság, de mindenképpen egy minőségi szintet biztosítson minimum az ügynökségekre vonatkozóan, hogy a megrendelő, vagy a potenciális megrendelő, aki nem ismeri mondjuk ezt a területet, utána tudjon nézni az adott ügynökség minőségi szolgáltató-e, avagy sem. És ezt úgy tudná megtenni, hogy egy olyan minőségi elvárás rendszert vezethetnénk be, ez az én elképzelésem, remélem majd ezt el tudom majd fogadtatni, amely garanciát ad neki. És mert így sokkal előnyösebb lesz Maresz tagnak lenni, illetve valószínűleg sokkal nehezebb is lesz már bejutni. Nekem ez az elképzelés.
2: Hogyan történik egy rendezvényszervezés? Mondjuk a rendezvényszervező cég, mondjuk akár a tér, de sokan vagytok, lehetnek mások is, kapnak egy felkérést, és onnantól kezdve a ti feladatotok megoldani azt az eseményt, amire a felkérést kaptátok, hogy az állójelben teszem, ugye olyan jóságokkal és olyan biztosítékokkal, amit te szeretnél és vizionálsz, hogy aki a Mareszt igénybe veszi, és a Mareszen keresztül igénybe vesz egy rendezvényszervezőt, akkor az legyen abban biztos, hogy az tuti lesz. Így működik?
3: Ma nem így működik, és nem a Mareszen keresztül, hanem egyfajta ilyen, most értsd jól, plecsniként, vagy mindenképpen egy minőségi garanciaként látnám én a Maresz tagságot. Ez egy, lehet, hogy egy kicsit hosszabb távú vízió, de szerintem nem ördögtől való. Az, hogy itt a kérdésed arra vonatkozott, hogy mi történik akkor, amikor egy ügyfél megkeresi az ügynökséget.
2: Ugye
3: többféle rendezvénytípus van, számtalan rendezvénytípus, vannak olyanok, amelyek kifejezetten egyszerű rendezvények, és vannak, ami nagyon sok alvállalkozót igényel, nagyon sok már az arculatot, a kommunikációját, az adott rendezvénynek a kommunikációjára vonatkozóan is a felkérést igényli.
2: Sőt, tehát állami szintű is lehet a felkérés.
3: Így van, ezt láttuk az utóbbi időben jellemzően azért egy cég köré csoportosult. Most ez változni látszik, és most nagyon sok olyan ügynökség van, illetve akár fesztivál szervező, de kifejezetten rendezvényszervezéssel foglalkozó ügynökség, aki most a startvonalra felállt, és az az elképzelésük, ahogy ha jól hallom, hogy egyfajta pool rendszert alakítson ki. Most az állami megrendelésekről beszélek, egyfajta pool rendszert alakítson ki az állami megrendelés, hogy ne torzuljon a piac egy irányába, hogy legyen egy minőségi elvárás, ezeknek a minőségi elvárásoknak
2: felelje. Hát a versenyszféra és a versenyhelyzet valósuljon meg.
3: Ez a hipotézis, igen. És reméljük, hogy ez fog jönni.
2: Korábban akartam kérdezni, mert az is érdekel engem, meg talán a hallgatókat is, hogy tehát amikor a vonalat meghúzzuk rendezvény, és rendezvény között, akkor a Maresz az melyik volt, tehát hol van az a vonal, ami fölött dolgoztok ti? Mondjuk, ha én akarnék szervezni egy nőnapi ünnepséget, egy bált, akkor valószínű, hogy az én cégem az nem kell, hogy Maresz tag legyen, mert volumenében sokkal kisebb ez a tevékenység.
3: Tehát kell lenni, nem kell, hogy Maresz tag legyél. De én pont azt szeretném, hogy ajánlott legyen, legyen érdeket. Ma nem kell, ez uh-huh. amúgy különben uh-huh. nincs vonal. Tehát az ügynökség el tudja dönteni, mi az, amit elvállal, mi az, a, bocsa, szóval, amiért lehajol. Most.
2: Igen.
3: Az én ügynökségem, én egy kicsit máshogy nyúltam ez a szegmenshez, a mi az a céges rendezvények területén mozgunk, és én jellemzően volumen bizniszként tekintek erre. Én máshogy nyúlok, a nagy kreatív rendezvényekre ment rá a konkurenciánk túlnyomó többsége, és én azt mondtam, hogy szuper, én akkor megnézem azon rendezvényeket, amelyek egy kicsit dobozosíthatóak most a szó működtetési strukturális értelmében, és akkor mi itt működünk évi 1000 közeli rendezvényen, tehát ez egy nagyon nagy volumen, amit mi viszünk. De olyan is van, amikor egy darab, most akkor maradjunk a te példán, a nőnapi rendezvényt megcsinálunk, nem túl bonyolultan egy helyszínen, egy catering szolgáltatással együtt, de hát nyilván ez is rendezvény, illetve van a nagyon-nagyon hosszú időt felölelő, akár nemzetközi szénából is érkező, mind előadó, mind szolgáltatói vonalon résztvevőket is felölelő rendezvény, nagy konferenciák. Én ebben is látom a jövőt, tehát hogyha egy kicsit a turizmust érintjük, akkor a MICE, tehát a turizmusnak a hivatás turisztikai rész, tehát abba az irányba kell elmozdulni a piacnak. Én azt látom, hogy ebbe az irányba is indult el, ez a jó válasz. A leisure, a szabadidős vendég, mondjuk a Budapestet nézek, akkor számottevően jelen vannak, egészen szép számokat produkál. Ahol nőni lehet, az a MICE szegmens,
2: ami egyébként is... nem egy szegény, már nem anyagilag, hanem abból a szempontból, hogy nagyon sok MICE rendezvény van a világban is, az országban is, Európában is.
3: Így van, és azt szeretnénk, hogy Magyarországon legyen minél több. Hát ugye van ennek jó híre, hogy most már a Budapest felkerült erre a térképre kifejezetten erősen. A rossz hír az, hogy vidék még nem olyan nagy, nem jellemzően. Illetve hát egy nagy, ezt mindig mondjuk az utóbbi években, hogy nagy, több ezer főt is kiszolgálni képes konferenciaközpont létrejött, te kifejezetten igénylendő lenne, de ez a MARESZ feladata, ez az általában mondom most a piacról. Tehát nagyon széles az a, amit mi felölelünk a MARESZ tagságot illetően, a teljes rendezvény szervezési piramist lefedik a tagok.
2: Alelnökként melyik szekciót viszed? Mert azért gondolom, alelnökök azért vannak, hogy különféle kis boxokat.
3: Hát én, ha jól értettem a felkérést, akkor én a MARESZért kellene, hogy feleljek, vagy legalábbis egy részét kifejezetten. Ugye az ügynökségi tagozatból jövök, minden tagozatnak van tagozatvezetője, ezt én nem szeretném elvállalni, most ott is megújulás lesz. Annak érdekében, hogy az adott szegmens, akkor mondjuk az ügynökségi tagozat érdekeit képviselni tudják, ez mindegyik területnek van vezetője. Én nyilván MARESZ-en belül egy kicsit odahúz a szívem, és én azt szeretném, hogy az ügynökséget pozícióba hozzuk, hogy az ügynökségek jelentőségét kidomborítsuk, és ezt kommunikáljuk is a potenciális megrendelők, és amúgy különben a piac felé is. Tehát ez is az egyik pont az én zászlómon, a SZADE Szövetséggel való tényleg nagyon erős, hatékony stratégiai együttműködésen túl.
2: Voltak olyan ügynökségek, vagy vannak olyan ügynökségek, akiknek újra kellett éleszteniük magukat?
3: Hú, de jó kérdés. Hát, hogy újra kell leére. Szerintem fognak újak létrejönni.
2: Hát most arra gondoltam, most ugye, hogy nem tudtak labdába rúgni, most egy picit megváltozott a piaci helyzet, és viszont elképzelhető, hogy amiért nem tudtak labdába rúgni, azért elküldtek embereket, lebontották a rendszerüket, most viszont más a zászló állása.
3: Igen, több ilyenről hallottam az elmúlt években, volt, aki majd, hogy nem le is állt a működését illetően, de azért... hogyha az ember hatékonyan működött, megfelelő, és ezt állandóan mondom, proaktív sales tevékenység mellett, akkor, mint ahogy én is, akkor tudtunk működni. Most nekem az a hipotézisem, hogy azon ügynökségek, amelyek jól szolgáltatnak, megbízhatóan, akár tőkeerősek is, jó struktúrált a csapatuk, minőségi HR támogatottsággal működnek, nekem az a hipotézisom, hogy ezen ügynökségek a következő időszakban nőni fognak.
2: Most alelnökként mind dolgozol? hiszen nem olyan régi a titulus, de azért az agyad jár, hogy említetted, nekem járt is az agyad, szóval mi az?
3: Ezeken, amiket most mondtam, illetve azt is szeretem, én azt látom belül, hogy nem kiadva belső információkat, hogy nagyon sok munkát végzett az elnökség is az utóbbi időben, és ez talán kevésbé lett megmutatva.
2: Transzparencia?
3: Nem is feltétlenül a transzparencia. A transzparencia is, de hogy kevésbé lett, nem is tudom, fénybe helyezve, mind a tagság, mind pedig akár a nagyközönség részére is, és ezen nagyon hamar szeretnék változtatni, azért, mert hogy valós eredmények vannak, valós munka, kifejezetten erős munka, és szeretném, hogyha ez jobban látszódna. Ugye nem csak tevékenyen jól kell végezni a munkánkat, hanem nem árt, hogyha az ember látszódik is, már ami a tevékenységet illetően, és én itt kifejezetten javítani szándékozom, vagy mindenképpen van ennek egy olyan része a Mareszen belül, ami fejlesztést igényel, de viszont a fundamentum meg nagyon erős, és ott van, én azt szeretném, hogy látszódjon az elképesztő munka, amit itt az elnökség eddig beletett, az én érkezésemig, aztán most kiderül, hogy most mi fog történni.
2: Ha visszakanyarodunk a turizmushoz és a MICE-hoz, Magyarországon lesz ez év végéig valami nagy dobás, attrakció, rendezvény?
3: Hát itt folyamatosan vannak, ugye a MICE az azért nem 3 perccel előtte érkezik, tehát az idei év ilyen tekintetben a nagy konferenciákat, nagy nemzetközi rendezvényeket, illetve már leütésre kerültek, de az, hogy...
2: De azokat meg kell valósítani.
3: És azokat meg kell valósítani.
2: Az oké, hogy a naptárban be van írva, hogy november 7-én lesz.
3: Itt kifejezetten átrendeződés van, mi most, hogyha a turizmust nézem, akkor még államtitkári szinten sem feltétlen vagyunk meg, tehát most áll a turizmus is, meg a Maresz tagság is abban a tekintetben, hogy kihez leszünk becsövezve, vagy betagozódva. Most nyár van, tehát ez most éppen belefér, de ősztől már jó lenne tudni, mert elképesztően, amúgy különben sok munkát végzünk már javaslatok előkészítésével, javaslatok beadásával is, csak most még nem feltétlenül annak az asztalán van, aki ebben majd foglalkozni fog. Abban bízom, hogy azért ez szeptember magasságában már talán oda kerülhet, annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk segíteni a szegmensen.
2: Köszönöm, jó munkát neked.
3: Hát nagyon szépen köszönöm.
2: Mint alelnök és elnökségi tag is. Tatár György volt a vendégem, a Maresz új elnökségi tagja és alelnöke. És hát elnézve az elmúlt időszakot, meg egy kicsit előrevetítve a következőket, lesz munkátok bőven.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Én köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm az önök figyelmét is. Az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották. A viszonthallásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a gazdasági trendeket.
1: 94.2
0: Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: Pontban egy órakor a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Tartsanak meg a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Egyetértés mutatkozott a parlamenti frakcióvezetők részvételével tartott délelőtti egyeztetésen egy hazai vízstratégia kialakításáról. Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palotában tartott találkozó után elmondta, óriási feladat, hogy az uniós források bevonásával megépüljenek az energiatároló kapacitások, a szélerőművek. A héten, amennyiben nem változik a Duna vízszintje, nagy valószínűséggel leállítják a még működő paksi turbinát. Ezt jelentette be a frakciókkal való egyeztetés után Magyar Péter, ami a Sándor Palotában történt. Felvetődött, hogy átmeneti víztározót kellene Paksnál létesíteni, de a miniszterelnök szerint erre most nincs lehetőség, a szigorú szabályok nem is engednék. Magyar Pétert hallják.
4: Nem látjuk, hogy mikor tudjuk újraindítani, vagy a szakemberek mikor tudják újraindítani, de bízunk benne, hogy minden előbb megtörténik, és hogy jön a meteorológia által még nem látott felszabadító, üsítő eső, nem elsősorban itt, hanem a dunai vízgyűjtőkön. Mindenesetre nem kockáztathatjuk ezeket a dolgokat, úgyhogy minden opciót megvizsgáltunk. Azt tudom mondani mindenkinek, hogy a nukleáris biztonság nincs semmilyen módon veszélybe. Mindenképpen urai a helyzetnek a paksi mérnökök. Hűtéshez, a biztosítási hűtéshez szükséges víz rendelkezésre áll, minden háromszorosan túl van biztosítva, és egészen addig fog ez az egy turbina még üzemelni, amíg ez biztonságosan megtehető, várhatóan egy-két nap, és aztán szépen rendezett módon, mint az előző hét turbinát, a szakemberek le fogják állítani, és onnantól fogva előkészítik az újraindítást. A protokollokat ezzel kapcsolatban az eljárásrendet most is éppen frissítik.
0: Tőzsdehírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 2% fölötti pluszban, 147.054 ponton a mutató. A forgalom közelíti a 6,4 milliárd forintot. A vezető papírok a Telekom kivételével pluszban, a MOL 9%-kal 4570 forintra emelkedett, az OTP pár pontos pluszban 46850 forintot ér a papír, a Richter 4%-os pluszban 11850 forinton, a Telekom 6%-kal jött lejjebb 2730 forinton kereskednek vele. A forint most vegyesen mozog, egy picit erősödik az euróval szemben, 364 forint 40 fillér. Ugyanilyen picit gyengül a dollár ellenében, ott 316 forint 20 fillér a kereszt. A svájci frankkal szemben szemmel láthatóban erősödik, 390 forint 90 filléren áll. Európában a vezető indexek többsége jó hangulatban, a DAX index 1,5%-kal van feljebb, Párizs 1,3%-kal, az olasz tőzsde 8%-os pluszban, csak úgy, mint a spanyol, egyedül az angol tőzsde az, ami néhány pontos mínuszban. Ázsiában vegyes volt a kép, a japán tőzsde 9% fölötti esésben zárt, Hongkong 0,5%-os pluszban fejezte be a napot, a Shanghai Composite 6%-os mínuszban zárta a kereskedést, India 7%-os pluszban zárt, a dél-koreai indexet megint megrángatták, 5,1%-os mélyrepülésben zárt, Szingapur 3%-os mínuszban. Az olajárak hajnalhoz képest nem nagyon változtak, 6%-os mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 79,50 dollár közelít, a Brent 5,1%-a 83,50 dollár alá esett. Az arany árfolyama sem nagyon mozog, egy nagyon enyhe mínuszban 4105 dollárt ér egy uncia arany. A többi fény közül a palládium és a platina enyhe pár centes mínuszban, az ezüst és a rész pedig 6-7%-kal drágult. A mezőgazdasági termelői árak közül a kakaót kell kiemelni az 3,5%-os raliban, és hát a cukor is emelkedik 1,4%-kal, rossz hír a csoki kedvelőinek, a kávé 1%-kal olcsóbb, a gyapot 1,5%-kal, a többiek pedig nem nagyon mozognak, hát még talán a szóját érdemes kiemelni, ami 6%-os mínuszban. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 1,5%-os esést mutat, 58 euró 20 eurócent közelében áll szeptember végi szállítással. Budapesten jelenleg nincs vízhiány, éppen ezért nincsen vízkorlátozás sem. Ugyanakkor takarékoskodásra kérik a fővárosiakat. Erről a főpolgármester beszélt egy sajtóeseményen. Karácsony Gergely közölte, a fővárosi vízművek jelenleg tud vizet szolgáltatni minden felhasználónak. A locsonás kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyepes területek esetében ez elhanyagolható, míg a fiatal fák és cserjék esetében nem. A kialakult helyzet miatt kicsit hosszabb menetidőkkel járnak a villamosok és metrók, illetve bizonyos időszakonként a trolik helyett buszok közlekednek. Ennek célja, hogy kevesebb villamos energiát használjunk. Maglódon, Fóton és Pátyon a Hello Parks logisztikai parkjainak 5 helyszínén kezdték meg működésüket a Futurial Energy Partners tartozó Fex Solar One Kft. Energiatároló rendszerei. A 4 megawatt együttes teljesítményű és 8 megawatt óra tároló kapacitású zöld beruházás 1,6 milliárd forintból részben visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásra valósult meg. Az új egységek elősegítik a helyben termelt energia hatékonyabb hasznosítását és mérséklik a hálózati csúcsterheléseket. Több mint felére csökkenti áramfelhasználását és napi 4 megawatt energiát táplál vissza a hálózatba a Richter Gedeon nyerté. A vállalat közleménye szerint a cég a kialakult energiaellátási helyzetre reagálva a lekötött villamosenergia teljesítményhez képest több mint 50%-kal mérsékli áramfelhasználását. A vállalat gyártási, raktározási és irodai területein jelentős energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be. Létrejön az első állandó közúti kapcsolat Oroszország és Észak-Korea között. A két ország mindössze 17 kilométeres határszakaszán egy 2x2 sávos hidat építenek a Tumen folyó felett, hivatalosan az idegenforgalom fejlesztése miatt. Több szakértő szerint ugyanakkor a létesítmény csupán a harci eszközök és fegyveres erők átolódását fogja megkönnyíteni. A két ország jelenlegi katonai kapcsolatáról Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallják.
5: Egy újabb hulláma indulhat meg az észak-koreai katonák küldésének Oroszország számára. Ez egy stratégiai befektetés. Tehát, hogy azok az előnyök, amiket Észak-Korea tud nyújtani Oroszországnak, az nem elég segítség ahhoz Oroszország számára, hogy mondjuk megfordítsa a helyzetet a fronton, hogy ezzel nyerje meg a háborút. Taktikailag mindenképpen egy segítség. Azonban összességében ennek a legnagyobb haszonélvezője az egyértelműen Észak-Korea karszéri tapasztalatot tudnak szerezni. A katonái lekövethetik élesben azt, hogy hogyan működnek a saját, illetve orosz fegyverrendszerek, Észak-Korea saját fegyverarzenáját, és itt elsődlegesen nukleáris fegyverarzenára gondolhatunk, tudja tovább fejleszteni. Úgyhogy ez egy nagyon jól megérő és megtérülő befektetés a rezsim szemében.
3: A nyári hónapokra jellemző visszafogottabb aktivitással telt a július a Magyarország ingatlan piacon. A Dunahouse összesítése szerint 9300 adásvétel történt, ami a júniusi szénnél 5,8%-kal, éves összevetésben 2,1%-kal alacsonyabb. A kereslet átmeneti lassulását jelzi ugyanakkor az is, hogy a tranzakciószám több mint 2%-kal elmaradt a tavaly júliusi szintől. A lakáscélú jelzáloghitel szerződése összege múlt hónapban elérte a 274 milliárd forintot. Már Szerbia energiaellátását is veszélyezteti a Duna rendkívül alacsony vízállása. Alekszandar Vučić államfő szerint nem kizárt, hogy a pancsovai olajfinomító működését ideiglenesen fel kell függeszteni, miközben a folyón közlekedő hajók rakományát már most a felére csökkentik. A szerb kormány rendkívüli ülésen tárgyal az energetikai stabilitás megőrzéséhez szükséges intézkedésekről. Újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi szorosról és az iráni atomprogramról. Ezt az amerikai elnök közölte, Donald Trump megerősítette,

0: nem ismeretesek.
1: Időjárás jelentés.
0: Hát az időjárás nem nagyon segít, ugyanis hideg nem lesz. Az északi középhegység térségében talán lehet számítani egy-egy zápor az ivatarra, olyankor a légmozgás helyenként megélénkül. Ám a hőmérséklet itt a városban 36 és 40 fok között alakul, és késő este sem lesz hideg, 25 és 31 fokra számíthatunk.
1: Sporthírek a 94.2.
0: Külföldön folytatja pályafutását Margráf Ákos, a labdarúgó OTP bankligában szereplő Újpest válogatott játékosa. A magyar válogatottban júniusban Kazasztán ellen mutatkozott be. A legutóbbi három szezonban a Puskás Akadémia futballistája volt, és nyáron szerződött a Lilafehérekhez. A nemzeti sport úgy értesült, hogy Margráf a dán FC Köbenhamnhoz tart, amely a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában éppen a Debrecennel találkozik majd. A magyar válogatott Kuragomedov Murad a szabadfogásúak 79 kg-os súlycsoportjában megnyerte a törökországi Izmitben rendezett nemzetközi birkózó versenyt. Az erős mezőnyben román, két török, majd az elődöntőben egy üzbég riválisával jutott el a fináléba, ahol a súlycsoport tavalyi Ázsia bajnokát, az iráni Madi Mohamed Yusuf Hadzsivart verte 4-1-re. Kuramagomedov két és fél hete eredeti súlycsoportjában 74 kg-ban nyert bronzérmet a Bokcsarnokban rendezett Polyák Imre, Varga János, Kozma István emlékversenyen. Marozsán Fábián 6 helyet rontott, így 61. pozíciót foglalja el a férfi teniszezők világranglistáján. A jelenlegi legjobb magyar férfi játékos a héten Montrealban szerepel, és a japán Mochizuki Shintaro ellen kezd. Ugyancsak a kanadai tornán érdekelt Fucsovics Márton is, aki egy pozíciót előrelépve 83. Ő elsőként a francia Corenny Mutéval száll szemben. Piros Zsombor a 123. helyen áll, egy sarakos challengeren indul a héten. A férfiak ranglistájának élén annyi változás történt, hogy az éllovas olasz Jannik Sinner mögött az április óta sérült spanyol Carlos Alcaraz feljött a második helyre, mivel a Roland Garroson bajnok, Wimbledonban pedig döntős német Alexander Zverev 360 pontot vesztett, így lecsúszott a harmadik helyre. A nőknél vihar miatt tegnap félbeszakadt egy washingtoni döntő, így a WTA világranglista később frissül az ő esetükben.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Most egy pici zene, és a zene után megnézzük, hogyan teljesített a tőzsde fél időben.

0: Mozdulnak az árfolyamok.
1: Mielőtt ebbe belemegyek, egy jó hír, ezüstérmet nyert a Varga Orsolya Rancsák Dián a páros női váltóban. Az isztambuli ötös Európa bajnokságon további részletek erről majd később. Na nézzük, a Boxenyen pluszban 1%-kal 146.815 ponton. A forgalom közelíti a 6,7 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen mozognak. A MOL 9%-kal 4572 forintra drágult, a Richter 4%-kal van feljebb 11850 forinton. Az OTP 3%-os mínuszban 46700 forinton, a Telekom 7%-kal jött lejjebb 2726 forinton. A forint reggelhez képest nincs nagy mozgásban, most próbál erősödni megint. Egy euróért 364 forint 30 fillért kérnek, egy dollárért 316 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért 390 forint 70 fillér a kereszt. Európában London kivételével mindenütt zöld az index, azaz mindenütt emelkedést látunk, bár is például 1,3%-kal van feljebb, a DAX index 1,4%-del, az olasz 9%-del, a spanyol 8%-del, és London egy nagyon pici mínuszban pár ponttal. Ázsiában vegyes volt a kép, ott Japán 9%, Shanghai 6%, a dél-koreai index 5,1%-os mélyrepülésben zárt, Hongkong 0,5%-os pluszban fejezte be a napot, India 0,7%-kal, és Szingapur is mínuszban zárt végül 0,3%-kal. Az olajárak most lejjebb jöttek pár centet, 6,2%-kal 79 dollár 40 centhez közelít az észak-amerikai könnyű olaj WTI jegyzésára. A Brent 5,1%-kal 83 dollár 40 centen. Az aranyára nem változik, 4107 dollár egy uncia, és még a mezőgazdasági termelői árak közül a kakaó 4,1, a cukor 4,5 százalékos pluszban. Amit érdemes kiemelni, a gyapot 1,6-del, a kávé 9%-kal olcsóbb. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az pedig 1,8%-os mínuszban 58 eurónál szeptember végi szállítással. Nem állt le teljesen a paksi atomerőmű, egy turbina még működik, és a jövőre nézve nem lenne baj, ez nem is állna le. Ezt mondta reggeli Monitor című műsoromban Szabó M. István energetikai szakújságíró. Ezt azzal indokolta, hogy teljes leállás esetén a turbinák megmozdításához is kell energia, ez pedig bonyolult művelet lehet, hogyha az egyik lapát sem mozog. A szakértő beszélt arról is, honnan jön áram az országba, és mi a helyzet az alternatív energiatermeléssel ebben a rendkívüli helyzetben. 8 óra előtt nem sokkal beszélgettem vele mindenről.
2: Az viszont kérdés, hogy ilyenkor honnan van áram az országban, amivel persze spórolni érdemes mindenkinek.
3: Csak egy bekötés az elejére. Mindenki nézi a híreket, és mindenki olvassa, hogy ki mit jelentett be, és ki mit olvas ki abból a bejelentésből, és valóban megjelent a hétvégén többször is, hogy a paksi atomerőművet le fogják állítani, és hogy már egy centire vagyunk attól, hogy akkor le kell állítani, és akkor most már mindjárt leállít. Jelen pillanatban a paksi atomerőmű 2. blokkjának a egyik turbinája még működik, és 230 megawatt teljesítménnyel dolgozik a hálózatra, tehát hogy még mindig nem állt le a rendszer, bár a deadline-on a víz az már átjutott, tehát a 134 cm-es ilyen deadline-nak kijelölt szinten már túljutott is 138 cm-nél jár, és tegnap délután pedig már 28 fokos volt a Duna, tehát hogy itt majd kell valamit magyarázni, hogy mégis hogy működik a paksiatlanének egy blokja, de hát ez mondjuk 12%-a annak, ami a erőműnek a névleges teljesítménye, és hát azért az, hogy a paksiatlanerő mondjuk a 44%-át adja általában a magyarországi villamosenergia termelésnek, most megadja ennek a töredékét, az ezt a kérdést, amit feltette, jogossá teszi. Jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy többnyire importból tudjuk ezt finanszírozni, vagy fenntartani. Ugye a nulla kilométernél azt kell megérteni, és azt kell tudni, hogy ez egy olyan rendszer, amiben a termelés és a fogyasztás egyensúlya minden időpillanatban azonos kell legyen. Tehát az nem lehetséges, hogy többet fogyasszunk, több fogyasztó legyen a hálózaton, mint amennyi áram a hálózatra feltöltve az adott pillanatban rendelkezésre áll. Ezt az egyensúlyt kell a országos rendszer irányítónak, a Mavirnak egyensúlyba tartani, és ő az, aki ebben a különböző lehetőségek között a lehető legjobb megoldást kell, hogy megtalálja, ez a munkája, és most hát ilyen éles teszten még nem volt a Mavir, amikor ezt meg kell oldania. alapvetően importból tudjuk ezt finanszírozni. Ez olyan mértékű, hogy a tegnap, amikor a magyarországi általános hétvégi fogyasztás mondjuk a 8000 megawatt körüli csúcs fogyasztáshoz képest olyan 4500 megawatt körüli szinten állt be, akkor is szükségünk volt importra. Tehát már tegnap az egész napot importban húzta át az ország, annak ellenére, hogy a napelemek nagyjából 3500 megawattos szinten dolgoztak.
1: Akkor Paksról még jön valamennyi, Dunamenti erőmű, onnan is jön valamennyi. Honnan
3: igen,
1: jöhet még?
3: A 380. Vannak gázturbinásszerű művek, amelyeket be lehet vetni. A gönyői erőmű az 440 megawattot. Ha van szél, akkor annak 300 megawatt jöhet. Ha nappal van, ugye reggel 7 órától este nagyjából 9 óráig van egy szép nagy pukli a termelésben, ami napelem. Ennek a csúcspontja mondjuk lehet 4-5000 megawatt betáplálása, az eleje, vége pedig hát néhány száz megawatt. Tehát, hogy ehhez a hullámzáshoz kell igazítani a Mavirnak, hogy mi az, amit rendelkezésre tud bocsátani a termeléshez, és ezt magának a fogyasztásnak is van egy hullámzása. Kora reggel például most, amikor mindenki munkába készül, felkelt, beindítja a kávéfőzőt, meg a rádiót, meg a villanyt, meg a boilert, meg a légkondit, meg bármit, akkor megugrik a fogyasztás, és ugyanez jellemző az esti időszakban 6 órától este 10-ig. Nem véletlen, hogy miniszter és a miniszterelnök is azt kérte, hogy amennyiben lehet és ahogy lehet a lakossági fogyasztást ettől a esti csúcs fogyasztásról próbálják meg a lakosság próbálja meg eltolni. Ez részben sikerült is, illetve hát a nagyipari fogyasztókat is próbálták innen elterelni egyelőre önkéntes vállás alapján, bár született egy rendelet, ami ezt majd életben is rendezni fogja, tehát hogy nem vállalás alapján, hanem hogy egyszerűen törvény erejénél fogva lesz lehetőség arra, hogy a nagy fogyasztókat egyszerűen levágják a hálózatról, hogyha adott pillanatban az a kisebbik baj a rendszer fenntartása érdekében. Nem tartunk még itt, pengeillen táncolás van a magyar villamosenergia rendszerben. Igazából azért nem csodálkozom ezen, mert ezt évek óta lehetett látni, hogy ez bekövetkezhet azzal, hogy egy tétre tette fel az előző 20-25 év magyar kormányzása, tulajdonképpen egy tétre tette fel az egész magyar villamosenergia ellátást, az, hogy mindig lesz parks. Ezt a kockázatot magában hordozta. 2018 óta lehet tudni, hogy nem csak a Duna alacsony vízállása, hanem a Duna melegetése is nyáron problémákat fog tudni okozni Pakson. Múlt héten éppen beszéltünk arról, hogy az áthidaló megoldás lehet ebben az időszakban az, hogyha napelemes túltermeléseket napközben minél nagyobb mértékben be lehet tárolni akkumulátoros tárolókba, vagy más energiatároló rendszerekbe, és azokat pont az esti csúcsidőben ki lehet tárolni, tehát így lehet rugalmasabban tenni a rendszert. Ennek a kiépítése egyelőre zajlik, nem fog a jövő hétre megoldódni, ami biztosan látszik, hogy augusztus végén jön még egy valószínűsíthető, egy újabb hőkupola, és akkor újabb stressztesten lesz a magyar villamos energiarendszer.
1: Említett, hogy ugye több helyről jön. Honnan veszünk leginkább külföldről áramot?
3: Magában a szerződésekben az ember nem lát bele, hogy mondok egy teljesen hasonlítésszerű például a Győri Audi honnan vásárol áramot. Ugye ő áramkereskedőn keresztül vásárol egy európai nyitott piacon áramot, ezért csak azt tudjuk megmondani, hogy irányban honnan jön. Az látszik, hogy jelenleg is Szlovákia felől, tehát a magyar-szlovák határkeresztülő kapacitáson keresztül folyik be a legnagyobb árammennyiség, de a hétvégén úgy nézett ki a rendszer, sőt a múlt hét vége felé csütörtök pénteken, hogy Szlovákia után a legnagyobb ilyen magyarországi, mondjuk hogy betáplálópont az Ausztrián keresztül jött, Szlovénia, Horvátország, Szerbia és Ukrajna is betáplálója volt az országnak. De ez egy ilyen nagyon ciklikusan, vagy nagyon ilyen ritmikusan változó teljesítmény, mi mondtam, hogy a magának a rendszernek az egyensúlyban tartása mindig ezt egy kicsit finoman hangolja, és ez tud változni. Jelenleg, ha ránézek a Mavirnak a térképére, akkor azt láttam, hogy Szlovákiából majdnem 1000 megawattos teljesítménnyel érkezik Magyarországra áram. Ausztriában éppen mi adunk kifelé 560 megawattot, de Ukrajnából például 750 megawattos teljesítményen jön befelé áram, és most éppen Romániából is jön befelé, tehát ez nagyon gyorsan változik. Azt kell megérteni, hogy Magyarország nem egy szigetként működik, hanem minden egyes szomszédos országával van több-kevesebb, és szerencsére egyre inkább több olyan kapacitása, olyan kapaszkodója, olyan köldökzsinórja az európai villamosenergia rendszerbe, ami az ilyen problémáknak az áthidalását és megoldását segíti. Ennek a kapacitás csúcsa még messze van. A múlt héten a miniszterelnök bemondott egy 3600-3800 megawattos import csúcs, tervezett csúcs szintet. Ennek a fizikai határa azért jóval feljebb van, egy 4500 megawatt körül lehet, tehát addig lehet importra támaszkodni, az már azért az a szint, amit nem szeretnénk elérni.
1: Egy utolsó gyors kérdés, akkor ezek szerint Paks még működik, ténylegesen leáll majd a következő napokban, vagy nem biztos?
3: A jelenlegi görbe alapján műszakilag le kellene állnia, hiszen melegedni fog ma is az idő, és csökkenni fog a vízállás. Ugye itt már más szempontok is közrejátszanak, ezt majd a minisztérium, vagy akár kapitányminiszternek is ki kell állni, és el kell mondani, hogy ha nem áll le, akkor hogy nem áll le az erőmű. Jelenleg ugye az a két egymással hadakozó irány van, hogy le kell állítani, hogy nem kell állni. Az egyik az, hogy nincs elég víz a hűtéshez, és hogy ennek a biztosítása megoldható-e akár erre az egy turbinára is. Ugye ez nyilván jóval-jóval kevesebb vízigényt jelent a hűtés, mint hogyha nem egy turbina megy, hanem 8-6 vagy 8 turbina megy. Illetve hát maga a víz melegedése, mondom, tegnap délután már 28,5 fokos volt a víz. Ugye a jogszabály szerint 30 fokosnál melegebb víz nem jöhet ki az atomerőmű alatti szelvénybe, gyöngyszerméter szinten lévő szenzoroknál nem lehet 30 fokos a víz. Na most, hogyha önmagában 30 fokos a Duna, akkor ugye eleve le kell állni az atomerőműnek. Ezzel szemben van az, hogy ha leáll az utolsó blokk is, akkor az újraindítás az sokszor-sokszor nehezebb műszaki produkció lesz, mint hogyha egyébként egy blokk működik. Ha erre van egy perc, akkor még azt elmondanám gyorsan, hogy ez miért van. Ha azt mondom, hogy teljesen leáll, akkor az újraindításhoz nagyjából azt kell elképzelni, mint a bekurblizandó autónál kell egy kurblizó rendszer, ami az első mozgásokat atomerőmű működéséhez megteszi. Ha az utolsó reaktor is leáll, akkor nincsen, ami gőzt fejleszten, a gőzindítású a maga rendszer, és hát ezt akkor valahol máshonnan kell megoldani. Egyelőre ezen is dolgoznak a szakemberek, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Ha sikerül egy blokkot legalább félig lábon tartani, akkor ennek a nulladik lépésnek, vagy egy első lépésnek a megtételéhez sokkal gyorsabban tud majd az atomerőmű megfelelő terepet teremteni, és akkor így a visszaállítás is sokkal hamarabb meg tud történni.
1: Az elmúlt percekben Szabó M. István energetikai szakújságírót hallották. Egy kis zene, fél kettőkor pedig Nagy Károly jön a legfrissebb hírekkel.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A héten, amennyiben nem változik a Duna vízszintje, nagy valószínűséggel leállítják a még működő paksi turbinát, jelentette be Magyar Péter kormányfő a parlamenti frakciókkal való egyeztetés után, amely a Sándor palotában volt az ideiglenes köztársasági elnök kezdeményezése nyomán. Felvetődött, hogy átmeneti víztározót kellene Paksnál létesíteni, de a miniszterelnök szerint erre most nincs lehetőség, a szigorú szabályok nem is engednék. Magyar Pétert hallják.
4: Nem látjuk, hogy mikor tudjuk újraindítani, vagy a szakemberek mikor tudják újraindítani, de bízunk benne, hogy minden előbb megtörténik, és hogy jön a meteorológia által még nem látott felszabadító, üsítő eső, nem elsősorban itt, hanem a dunai vízgyűjtőkön. Mindenesetre nem kockáztathatjuk ezeket a dolgokat, úgyhogy minden opciót megvizsgáltunk. Azt tudom mondani mindenkinek, hogy a nukleáris biztonság nincs semmilyen módon veszélybe. Mindenképpen urai a helyzetnek a paksi mérnökök. Hűtéshez, a biztosítási hűtéshez szükséges víz rendelkezésre áll, minden háromszorosan túl van biztosítva, és egészen addig fog ez az egy turbina még üzemelni, amíg ez biztonságosan megtehető, várhatóan egy-két nap, és aztán szépen rendezett módon, mint az előző hét turbinát, a szakemberek le fogják állítani, és onnantól fogva előkészítik az újraindítást. A protokollokat ezzel kapcsolatban az eljárásrendet most is éppen frissítik.
3: Egyetértés mutatkozott a parlamenti frakciók vezetők részvételével tartott egyeztetésen a hazai vízstratégia kialakításáról. Óriási feladat, hogy az uniós források bevonásával megépüljenek az energiatároló kapacitások a szélerőművek, ezt is mondta egyébként Magyar Péter miniszterelnök az egyeztetés után. Visszatéríti a széndioxid kvóta adót, valamint annak kamatait az állam és a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az erről szóló jogszabály július utolsó napján lépett hatályba. Az érintett vállalatok 90 napon belül nyújthatják be a visszaigényléseiket. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az államnak 289 milliárd forintot kell visszatérítenie a széndioxid kvóta adó visszamenőleges megszüntetése miatt. Amikor a tárca július elején tételesen közzétette az idei büdzsé előző kormánytól örökölt elcsúszásait, ez a tétel nagyjából 3,1%-os GDP arányos egyenleg rontó tényezőként szerepelt. Budapesten jelenleg nincs vízhiány, éppen ezért nincs vízkorlátozás, ugyanakkor takarékoskodásra kérik a fővárosiakat. Erről a főpolgármester beszélt egy sajtóeseményen. Karácsony Gergely közölte, hogy a fővárosi vízművek jelenleg tud vizet szolgáltatni minden felhasználó számára. A locsolás kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyepes területek esetében ez hanyagolható, míg a fiatal fák és cserjéknél nem. A kialakult helyzet miatt kicsit hosszabb menetidőkkel járnak egyébként a villamosok és a metrók, illetve bizonyos időszakonként a trolik helyett buszok közlekednek, ennek célja, hogy kevesebb villamos energiát kelljen felhasználni. Elsőfokú vízkorlátozást egyébként az egyik nagyvárosban, Debrecenben időközben már bevezettek.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 1,1%-kal megy felfelé, 146.853 ponton a BUX, a forgalom 7 milliárd 16 millió forint. A MOL 1,1%-os erősödésben jár, ez 4578 forintos részvényárat jelent, az OTP 2,1%-kal csökken 46710, a Richter 4,1%-os pluszban 11850 forinton, míg a Magyar Telekom 8,1%-kal gyengül 2724 forinton jár, jelenleg 364 forint 10 filléren az euró. Európában a főbb indexek közül a londoni FTSE 1,1%-kal erősödik, a német DAX 0,5%-kal, a francia CAC-en 1,3%, az olasz tőzsde 9,1%, a spanyol 8,1%-os erősödésben, 1,1523 az euró dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol záporok, esetleg zivatarok kialakulhatnak. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul, késő estére 25 fokig hűlhet le a levegő. 13 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Régészet.
5: Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. A 14. századból is származhat a kripta, amelyre a kápolnában végzett feltárások során bukkantak a zalai régészek. Orha Zoltán, régész muzeológus, az ásatás vezetője arról számolt be, hogy eredetileg a kápolna felújítását megelőző feltárások miatt kezdtek kutatásba az elmúlt hetekben, amelynek során meglepetés volt számukra is, hogy a szentély alatt egy kriptára bukkantak 4 koporsóval. Egy középkori templomnál ez meglehetősen szokatlan, és példa sincs arra, hogy ilyen előfordult volna, ezért a kripta kora is vitatott még. A párhuzamok alapján az lenne valószínű, hogy a 18. században készült a kripta a templom törökkor utáni első felújításakor, azonban építész, restaurátor, illetve régész szakemberek úgy vélik, hogy a templom építésével egy időben készült a sírhely, vagyis a 14. században. Hozzátette azt is, hogy annyi bizonyos egyelőre, hogy a koporsók, köztük az egyik egy gyereké, a 18. századból származnak, de nem nyúltak még hozzájuk, viszont feltételezhető, hogy nemesek sírjai lehetnek. A temetésük pontos időpontját is meg lehet majd állapítani a fa vizsgálata alapján, de az már most bizonyos, hogy 1717 és 1775 között helyezték el őket. Beszámolt arról is, hogy a templom belsőben lévő 14. századi freskókat is feltárták, amelyek két rétegben fedik a falakat, a korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során.
0: Fesztivál.
5: Augusztus 3-a és 8-a között mintegy 400 énekes részvételével rendezik meg a Pécs Cantat Kórus Fesztivált. A rendezvényen az énekesek koncerttermekké alakítják a köztereket, udvarokat. Lesznek például koncertek a Széchenyi téren és a Zsolnai negyedben is. A rendezvény csúcspontjaként a Kodály központban 400 kórus énekes és szólisták előadásában csendül fel Karl Orff Carmina buránája. Egy karnagyi mesterkurzust is tartanak a fesztivál részeként, amelyen Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy vezetésével Kenyából, Kínából és Magyarországról érkező karnagyok készülnek fel a Carmina burának különleges előadására, hiszen a gála koncerten egymást váltva fogják vezényelni a művet. A Pécs kantátára Magyarország több városából érkeznek énekegyüttesek, a résztvevők között lesz a Bartók Béla férfi kar, a Méhes Imre kórus, az Asszonantia női kar, a Fermáta vegyes kar, a Musica Ludens, a Pécsi egyetemi kórus és a Mecsek kórus, de Kínából is jelentkezett 2 énekegyüttes, amelyek augusztus 6-a és 8-a között csatlakoznak az eseményhez. Augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét, majd egy közös táncház is lesz a Zsolnai kulturális negyedben, míg egy nappal később sétáló koncertek csendülnek fel a belvárosban, és közös éneklésre is sor kerül a Széchenyi téren. A gálakoncertet augusztus 8-án tartják a Kodály Központban, ahol a kórusok önálló műsorait követően csendül fel a Carmina Burana, 400 kórustag, valamint szólistaként a Balatoni Schulz, Jennifer és Bognár Szabolcs részvételével.
0: Kiállítás.
5: A tengeren túlra vándorolt magyarok sorsát dolgozza fel a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom címmel nyílt új időszaki kiállítása, amely az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója előtt tiszteleg. 250 évvel ezelőtt Philadelphiában leírták a modern világ egyik legfontosabb mondatát, miszerint minden embernek elidegeníthetetlen joga van az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez. A Magyar Nemzeti Múzeum tárlata arról szól, hogyan keresték a boldogságot magyarok százezrei az óceán túlpartján. Sári Zsolt elmondta, hogy a kiállítás három terme, a szabadság, a jólét és a siker álmát meséli el. A tárlata az amerikai függetlenségi háborúban hősi halált halt Kovács Mihály huszártól kezdve Kossuth Lajos amerikai útján át, egészen az 1956-os magyar menekültekig körbejárja annak a kérdéskörét, hogy mit jelent szabadnak lenni, és mit jelent ezért áldozatot vállalni. A kiállítás feltalálók, művészek, sportolók, hollywoodi sztárok történetein, valamint a köznapi emberek sorsán keresztül mutatja be, hogyan boldogultak a magyarok az új hazájukban, akár világra szóló sikereket elérve és maradandót alkotva. Radnóti Klára és Orgona Angelika történészek, a kiállítás kurátorai, elmondták, hogy azokat a pillanatokat, értékeket, kapcsolódási pontokat szerették volna megragadni a tárlaton, amelyek mindkét nemzet történetében meghatározó jelentőséggel bírnak. A látogatók láthatnak majd Kossuth relikviákat, Karádi Katalin cigarettatárcáját, a múzeum alapítók Szantusz János puskáját, amelyet az amerikai polgárháborúban használt, sőt Dávid Kornél mezzét is kiállították, amelyet a Chicago Bulls csapatában viselt. Emellett azoknak a hétköznapi magyaroknak a sorsát is feldolgozza a tárlat, akik új hazát találtak a tengeren túlon. A kiállítás november 1-ig látható a Nemzeti Múzeumban.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
6: Kastélykertek nyomában, Baranyában. Baranya nem csak borvidékeiről, természeti értékeiről és történelmi városairól híres, hanem olyan történeti kertekről is, amelyek a magyar kertművészet legszebb fejezetét őrzik. Selye, ahol egy páfrányfenyő filmszerepet kapott. Selye kastély parkja nem véletlenül számít hazánk egyik legjelentősebb arborétumának. A barokk Draskovics kastély körül kialakított 7,6 hektáros tájképi park nem csak történeti értékei, hanem gazdag dendrológiai gyűjteménye miatt is különleges. A kastélyt Batthyány Lajos gróf építette a 18. század közepén, a birtok pedig később a Draskovics családhoz került. A park legrégebbi, szabályos díszkerti része még az építkezéssel egy időben született meg, a 19. század közepén azonban a tájképi kertek divatjának megfelelően jelentősen kibővítették. Az utak áthelyezésével nagyobb teret kapott a természetes hatású kertkompozíció, amelynek legidősebb fái ma is ebből az időszakból származnak. 1965 óta a park botanikai értékei miatt természetvédelmi terület, így egyszerre kínál történeti kertélményt és arborétumi sétát. Az arborétumban a világ számos tájáról származó növényritkaságok élnek. Mamutfenyők, jegenyefenyők, vérbükkök, tiszafák, különleges japán akácok és számos egzotikus fafaj teszi változatossá a parkot. Különösen híresek a több példányban is megtalálható ginkobilobák, vagyis páfrányfenyők. Nem véletlen, hogy a park a filmeseket is megihlette. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének több jelenetét is itt forgatták, és a történet egyik fontos szereplője éppen a kastélypark egyik idős páfrányfenyője. A különleges fa nem csak botanikai ritkaság, hanem a film emlékezetes képi világának is meghatározó eleme lett.
7: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
8: A 80-as években járunk, Léna épp most végzett az orvosi egyetemen, és egy vidéki kórházban kezd dolgozni. A csendes tehetséges lány kemény időszak elé néz, azt nem hitte, hogy szusszanásnyi ideje sem lesz. Vizitek, kezelések, ügyeletek hosszú sora várja, no meg a mentős gyakorlat, ami éles helyzeteket, ugyanakkor szívdobogtató pillanatokat is hoz. A betegségek útvesztőjében a lányban lassan kikristályosodik, hogy mi az, ami mindennél jobban érdekli. A kardiológia. Lenyűgözi az új technológia, a szívultrahang, úgy érzi, megtalálta az útját. Ám az, hogy valakiből milyen szakember lesz, nem csak a képességein vagy a szorgalmán múlik. 35 évvel később a kórházi élet, a rengeteg változás ellenére is sok tekintetben ugyanolyan, mint egykor volt. Áronnál, a kedves és intelligens fiatal srácnál súlyos betegséget állapítanak meg, és aki meggyógyíthatja, nem más, mint a kiváló hematológus Léna. Csak hogy a cél eléréséhez a doktornőnek számos nehézséggel, köztük a fiú családjával is meg kell küzdenie, amelynek során felbukkan az életében valaki, akit soha többé nem akart látni. Diagnózisa orvos, ez a könyv címe. Vallaher Magdolna ebben a regényben úgy mutatja meg a hivatását, ahogyan mi kívülállók egyébként soha nem láthatnánk.
9: Nekem 3 szakvizsgám van, belgyógyászat, kardiológia, hematológia, 7 munkahelyem volt, abból 4 nagy kórház, meg a mentő, tehát sokkal több helyen dolgoztam, mint amennyiben a regénybeli szereplő. A gondolkodása, meg a tapasztalatai az nyilván az enyém. A karakterek között is vannak olyanok, akik erősen hasonlítanak olyan karakterekre, akik tényleg voltak körülöttem, de ők nem olyan sokan vannak, több a fiktív karakter.
5: Hogyan került az orvosi pálya közelébe, arról is beszéljünk. Tehát, hogy mi az, ami elindította ezen az úton, mert a családban nem volt feltétlenül ennek gyökere.
9: Hát, annyi gyökere azért volt, hogy nagybátyám ő korbancnok volt, és hát ugye az nem volt egy nagyon hívogató dolog, mert családi ebédnél elmesélte a nagymamámnak, hogy milyenek voltak a szomszédasszonyának az epekövei a boncosztalon, tehát annyira nem volt kedv csináló. De ez a másik elem, amit tényleg igaz, tehát a motorbaleset az tényleg igaz, tehát az konkrétan a pécsi klinika volt, építőtáborban voltunk, és a fél úton be kellett volna jöjjek. Szilágy puszta nevű helyen voltunk, ott nem volt semmiféle tömegközlekedés 76-ban, és volt ott egy motoros fiú, az egyik műszak is, hogy majd ő bevisz. Hát nem mertem neki megmondani, hogy én nem nagyon félek a motoroktól, tehát ez nem lesz jó ötlet, de nem volt semmi más lehetőség. És hát akkor igen, ez így történt pontosan, tehát az a rész az tényleg így igaz. Annyira emlékszem, hogy ott volt a tábori doki, mindannyian nagyon oda voltunk, értem, minden ilyen kis szőke sebész, és akkor utána aztán, ez tényleg úgy van, ahogy írtam is, hogyha valakin így segítenek, és 16 évesen az ember nagyon fogékony az ilyesmire, akkor egy kicsit így fölmagasztosul ez a tevékenység, kedvet kap hozzá. Tehát egy-két ilyen elem tényleg van benne, ami tényleg úgy történt.
5: Nagyon fontos a regényben az önbizalom kérdése, hogy egy orvostanhallgató és aztán egy orvos életében milyen pontok jelentenek oszlopokat, hogy akkor igen, itt megerősítettek engem, és mi az, ami tönkre tudja tenni ezt.
9: Ez nagyon érdekes, de azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe a dologba az orvosi egyetem nem jól csinálja ezt. Tehát én mindenkitől azt hallom, és én magam is azt tapasztaltam, hogy ha bár nem voltak rossz indulatúak, tehát az én alma máterem az a Debreceni Egyetem, én oda nagyon szerettem járni, de hogy nem volt egy önbizalom építő az egész kurzus, tehát mindig a hibákat keresték. Én gondolom, hogy az lehet az alapkoncepció, hogy mert hogy az orvosok ne tévedjenek, de hát ilyen nincs, tehát emberből vagyunk, mindig lesznek tévedések, mindig lesznek hibák, arról nem beszélve, hogy az emberi szervezet nem is olyan egyszerű, mint az egyszer egy. Tehát ezzel a fajta ilyen kekeckedéssel tényleg csak az embert szorongóssá vagy önbizalom hiányossá tették, és akkor ugye ezt elkezdte az egyetem, utána kikerül az ember a praxisba, és akkor jönnek a betegek, akiknek aztán tényleg semmi nem elég, tehát negatív visszajelzéseket, tehát ha nem tud máson fogást találni, akkor miért úgy néztem rá, stb. Tehát nem az a szakma, ami építi az embernek az önbizalmát, az az igazság. Ezzel együtt, ha ez nincs az embernek egészségesen, akkor nem tud megmaradni. Tehát, hogyha van egy belső tartásom, és azt mondom, hogy ennyi vagyok, ennyit tudok, és nekem ez egy nagyon fontos kulcsgondolat, hogy és a lehető legjobb tudásom szerint megcsináltam azt, amit én meg tudok csinálni. Ha magamnak ezzel el tudok számolni, akkor megvan ez a jó érzés, hogy oké, kihoztam magamból azt, amit lehetett.
5: Mennyiben nehezíti ezt, hogy az ember magabiztos legyen, az a hierarchia, ami az orvostársadalomban van, vagy akár a kórházakban van?
9: Attól függ, hogy az ember mennyire ad a külső visszajelzésekre. Nagyon sok esetet láttam, hogy kikapott valaki egy rossz felettest, nem megfelelő közegbe került, és hát ott, aki egy picit is bizonytalanabb, azokat azért úgy rendesen meg lehet törni. Ennek a történetnek az a lényege, hogy egyébként nem érdekelné különösebben Lénát, hogy mit mond a főnök, csak hogy tőle függ, hogy mit lehet utána neki csinálni. Tehát kicsit, hogyha valaki így értő szemmel olvassa, akkor azért ez csenki ebből a történetből, hogy nem szabadna, hogy egy embernek ekkora hatásköre legyen, hogy egymagába impulzív alapon tudjon dönteni bárkiről is. Az orvoslásban ez a mai napig is így, hogy ki vagyunk szolgáltatva mindenkori főnököknek, tehát ha egyébként nem is lenne az ember ilyen megfelelő típus, de hogy egész egyszerűen kénytelen vele, hogyha bizonyos karrierelemeket építeni akar.
10: Van egy eset, ami végigkíséri a regényt. Egy fiatal emberrel találkozik Léna, amikor már kiderül, hogy mi az a szakterület, ami neki fontos, ugye?
9: Kicsit akkor visszatérve a kezdetekhez, hogy ez a könyv úgy kezdődött, hogy 2020-ban ugye be voltam zárva a Covid osztályra, rögtön az első hullámban, nem túl hosszan, de azért az izoláció az hosszú volt, és akkor elkezdtem így Covid naplót írogatni, hogy mi minden történik. Hát azért nagyon sok minden volt a járványkezelésben, ami erősen frusztrálta az embert, és így ezeket így elkezdtem leírogatni magamnak. Hát és akkor így kedvet kaptam a dologhoz, és ez kezdett kerekedni, hogy akkor most jó lenne valami olyat, ami azért publikálható is. Hát és így belecsúsztam ebbe, hogy én tulajdonképpen azt szeretném megmutatni, amit én szeretek ebbe a dologba, hogy milyen maga ez az orvoslás. Ugye rengeteg sorozat van róla, rengeteg könyv van róla, de amennyire én tudom, mindig is mindenki ilyen külső szemszögekből mutogatja ezt meg, tehát azt, hogy hogyan látszik kívülről, mi az, ami látványos, többnyire azért csak kulisszának használják, és a szereplőknek a magánélete dominál. Nem nagyon láttam én még olyasmit, amiben azt mutatják meg, hogy valójában ez a munka, ez micsoda, és hogy ez azért nem úgy van, mint hogy az emberek gondolják, hogy bármikor, bármire képesek vagyunk. Szóval magyarán azt akartam megmutatni, hogy milyen az orvosi munka, és úgy gondoltam, hogy legjobban ezt úgy lehet megmutatni, hogyha végigkísér az ember egy konkrét beteget, hogy mit csinálok vele, hogy csinálok vele, és akkor ez meg majd jött ez az ötlet, hogy oké, de nézzük meg akkor azt is, hogy hogyan lesz az az orvos, aki képes ezekre a dolgokra. Tehát mit kell neki ahhoz csinálni, hogy idáig eljusson, úgyhogy így alakult ki a koncepció.
10: Kellett azon gondolkodni, hogy mi legyen ennek a fiatalembernek a problémája? Tehát mi az a betegség, amit így végig lehet kísérni? Most a leukémia ugye az egy mindenki által ismert és retegett betegség.
9: Hát az a nagy helyzet, hogy ezzel kapcsolatban is így bosszantott az, amik így a piacon vannak erről, tehát love story meg hasonlók, tehát hogy nem egyszerűen nem mondanak igazat erről. Ilyen romantikus dolgokat írogatnak róla, tehát nem mutatják azt meg, ami történik a pácienssel. És engem ez egyébként régóta foglalkoztatott, ugye én 16 évet dolgoztam hematológián, sok ilyen beteget láttam, kezeltem is jó párat, és azt hiszem, hogy nekem ez az a betegség, amit így a leggonoszabbnak érzek. Azért, mert szenvednek is fizikailag, de ezen túlmenően az a bizonytalanság. Ugye egy leukémiás betegnek nincs az, mint ami mondjuk van egy daganatban, hogy na most megoperálod, most megkapod a kemoterápiát, stb. Tehát ilyen pontos dolgokat tud neki az ember mondani, és akkor föntartja vele a reményt, mert a remény meg a biztonság érzet a két legfontosabb dolog egy betegnek. A leukémiások meg így egyik napról a másikra élnek túl, mindig történhet velük valami, és egész egyszerűen nem tudják, hogy mit hoz nekik a jövő, tehát ez így pszichésen egy rettenetes szenvedés lehet, és ehhez képest ezek a betegek ilyen tündérek voltak, tehát fegyelmezettek voltak, sose panaszkodtak, mosolyogtak, tehát ilyen nagyon megható volt az egész. Engem ez azóta, hogy én oda kerültem, tulajdonképp foglalkoztatott, tehát ez maga a fő cselekményszál. Ez egy olyan fajta történet, ami erős hatással van az emberre.
10: Időnként olyan, mintha az ember egy ilyen nyomozós történetben lenne benne.
9: Mert olyan is, hogy ugye ez nehéz, az emberi szervezet az nagyon-nagyon bonyolult, és pont ez a jó benne, hogy ilyen izgalmas. Tehát a test meg annak a működése izgalmas, én tényleg így dolgozom, tehát próbálok összeszedegetni mindent, amit csak lehet. Nagyon örülök neki egyébként, hogy ezeket akkor sikerült ezek szerint jól átadni, mert alapvetően így ez lett volna a cél, hogy így mindenki értse, hogy milyen ez.
8: Diagnózisa orvos. Valaher Magdolnával beszélgettünk a regényéről és a hivatásáról. A könyv az Animus kiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A héten, amennyiben nem változik a Duna vízszintje, nagy valószínűséggel leállítják a még működő paksi turbinát, jelentette be Magyar Péter kormányfő a frakciókkal való egyeztetés után, amely a Sándor palotában történt az ideiglenes köztársasági elnök kezdeményezésére. Felvetődött, hogy átmeneti víztározót kellene Paksnál létesíteni, de a miniszterelnök szerint erre most nincs lehetőség, a szigorú szabályok nem is engednék. Magyar Pétert hallják.
2: Nem látjuk, hogy mikor tudjuk újraindítani, vagy a szakemberek mikor tudják újraindítani, de bízunk benne, hogy minden előbb megtörténik, és hogy jön a meteorológia által még nem látott felszabadító, hűsítő eső, nem elsősorban itt, hanem a dunai vízgyűjtőkön. Mindenesetre nem kockáztathatjuk ezeket a dolgokat, úgyhogy minden opciót megvizsgáltunk. Azt tudom mondani mindenkinek, hogy a nukleáris biztonság nincs semmilyen módon veszélyben. Mindenképpen urai a helyzetnek a paksi mérnökök. Hűtéshez, a biztosítási hűtéshez szükséges víz rendelkezésre áll, minden háromszorosan túl van biztosítva, és egészen addig fog ez az egy turbina még üzemelni, amíg ez biztonságosan megtehető, várhatóan 1-2 nap, és aztán szépen rendezett módon, mint az előző 7 turbinát a szakemberek le fogják állítani, és onnantól fogva előkészítik az újraindítást. A protokollokat ezzel kapcsolatban az eljárásrendet most is éppen frissítik.
1: Mint ahogy említettem egyébként, a parlamenti pártok frakcióvezetői is ott voltak a találkozón, és hát elég érdekes, hogy másképp emlékeznek az egyeztetésre a kormánypárt, illetve az ellenzéki pártok. Egyetértés mutatkozott a parlamenti frakciók vezetők részvételével tartott egyeztetésen a hazai vízstratégia kialakításáról. Ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök. Ritvári Bence, a KDNP frakció vezetője viszont azt mondta, hogy nem volt meg a nemzeti összefogásra irányuló valós szándék, és Bóka János is gyakorlatilag a kormányzatot hibáztatta. A Fidesz frakció vezetője akkor ugyanakkor elismeréssel szólt a magyar emberek és a cégek áldozat vállalásairól. Amint a Mi Hazánk frakció vezetőinek nyilatkozata is nyilvánosságra kerül, akkor természetesen mondjuk majd. És akkor vissza a hazai energiapiaci helyzethez. Budapesten jelenleg nincs vízhiány, éppen ezért nincs vízkorlátozás, de takarékoskodásra kérik a fővárosiakat. Erről a főpolgármester beszélt egy sajtóeseményen. Karácsony Gergely közölte, hogy a fővárosi vízművek jelenleg tud vizet szolgáltatni minden felhasználó számára. Maglódon, Fóton és Pátyon a Hello Parks logisztikai parkjainak 5 helyszínén kezdték meg működésüket. A Futural Energy Partnerhez tartozó úgynevezett FEC Solar One Kft. Energiatároló rendszerei a 4 megawatt együttes teljesítményű és 8 megawatt óra tároló kapacitású zöld beruházás 1,6 milliárd forintból részben vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósult meg. Az új egységek elősegítik a helyben termelt napenergia hatékonyabb hasznosítását és mérséklik a hálózati csúcsterheléseket. Több mint a felére csökkenti áram felhasználását és napi 4 megawatt energiát táplál vissza a hálózatba a Richter. A vállalat közleménye szerint a cég a kialakult energiaellátási helyzetre reagálva a lekötött villamos energia teljesítményéhez képest több mint 50%-kal mérsékli áram felhasználását magyarországi működésében augusztus első három hetében. A vállalat gyártási, raktározási és iroda területein jelentős energia megtakarítási intézkedéseket vezet be. Ezentúl felajánlja, hogy napelem parkjának többet kapacitásából napi 4 megawatt energiát táplál vissza a hálózatba.
0: Tőzsdehírek.
1: A hazai értéktőzsde most éppen stagnál, ez 146.706 pontos bukszértéket jelent, 7,5 milliárd a forgalom. 1%-kal drágulnak a MOL részvények, 4576 forinttal jegyzik őket, az OTP 4,1%-kal gyengül, 46.620 forinttal jár, a Richter 4,1%-os pluszban 11.850 forinton, a Magyar Telekom 7,1%-kal esik 2726 forinton, egy komolyabb 2,9%-os mínuszban a Forage részvényei 1702 forinton, jelenleg 364 forint 10 filléren az euró árfolyama. A főbb európai tőzsde mutatók egyébként erősödnek 1/10, illetve 1,5% közötti mértékben.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a napsütéses időjárás, az északi ország részben Észak-Középhegység területén lehet talán egy-egy zápor, zivatar. A légmozgás helyenként megélénkül a zivatarokat átmenetileg erős viharos szélökések kísérletik, már ha lesznek. A hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul, késő este 25 fok várható. 14 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
3: A belváros egy csendes utcájában sétáltunk a barátnőmmel, azt hiszem nevezzük inkább utcácskának ezt a helyet, ahol a nyugalom egy apró szigetére találtunk. A külső cégtáblán ez a felirat szerepelt: Dynamo Bike and Bake, vagyis dinamo, bringázó és sütiző. Egyáltalán nem voltunk biztosak abban, hogy mi vagyunk a célközönség, de kedvesen hívogatott az üzlet bennünket, gondoltuk, egy próbát megér, hiszen sütizésben már nagyon jók vagyunk, a kerékpárokat meg majd jól megnézzük, és azzal a lendülettel beléptünk az üzlethelyiségbe. Ott aztán szóba elegyedtünk a házigazdával, akivel egy jót beszélgettünk, és úgy gondoltam, hogy nektek is szívesen bemutatom Beát, és azt a helyet, amit megálmodott, így hát meghívtam a stúdióba, hogy folytassuk a nála megkezdett beszélgetésünket. Köszöntelek benneteket, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát halljátok, és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Borogdai Beát, a Dynamo Bike and Bake, vagyis a Dynamo Bringázó és Sütiző nevű hely ötletgazdáját és tulajdonosát. Szia Bea, örülök, hogy a vendégem vagy.
4: Szia Edith, és köszönöm a meghívást. Nagyon sok irányba el lehet vinni a beszélgetést, ahogy bevezetted az egész helyünket, és ezt az anomáliát akkor még feloldani se tudom, mert sok embert zavarba hoz. Nekem teljesen tiszta, hogy amikor ezt az egész üzleti modellt én kitaláltam, akkor egyértelmű, hogy itt kerékpárkölcsönző lesz, egyben egy süteményezővel és egy kávézóval.
3: És mindez angol nyelven van kiírva.
4: Azért, igen. Hát kicsit szégyellem is magam, csak ez most már így van. Mert az egyik lába a cégnek, ugye ez a kerékpárkölcsönzés, és az ehhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások, az volt az első, ami létrejött. És a fejembe volt egy gondolat, mert közben én cukrásziskolát csináltam, de akkor már megvolt a Dynamo Bike, vagy Dynamo Bike, és azt gondoltam, hogy ez egy ilyen magasabb kategóriájú bicikliket kölcsönző szolgáltatás lesz, és akkor a vendégeinknek is házhoz visszük a biciklit, mert akkor még nem volt meg ez a hely.
3: Mikoriban járunk most az időben?
4: Hát igen, ez már 2012 körülbelül.
3: Tehát egy 14 éve.
4: Igen. De már a fejemben megvolt az, hogy akkor csinálom a cukrásziskolát, és akkor már papírom is lesz arról, és nyithatok egy ilyen helyet, és érdekelt ez a vonal, és akkor kettőt rakjuk össze. De nem volt előttem ilyen példa. Utólag a vendégek mondták, külföldiek, hogy ilyesmi modell létezik itt-ott, amott. Persze ez egy ilyen kézzelfogható, vagy ilyen népszerű cégmodell mostanában, már látom. Nem is egy ilyen kávézó van, sőt, volt is lista arról, hogy főleg Budapesten ilyen biciklivel összekötött kávézóhelyek vannak. A miénk talán annyiban más, egyrészt szinte ez volt az egyik első, és mi kölcsönző vagyunk, nem bicikli bolt, vagy bicikli szerviz, mert ezt keresik, akik bejönnek, és a bicikli miatt jönnek be. Mi a turistákra fókuszálunk, ezért is angolul van a weboldal, és

0: hogy a biciklik érdekelnének a magyar embereket vagy turistákat, de amúgy elvétve azért megfordul.
1: Oké, tehát biciklisztél, volt valami vonzódásod, szerelmed magához a kerékpározáshoz, és amikor aztán ráfűzöd a süteményeket, szóval hogy ilyenkor csinál az ember egy üzleti tervet, van egy elképzelése tényleg arról, hogy kik fognak majd ide jönni, kik nem fognak egyáltalán jönni, mint ahogy te is mondtad. Hogyan változott a te fejedben ez az egész üzleti modell azután, hogy elindítottad, meg ahogy megálmodtad, ahhoz képest, ahol most tartasz?
0: Fura módon mi a nem növekedésnek a példája vagyunk, mert 14 éve ugyanazon a helyen, ugyanazt a szolgáltatás nyilván fejlődik, meg én is tapasztalok, de nem nyitottunk még egy helyet, de közben nagyon sok programban vagy rendezvényben szerepeltünk, tehát nem csak a négy fal között zajlik az élet, és ahogy én megálmodtam, végül is úgy született meg, és ilyen organikusan fejlődött. Ezt legjobban azok érzékelik, akik végigkövették az elejétől kezdve, hogy milyen nyers volt az egész hely. Én próbáltam kapcsolatot, felvettem egy belső építésszel, mert úgy éreztem, hogy itt nagyon meg kell csinálni. És voltak jó ötletek, de végül is nem is tudom, miért elvetettük, és csak így saját magunk kezdtük el, benne van a család, a barátok, volt benne akkor szellemi támogatás is, fizikális támogatás is barátoktól, családtól, illetve anyagi is azért, de én emlékszem, hogy akkor nem annyira naívan álltam hozzá, mert volt üzleti terv természetesen, azért is kellett üzleti terv, mert akkor éppen munkanélküli voltam, de én ezt én választottam, tehát én mondtam fel az előző munkahelyemen, azt hittem, hogy ott megyek nyugdíjba, én annyira így be voltam oda így szerelmesedve, az is egy turisztikai cég volt, de végül is kicsit így elhasználtuk egymást szerintem, és akkor én így kiugrottam. Tök mindegy, hogy mi lesz, valami úgy is lesz, és tele energiával jelentkeztem a munkanélküli segélyért, de csak azért, mert nem akartam így a levegőbe lógni addig is, amíg nem történik valami konkrétum, de már a fejemben megvolt ennek a terve, és tudtam, vagy nem is tudtam, de ott kiderült, hogy meg lehet pályázni támogatást vállalkozóval válóknak, ehhez kellett az üzleti terv, pénzügyi terv, de én akkor úgy voltam vele, hogy nagyon jó, hogyha kapok, mert nyilván nem 100%-os finanszírozás volt, hanem csak egy X részét finanszírozták meg Y dolgoknak, és emlékszem, hogy így nagyon fel voltam dobva, így hajnalig pötyögtem az üzleti tervet, leadtam, megkaptam a támogatást, és akkor így indult az egész. Én ismertem akkor nagyon, hogy megy Budapesten ez a turisztikai világ, a kerékpáros élet főleg, és ezért is tudatosan választottam egy olyan flottát, ami egy olyan célcsoportot céloz meg, akit én be akartam vonzani, és a hely is, amit választottam, tudtam, hogy ott nincs még bicikli kölcsönző, mert fontos, hogy elérjék a turisták. Tehát, hogyha megnézzük, ahogy így felvezetted, az egy nagyon csendes utca.
1: Tényleg egy nagyon kedves, nagyon bájos, nagyon gyönyörű homlokzatokkal teli utca.
0: És ez egy az a szerencséje, hogy egy sétáló utca, illetve kerékpáros hivatalosan is. Ez nekünk könnyebbség, és én a biciklit vettem első helyre. Tehát az volt a szempont, hogy tudom, hogy a turistának legyen egy nyugodt hely, ahol ki tudja próbálni a biciklit, és itt ki tudja. Tehát ebből a szempontból jól választottam, de a sors fintora, hogy úgy alakult, így az indulás után, nem is tudom, fél évvel, hogy a süti kezdett el jobban dübörögni, mert akkor még nem volt Budapest ennyire tele új hullámos kávézókkal, ez a speciality vonal. Hát sütizőkkel meg még annyira nem, és ebből a szempontból is pont jókor indultunk, és ránk talált egy üzleti kapcsolat, és elég jó neve van kávézós körökbe, és még mindig szállítunk arra a helyre sütit.
1: Magyarul ti süttök ott helyben, igen. ebben a kis sütizőben, igen, és onnan szállítjátok, igen, máshova is a süteményeiteket. Igen.
0: Tehát akár csinálhatnánk egy üzemet is, de valahogy úgy érzem, hogy így jó, ahogy van most. Az a jó ebbe a vállalkozói létformába, vagyis engem az motivál, hogy azért minden nap látom, hogy még merre fele lehet elindulni. Nyilván lehet mindenbe fejlődni, de hogy ott helyben még mit lehet csinálni, vagy ki kell lehet még kapcsolatba kerülni, vagy hogy lehet még embereket megszólítani.
1: Lépjünk be képzeletben a hallgatókkal, hogy mit is látnak. Én arra emlékszem, hogy beléptünk a barátnőmmel, ott kerékpárok fogadtak balra, aztán jobbra, ha elnéztünk, ott pedig tényleg a kis sütiző, kis színes széke, színes szakácskönyvek, képes lapok, látom a pulton kicsit odébb, hogy hogyan készült éppen a banánkenyér.
0: Igen, megérzed is az illatot.
1: Megérzem az illatot, igen. Így van, tehát jelen vagyunk egy

0: Nagyon autentikus hely. Tehát a falakon kerékpárabroncsokat látok, abban kerékpáros fotókkal.
1: Tényleg ez egy olyan érdekes vállalkozás, hogy nagyon sok ember rá tudott itt csatlakozni, akár segíteni, vagy amit láttál, a képek, a dekoráció. Tényleg úgy van, hogy így annyira ilyen természetes módon változik, meg fejlődik, és kapjuk innen-onnan még most is a tárgyakat, amit ki lehetne rakni, de már nem tudunk kirakni, de... Ki tudja, hogyha lesz még egy hely, ami ha lesz, akkor nem itt lesz, hanem Budapesten kívül, az biztos, akkor oda majd elfér.
0: Említetted a flottát, hogy nagyon jól tudtad, hogy milyen flottával indulj el. Segíts nekem, milyen flottád van? Elsősorban mire jók ezek a biccajok? Nyilván, igen, hogyha te turisztikai célra használod, idegen vezetsz, akkor ahhoz kellett igazodni, ahhoz milyen a jó biccaj?
1: Tudtam, hogy én olyan embereket szeretnék, akik több időt akarnak eltölteni, nem csak Budapestet akarják megnézni, nem feltétlenül csak Budapestet, hanem mondjuk az országot. Volt egy ilyen kis misszió is, hogy most is van, hogy azért fedezzenek fel mást is Magyarországon, mint csak Budapest, de ha már itt vannak, akkor könnyen ki tudjanak biciklizni mondjuk Szentendrére, mert ez egy ilyen eléggé könnyen értelmezhető és befogadható félnapos túra, és ehhez pedig olyan bicikli kell, ami túra bicikli kategória, tehát a kereke nem vékony, nem túl vastag, tehát kicsit azért fürge, van rajta sebesség, tehát lehet váltani, nem annyira lomha, lehet bérelni hátsó táskát, hogyha elmegy valaki hosszabb túrára, és csinálják is. És akkor ez így azért elindult, mert ez a Bécs-Budapest kerékpártúra, ez elég népszerű. Van olyan cég, ami erre állt rá, de minket is megtalálnak most, hogy ezt szeretnék lebiciklizni, elviszi a biciklit vonattal Bécsbe, és visszabiciklizett. De olyan is volt, hogy kivittük autóval, és akkor ő visszabiciklizett. Akkor van, aki Balaton körül, magyarok is mennek Balaton körüli túrára, és akkor esetleg tőlünk bérelnek. De most már ez annyira kezd bedurranni, ez a kerékpáros turizmus, hogy mindenhol lehet kölcsönözni, de ami visszatérve, hogy a flotta, az tényleg az, hogy kicsit strammabb legyen a bicikli, megbízhatóbb. Tehát ez volt a szempont, hogy hosszú táv, és hogy igényes, nem hogy igényesebb, ez most nem szép, de valójában igen, akik így jobban értenek a biciklizéshez. És olyanok is találnak meg.
0: Ha igen, mert tudod, nekem egyből az jutott eszembe, hogy amikor az ember nyaral, amikor külföldre utazik, akkor egy picit hajlamos kilépni a komfortzónából, és mondjuk olyan dolgokat is megenged magának, amit esetleg otthon nem. Tehát ugye eljön a turista egy majdnem 2 milliós városba, és akkor ő egyébként otthon szokott, nem tudom én, Ausztriában biciklizni a falvak között, de mondjuk egy ilyen nagy városban teljesen más kihívások vannak. Igen. Szóval neked fel kell készíteni a vendéget arra, hogy mi vár rá, amikor például elviszed őt egy ilyen idegenvezetésre, egy kerékpáros túrára, és most kapott értelmet az, amit a műsor elején említettél, hogy igen, olyan helyet kellett keresnem, ahol ki tudják próbálni, igen, a biccajt. Hát te jó ég, igen, hát valóban föl kell ülni, meg kell nézni, hogy jó-e az ülés magasság, jól vannak-e beállítva a paraméterek, meg hát, hogy tudok-e vele menni, fordulni.
1: Persze, igen, ez volt a szempont, és hogyha nem is mi adjuk a idegenvezető szolgáltatást, mert annyira ez nem igénylik, de csinálunk saját túrát is, vagy privát túrát, akkor is úgy engedjük el, hát főleg, hogyha én adom ki, akkor így fél óráig beszélek a városról, mindent megmutatok nekik a térképen, felhívom a figyelmüket olyan helyekre, ahol jobb biciklizni, hogy mit nézzenek meg, merre érdemes, mennyi idő, hogy kössék le a biciklit, ezt mind megmutatjuk, hogy tényleg úgy menjen el a vendég, hogy van egy ilyen jó érzet, biztonságérzete is van, aztán, hogyha ott a körútra kimegy, akkor az lehet, hogy kopik ez a biztonságérzet, de mi mindent megteszünk is, hogy érezze magát tényleg így otthon. Ezért vannak ilyen nációspecifikus viselkedések. A hollandok ugye mindig úgy jönnek be, egy nagy, a hollandok, dánok nagy biciklis nemzet.
0: Ó, hogy ne esőben. Igen. Hóban, persze, sárban, nem probléma.
1: Mondjuk, aki hóba jött biciklit bérelni, arra emlékszem, arra nagyon röhögtem. Tehát, hogy nálunk lehet 365 nap bérelni, tehát télen se rakjuk el a bicikliket. És volt egy olyan tél, hogy tényleg hó volt, meg jég, és bejött 2 turista, hogy nekik ez nem probléma. Honnan jöttek? Finnországból. Uh-huh. Tehát a finneket semmi nem töri meg. A hollandok pedig igen, úgy jönnek be, hogy... Azért őket le kell egy kicsit csillapítani, mert nem akarnak semmi plusz információt, mert ők mindent tudnak.
0: Mindent is tudnak.
1: Igen, aha, igen. Most már van annyi tapasztalatom, hogy így szépen tudom úgy vezetni a beszélgetést, hogy így felhívom a figyelmüket pár dologra, ami nekik is kikerekedik a szemük.
0: Például?
1: Hogy használják a lakatot, meg hogy lakatolják le a biciklit. mert pont a hollandokkal történt, elvitt egy ilyen 10 fős társaság biciklikát, elmentek a Széchenyi fürdőhöz, bementek fürdeni, és akkor jön vissza így lesújtottan egy 3 a 10-ből, hogy hát az egyiknek ellopták a bicikliét, és sajnos az azért volt fájó, mert ez egy elég jó mountain bike volt, mert nálunk lehet mountain bike-ot is bérelni, ami kicsit ilyen zordabb terepekre is jó, vagy van, aki tényleg azt igényli, például jönnek ilyen KLM pilóták, ők is ugye hollandok, síkvidék, és kifejezetten szeretnek hegyre, tehát nekik muszáj hegyre
0: persze,
1: fel.
0: Persze, hát otthon igen, nem tudnak.
1: És igen. Akkor hozzá a kis minden cipő, sisak, minden. Tehát ő fel vannak készülve, elviszik pár órára. Tehát jó, hogy van mountain bike-unk, de ez a 10 fős társaság vitt egy mountain bike-ot, pont azt lopták el. És
0: jó, és csak ez Hollandiában nem biztos, hogy
1: na
0: megszokott.
1: Ez az, hogy ez
0: itt a kulturális különbség.
1: És pontosan, amit mondasz, hogy a kulturális különbségek, ezt én is így tanulom.
0: Van-e még valamilyen jó emléked a kölcsönzőkről?
1: Pont a húgom emlékeztetett rá, hát ez a legjobb történet, és erről van egy fotó is. Egyszer péntek esti zárás volt, én voltam, és zárás után valakik nagyon kopogtatnak kint, állt egy család, és hogy nekik azonnal kell egy biciklit, de mondom, hogy jönnek vissza holnap. Nem, nekik most kell, de mondom, miért? Mert hogy kora reggel a nő, a fiatal nő, és a szülei voltak, meg a férje, hogy a férjének kell, mert versenyezni fog a nő, és a férje fogja kísérni, és reggel 7-kor ők már a Kopaszigátnál kell, hogy legyenek, mert úszik. Kiderült, hogy ő egy sportolónő, aki az Ironman versenyre jött, és ezért kellett nekik a bicikli kora reggel, hogy a férje tudjon lépést tartani vele, és az úszással kezdenek, oké. És akkor közbe csevegtünk, lövésem se volt, hogy ki ez a nő. Nagyon szimpatikusak voltak, dánok, és így ő töltötte ki a papírt, és mondom, hogy szerinte hányadik lesz, mégiscsak, hogy milyen esélyi vannak. Hát szerintem meg fogom nyerni, mondom, ha igen, akkor sokat fog érni az aláírása, ezen jót röhögtünk.
0: Ja, amikor átvette a bicajt?
1: Amikor így megkapták a bicikli, de nagyon szimpatikusak voltak tényleg, és akkor másnap jön vissza ő a férjével, a biciklinkkel, viszont a nő tolta a saját biciklit, na akkor már láttam, hogy ez tényleg ez
0: profi.
1: Profibnál is profib, mert olyan biciklije volt, és kiderült, hogy megnyerte a versenyt, és azóta én mindig követtem őt mindenfajta online felületen, mert egy nagyon lenyűgöző személyiség, azóta van már gyerek is, de olyan teljesen eszemben dolgokat csinál, és akkor, amikor visszajött a bicikli, akkor kint muszáj volt vele fotót készítenem az ő biciklije mellett. Tehát van vele egy közös fotóm. Tehát a hölgy Michelle Westerbü, ahogy mondták a dánok, így kell kiejteni, egy ilyen nagyon élvonalbeli profi sportoló. Tehát voltak ilyen érdekes esetek, illetve vannak visszajáró külföldi vendégek, és néha annyira jó összehaverkodunk, hogy volt olyan is, hogy belgák meghívtak magukhoz Belgiumba, és mit ad Isten, én éppen ki tudtam utazni Belgiumba, és meg is látogattuk őket a barátainkkal, és akkor ott is volt biciklizés, meg főztek nekünk ilyen tipikus vallon, mert ők francia belgák voltak ételt. Tehát olyan sok értékes kapcsolat teremtődik így a kerékpárokon keresztül, és akkor nem csak külföldiek, magyarok is jönnek, mert tényleg, hogyha nincsen saját biciklid, viszont szeretnéd kipróbálni, vagy hogy miért vegyél magadnak, vagy kényelmese, vagy biztonságban érzed magad, akkor ilyen szempontok szerint bérelnek tőlünk, és akkor kibicikliznek Szentendrére.
0: Látod, ez milyen jó ötlet, ez eszembe sem jutott volna, mert azt gondolom, hogy a Bubi elviszi az érdeklődést, meg a saját bringák elviszik.
1: De hát mondom, a Bubival pont ezt nem lehet megcsinálni.
0: Igen, hogyne? Igen, igen. Azért mondom, hogy eszembe se jutna.
1: Ez meg jó.
0: Igen. Van.
1: Vagy hogyha itt van egy külföldi barátja valakinek, akkor nem tud két biciklit hirtelen előteremteni, akkor bérel neki nálunk egyet. És akkor reméljük, hogy vagy hát lehetőség szerint eszik egy sütit, és iszik egy kávét is.
0: Mindjárt rátérünk a sütire és kávéra is, de most a műsorunk feléhez érkeztünk, egy pici szünetet adunk a hallgatóknak. Kedves hallgatók, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést a kerékpárokról, a kerékpár kölcsönzőről és a belvárosi sütizőről. Néhány perc múlva várunk tehát benneteket vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Thank you.

0: Gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a reggeli monitorban. Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
2: Fél három, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A héten, amennyiben nem változik a Duna vízszintje, nagy valószínűséggel leállítják a még működő paksi turbinát. Ezt Magyar Péter kormányfő jelentette be, miután egyeztetett a parlamenti pártok frakcióvezetőivel a Sándor palotában, amit egyébként az ideiglenes köztársasági elnök Forsthofer Ágnes kezdeményezett. Felvetődött, hogy átmeneti víztározót kellene létesíteni Paksnál, de a miniszterelnök szerint erre most nincs lehetőség, a szigorú szabályok nem is engednék. Oroszország nem fogja elszalasztani a lehetőséget, hogy beavatkozzon azokba a választásokba, amelyeket több európai országban, Izraelben, illetve az Egyesült Államokban tartanak. Erre figyelmeztetett az ukrán elnök Kijevben a nagykövetek éves értekezletén mondott beszédében. Hibrid befolyásról beszélt Volodymyr Zelenszky, pénzügyi eszközökkel, destabilizációval. Az ukrán elnök egyúttal leszögezte, hogy Ukrajna soha nem avatkozik be partnerei választásaiba vagy belügyeibe. Visszatérve a hazai helyzethez, az energiatakarékosság miatt leállítja szaunáit a Nyíregyházi Aquarius élményfürdőben a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. A Magyar Fürdőszövetség iránymutatásához igazodva kettől üzemen kívül helyezik az élményfürdő szauna világát, az épületek díszkivilágítását is lekapcsolják. A szaunák kivételével az élményfürdő minden szolgáltatása zavartalanul üzemel. A medencék vízminősége kiváló, az energiatakarékossági intézkedések a vízforgatást, a vízkezelést és egyéb szolgáltatásokat nem érintik. Budapesten jelenleg nincs vízhiány, éppen ezért nincs korlátozás, ugyanakkor takarékoskodásra kérik a fővárosiakat. Erről a főpolgármester beszélt egy sajtóeseményen. Karácsony Gergely közölte, hogy a fővárosi vízművek jelenleg tud vizet szolgáltatni minden felhasználó számára. A locsolás kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyepes területek esetében ez hanyagolható, míg a fiatal fák és cserék esetében nem. A kialakult helyzet miatt kicsit hosszabb menetidőkkel járnak a villamosok és a metrók, illetve bizonyos időszakonként a trolik helyett buszok közlekednek. Ennek célja, hogy kevesebb villamos energiát kelljen használni. Ugyanakkor vízkorlátozást vezettek be Debrecenben, ezt az önkormányzat közölte, egyes fokozatú korlátozásról van szó. Tilos a zöld felületek és közterületek ivóvízzel, tömlős vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton, az aszfalt, a díszkőfelületek tisztítása és hűtése, de az autómosás, a szökőkutak, díszkutak üzemeltetése, vagy éppen a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréje, ezeket át kell ütemezni. Hangsúlyozzák, hogy ezen korlátozások figyelmen kívül hagyása szélsőséges helyzetben akár azt is eredményezheti, hogy bizonytalanná válik az alapvető vízhasználat Debrecenben. Maglódon, Fóton és Pátyon a Hello Parks logisztikai parkjának 5 helyszínén kezdték meg működésüket. Az úgynevezett Solar One Kft. Energiatároló rendszerei a 4 megawatt együttes teljesítményű és 8 megawattóra tároló kapacitású zöld beruházás 1,6 milliárd forintból valósult meg, részben vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból. Az új egységek elősegítik a helyben termelt napenergia hatékonyabb hasznosítását és mérséklik a hálózati csúcsterheléseket. Dróntámadás érte egy bírósági épületet a szudáni Issaak-Darfur tartományban. Legkevesebb 35-en meghaltak, többségében civilek, ezt jelentette az Emergency Lawyers nevű jogász csoport, a hadsereget tették felelőssé a csapásért. A szervezet szerint a támadás még vasárnap Zaviagrad településen történt, a bíróságon a csapás idején éppen tárgyalás zajlott, amelyre sokan elmentek. Khartoum bejelentésre egyelőre nem reagált, a szudáni nyugati részén lévő tartományt a hadsereggel szemben álló gyors reagálású támogató erők tartja egyébként ellenőrzés alatt, és többéve polgárháború van Szudánban.
0: Tőzsde hírek.
2: Viszonylag jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, annak ellenére, hogy mindössze stagnál a BUX 146.714 ponton, a MOL 0,4%-kal erősödik 4.548 forinton, az OTP 0,1%-kal gyengül 46.750, a Richter 0,4%-os pluszban 11.850 forinton, míg a Magyar Telekom 0,7%-kal gyengül 2.728 forinton jár. 363 forint 90 fillérem az euró árfolyama. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 3 pontos mínuszban most mindössze. A német DAX 1,5%-kal emelkedik, a francia CAC-en 1,3-mal, az olasz tőzsde 9,1, a spanyol 7,1%-os erősödésben jár. 1,1532 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolajnál egy komolyabb áresés érzékelhető, ez 6%-os, 83 dollár 3 cent a Brent ára, az amerikai könnyolajé pedig 79 dollár 5 cent.
0: Időjárás jelentés.
2: Reggeli hőségre, napos időre van kilátása a délutáni órákban is kevés gomoly felhővel, talán lehet az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol zápor, zivatar. A légmozgás akkor helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 40 fok között alakul, késő este 25 fok várható. 14 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
3: Folytatjuk az Egy életem műsorát, Babik Edit vagyok, és mai vendégem Borogdai Bea, akivel a műsor első részében ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy felidéztük, hogy milyen emlékei vannak a külföldről érkező budapesti kerékpáros turistákról. Azért Bea, nagyon hamar átugrottunk a kerékpáros idegenvezetésen, és engem még nagyon izgatt az a téma, hogy aki kerékpárral akarja megnézni a várost, a számomra azért mindig más típusú turista, mint aki mondjuk fölül a Hopon-Hopov busz, és akkor néz jobbra, néz balra, és lát egy nagy épületet, lát egy nagy teret, lát egy nagy totálképet, de szerintem a bicajos turista az sokkal jobban látja az apró részleteket, a homlokzaton.
4: Szabadabb, meg függetlenebb.
3: Szabadabb, igen. Függetlenebb, szóval amikor te mondjuk idegenvezetsz, és felkészíted őket, akkor azért arra is emlékszem, hogy az üzletben már ott kezdődik a turistának a magyarországi edukálása, hogy ilyen kis matricák vannak minden kerékpáron, igen. Évszámmal, és valamilyen magyar találmánnyal, mint ahogy a Dinamo is, ugye a nevetek.
4: Jaj, a név, igen. Hú, hát az is. Nem akarom bőlér ereszteni, de azért lett Dinamo, mert egy olyan nevet akartam, ami valahogy tükrözi az, hogy magyar is, de nemzetközi szintén is érthető, és még lejön, hogy ez bicikliről szól. És akkor emlékszem, hogy szót árasztam, és latin szavakat kerestem, hogy valahogy így ez a mozgáshoz kapcsolódó dolog, és akkor valahogy így beugrott. A dinamizmus, és akkor a dinamo, és az jedlikányoshoz fűződik, hogy ez a dinamo elv, és akkor a biciklin is van maga a dinamo, mint a lámpát működtető, hát a régi biciklikem, van, aki már nem is ismeri ilyet. Nálunk egy olyan bicikli van, amin van dinamo, tehát meg tudom mutatni a turistáknak, de van, aki úgy jött be, hogy ilyen biciklit akar kölcsönözni, mert azt hitte, hogy ez a profil.
5: Gyerekkoromból emlékszem.
4: Na igen, tehát egy bicikli azért van, amin van egy dinamo, de a többin ugye nincs, és akkor így lett ez a név, és hogyha nagyon belemegyünk, akkor ezt el tudom magyarázni, hogy ez kötődik Magyarországhoz, és akkor eddig Ányosra rácsatlakozva, hogy az ő nevéhez más is fűződik, például a szóda, szódavíz. És akkor így jött az az ötlet, hogy jönnek a turisták, nem sokat tudnak Magyarországról, de mi tudjuk, hogy mi vagyunk a világ közepe, természetesen mennyi feltaláló és találmány, és erről keveset tudnak, és beszámoztuk a bicikliket, egy matrica jelöli a biciklin a számot, de a szám az egy évszámból van kiemelve, és az az évszám az egy magyar találmánynak az évszáma, és magán a matricán ott van a grafikája a találmánynak, és a feltaláló neve is. Van ugye Rubik kocka, és akkor ott egy Rubik kocka.
5: Hungarikum.
4: És akkor, igen, ja igen, persze, hát a hungarikumokra mentünk
5: rá. És a szódavíz is. Igen.
4: Szódavíz, a dobostorta, és akkor ez egy...
5: Hát itt indul, amikor átveszi a bicajt, akkor már kap egy olyan impulzust, igen, vagy valami kötődést, és mondjuk azért egy külföldit képbe hozni, hogy... Akkor, amikor a történelemben itt mondjuk az 1900-as években ez és ez történt, akkor vajon nála mi történt? Szóval, hogy egy kicsit így paralelbe állítani, szerintem ez a személyes beszélgetés érdekes, sokkal nagyobb teret ad.
4: Ezért is mondtam, amikor kiadjuk a biciklit, akkor én nem tudom elküldeni 5 perc alatt. Mert azért rácsatlakoznak, hogyha elkezdek beszélni, és akkor behozok ilyen történelmi érdekességeket, akkor már hirtelen így lelassul a világ. Meg az sem mindegy, hogy mondjuk egy európainak mesélsz, vagy egy tengeren túlinak, de az sem mindegy, hogy melyik tengeren túlinak, egy amerikainak, vagy ausztrálnak, mert igen, ahogy mondod, így rá kell őket helyezni a térképre is, meg időben is. De ez akkor kihívás, amikor tényleg idegen vezetek, akár biciklin, akár gyalog, és akkor jobban bele lehet mélyedni a részletekbe, és ahogy mondod, a biciklibe megvan az az előny, hogy olyan rugalmas és olyan szabadságot ad, hogy amikor a biciklis túrát csináljuk, akkor tényleg akár ott állunk le, ahol mi akarjuk, bár van egy fix túraútvonal, ami szerintem nagyon jól bejárja a szűk belvárost, de nagyon sok információt is tudunk az épületeken keresztül mutatni. Egyik kedvenc épületem az Adria Palota a Szabadságtérnél, ami így nemrég lett felújítva. Ott nagyon sok filmet is forgatnak, és akkor ezt is be lehet hozni, hogy utaljak nagy játékfilmekre, ahol Budapest sose jelenik meg Budapestként, kivéve egyet, ahol tényleg Budapest, és akkor ezt így fel is íratják a listára, és mondom, hogy az milyen jó, hogy hazamegy, megnézi azt a filmet, ahol Budapest, de itt forgatták, amerikai, és forgattak belőle részeket abba a palotában is, és amikor ott állunk a Szabadságtéren, hogyha egy ausztrál csoport találok, akkor ők annyira nem hatódnak meg attól, hogy ott van az amerikai nagykövetség, meg Reagan szobra, vagy a Bush szobra. Ez amerikaiaknak nagyon érdekes, viszont az, hogy ott van a miniszoborra, a Brecky, a Volt TV székháznál, az viszont mindenkinek érdekes, és akkor már tudok mesélni arról, milyen volt annó, mert én ugye még a rendszerváltás előtt voltam gyerek, hogy akkor milyen volt gyereknek lenni, mert onnan szugározták az adásokat, és hogy milyen volt gyerekként, mit láthattunk a tévébe. Viszont az meg nagyon fontos, hogy kulturálisan is valahogy tudnunk kell, hiába mi vezetünk itthon Magyarországon, és a mi kultúránkról van szó, de tudnunk kell az ő kultúrájukra is rácsatlakozni, akár így, ahogy mondom, hogy egy ausztrálnak nem fogok belemélyedni az amerikai részletekbe, ott a Szabadságtéren, de hogy a Brekit pedig tudni kell azt, hogy hívják angolul. Éppen ott mentem el, emlékszem egy csoporttal, és tudom, hogy nyilván nem Brekinek hívják angol a békát, tehát hogyha ezt mondom, akkor senki nem veszi az adást, de...
5: Ugye most a Kolodko miniszoborokról beszélünk, igen, amik szerte a városban vannak
4: éppen. Hallottam, és akkor mondta, hogy Brecky the Frog, és mondom, igen, de hát az most akkor ebben most mi van alatt meg? Annak van egy angol neve, az a neve egy Kermit. Nálunk is 80-es években tévében sugározták ugye a Muppet Show-t, és akkor annak a fő karaktere a Brecky. És akkor ezzel nagyon sok mindent ott lehet érinteni, hogy ugye a hidegháború, hogy a régi rendszer, a szovjet befolyás, az amerikai befolyás. Tehát ilyen apróságok, tehát nem csak a száraz tényeket kell közölni, mert nem ezt viszi haza a turista, hanem egy élményt, és ahogy mi idegenvezetünk, mi egy élményt akarunk adni. És visszatérve, hogy az Adria Palota, ott pedig a homlokzaton egy olyan sok mindenbe el tudunk merülni. És akkor kérdezem őket arról, hogy az alapján, amit ott látnak, tudnak-e tippelni, hogy mi ez az épület, hogy minek volt a székháza. És szerintem ezzel mondjuk felhívom a figyelmet arra, hogy ha sétál a városba, akkor ne csak lefele nézzen, hanem az épületekre is fölfele, mert egy kincses bánya, főleg az a belvárosi rész tele van szecessziós gyönyörű épületekkel, és ha már itt van Budapesten, akkor ez így rögzüljön.
5: Bea, nagyon sokat beszéltünk a kerékpározásról, a turizmusról, és azért beszéljünk egy picit a másik lábról is, a sütizésről. Már csak azért is, mert azt mondtad, hogy ez lett végül is a húzó ágazat a te vállalkozásodban. Nagyon itt az ideje a kézműves sütiknek, és teret hódítanak. Nálatok ki dönti el, hogy mi legyen a sütizőben, mi legyen a választék, mit szeretnek a vevők, mit szeret a magyar, mit szeret a külföldi?
4: Hát azt szeretik, ami van valójában. Nem, néha meghalunk ilyen kéréseket is.
5: És akkor mi van? Nézzük azt, mi van.
4: Hát szezonális. Tehát ez egy fő szempont volt, hogy próbáljuk a szezont követni. Kicsit ellentmond, hogy banánkenyeret is sütünk mindig, vagy citromos sütit, mert az ugye ennek, hogy hol van szezonja, hát nincs. De amit ott helyben lehet kóstolni, az mindig változik. Az nagyon ilyen, akár random, vannak ilyen fix, nagyon közkedveltek, amit muszáj fenntartanunk, mert akkor kitör
5: a gyalázat?
4: Igen.
5: Például mi az, ami?
4: Sajtorta, az nagyon népszerű.
5: Megértem.
4: Igen. És akkor, amikor így sikerül is időben is úgy jön ki ilyen a magyar vonalat is vinni, mert arra is van törekvés, akkor Eszterházi, vagy a Somlói, ami egy torta formában van. De mindig ilyen, éppen amilyen impulzus ér, de mondom, hogy azért azt szemmel tartjuk, hogy a szezon, tehát mondjuk sütőtök az télen van, céklás sütik, nyáron megjönnek a friss gyümölcsös sütik, tehát ezt így nem keverem össze. Ez tudatos, de ez egy annyira kicsi hely, és ilyen szűk választékkal, ugye a helynek a mérete miatt is, hogy könnyen lehet akár másnaponta egy teljesen újjal előjönni.
5: Ez is a színe a ti sütizőteknek. Mm-hmm. Említetted, hogy Budapest a filmes szakmának egy nagy vonzereje, és hogy mennyi film forog Budapesten, és amikor betértünk hozzád, akkor hogy nem szóba került egy sztori, hiszen egy filmforgatás éppen a ti utcátokban is zajlott.
4: Fájó pont. Sokáig nem tudtam magam túltenni, hogy... Tehát ez a ékes példája annak, hogy ne tud a saját cégedet kilőni az univerzumba. Ez az anti-marketing. Antonio Banderas forgatott filmet az utcába, és nem volt terve, hogy bejön hozzánk, mert nálunk a színésznőknek, meg a körülöttük lévő stábnak volt egy ilyen melegedő, és mondták, hogy Antonio hát nem fog bejönni, mert neki van egy külön trélere. Mégiscsak ő egy ilyen nagy hollywoodi sztár, de fura módon Antonio nem csak hollywoodi sztár, hanem egy nagyon közvetlen ember, és ő bejött, és együtt akart lenni a kolléganőivel, és a lényeg az, hogy éppen akkor én sütöttem ott a pult mögött, és úgy mondtam, hogy ez egy légtér, tehát láttam, hogy mi zajlik ott, ők is látták, hogy én is dolgozom, és én megkínáltam ott a stábtagokat egy ilyen, hát szó szerint ez a süti széle, amit mi levágunk, mielőtt felvágjuk a sütit, ez egy ilyen gluténmentes brownie. És ezt a szélt, ami nekünk gyűlik állandóan, ezt így odaadtam, hogyha nem csértem meg a fodrász hölgyet, vagy a sminkest, hogy akkor így nyugodtan egyék. És ők nagyon megköszönték, és akkor már Antonio bent ült kicsit távolabb. A lényeg, hogy ők körbeadták ezt a sütit, oda került hozzá, nagyon ízlett neki, és egy forgatási szünetben, amikor mindenki kint volt, akkor nyílt az ajtó, ő visszajött, mert neki nem volt éppen akkor dolga, és nagy zavarba ott a kolléganőmmel így csináltuk a dolgunkat, de Antonio, ahogy mondom, nagyon közvetlen, oda jött a pulthoz, és akkor sevegtünk egy kicsit, és akkor mondta ezt a következő marketing stratégiát, amit azóta se csinálunk, hogy ez a legfinomabb ráni, amit ő evett, és ezt így kéne árulnunk ilyen vékony szeletekbe, csak a szélét, és úgy kéne hívnunk, hogy Picasso ecsete. És akkor nyeltem egyet, mondom, hát jó, hát igen. Még akkor se esett le. És akkor ment, telt az idő, nagyon jó volt a pezsgés, fotózkodtak minden, és akkor így sok sikert kívánt. Mondta, hogy jó a hely, tetszik neki, finom brani, és így elment, bye-bye, good luck, bye-bye. Igen. És akkor, amikor kiment, akkor kezdtem így magamba dőlni, hogy elszalasztottam egy olyan lehetőséget, hogy most itt egy közös fotót. Tehát ezt a történetet el tudom mondani, de bizonyítani nem tudom. De volt ott egy kolléganőm, Annó, aki már nem dolgozik nálunk, de ő még részese volt ennek az élménynek. És emlékszem, hogy annyira kivoltam a hülyeségemen, hogy így ki akartam magamból ezt így dolgozni, hogy tapaszt akartam enni. hogy most ugye ő spanyol, és hogy nekem ezt meg
5: hozd be egy kicsit, igen, azt az érzést.
4: Mert Picasso-ról forgatott filmet, hogy nekem egy tapaszt kellene, tapaszt elmenni tapaszozni, de minden tapaszos hely a környéken zárva volt. Na, tehát ez a sztori, ez egy ilyen üröm az örömbe, vagy fordítva, most már így viccesen mesélem el, de akkor tényleg így napokig nem tértem magamhoz, hogy lehetek ekkora balek, hogy ezt a hullámot nem lovagoltam meg.
5: Vannak olyan emberek, akik az önmarketinghez, marketinghez nem értenek annyira, de talán ebből az önmarketing az, igen, ami a, hiszen te és te magad a céged,
4: igen,
5: és nem véletlenül kezdted, úgy emlékszem, fel is írtam ide magamnak, hogy ti a nem növekedés, mint a példányai vagytok, igen, mert hogy lehet, hogy pont lehet, ez a dolog hiányzik, vagy valami ebből hiányzik, érdemes ebben gondolkodni.
4: Még fejlődni, azért mondom, igen, minden nap, igen, egy új lehetőség, de lehet, hogy nem is kell annyira ezt erőltetni, viszont azért ez az Antoni az egy nagy malőr volt.
5: De... egy nagy öröm, és így utólag, igen, mondjuk, igen, az, hogy a helyzetet nem tudtad kihasználni. Viszont most látod, jó néhányan hallják itt Budapesten és környékén. Na és hogyha már itt tartunk, hogy a marketing meg önmarketing, akkor te hogyan éled meg ezt a kisvállalkozói létet nőként, és mondjuk mit teszel azért, hogy a te jól léted, még az ilyen elszalasztott esetek után is, amikor Banderasszal nem készül egy közös fotó, mégiscsak jó legyen, és újra tud kezdeni a következő napot, és fel tudj töltődni.
4: Ez nagyon fontos. Most erről szól elég sok minden a mindennapokban, ez a well-being, hogy figyeljünk oda magunkra, a környezetünkre, a munkakörnyezetre, és ez az egyedüli vállalkozói lét, sose vagyok egyedül, de valamikor meg igen, egyedül vagyok, tehát ez ilyen kicsit ellentmondás, de nekem nagyon sokat adott, hogy elkezdtem ezt a vállalkozást, mert nagyon sokat tanultam önmagamról, és ez folyamatosan megy, és ez pozitív, és az előző adásodban, mert meghallgattam, és nagyon értettem, amiről ők meséltek, hogy elhangzott ez a szó, hogy rabszolga, saját magád rabszolgája van, nem lehet, hogy nem így, de én ezt így élem meg.
5: Igen, és volt egy vendég bár nálam, igen.
4: És ez teljesen igaz. Ezt én is szoktam mondani, hogy saját magunk rabszolgája vagyunk, de az a jó hír, hogy én tudom magamat felszabadítani. És én mindig így át tudom magam, amit nagyon megtanultam, hogy lehet nem a problémára fókuszálni, hanem a megoldást keresni, mert nagyon sok mindent kell egy nap akár így hárítani, vagy megoldani, mindig jön valami nyilván. Tehát amikor az van, hogy nagyon úgy érzem, hogy ez most teljesen így maga alá gyűr, akkor itt nagyon hamar át tudom magam lendíteni, és így látom a fényt az alagútba, hogy de hát én vagyok az, aki ezen tud változtatni. Mert van egy ilyen mantrám, hogy én vagyok a saját életemnek az alakítója, és ezt nagyon igaznak tartom, és ezt így szívesen megosztom itt mindenkivel, mert ez olyan szabadságot ad, olyan felszabadító érzés, hogy tényleg az, egyrészt azt csinálom, amit szeretnék, mert én alakítottam így, de az, hogy ezt tudatosan is tudom csinálni, és tényleg arra fókuszálok, hogy menjen, ne arra, hogy mi van, ami gátolja, ez tényleg ad egy szabadságot, és emellett meg nagyon fontos, hogy a fizikumomra is odafigyeljek, és még 20 évesen azért befigyelt az, hogy nézek ki, tehát kicsit a hiúsági kérdés volt az előttérben, amikor így a sportolásról volt szó az én esetemben, vagy hogy fogyókúra. Most már inkább, vagy nem is inkább, most már csak arról van szó, hogy legyen a test, a szellem és a lélek így egy ilyen egységbe, egy harmóniába. És nagyon érdekel az, hogy mi zajlik a testünkbe, tehát akkor a szervek miért felelősek, vagy hogyha ér kívülről egy impulzus, az hogy csapódik le benned, hogy lehet ezzel dolgozni, vagy ez ellen, hogy lehet hárítani, és most én így ebbe mélyedek be, hogyha lehet valami hobbit még emellett így, mert a hobbim a munkám, de most inkább ez a testtudatosság, ami engem így foglalkoztat. És ez mind ahhoz kell, hogy tényleg bírjam a tempót, mert ez egy fizikai munka, ez abszolút érződik, de hogy mindig találok rá megoldást, hogy szó szerint rázzam fel magam, és hogy a szellemem is friss legyen. Kellenek az új kihívások, de azért egy céget vezetni, egy ilyen kis céget, vagy nagy céget, tehát minden nap egy új lehetőség, akár új recepteken törni a fejemet. Meg ahogy mondtam, most megint így visszautalok arra, hogy tényleg mindig látok valami olyat, hogy ezt még meg lehetne csinálni, meg azt még meg lehetne csinálni, és ez mindig így motivál. De tényleg ez a testtudatosság, ez most ez van főleg a fókuszba.
5: Egyébként erre a test tudatosságra rácsatlakozva azért pont az a hely, amit te csinálsz, erre ad is neked lehetőséget. Oké, okay, hogy ott vannak a sütik, ott lehet kreatívkodni, meg ott lehet ezt a kis finom kézi munkát, a finom motorikus mozgásokat fejleszteni, és ott vannak a bringák, amivel meg aztán lehet nagyobb utakat is, másfajta fizikai terheket vinni. Bea, hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, és én azt javaslom neked, hogy fogadd meg Banderas tanácsát. Nincs késő ezt, mikor elkezdeni. Szerintem csináld meg Picasso ecsetét.
4: Egy szélezőt.
5: Egy szélező legyen. És tudod, mit küld el neki? Hogy ő volt az inspiráló, és hát a végre lesz egyszer egy közös fotótok.
4: Remélem.
5: Banderasszal.
4: Nem lesz a lehetőség, igen.
5: Úgy legyen. Bea, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál.
4: Köszönöm.
5: Kedves hallgatók, a mai műsorban Borogdai Beát, a Dynamo Bike and Bake, vagyis a Dynamo Bringázó és Sütiző nevű hely ötletgazdáját és tulajdonosát láttam vendégül. Ha vissza szeretnétek hallgatni a mai, illetve a korábbi műsoraimat, akkor keresétek a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt újabb vendégemmel várlak benneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Mindjárt mondom a legfrissebbeket a hazai hőséggel, illetve a különböző korlátozásokkal kapcsolatban, előbb azonban az orosz-ukrán háború legfrissebb információi. Fokozta Oroszország az ukrán kikötők és hajók elleni támadásait az elmúlt egy hónapban. Júliusban 67 támadást hajtottak végre Ukrajna tengeri kikötői létesítményei ellen, augusztus eleje óta pedig további 5-öt. A tárca az ukrán infrastruktúrális minisztérium kiemelte, hogy az orosz hadsereg emellett a kikötőben tartózkodó és az ukrán tengeri folyosón közlekedő polgári hajókat is támadja. A múlt hónapban 35 ilyen támadást jegyeztek fel a kikötőben tartózkodó hajókon, valamint 22-t az Ukrajna által létesített tengeri folyosón közlekedők ellen. Egyébként az ukránok is támadják az oroszok hajóit, a Fekete-tenger igencsak durvuló ütközeteknek szemtanúja, főleg ami a drón és rakéta csapásokat illeti. A héten, amennyiben nem változik a Duna vízszintje, nagy valószínűséggel leállítják a még működő paksi turbinát, jelentette be Magyar Péter kormányfő, aki a parlamenti frakciókkal egyeztetett a Sándor palotában az ideiglenes köztársasági elnök Forsthofer Ágnes kezdeményezésére. Felvetődött, hogy átmeneti víztározót kellene Paksnál létesíteni, de a miniszterelnök szerint erre most nincs lehetősége, a szigorú szabályok nem is engednék. Egyébként egyetértés mutatkozott legalábbis Magyar Péter szerint a parlamenti frakciók vezetők részéről a vízstratégia kialakításáról. A KDNP frakcióvezetője Rétvári Bence, illetve a Fidesztől Bóka János azonban másképp emlékszik a beszélgetésre. Ők például azt hangoztatták, hogy szerintük a mostani kormányzat a felelős a jelenlegi helyzetért, és hogy úgymond tulajdonképpen lehordta őket a kormányfő az egyeztetésen. A Mi Hazánk részéről Tolockai László viszont azt hangsúlyozta, hogy szükség van egy átfogó energia és víz stratégiára, azért is, hogy ne ismétlődjön meg az, ami az elmúlt napokban, illetve hát véletlenül a következő hetekben történik majd, már ami az energia kezelést illeti. Energiatakarékosság miatt leállítja egyébként a szaunáit a nyíregyházi Aquarius élményfürdőben a Sóstó gyógyfürdők ZRT, erről számolta be, aztán energiatakarékosság intézkedések vannak Szolnokon, mint ahogy Debrecenben már elsőfokú vízkorlátozást kellett életbe léptetni. Budapesten jelenleg nincs vízhiány, erre a fővárosi vezetés nincs rá kényszerítve, viszont egyebek mellett öntakarékosságot, mérsékletet kért Karácsony Gergely főpolgármester. A nyári hónapokra jellemző visszafogottabb aktivitással telt a július a magyarországi ingatlanpiacon. A Dunahouse összesítése szerint 9300 adásvétel történt, ami a júniusi szintnél 5,8%-kal, az előző év azonos időszakához képest 2,1%-kal alacsonyabb. A kereslet átmeneti lassulását jelzi ugyanakkor az, hogy a tranzakció szám 2,1%-kal elmaradt a tavaly júliusi szinttől. A lakásszélú jelzálog hitelszerződések összege a múlt hónapban elérte a 274 milliárd forintot. Elindult a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer Budapesten, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A megújult közbringa rendszer 2000 kerékpárral indul, a szolgáltatás jelenleg kb. 40 négyzetkilométeren érhető el. A tervek szerint jövőre várhatóan 5000 új kerékpár lesz elérhető egy jelentősen kibővített területen, sűrűbb elérésekkel, sokkal több felvételi ponton. Vissza az időjáráshoz, bár Szerbia energiaellátását is veszélyezteti a Duna rendkívül alacsony vízállása. Alexander Vučić államfő szerint nem kizárt, hogy a pancsovai olajfinomító működését is ideiglenesen fel kell függeszteni, miközben a folyón közlekedő hajók rakományát már most a felére kell csökkenteni. A szerb kormány rendkívüli ülésen tárgyal az energetikai stabilitás megőrzéséhez szükséges intézkedésekről.
0: Tőzsde hírek.
1: Viszonylag jó hangulatú az európai tőzsdei kereskedés, a londoni börze stagnál, a többi index 1-1,5% közötti emelkedésben. A hazai BUX most éppen 6 pontos mínuszban, de ez inkább stagnálásnak felel meg, 146.682 ponton jár a BUX, a forgalom 8.282.000.000 forint. Emelkednek a MOL részvények 0,7%-a, 4562 forinton jegyzik őket, az OTP 0,3%-a gyengült, 46690, a Richter 0,3%-os pluszban 11840, a Magyar Telekom 0,6%-a gyengült, 2730 forint, jelenleg az euró 364 forinton jár.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, az északi középhegység, illetve a középső ország rész egyes területein talán lehet néha zápor, zivatar, egyéb iránt 36-40 fok várható délutánra, este 25 fokig hűl le a levegő. 15 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 15:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
2: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös marketing, kommunikációs és kreatívipari műsora.
3: A stúdióban Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával. Szia, Bence!
2: Szia, Gyuri! Én is köszöntelek téged, ugyanis velünk van Tóth György, PR és kommunikációs szakember is. Lássuk, mi lesz a mai műsorban. A műsor második felében a felelős reklámozásról, nem önmagában, hanem a méréséről és a mérésnek a céljáról fogunk beszélgetni Fenyvesi Anikóval, a Pázány Péter Katolikus Egyetem vezető kutatójával. Előtte azonban lesz elég sok izgalmas témánk. Az egyik az az, hogy a kreatív további közös gondolkodásra hívja a reklámszakmát Magyarországon, a Kreatív magazin. Előtte szó lesz arról, hogy a British Airways és a Norwegian egy elég izgalmas fogadásba állt bele, elmondjuk, hogy mi lett ennek az eredménye, ha még nem láttátok. Készült a Bethesda Gyermekkórház és a Rewind együttműködésében egy kampány a gyerekek képernyőidejének a csökkentésére. Gyuri arról fog beszámolni, hogy milyen kalandjai voltak a Kiflivel és a ChatGPT-vel, ugyanis a ChatGPT beköltözött a Kiflibe, vagy fordítva. Ki fog derülni ez is. Legelőször is kezdjünk viszont a Reparon spotjával. Aranyerem van, a Reparon új reklámfilmében ez a tőmondat, ez egy eléggé ellentmondásosan megítélt spot lett. Hétköznapi élethelyzetekben egyszer csak előbukkan ez a mondat, ami egyelőre még ilyen meredeknek hat, de az Aegis, a Reparo márkagazdája szerint az lenne a cél, hogy az aranyérről beszélni ennyire közhelyszerű és
3: hétköznapi
2: legyen.
3: Felszabadító.
2: Igen, és egyébként önmagában ez a gondolat, hogy az, hogy valakinek aranyere van, és azt kb. Úgy mondja el, mint hogyha azt mondaná, hogy meg vagyok fázva, vagy pedig azt, hogy nem tudom, megfájdult a vállam, ez egy tényleg egy izgalmas gondolat, és egy önmagában egy ilyen izgalmas, kreatív üzenet mag.
3: Szoktunk arról beszélni, amikor egyes ilyen hirdetéseket nézünk, hogy jó, de hát nem te vagy a célcsoportja. Ez egy olyan hirdetés, amelyek tök jó lenne, hogyha nem mi lennénk a célcsoportja, de ugye statisztikák szerint minden harmadik magyar embert érint az aranyér probléma. Tehát valahol a cél nemes, az egész kezdeményezés tök jó, egyet tudunk vele érteni. Én azt nem tudom, hogy így megnézve ezt a spotot, hogy valami mégis hiányérzetet kelt bennem, és nem érzem úgy, hogy ez teljességgel ki van játszva, vagy szintén, amit már más potoknál beszéltünk más adásokban, hogy a helyzetek nem olyanok akár, amik...
2: Vagy ne kerülgessük, és az AI lehet az, amitől az embernek ilyen fura érzése van, és az egész úgy valahogy vagy hiteltelen, vagy fura, vagy ez csak a AI-ra kihegyezett kommunikációs szakembereknek a problémája?
3: Ez könnyen lehet, mert azért tényleg az átlag felhasználók és tévénézők szintjén ez nem biztos, hogy ekkora problémát jelent. Én inkább úgy érzem, hogy valahogy én érzek egy pici félresiklást abban, hogy ezekben a szituációban például körülbelül az a másik oldali válasz, hogy na és kit érdekel, vagy mi közöm hozzá. Tehát én picit úgy érzem, hogy ezek a szituációk ilyen tolakodóvá változtatják ezt a helyzetet, amikor valaki mondjuk ugye nevezzük nevén, például ugye a pilóta fülkébe belépve a stewardess kávét hoz a két pilótának, és mind a ketten beismerik, hogy nekik aranyerük van. Oké. Ez egy filmes jelenet jutott erről eszembe, nem tudom, láttad, de majdnem
2: híres. Lehet, hogy ebbe az irányba kellett volna még tovább tolni a kreatív koncepciót, hogy egyrészt oké, szépen bemondja, hogy aranyere van, és akkor abból jön a gag, hogy erre az emberek azt reagálják, hogy oké, és tehát, hogy itt simán túllendülnek rajta, lehet, hogy egy kicsit több reakció kellett volna bele.
3: Ehhez viszont lehet, hogy tényleg kellettek volna életszerű színészek.
2: Az AI-jal kapcsolatban meg

0: és hogyan használod ezt az eszközt.
1: Visszatérünk az AI-hoz egy pillanatra, ugyanis beszéljünk az OTP banknak egy izgalmas, innovatív fejlesztéséről, ami a vízilabdához kötődik, és ennek a fejlesztésnek az a neve, hogy Gólradar.
0: Nem ez az első eset, hogy az OTP vízilabdás szponzorációja górcső alá került a műsorba, hiszen pont az adás előbb beszéltünk arról, hogy valamikor télen, vagy nem is tudom,
1: fél éve kb.
0: Igen, került be a műsorunkba az a kezdeményezésük, hogy sporthoz kötődő influencerekkel alternatív kommentátori folyamat hoztak létre, vagy streamet hoztak létre a vízilabda meccsekhez. Ugye már akkor is láttuk, hogy picit az itt a problémakör talán, hogy az OTP ugye támogatja a hazai vízilabdát, de hogy nem a legnézettebb sportok közé tartozik, valahogy nem is alakult ki ennek az a fajta sportnézési kultúrája, ami mondjuk más, nagyobb látványsportoknál jelen van, és hogy ehhez keresnek különféle kapcsolódási pontokat, és ugye amiről most beszélünk, az egy picit bonyolult dolog, de a lényege az az, hogy a vízilabdában eddig nem álltak rendelkezésre azok a típusú adatok, amelyek a más sportoknál ugye folyamatosan ellátják a kommentátorokat
1: hát, munícióval. A teniszben mindig kiírják azt, hogy így hány kilométer per órás sebességgel száguldott a teniszlabda. Vagy ugye a bicajsportban látjuk azt most már azt is, hogy egy csomószor, hogy hány watt teljesítményt ad le a kerékpáros így emelkedőn fölfele, vagy sprinteléskor. A vízilabdában pedig most az OTP bank jóvoltából már fogjuk tudni azt, hogy a egyes lövések, kapura lövések, gólok, azok milyen sebességet ért el a vízilabda a levegőben. Mindez arról szól, hogy így az egész vízilabdázás az úgy legyen egy olyan rétege, amitől még izgalmasabb ezt nézni. Van még egy olyan adat, ami megjelenik, amitől az egész közvetítés izgalmasabbá válik.
0: De még egy dologról szól, hiszen ugye ez az OTP Gólradar, ez egyben egy izgalmas márkázott termék is, vagy egy content platform, hiszen hogyha azt nézzük, akkor nem csak ezt az adatot hozzák létre, hanem tulajdonképpen a bank kontextusában megjelenik az, hogy kik segítenek abban, hogy ez az adat rendelkezésre álljon, vagy látható legyen. Érdekes, meglátjuk, hogy mekkora impaktja lesz a sportág egészére nézve.
1: Egyébként azzal egyetértek, hogy egy sportszponzoráció az ne álljon meg pusztán ott, hogy akkor így a sportolókat, sportágat támogatjuk, és cserébe ők viselik a logót, meg eseményeken megjelennek a márka vendégeként, márkanak követként akár, hanem úgy szervesebben épüljön ki az együttműködés. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kedves kezdeményezés. Bízunk benne, hogy emiatt még többen nézik, és nem csak a nemzeti büszkeségnek az alapján majd a vízilabda mérkőzéseket. Ifli és a ChatGPT összebútoroztak, AI ügynök alapú vásárlás a Kiflivel megérkezett Magyarországra. Ennek ugye az a lényege, hogy az ember a ChatGPT-jét összeköti a Kifli fiókjával, és a ChatGPT-be mondja el azt, hogy mit szeretne enni, mit szeretne főzni, és a ChatGPT böngészi végig a Kifli kínálatát, teszi kosárba a termékeket. Nem, nekünk kell így gondolkodni azon, hogy mire lehet szükség, nem nekünk kell végigkattintgatni a webshopot, és kiválogatni a kosárba azokat a termékeket, amiket meg akarunk venni.
0: Legalábbis ez ugye papírforma szerint így van. Ugye én vagyok az, aki egyből, amikor ilyen híreket látunk, azonnal kipróbálok, beregisztrálok, mindent végigcsinálok, és jelenesebben is így történt, ráadásul éppen vásárolni készültem, szóval tök jó, hogy van ez a funkció. Most jelen ponton, a mai napon azt tudom mondani, hogy ez nem működött tökéletesen, tehát természetesen, amit megszoktunk már a nagy nyelvi modellektől, fehérjében gazdag vegán étrend összeállításában segített, még konkrét termékajánlások vagy heti vásárlás is összerakta, de utána már így nem tudta végigvinni ezt a folyamatot, pedig a fiú elismeri, hogy a fiók összekapcsolás megtörtént, de most nem is menjünk be a technikai részletekbe, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez valóban másoknál hogyan alakul, vagy akár a közeljövőben tényleg el tudunk-e oda jutni, hogy ez a funkció ez teljes mértékben kihasználható legyen erre.
1: Fog-e neked hiányozni, amennyiben így elkezd jól működni, és esetleg a kiflisek segítenek neked, hogy ez így elkezdjék működtetni jól a rendszeredet? Fog-e neked hiányozni az, hogy így nézegeted és böngészed a webshopot, vagy pedig te tökéletesen ellennél azzal, hogy így bedobod azt, hogy paprikás csirkét szeretnél főzni, és egyszer csak így csönget a futár, és nem kellett így webshop kategóriákba keresgélni, hogy melyik is lesz az a paprika vagy csirke, amelyik neked megfelelő.
0: Ez azért érdekes, mert fizikai boltokban nagyon szeretek inspirálódni, megfogni, nézelődni, de például webshopokban

0: kevésbé. Tehát lehet, hogy jelen esetben tényleg számomra nagyon hasznos lenne egy ilyen funkció, főként úgy, hogy például addig el tudtam jutni, hogy mondjuk árszínvonalat, vagy mondjuk a saját márkás termékválasztását azt kérjem. De mondom, itt az a része, hogy be is legyen pakolva a kosárba, az mai napon nem sikerült.
1: Viszont akkor kihagyjuk a betesdás sztorit, mert eltelt az idő. Egy érdekes fogadást ígértünk még a mai műsorba, ebben a Norwegian és a British Airways fogadtak méghozzá abból, hogy melyik nemzeti válogatott fog győzni a foci VB-n, és a fogadás tárgya az volt, hogy a győzt...
0: A fogadás tárgya az az volt, hogy melyik válogatott fog, a fogadás tétje volt
1: a az. A fogadás tétje pedig az volt, hogy az a légitársaság, amelyik veszít, az Instagram profil képébe a nyertes légitársaság logóját kell használnia, egy napig ezt kell kitenni. Ez elsőre minden márkagazda és brand ambassador és brand angel és brand guardian számára egy rémálomnak tűnik. Miért mehetett bele két ilyen márka ebbe a fura fogadásba?
0: Hát just for fun szerintem. Mi nagyon sokszor szoktunk az elmúlt nagyon sokszor vettünk már elő ilyen típusú csipkelődéseket ebben a műsorban, és szerintem mi is, és általában a felhasználók is nagyon szeretik ezt, hogyha már kell kilépnek ebből a komfortzónából, hogyha szórakoztatóak, és van egy másik trend szerintem, amit láttunk már akár a Heinznél, meg egy csomó olyan nagyon erős nemzetközi márkánál, vagy amikor a Lacoste cserélte a logóját kihaló állatfajokra, stb. Tehát, hogy egyszerűen az a márka, aki kell maga biztos a brand identitásában, az nagyon bátran meg tud tenni a lépéseket. Bár ugye itt ez egy kicsit bonyolult, hogy egy konkurens légitársaságot cseréli. Azt lehet látni, hogy ez a tartalom például, az a kihívó videó az angol-norvég meccs előtt, az hozzám is eljutott organikusan, tehát borzasztó nagy elérést generált, és több százezres megtekintési és interakciós számot, tehát magában szerintem az, hogy ők voltak kb. Az elmúlt, tudom, egy hónap legizgalmasabb marketing sztoria, gondolom ez majd LinkedIn esett tanulmányok tömkeregében és posztok tömkeregében fog előkerülni az önjelölt marketing stratégiát, hogy mennyire zseniálisan játszották ki ezt a labdát. Azt gondolom, hogy ez megérte ezt az erőfeszítést.
1: Utolsó hírunk röviden, Nagy Iván, a kreatív főszerkesztője a saját e-mail címére várja azokat a magyarországi kreatív szakembereknek a leveleit, gondolatait, cikkezdeményeit, akik szeretnének még tovább közösen gondolkodni a magyarországi szakma jövőjéről. Azt kérik mindenkitől, hogy aki fontosnak tartja a hazai kreatív piac tisztaságát, átláthatóságát, hatékonyságát, vegyen részt ebben a közös gondolkodásban, szóljon hozzá ezekhez a felvetésekhez. Mindezzel párhuzamosan tudjuk, meg beszámoltunk róla itt a Rebriefben, hogy a Max is dolgozik egy közös állásfoglaláson és irányelveken a magyarországi kreatív ipar megújulásával kapcsolatban. A kreatív továbbra is szeretné ezt a témát felszínen tartani és fórumot biztosítani hozzá. Tudunk-e más felületről vagy fórumról, ahol még ez a párbeszéd zajlik?
0: Mármint, hogy a LinkedIn legmélyebb útjain túlmenően?
1: Azt hiszem, nem.
0: Viszont ami érdekes ebben a kezdeményezésben, illetve láttuk azt, hogy hónapok óta zajlik ez a mozgolódás a szakmában, hogy itt én egy picit vagy inkább afelé ösztönözném a szakembereket, hogy ne csak így a hazai helyzetben gondolkodjanak, hiszen a kreatív szakmát szerintem ezer oldalról millió kihívás éri. Láttuk ezt ugye a legutóbbi Cannes-i versenyes kirohanáson, és hogy tulajdonképpen az emberek mennyire lettek reklámgyűlők, hova, milyen reputációja van globálisan ennek a szakmának. Tehát szerintem, ha valaki gondolkodik erről, akkor egy picit lépjen hátrébb és nagyobb képben nézze meg.
2: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Folytatódik a Rebrief. Vendégünk Fenyvesi Anikó, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TVK-i vezető kutatója. Köszöntünk a Rebriefben.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Anikó nagyon érdekes dologgal foglalkozik, ugyanis az első információ, ami számomra kiderült róla, és viszonylag véletlenszerűen, hogy a felelős reklámozással foglalkozik, ami még nem egy olyan különös dolog, de hogy ennek a mérésével és számonkérésével, ebben nekem az volt az érdekes, hogy ugye reklámozással, márkákkal, kampányokkal kapcsolatban elég sok mindent mérünk, olyan egyszerű dolgokat is, hogy elérés, ismertség, márkapercepciók, viszont egy-egy reklám felelősségét nem nagyon mértük eddig, legalábbis a reklámkészítői oldalon, marketing kommunikációs napi gyakorlatban a reklám felelősségének a mérése nincs benne, ahogy szerintem a reklám felelőssége sincsen pontosan definiálva így a szakma fejében. Nyilván mindenkinek van erről egy valamilyen benyomása, meg vannak etikai normái, amihez próbálja magát tartani, de mondd el inkább te, hogy ti hogyan csináljátok a reklámok felelősségének a mérését, és miért?
3: Jó, hát egy kicsit ki kell zoomolni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is az, amivel mi foglalkozunk. Először is nagyon fontos lenne arról beszélni, hogy mi ugye az antropocén korszakban élünk, ami azt az időszakot jelzi, amikor az emberi civilizáció már jelentős hatást gyakorolt a föld ökológiai rendszereire, és az éghajlatunk elkezdett megváltozni emiatt. Azt is el lehet mondani, hogy globális ökológiai válság van. És ha rögtön ugye a reklámra szeretnék rátérni, akkor az egy nagyon fontos ismérv lehet, hogy óriási tömegeléréssel bírnak a reklámok, gyakorlatilag úgy működnek, mint egy felnőtt oktatási forma, és komoly hatással vannak a viselkedési normákra, a vágyakra, mintákra. És amivel mi foglalkozunk, és itt tudok rákanyarodni a kérdés válaszára is, hogy mi a hirdetői szándékon túlmutató, valós és mérhető hatásokat próbáljuk mérni a társadalmon belül. És ebben a tekintetben több kategóriánk is van. Az egyik az, hogy van egyfajta ökológiai fenntarthatóság, ugye ezzel az ember folyamatosan nap mint nap találkozik, hogy mi az, ami fenntartható, és mi az, ami nem.
1: De ezzel kapcsolatban mire gondolsz? Arra, hogy például mennyi közterületi felületre kerülnek ki reklámok, és akkor az arra elhasznált papír az milyen környezeti terhelést okoz, vagy másról van szó?
3: Nem, itt összességében inkább is az üzenetekről van szó, a reklám üzenetekről, és azokról a tartalmakról, amik gyakorlatilag a fogyasztóhoz eljutnak, és a kérdés az, hogy hogyan jutnak el, és hogyan ösztönzik ezek az üzenetek, vagy adott esetben az adott terméknek az értékesítése a túlfogyasztást. És akkor itt kell egy picit arról is beszélni, és majd mindjárt leszek praktikus is, nem csak elméleti, hogy mi is az, hogy anyagáramlás, ami egy fontos alappillére a mi kutatásunknak. Ez angolul a material throughput, másképp magyarul anyagáramlás. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a természetből kivett anyagok feldolgozásra kerülnek, értékesítik őket, használjuk őket, és a végén kidobjuk őket a szemetesbe. Most ez vagy a hulladéklerakóba kerül, vagy füst formájában a levegőbe, de valamilyen módon gyakorlatilag...
1: Vagy újra felhasználjuk,
3: igen, de amire mi kíváncsiak vagyunk, az, hogy ennek a material throughputnak a sebessége, jelen gazdasági környezetben és a jelenlegi társadalomban folyamatosan növekedésre van ítélve. Állandóan gyorsítani próbáljuk. Úgy lehet elképzelni, mint egy futószalag, amin keresztül folyamatosan dolgozzuk fel a bolygó erőforrásait, és ez folyamatosan ösztönözve van.
1: Na most a reklám... egy olyan szerepe lehet, hogy az is még egy csomó esetben arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy vegyenek még többet egy adott dologból.
3: Ezt vizsgáljuk, igen.
1: És nem eléggé a mértékletes fogyasztás vagy az újrafelhasználás irányába mutatnak a reklámos üzenetek?
3: A reklámos üzeneteknek egy része ténylegesen így működik, és ezt a részét viszonylag egyszerűen ki lehet szűrni. A kutatásunk fókusza többek között erre is koncentrál. Az a célunk, hogy megértsük, és egyértelműen, tehát nyilvánvalóvá tudjuk tenni azt, hogy melyek azok az üzenetek, amik gyakorlatilag ezt a túlfogyasztást ösztönzik. De ahhoz, hogy ezt praktikusan jobban meg lehessen érteni, fontos egy kicsit arról is beszélni, hogy lehet ezt a témát úgy szétszálazni, hogy milyen eszközökön, milyen módszereken keresztül lehet kommunikációban eljutni oda, hogy ténylegesen egy olyan erőteljes ösztönző hatást érjünk el, ami lehetséges, hogy hosszú távon már tényleg nem abba az irányba mutat, hogy itt mindenkinek ugyanolyan jó legyen egy generációval később, mint most. És akkor itt jön egy olyan kérdés, ami egy külön szakterület, egy külön szakma. A pszichológiában rendkívüli mennyiségű kutatás és szakirodalom áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy milyen módon lehet például kognitív torzítások segítségével elérni azt, hogy mondjuk az embereket ösztökéljük egyfajta döntési irányba. Vannak például olyan érzelmi, nevezzük így manipulációk, amiken keresztül szintén viszonylag könnyen hatást lehet gyakorolni. Hogyha visszacsatolunk, és megnézzük, hogy mondjuk az 50 évvel ezelőtti reklám gyakorlatokban sokkal inkább jelen volt a USP, azaz a Unique Selling Proposition alapú üzenet, mint megközelítés, mint az érzelmi alapú.
1: Hát ugye, amikor ez a régi iskola, amikor ugye még az volt a gondolat, hogy termékelőnyöket az emberek racionálisan befogadnak, és ezt a racionálisan befogadott termékelőnyök alapján racionálisan eldöntik, hogy megveszik a terméket, és ugye a reklámozásban kevés kivételtől eltekintve, vagy teljes termékkategóriától eltekintve, ez a mi zsákutcának bizonyult.
3: Igen, ez így van, viszont a kérdés az, mert hogy még mindig a mérhetőség válaszban próbálok maradni, hogy van-e olyan ismérv, van-e olyan felelhető mechanizmus, amivel tényleg azt tudjuk mondani, hogy igen, mi most alapvetően nem materiális igényeket próbálunk materiális irányba ösztönözni azért, hogy ösztökéljük a fogyasztást. Megint csak mondom, a hirdető szándékán túlmutató módon próbáljuk mindezt úgy kezelni, hogy valós és mérhető hatásokat próbálunk mérni. És az érzelmi alapú megközelítésnek nagyon-nagyon sok olyan praktikus, gyakorlati megjelenése van a mai reklámkommunikációban, ahol tényleg tetten érhető, hogy olyan eszközökön keresztül jutunk el egy adott termék értékesítéséhez, ami nem biztos, hogy valós igényeken alapul, hiszen ha belegondolunk, és most megint visszatérek a nagy képhez, az igények összességében szintén azoknak is van egy bizonyos határa, a valós igények, és hogyha az emberiség valós igényeit túlmutató fogyasztást szeretnénk ösztönözni, amire amúgy a kreatív szakma fantasztikusan kreatív megoldásokat hoz, és ez nagyon jó, hogy van egyfajta óriási kreativitás, de nagyon fontos lenne egy picit kizúmolni és elkezdeni azt is figyelni és észrevenni, hogy hogyan tudjuk ezt az óriási kreativitást olyan irányba becsatornázni, amúgy már vannak nagyon jó példái is annak, hogy ez meg is történik, hogy ezt az amúgy nagyon sérülékeny egyensúlyt fent tudjuk tartani, és hogy ne ösztökéljük feltétlenül erőteljesen a túlfogyasztás felé a globális világot.
1: Mit gondolsz, hogy a marketing kommunikációnak melyik szereplőin, illetve a gazdasági életnek milyen szereplőin múlhat ez, hogy ilyen kampányok valósulhassanak meg, amiről te beszélsz, ami kifejezetten a fenntartható fogyasztást helyezik előtérbe. Mi kell ahhoz, hogy több márka kezdjen el úgy viselkedni, mint mondjuk a Patagónia, vagy beszélgetés előtt szóba került egy Renault Captur reklám, amelyik szintén az autó nem használatot helyezte a középpontjába. Szerinted ez a gazdasági környezeten múlik, a márkagazdákon, gazdasági szereplőkön és az ő profit elvárásaikon, vagy maga az marketing kommunikációs iparág, a reklámszakma erre van beállva, és a reklámosok csak ilyet tudnak csinálni. Szerinted hol van itt a kérdésnek a nyitja?
3: Szerintem a kérdésnek a nyitja az kettő nagyon lényeges dologban rejlik. Egyfelől ugye mindannyian a saját szakmánkban dolgozunk, és próbálunk meg a lehető legjobb szakmaisággal elkészíteni, létrehozni dolgokat ki, mindenki a saját munkáján belül. De emellett azonban mi mindannyian földlakók vagyunk, ha szabad így fogalmazni, és mindannyian ki vagyunk téve annak az ökológiai válságnak, ami kézzelfoghatóan jelen van most már mindenkinek az életében. Tehát szerintem a megoldás kulcsa az abban is rejlik, hogy el kell kezdeni egy sokkal nagyobb tudatossággal gondolkozni arról, hogy mi is történik jelen pillanatban akkor, hogyha a 123. amúgy igényként kevéssé definiálható ötletemet, vágyamat próbálom meg vásárlással kielégíteni.
1: Ez egy nagyon izgalmas végszó, és mert a beszélgetésünknek az ideje az most járt le, viszont azt meg tudom ígérni, hogy ahogy a kutatásatoknak eredménye lesz, várunk vissza a Rebriefbe ezzel kapcsolatban is például, hogy az embereknek, amit elkezdtél mondani, milyen érzelmi kapcsolatuk alakult ki a reklámokkal. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.
2: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 3:54, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Romániában több nagy energiaigényi vállalat, köztük az ország két autógyára leállította termelését, hozzájárulva a fogyasztás csökkentéséhez a rendkívüli szárazság és a Dura rekord alacsony vízállása miatt kialakult regionális energiaválság közepette. Mindenről Ilie Balazsán ügyvivő miniszterelnök számolt be. A román kormány felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával a 19 és 23 óra közötti csúcsidőben, amikor Románia 2000 megawattot meghaladó energiadeficitet kénytelen importból fedezni, olyan körülmények között, amikor a szomszédos országok, például Magyarország is kénytelen importálni. Bukarest ugyanakkor olyan kormányhatározatot készül elfogadni, amely megteremti a jogalapot az országos hálózatot kezelő TransElektrika számára, hogy korlátozza a nagyfogyasztók energiaellátását, amennyiben az önkéntes takarékoskodás nem elegendő. A Duna alacsony vízállása miatt hajók elleni második világháborús akna került elő Szlovákiában, a Komáromi járás Virt nevű községénél. A Pozsonytól keletre található érintett folyószakaszon a magyar határ mentén leállították a hajóforgalmat, a térségben kiránduló csónakoknak sem szabad közlekedniük. Már Szerbia energiaellátását is veszélyezteti a Duna rendkívül alacsony vízállása. Alexander Vučić államfő szerint nem kizárt, hogy a pancsovai olajfinomító működését is ideiglenesen fel kell függeszteni, miközben a folyón közlekedő hajók rakományát már most a felére kell csökkenteni. A szerb kormány rendkívüli ülésen tárgyal az energetikai stabilitás megőrzéséhez szükséges intézkedésekről. Idehaza a héten, amennyiben nem változik a Dura vízszintje, nagy valószínűséggel leállítják a még működő paksi turbinát, jelentette be Magyar Péter kormányfő a parlamenti frakciókkal való egyeztetés után. Felvetődött, hogy átmeneti víztározót kellene paksnál létesíteni, de a miniszterelnök szerint erre most nincs lehetőség, és a szigorú szabályok sem engednék azt. Egyébként egyetértés mutatkozott azzal kapcsolatban, hogy hazai vízstratégia kialakítására van szükség, emellett leginkább a Mi Hazánk ellenzéki párt kardoskodott. Oroszország nem fogja elszalasztani a lehetőséget, hogy beavatkozzon azokba a választásokba, amelyeket több európai országban, illetve Izraelben és az Egyesült Államokban tartanak. Erre figyelmeztetett az ukrán elnök a nagykövetek éves értekezletén mondott beszédében. Hibrid befolyással, pénzügyi eszközökkel, destabilizációval valósulhat meg az orosz beavatkozás. Ugyanakkor az ukrán elnök leszögezte, hogy országa soha nem avatkozna be partnerei választásába vagy belügyeibe. Idehaza visszatéríti a széndioxid kvótaadót, valamint annak kamatait az állam és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az erről szóló jogszabály július utolsó napján lépett hatályba, az érintett vállalatok 90 napon belül nyújthatják be a visszaigényléseiket. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az államnak 289 milliárd forintot kell visszatérítenie a széndioxid kvótaadó visszamenőleges megszüntetése miatt. Amikor a tárca július elején tételesen közzétette az idei büdzsé előző kormánytól örökölt elcsúszásait, ez a tétel nagyjából 3,1%-os GDP arányos egyenlegrontó tényezőként szerepelt.
2: Tőzsde hírek.
5: Zárás előtt másfél órával a magyar tőzsde elkezdett gyengülni, egy 10%-os mínuszban a BUX 146.500 ponton, a forgalom közelíti a 9 milliárd forintot. 6%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.556 forinton jegyzik őket, az OTP 3%-os mínuszban 46.660 forinton, a Richter 2%-os emelkedésben 11.830, a Magyar Telekom 7%-os mínuszban 2.726 forint, nagyot esik a 4iG 3,2%-ot 1696 forinton, jelenleg 364 forinton az euró. Európában egy 10%-kal gyengül a londoni tőzs, de fél és másfél százalék közötti pluszban vannak az európai mutatók, és erősödéssel nyitják a napot a Wall Street-en, 0,5%-kal megy felfelé, sőt 1,2-vel a Dow Jones, az S&P 500 7%-en, a Nasdaq 9%-os pluszban.
2: Időjárás jelentés.
5: Napsütéses időjárás várható 36-40 fokos csúcsfőmérséklettel. Az ország északi felén, az északi középhegységben talán lehet záporzivatar. Most 36-40 fok van, este 18-22 fok várható. 15 óra 38 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
6: Hölgyeim és uraim, üdvözlünk mindenkit! Peter Jones, a mai beszélgető partnerem.
7: Sziasztok, jó napot!
6: Mostani téma az a FIRE ingatlanból. A FIRE azt jelenti, hogy Financial Independent Retire Early, tehát aki nem ismeri ezt a szót, annak mondom, hogy ez azt jelenti, hogy minél korábban nyugdíjba menni, és lehetőleg anyagilag függetlennek lenni. Tehát nem azt a nyugdíjast képzeljük el ilyenkor, aki a mindenki által ismert kis nyugdíjas, és megy az akciós farhátér, hanem egy normális életet összerakni, hogyan lehet, mondjuk belátható időn belül, ingatlanból. És mostanában ugye felmerült ezzel kapcsolatban sok aggály, így a szakmai körökben, mert hogy változik az ingatlanpiac, de hát ugye nincsen jobb alkalom, mint hogy beszéljünk erről a témáról, és hát kit hívjak beszélgető partnerként, mint Peter Jones, aki, tehát aki nem ismerne téged, mennyi ingatlanod van most per pillanat?
7: Ami saját, az 80 darab.
6: 80 darab.
7: És ebből sok hitelem van, és 165-öt kezelek összesen.
6: Na, tehát ez azért nem semmi portfólió. Akinek van 80 darab saját ingatlan, az legyen szíves, írja be a komment mezőbe, hadd lássuk. Tehát egy egyedülálló figura vagy, mert nem sok olyan embert ismerek. Biztos van még egy-kettő, aki neres vagy egyébként?
7: Nem,
6: jó, hát akkor jó, akkor ez is megdőlt. Na, szóval kit kérdezzek arról, hogy a FIRE hogy lehetséges ingatlanból, hanem egy olyan figurát, akinek sikerült összerakni a 80 darabos ingatlan portfóliót az elmúlt évek alatt. Még mielőtt belemegyünk a témába, lesz megint élő rendezvény. Mikor?
7: Október 24-e, szombat, ingatlan D. Passzív jövedelem, flipping, hard cash, tehát sok új témát szeretnénk behozni.
6: Tehát ingatlan befektetésről lesz szó, akit érdekel a téma, az jöjjön. Az Airbnb mostában nem téma már?
7: Hát vidéken nagyon, de Budapesten most nem.
6: Oké, tehát akkor ez sem kerek így, hogy Airbnb nincsen, hanem ugye mindenhol máshol van kivéve Budapesten. Jó, tehát érdekes lesz a program, úgyhogy gyertek, mindketten ott leszünk, mindketten előadók leszünk aznap, és akkor lehet tőlünk kérdezni, lehet velünk beszélgetni. A link benne lesz szokás szerint a leírásban. Na, vágjunk bele, mert az idő megy. Első kérdés az, hogy meg lehet-e csinálni szerinted a mai világban azt, amit te csináltál. Mikor kezdted?
7: Én 20 éve kezdtem egy szobával, Akácfa utca, Király utca sarok. Meg lehet csinálni. Én azt mondom, hogy ha újból kéne kezdenem, akkor azt mondanám, hogy egy 10-12 év alatt lehet, el tudnék érni egy ilyen havi 1,5 millió forintos nettó passzív jövedelmet ingatlanokból.
6: Hát te meg tudnád csinálni jelenlegi tudásoddal, meg kapcsolataiddal, de aki nullából indul, mondjuk azt majd végigszámoljuk.
7: Nem, ezt is úgy mondom, hogy nulla kapcsolat, nulla, szóval ha a nullából kéne megint, és nincs semmi kapcsolatom, akkor lenne 10-12 év. Ha most mindent elvennék tőlem, és tegyük fel, Afrikába elhelyeznének, vagy Németországba, ahol semmi kapcsolatom, semmim nincs, akkor nekem körülbelül egy 4-5 év alatt meg tudnám csinálni. A mostani tudásommal, igen.
6: Nekem egy kicsit, na szóval tudva azt az utat, amit felírtam majd a következő részben, amit ki fogunk fejteni, hát azért a magyar átlagnak ez nem egy könnyű pálya. Tehát én azt gondolom, egyedülálló vagy abból szempontból is, hogy te ugye Ausztráliában nevelkedtél. És ugye amikor először találkoztunk, akkor mondtam neked, hogy légy szíves, beszélgessünk többet, mert nekem, tehát nem azért, mert nem akarom ekézni a magyar iskolarendszert, meg viszonyokat, de annyira más a hozzáállásod például a hitel témaköréhez, meg úgy alapvetően üzlethez, a cég szervezéshez, hogy nem vagyok abban azért ennyire meggyőződve, hogy minden magyar, tehát egy átlagos magyar fiatalnak mondjuk esik kérülne 12 éven belül, de legyen úgy, elhiszem, amit mondasz. Oké, a Magyarországon szerinted a FIRE ingatlanból az megoldható, tehát lehet csak ingatlanból megoldani azt, hogy hátra dőlsz és mondjuk semmit nem csinálsz, tehát hogy a FIRE-nek azért van egy ilyen, na, kicsit menjünk vissza, a FIRE-nek vannak szintjei, mert ugye van a teljes FIRE, de azt jelenti, hogy mostantól fogva nem dolgozol, csak azt csinálod, amit téged érdekel, meg akkor dolgozol, amikor neked ehhez kedved van, tehát ez a teljes FIRE mondjuk. Ugye a részleges FIRE az, amikor bár megtehetnéd, uh-huh. Tehát lehet, hogy már csak egy-két lépés választ el, de még nem vagy ott, viszont már egy jó szívmodalon tudsz létezni, tehát mondjuk nem kell heti 7 napot dolgoznom 12 órába, hanem mondjuk elég, mit tudom én, heti 3 napban 4 órába dolgozva tudod uralni ezt a dolgot, ez még egy részleges FIRE, ez se rossz, vagy mit tudom én, ez csak egy biztonsági tartalék tud lenni, és egyébként ugyanúgy kell húznod az igát, mint egyébként. Szerinted mi az, ami reálisan elérhető?
7: Ismerek valakit, aki most nagyon fontos megdefiniálni, hogy ismerek valakit Tengődön, Somogy megyében, aki 800 ezer forint nettóból FIRE, van neki Siófokon 4 lakása, azok ki vannak adva hosszú távon, leadózva minden nettó, 800 ezer nettót keres havonta, és ő kényelmesen eltengődik, szóval Tengődön él, és ő FIRE-nek minősül. Ő azt csinálja minden nap, amit szeretne, a tyukokkal, ő kertészkedik, és szeret, amit csinál. Pesten ismerek olyanok, akik havi 3 milliót keresnek, de, és még nem FIRE-ök, és el is költik, sőt azt mondom, hogy még többet költenek el. Ami nagyon fontos, hagyd tegyem hozzá, hogy nagyon sok ember nem tudja konkrétan elkülöníteni az aktív jövedelmet a passzív jövedelemmel. És az aktív jövedelem, ahol egy munka, be vagyunk jelentve egy munkahelyre, és a hónap végén ugye megkapjuk a fizetésünket, a passzív jövedelem, ugye, ahol meg egyszer megdolgoztunk mondjuk keményen valamiért, megtakarítottunk pénzt, vettünk egy tárolót, egy garást, egy részvényt, ami hozamot hoz, mert ugye nem minden részvény hoz osztalékot, és akkor onnantól már nem kell, vagy kevésbé kell megdolgozni, ezt hangsúlyozom, hogy kevésbé, és ami nagyon érdekes, hogy általában akiknek nagy fizetésük van, tegyük fel, 1 millió nettó fizetése van, és dupláját elkezdi keresni, akkor a kérdés az, hogy azt a 2 millióból azt ő mire fogja költeni. És általában most a világ nagy átlagról beszélek, nagyobb autót le fogja cserélni nagyobb autóra, nagyobb lakásba fog költözni, vagy otthonba, nagyobb utazásokra fog menni, és nem passzív jövedelmi hozó eszközökbe hozza, hanem elkölti, ami másnap már lemegy az értéke, mondjuk 30-40%-kal. Szóval ez egy nagyon fontos dolog.
6: Tehát ez, amiről beszélsz, ez az életszínvonal infláció, tehát a többlet jövedelmet az emberek hajlamosak arra költeni, hogy többet utazunk, nagyobb autó, van egy viccem ezzel kapcsolatban, ezt most akkor elmondom. Mikor megy a fickó haza, és berúgja az ajtót, asszony, öltöz, ötösön van a lottón, úristen, mit vegyek fel? Mindegy, csak takarodj. Na, szexista, meg minden, meg gusztustalan, tudom, tehát ez én mondtam, mert én tudok ilyen hülye vicceket, de a lényege az egész történetnek, az embernek a nyakába szakad a vagyon, akkor mit csinál? Azt az asszonyt, mondjuk a 40 éves feleségét, aki főz, most takarít, viszi a háztartást, eljár dolgozni, rendezi a gyerekeket, nem visz, hanem hoz, azt ugye elküldi, lecseréli 2 darab 20 évesre, aki meg mit fog csinálni? Víz, de nem keveset. És most nem beszólni akartam a 20 éves lányoknak, csak én magam is nagy rajongója vagyok a gyengébbik nemnek, ha bár mostanában el vagyok kelebe, tehát most már ugye ezt a szerepemet letettem. De azért, tehát őszintén szólva, tehát megint csak azt példázza az a vicc, hogy mire költik az emberek az ebből szerzett jószágot, ami ebülvészel, ahogy ezt szokták mondani. Tehát easy come, easy go. Oké, mennyi idő alatt érhető el szerinted ez a FIRE ingatlanból? Mennyi idő kell ez?
7: Én azt mondom, hogy kb. 10 év. Szóval én ingatlanból szereztem a vagyomat, most is van nekem részvény, összesen van 2 részvény, cég, amiben befektettem, ezek a Berkshire Hathaway, a Warren Buffettnak a cégei, amiben ő fektetett, és azt én hosszú távú, én nem daytrade-elek.
6: De... Bocsánat, nem ajánlás akart lenni, tehát amit elhangzik, ez ugye elmélet, ez a mi tapasztalatunk, a mi véleményünk, nem tanácsadásról van szó, tehát ha azt, amit itt hallasz, ha ezt beépíted, és abból nyersz, az a tied, ha buksz, az is a tied, tehát nem vállunk semmiféle garanciát azért, hogy ez másolható, vagy megismételhető, igen. Mi elmondjuk, hogy mi ezt hogyan látjuk. Egyébként jó magamnak is van elég, hát majdnem azt mondtam, elég széles, de nem annyira széles részvényportfólium, de azért egy, mit tudom, 20-25 elemből álló részvényportfólium nekem is van, ami szintén nyugdíjra, illetve ilyen biztonsági tartaléknak épül, úgyhogy ezzel egyetértek. Na, szóval az időkérdést feszegettük.
7: Az idő a 10 évnél úgy, nekem úgy sikerült, és úgy, hogy teljesen hitelt, ahogy fel tudtam venni hitelt, és a hitelnek a hiteléből mind így tudtam minél hamarabb egy olyan vagyon, olyan passzív jövedelmet felépíteni, ahol elmondom a saját példámat, az első lakásonál úgy volt, hogy a Raiffeisennél volt nekem egy hitelkeretem, 1 millió forint. Össze megtakarítottam 1 millió forintot, az már 2. 2 milliót kellett leraknom önerőt, egy 10 millió forintos Akác utca, Akác liget, ez egy újépítési társasház volt, 2 milliót leraktam, és 8 milliót felvettem az OTP-től. Ugye ez 17 éve most már. Az 1 milliót, amit hitelkártyára felvettem, annak 34%-os volt az éves kamatja, az OTP-nél meg 12,5, ha jól emlékszem, 12,5% volt, még 17 éve. Az volt a dolgom, hogy minél hamarabb természetesen visszafizessem a 34%-os kamatot, ez meg is történt, ezt meg tudtam csinálni olyan 6 hónapon belül, mert ugye én Airbnb-ztem a lakást, és így lett meg az első lakásom. De a alacsonyabb kamatozású hiteleket, azt mindig megtartottam, és az volt a célom, hogy minél több hitelt vegyek fel, hogy ha most nézünk egy 10 éves skálát, hogyha ugye a Budapesten már kicsit magasabbak lettek az árak, ha vidéket nézünk, vannak bizonyos városok, ahol még mindig 8%-os nettó, 7-8%-os nettó hozamokat lehet hozni.
6: Adózás után?
7: Teljesen adózás, 15%-os SZIA.
6: Te minden költséget nem számoltál, üresen állást, karbantartás, stb. Azt nem számoltál ebbe?
7: Hát ebbe beleszámolok egy évi két hetes ürességet. Uh-huh. Szóval nem jó, többet, okay. De körülbelül két
6: jó, hét. Tehát valamennyivel számoltam.
7: Valamivel számoltam. Akkor így, ha azt nézik, hogyha 8% nettó, tegyük fel, ez 12 éven belül visszatérül a teljes összegünk. Most vannak panel lakások vidéken, amik 20 millió, Miskolc, Baja, Szolnok, csak egy pár, Békés Csaba például, ott ezek mind viszonylag jó városok, ahol jó árérték hozamban lehet kiadni a lakásokat, akkor itt, hogyha 10 évet nézünk, akkor 10-12 éven belül vissza tudom fizetni a teljes összeget, ugye a teljes hitelt. De nem én fizetem vissza, hanem a bérlő. De nekem figyelnem kell, hogy jó minőségű bérlőket találjak, akik rendszeresen fizetnek. Szóval azt nekem meg kell dolgozni, ez nem, nincs ingyen pénz, meg kell dolgozni érte, de ez egy nagyon jó út a Fire, 10-12 éves Fire-höz.
6: Mindjárt kiemelnék néhány dolgot, amit megüthette a fülét a hallgatóknak is, hogy erre mondta az elején, hogy szét foglak szedni. Annyira nem egyébként, de azért mégiscsak érdemes megemlíteni, hogy említett az Airbnb-t. Akkoriban az Airbnb-nek a vételárakhoz képest volt egy igen brutál hozama. Tehát javíts ki a tévedek, de ilyen 20% körül itt ki lehetett sajtolni évente.
7: Igen.
6: Tehát hol vagyunk már ettől? Tehát Budapest, jó, tehát más városokban van Airbnb, ha van olyan vonzereje a helynek, mint Budapestnek mondjuk, majd azt is vegyük hozzá, hogy azért Miskolcra talán nem megy annyi turista, mint mondjuk Budapestre, tehát ezt is tegyük hozzá, de oké, ott még mondjuk ezt meg lehet csinálni, tehát el lehet érni egy magasabb hozamot, mert Budapesten ugye az átlagos hozam ingatlan bérbeadású jelenleg ez ilyen 4%, de ha nettóba számolunk, akkor 3-4% között tartózkodik. Tehát ebből ezt összerakni viszonylag nehéz, és ugye említed az Akác, mi volt a neve?
7: Akácliget,
6: igen, ismerem az épületet, abban én is adtam el több lakást. Tehát az, amit te 10 millió forintért vásároltál akkor, az most 70? Tehát valami...
7: Igen, 65, egy stúdió.
6: Okay, tehát 6,5 szereződött az ár, még akkor is, ha a hitelkamat egyébként 6,5 jelenleg, meg ugye 3% az otthon tartal, egy kicsit más a pálya azért, mint valamikor volt, de majd ezt részletesen átbeszéljük úgyis. A következő kérdésem, hogy azt te az elején tudtad, hogy ebből egy rendszer lesz? Tehát, hogy ebbe úgy álltál bele, hogy te ebből vállalkozást építesz, vagy mint ahogy az átlag vállalkozó, vagy ahogy én csináltam annak idején, hogy hát majd lesz valahogy, és akkor vállalkozzunk. Te hogy álltál ez?
7: Bennem az volt, hogy ez annyira más vállalkozáshoz okoz képest, például egy étterem, egy büfé, ahol mindig a minőséget mindig fent kell tartani, és nagyon fontos, hogy a kaja szolgáltatás, hány vállalkozás van, ami nagyon emberigényes, és itt csak egy idézőjelben csak tisztán kell átadni egy kulcsot, és akkor 3-4 nap múlva visszakapod a kulcsot, és megint ki kell takarítani. Szóval viszonylag kevesebb ennek a felelőssége,
6: a
7: szakmunka része, mint nagyon sok más vállalkozás. Ez volt az egyik része. A másik része az, hogy amikor én béreltem lakásokat havi 80 000 forintért, egy szoba nappal is lakást, és én azt ki tudtam adni napi 20 000 forintért, akkor, és 1 millió volt a bruttó bevételem akkor, ez 18-19 éve, akkor egyértelmű volt, hogy itt láttam, hogy itt tudok skálázni, hogy ezt nagyon kevesen csinálják akkor, és nagyon tudok skálázni. Szóval ez... És mondta egy érdekeset ezt, hogy akkor 10 millió volt, most meg 65-70 millió egy stúdió. Én úgy érzem, hogy az inflációt követően, meg a rendszerben, amiben vagyunk, és a bankrendszer, amiben vagyunk, Én úgy érzem, amik most vannak 60-70 millió stúdió újszerű vagy újépítésű lakások, én szerintem ez 5-6-7 éven belül ezek 100-120 milliós lakások lesznek. Szóval ki hol, melyik pontnál száll be, ugyanúgy érzem, hogy itt lesznek növekedések, szóval hosszú távon, hogyha nézzük Magyarországot, vagy egész Európát, akkor az hogy évi 8-9%-kal volt egy növekedés, szinte majdnem, hogy világszerte, és a másik része, amit sok FIRE témában nem említenek, hogy a tőke növekedés, szóval ami akkor 10 millió volt, most 70, a hitel, amit én felvettem akkor, az ugye 8 millió forint volt. Szóval ha várok 8 évet, az ingatlan mondjuk tegyük fel akkor már 40 millió, vagy 35-40 millió, de a hitelem még mindig a fennmaradó 8 millió maradt.
8: Illetve csökkent, mert törlesztetted.
7: Plusz csökkent, de plusz a kamatok, azt most nem adtam hozzá, illetve igen, csökkent egy része, hogy itt a Kiyosaki method, a cashflow társasjátékban és azt tanítja, hogy hogyan lehet utána újból a bankba bemenni, egy friss értékbecslést kérni, kijönnek a bankból, megmondják akkor a jelenlegi értékét, és annak egy még magasabb hitelt felvenni, aszerinti hitelt felvenni, és abból vásárolni még egy lakást, vagy még kettő lakást. Szóval én ezt csináltam, ezért tudtam ilyen rövid idő alatt skálázni.
8: Mondjuk ez is a te sajátosságod, hogy az átlag magyar a hiteltől úgy fél, mint a tűztől. Ugye hát aki ingatlant akar vásárolni, az belátja, hogy másképp nem lesz esélye, de aki befektetésén nagy arányú hitelt használ, hát, olyan ember nem sokat ismerek, őszintén szólva, meg aki ezt úgy teszi, hogy ilyen hótnyugalommal, hogy akkor ez így működni fog. Na jó, tehát ez is egy olyan dolog, ami neked egy ilyen sajátosságot, tehát emiatt is tud sikerülni. Oké, nézem itt a kérdéseket, hogy mit nem érintettünk. Igen, fontos kérdés, hogy Airbnb per pillanat Budapesten nem. De akkor felmerül a kérdés, hogy akkor most hogyan faragnál hozamot az ingatlanokból? Uh-huh. Tehát flippingelnél, a hosszú távra adnád ki, vagy van valami alternatív ötleted?
7: Most ugye moratórium van január 1-ig, utána ha nincsenek más változások, akkor elvileg visszamegy minden a normál karikavágásba. A 9. kerület még mindig viszonylag a ott a Calvin tér környéke, ott még januártól remélhetőleg ott lehet még Airbnb-zni. A 7. kerületben már csak a földszinten lehet frisseket kikérni januártól.
8: 8. kerület is hozott valami
7: 8. is most, igen, most döntik el, hogy akkor csak olyan házakban esetleg, ahol megvan az 51%-os SMS szavazat, uh-huh. hogy lehessen turistáknak kiadni. Lehet, hogy csak azok a házak fog, ez még nem derült még ki, ezt most szavazzák meg. A 6. kerület ugye ott semmi, ott nem, és a 5. kerület meg ott az épületeknek csak az 5%-a engedélyezi az Airbnb-t. Tegyük fel, hogy nem Airbnb-ből. Uh-huh. Én a külön szoba kialakításokat nézném, hogy külföldi diákoknak vagy diákoknak kiadni szobánként, szoba egységenként, mert nagyon ennek az ára nagyon felment, és itt van egy nagyon nagy rés, ami nincs kihasználva. Ha nézzünk egy 55-60 négyzetméteres lakást, ahol van három kicsi szoba, mondjuk a nappaliból is kialakítanak gipsz kartonból szobát, akkor azokat lehet 150 ezer forint bruttó, ugye benne van a közös költség, benne van a vízgáz, de 150 ezer forint per hóért kiadni. Uh-huh. Ott azért 450 ezer bruttó az elég szép pénz a három szobáért. Szóval én vagy ebbe vágnék bele, vagy vidéken ezeket a panel lakásokat is nézném, vagy még pluszban az Airbnb-t vidéken csinálni.
8: Uh-huh. Oké, okay. Köszönöm. Utolsó kérdés ebbe a blogba, hogy szerinted mik azok a hibák, amiket elkövetnek azok, akik a FIRE-be gondolkodnak ingatlanból?
7: Szerintem a legnagyobb hiba az a cselekvés. Nagyon sok ember egy fél évig gondolkozik, hogy hú, ezt lenne jól megcsinálni, azt kéne, akkor elkezdek egy vállalkozást, inkább elvét kiváltom, és nem haladnak, nem teszik meg azt az első lépést. Szóval nagyon sok, van is egy amerikai ingatlan guru, az a neve, hogy Chris Corner, egy olyan videót csinált, ahol mondta, hogy képzeld el, hogy te egy lakatlan szigeten vagy, és teljesen egyedül vagy, és látod, hogy 10 kilométerre van egy sokkal nagyobb sziget, és ahhoz, hogy te túléljél, neked egy kis hajót, valamit meg kéne csinálnod, és át tudsz menni a hajóra. Na most, hogyha az emberek ezt látják Facebookon, Instán, tegyük fel az 1000 embernek, ezt ki kéne vetítned minden nap, hogy te ezt mit csinálsz, akkor teljesen más, hogy szerkesztenéd meg ezt a hajót. Az emberek annyira félnek, hogy mások mit szólnak, mit gondolnak, a visszautasítástól való félelem, vagy az első lépésnek, a cselekvésének a félelme, hogy ez a legnagyobb dolog, ami miatt az emberek nem mernek belelépni, mert annyira félnek, hogy elvesztik is, amelyük van. Ez az első. A másik, meg visszatérek erre az aktív és a passzív jövedelemre, hogy az átlag ember, amikor dupla annyit keres, vagy 50%-kal több lesz a fizetése, akkor azt olyan dolgokra költi általában, ami nem hoz passzív jövedelmet, aminek az értéke nem megy fel, hanem lemegy. És én hozzátenném, nekem amúgy most 44 éves koromban nehezebb lenne, mint akkor, amikor 24 voltam, 25, mert megszoktam egy életszínvonalat, most sem költek ezek túl, azt hozzáadom, de akkor nem volt semmi luxus. Luxus autó, semmilyen luxus óra, semmit nem költöttem pluszban magamnak, csak évente egyszer elmentem Ausztráliába, az volt mondjuk 1 millió forint, ott voltam 10 napot, az volt az egyetlen, amire költöttem, de minden mást 100%-ban visszaraktam, visszafektettem a lakásokba, és hitelt vettem fel mindig. Ezt kevés ember tudja, ezt kevés ember látom, hogy erre képes tényleg mindent félrakni.
8: Köszönöm szépen.
2: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
9: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 5 percen múlt 4 óra, jó napot kívánok a legfrissebb információkat, Nagy Károlytól hallják. Romániában több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két legnagyobb autógyára leállította termelését, hozzájárulva a fogyasztás csökkentéséhez a rendkívüli szárazság és a Duna rekord alacsony vízállása miatt kilakult energiaválság közepette. Ezt Ilija Balazsán ügyvívő miniszterelnök jelentette be. A kormányfő felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával a 19 és 23 óra közötti csúcsidőben, amikor Románia 2000 megawattot kénytelen importból fedezni, olyan körülmények között, amikor egyébként a szomszédos országok is jelentős importra szorulnak. Már Szerbia energiaellátását is veszélyezteti a Duna rendkívül alacsony vízállása. Alekszandr Vučić államfő szerint nem kizárt, hogy a pancsovai olajfinomító működését is ideiglenesen fel kell függeszteni, miközben a folyón közlekedő hajók rakományát már most a felére kellett csökkenteni. A szerb kormány rendkívüli ülésen tárgyal az energetikai stabilitás megőrzéséhez szükséges intézkedésekről. A héten, amennyiben nem változik a Duna vízszintje, nagy valószínűséggel leállítják a még működő paksi turbinát, jelentette be Magyar Péter kormányfő a frakciókkal való egyeztetés után, amely a Sándor palotában volt az ideiglenes köztársasági elnök Forsthofer Ágnes kezdeményezésére. Felvetődött, hogy átmeneti víztározót kellene Paksnál létesíteni, de a miniszterelnök szerint erre most nincs lehetőség, ha a szigorú szabályok nem is engednék. Magyar Péter miniszterelnök, valamint Torockai László Mi Hazánk elnök szerint is konstruktív, érdemi párbeszédet folytattak a frakcióvezetők a Sándor palotában az energiaválság miatt összehívott egyeztetésen. Ugyanakkor a fideszes Bóka János, valamint a KDNP-s Rétvári Bence erre már teljesen másképp emlékezik vissza, és az egykori kormánypártok frakcióvezetői szerint csak azért hívták el őket, hogy személyeskedő támadásokat folytassanak velük szemben a zárt ajtók mögött. Oroszország nem fogja elszalasztani a lehetőséget, hogy beavatkozzon azokba a választásokba, amelyeket több európai országban, Izraelben és az Egyesült Államokban tartanak. Ezt az ukrán elnök mondta Kijevben a nagykövetek éves értekezletén mondott beszédében. Volodymyr Zelenszky egyúttal leszögezte, hogy Ukrajna sohasem avatkozik be partnerei választásaiba vagy belügyeibe. Vízkorlátozást vezettek be Debrecenben, közölte az önkormányzat. Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdette ki a debreceni vízműzi RT javaslatára. A rendelet visszavonásig érvényes, tilos ivóvízzel zöld felületeket, közterületeket locsolni, vagy éppen aszfaltot, díszkőfelületet, de az autómosás is tilos, mint ahogy a szögőkutak, díszkutak üzemeltetése, illetve az a wellness szállodáknál és a strandokon a vízcserét is egyeztetni kell.
2: Tőzsde hírek.
5: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 0,04%-kal gyengül, 146.625 ponton a BUX, a forgalom 10.434.000.000 forint. 8,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.566 forinttal jegyzik őket, az OTP 3,1%-kal gyengült, 46.660, a Richter 2,1%-os pluszban 11.830, a Magyar Telekom 6,1%-kal megy lefelé, 2.730 forint, a Forage 2,9%-kal esik, 1702 forinttal jár. Forgalmasabb még az Alteo, amely 5%-kal rallizik, energiatermelő cégről van egyébként szó, 4020 forinton. A Granite Bank 9,1%-os pluszban 9140, esik viszont a Dunahouse 2,4%-kal 1220 forinton. A devizapiacon az euróért 363 forint 90 fillért kell adni. Európában a londoni tőzsde stagnál, a német DAX 0,5%-kal erősödik, a többi index fél, illetve 1% közötti pluszban. A Wall Street-en a Dow Jones mutatója 1,3%-os pluszban jár, az S&P 500 1%-kal megy felfelé, a Nasdaq pedig 1,2%-os pluszban. 1,1523 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
2: Időjárás jelentés.
5: A délutáni órákban is hőség várható 36-40 fokkal, este 22-25 fokig hűl a levegő, záporokra, zivatarokra maximum az északi középhegység térségében van esély. 16 óra 10 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
10: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, hétfőn ma 5 óráig rádiózhatunk együtt. Napsütés, hőség, kupola van, víz az nincsen, aki tud, az meneküljön nyaralásba. Változó fizetési szokások,

0: hát majdnem közepén?
1: Szerintem mindig jókor beszélgetünk egyébként, mert egyrészt régi kollégák is vagyunk, de már csak a beszélgetés kedvéért is, de most a tréfát félretéve, igen, mindig jókor beszélgetünk, mert a biztosítási szektor és maga a biztosítás az egész életünket lefedi.
0: Meg az egész évet is.
1: Meg az egész évet is, ha belegondolnak, hiszen a biztosítás a logikája szerint, amit nekem ugye a szakemberek megtanítottak, mindig egy előre nem látható, majd később esetleg bekövetkező eseményre nyújt fedezetet az adott kockázatokra. És ahogy az élet írja mindig a legváratlanabb forgatókönyveket, ugye minden élethelyzetben, vagy itthon, vagy nemzetközi körülmények között, külföldön, határon túl, bárhol, bármikor, bármilyen problémánk adódhat az ingatlanunkkal, a vagyonunkkal, az életünkkel, a gépjárművünkkel. Tehát a biztosítási szektor tényleg lefedi az egész életünket, és napi kapcsolatban van velünk. És a Magyar Biztosítók Szövetségének pontosan ez a küldetése, hogy megpróbálja azt elfogadtatni az emberekkel, hogy mi nem árulhatunk terméket, de mindig egy általános
0: konkrét
1: biztosítások, viszont a társadalom felé mindig meg kell fogalmazunk azt az üzenetet, hogy higgyék el, hogy jól felfogott érdeke mindenkinek, hogy az adott kockázatokra mindig az adott fedezetet nyújtó biztosítása meglegyen, független attól, hogy most az életünkről van szó, a vagyontárgyainkról van szó, gépjárműről, vagy pedig most nyáron, ilyenkor, mert hogy akkor tereljük most a szó igazából a legfontosabb témára, hogy nyáron ugye az utasbiztosításokra. Igenis, nagyon fontos, hogy legyen megfelelő utasbiztosításunk, amely termék igazából kettő az egyben, mert ugye nem csak az utasbiztosításról van szó, hanem az útlemondás biztosításról is. Ugye ez azért fontos elhatárolni, mert a klasszikus utasbiztosítás, ugye az indulástól az érkezésig fedezi minden problémánkat. Vagy utaltál rá, mert ez a fontos, igen, hogy itt jön a második fázis, az út lemondás biztosítás, ami arra vonatkozik, hogy ha nem valósul meg az út, vagy valami engem megakadályoz abban, hogy el tudjak indulni, az előre kifizetett, de fel nem használt költségeimet megtéríti, majd a részleteibe érdemes belemenni, tehát azt tudni kell, hogy az utasbiztosítás nem egyfajta termék, hanem a kettő az egyben, és nagyon sok kiegészítő fedezete van még.
0: Hát ha nem bánod, ma csapongani fogok, mert már most nagyon sok mindent fölírtam. A megfelelő szót azt megnyomtad, erről majd mindenképpen beszélünk. Meg azt is mondtad, hogy bármiről beszélünk, ugye vagyon, élet, gépjármű, lakás, hogy azért nekünk úgy tűnik itt Magyarországon, momentán 2026-ban, és hát a ti számaitokból, meg nyilatkozatokból szűröm le, hogy azért a vagyon az első, annak a biztosítása, az kézenfekvő, az evidencia, mondjuk az ingatlané, az életi az sokkal kevésbé, azzal nem vagyunk úgy átszőve, mint mondjuk egy akár kötelező gépjármű biztosítással, vagy ingatlan biztosítással, ugye?
1: Igen, hát ez egy szomorú tény, és ugye itt volt a szövetség elnöke és Holló Bence elnök úr nálad legutóbb, és ő is azt hangsúlyozza, és mi is kénytelenek vagyunk azt hangsúlyozni, hogy nagyon furcsa ez a szemlélet, hogy az életünket valahogy hátrébb helyezzük a vagyontárgyaink mögé. Tehát a kollégáink azt szokták mondani, hogy az emberkaszkót elfelejtjük megkötni, vagy nem szeretjük megkötni.
0: Nem elfelejtjük.
1: De előbb megkötjük ugye a kötelezőt, nyilván a gépjárműre. Ugye a jogszabály írja elő, a kaszkót már nem, de már azt is vagy megkötjük, vagy nem kötjük. A vagyontárgyainkat, ingatlanunkat vagy bebiztosítjuk, vagy nem, de éppen ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége tényleg mindent megtesz annak érdekében, a honlapunkon, a különböző nyilatkozatainkban, tévében, rádióban, elektronikus formában, hogy tényleg arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy nagyon fontos megkötni az adott biztosításokat. Szóval tudjuk, hogy pénzről szól, persze, ez teljesen evidens.
0: Ja, hát a kocsinás pénzről szól, az ingatlanás pénzről szól.
1: De mindenhol, igen, és hogy egy nagyon széles piacról választhatnak most már. Csak a Magyar Biztosítók Szövetsége 25 tagbiztosítót tömörít. 25 tagbiztosítónak a különböző, tényleg szerteágazó termékei közül választhatnak. Kérhetnek tanácsadást, erre is mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ne sajnáljuk az időt, vagy a biztosítóval, vagy pedig a biztosítás közvetítővel. Kérjünk időpontot, üljünk le, beszéljük végig az összes szerződést, mert nyilván az ember fejem káptalan, egyrészt, másrészt pedig hát egy civilnek nem minden szempont merül fel, ami mondjuk egy szakembernek felmerül, és föl tudja hívni rá a figyelmet. Mert ebből aztán olyan problémák

0: amelyek sokszor előjönnek, amikor vannak ezek a betelefonálós műsorok, ugye most ezt számolom, hogy a második vagy harmadik SMS mindig az, hogy ne higgyenek neki, mert az úgyse fog a biztosító fizetni. És ilyenkor mindig ezt mondom, hogy ez nem igaz. Persze, el lehet képzelni, sőt, hát az életben bizonyítja, hogy csomó olyan ügy van, ami majd a bírósági tárgyaló termében fog véget érni, persze. Voltak ilyenek, vannak is, meg lesznek is nyilván. De hogyha tényleg teljes figyelemmel adózunk az adott szerződésnek, megkérjük a szakértőnek a segítségét, és valóban az adott fedezetekre, adott kockázatokra, az adott fedezeteket nyújtó biztosítást kötünk meg, akkor higgyék el, hogy a biztosító köteles fizetni, hogyha azok a károk érnek bennünket, amelyek szerepelnek a kötvényben. Nagyon szigorú jogszabályok közé szorítva dolgoznak a magyar biztosítótársaságok ma Magyarországon, tehát próbáljuk ezt az előítéletet, jó lenne, hogyha elfelejtenék, hogy félreten.
1: Két volt az ingatlan, hogy arra mindenki, majdnem mindenki kötött biztosítást annak idején fél éves termék.
0: Hát nagyon jó számaink vannak, tehát egész európai összehasonlításban több mint 80%-a Magyarország ingatlanoknak olyan lakásbiztosítással van fedezve, amely a legnagyobb természeti katasztrófákra nyújt fedezetet. Tehát ez egy nagyon jó szám.
1: És azokat frissítjük is, mert oké, hogy megvan, de azt is sokszor elmondjátok, hogy ezt azért évente frissíteni kell, mert nagyon sok minden történik egy ingatlan belül, meg mennek föl az árak akár 10-15%-a, tehát azt frissíteni muszáj, nem ülhetek hátratett kézzel, vagy kényelmesen, mert egyszer megkötöttem évente 80 000 forint, és az 10 év múlva is ugyanannyit fog téríteni.
0: Igen, majd. Pontosan ezt mondjuk el mindig, meg a sajtóközleményünkben is ezt hangsúlyozzuk, hogy nincs elintézve azzal, hogy megkötöttem a szerződést, és beteszem a fiókba, mert az ingatlanomat fejlesztem, vagy napelemet teszek rá, vagy hűtő-fűtő különböző luxus berendezéseket építek be, vagy high-tech, mindenféle elektronikus berendezést, vagy bővítem, mondjuk beépítem a padlásteret. Ez mindezek a tényezők, ezek igenis értéknövelők, de kockázattal is járnak, és éppen ezért fedezetbe kell vonni, ahogy a szakemberek fogalmaznak. Tehát igenis mindig, minden évben érdemes, hogyha bármilyen beruházást csinálunk, érdemes leülni a biztosítási szakértővel, és megnézni, hogy valóban az a fedezet, ami nekünk be van állítva az ingatlan szerződésben, a lakásbiztosítási szerződésben, az fedezi-e a kárunkat. Meg gondoljunk bele, hogy mi nagy vonalon azt mondjuk, hogy hát csak adott részét biztosítjuk, vagy az adott dolgot akarjuk biztosítani. Hát igen, de ahogy mondtam, hogy az élet írja a váratlan forgatókönyveket, lehet, hogy pont olyan kár ér bennünket, amire nem kötöttük meg a fedezetet, és akkor hiába hibáztatjuk a biztosítót, nem a biztosító lesz a hibás, hanem mi.
1: A másik az, amit eszembe jutott, hogy persze fizeti az ember, és aztán nem történik semmi. Hét csak az kidobott pénz volt. Megint fizettem az évben, nem történik semmi, kidobott. Tehát a rossz érzés, hogy amit mondasz, hogy ezek a betelefonálós töltetek meg, hogy ezek azért vannak, amikor nem történik semmi, akkor tényleg úgy érezheti a polgár, hogy hát most költött, fizette a biztosítót, és a végén nem történt semmi. És akkor már nem leszek annyira motivált abban, hogy ezt elhiggyem meg, hogy mondjuk egy következő évben, vagy akár magamra biztosítást kössek.
0: Igen, de nekem is a biztosítási szakemberek magyarázták el, és akkor értettem meg én is, hogy az egész biztosításnak a logikája a veszélyközösség létrehozása és fenntartása. Tehát amiről beszélsz, igazad van, igen, ezt érezzük a TB-nél is. Mondjuk, hogyha egészségesek vagyunk, semmi baj nem történik, egész életünk során, adja Isten, hogy így legyen mindenkivel, amiért fizetjük. Igen. Na de azért fizetjük, pontosan azért fizetjük, mert ez egy veszélyközösség. A gépjárműnél is, a lakásingatlannál is, vagy ingatlannál is, lakásnál is, és minden más vagyontárgynál. Tehát, hogyha mi befizetjük tisztességesen a díjat, akkor, hogyha bennünket ér kár, akkor ebből a veszélyközösségből fedezik. Ha más ér kár, akkor szintén ebből a veszélyközösségből fedezik. És hogyha például valaki biztosítási csalást követel, mindig ezt mondják a szakemberek, hogy abba gondoljanak bele, hogy persze, hát ez sajnos Magyarországon ugye ezzel fogadott, hogy van egy törvény, akkor kijátszom a törvényt.
1: Vagy legalábbis keresem a kiskaput.
0: Igen, keresem a kiskaput. De hogyha valaki elköveti a biztosítási csalást, akkor nem csak törvényszeg, hanem igazából azoknak okoz kárt, az egész veszélyközösséget károsítja meg. Pontosan erről van szó. Tehát nyilván valamilyen szemléletváltozásnak is be kellene következnie ahhoz, hogy ezt fölfogjuk, hogy ez ez egy felelősség, egymás iránti felelősség.
1: Arról külön tudnánk beszélgetni, hogy hogyan alakult ki ez a szemlélet, hogy az életünket nem tartjuk többre, mint az autónkat.
0: De innen is biztatom a hallgatókat, hogy kössenek életbiztosítást, nagyon fontos.
1: De nyilván ennek történelmi hagyományai
0: is vannak. És egészségbiztosítást is ugyanígy, igen.
1: De ebben látok különbözőséget, akár azt mondjuk közép-kelet-európa, Európa nyugati felén tudjuk, hogy másképpen van ez a dolog. Van ebben elmozdulás?
0: Igen, azért látjuk, és azért ez egy nagyon jó érzés is, hogy egyre tudatosabbak az ügyfelek. Nem gondolnám, hogy most csak azért, mert a Mabisznál mindent megteszünk ennek érdekében, de bízom benne, hogy mi is hozzájárulunk ahhoz a különféle tájékoztatási tevékenységeinkkel. Nem szeretem ez az edukációt, de hogy a népszerűsítés,
1: a tudatosság
0: növelés, a szemléletformálás, igen. Tehát ezzel azért szerintem hozzájárulunk ahhoz, hogy egyre tudatosabbak, igen. Bár a számok még ezt nem mutatják az életbiztosításnál, ezért az ügyvezető elnökség, a Mabisz 5. új stratégiájában ez kiemelten kezeli az életbiztosításokra is, azért meg az egészségbiztosításra is külön fel kell hívni a figyelmet, de azt látjuk, hogy azért elindult, tehát jó irányba haladunk.
1: Sok dolog játszik a kezére ennek a folyamatnak, például az, hogy akár a nyugdíjak, azt tudjuk, hogy ha nem gondoskodunk magunkról, és nincs öngondoskodás, akkor mit érhetnek majd 10-20-30 év múlva. Az egészségügy helyzete olyan, amilyen ott is az egészségbiztosítás lassan kikerült, tehát egyre nagyobb összeget költünk évről évre a magánegészségügyre. Tehát látszik, hogy nincs más út, mint valamilyen módon az öngondoskodás, akár a biztosítás. Tehát ezek a dolgok mindenképpen ezt a folyamatot erősítik, csak ezen gondolkoztam.
0: Igen, és ez a kulcs szó, az öngondoskodás. Most tért véget június 17-én ugye a Mabisznak a kockázati életbiztosítási kampánya. Ugye ezt most 3 szakaszra bontottuk, megújítottuk, már csak azért is, mert fontosnak tartottuk, hogy bemutassuk a biztosítás közvetítőket, hogy miért érdemes szakemberhez fordulni, hogyha a vízszerelőhöz fordulunk, akkor is szakemberhez fordulunk, az autónk romlik el, akkor is szakemberhez, hát hogyha biztosítást kötünk, akkor miért nem fordulunk a biztosítás közvetítőhöz, felhívtuk külön a figyelmet a kockázati életbiztosításra, és ahogy mondod, az egészségbiztosításra, igen, hogy minél fiatalabb korban, minél korábban kezdjünk el azon gondolkodni, hogy vagy különböző pénzügyi konstrukcióban, vagy egyszerű takarékoskodással gondoskodjunk az egészségünkről, gondoskodjunk arról, hogyha bármilyen komoly baj ér, akkor tudjuk, hogy el tudunk jutni az orvoshoz, tudjuk, hogy ki tudjuk fizetni az orvosi ellátást, és ez mindnyájunknak javára válik. Tehát erről szól az egész kampány, a mabisz.hu honlapon követhetik egyébként a jövő tervezés menü alatt mindegyik kampányunkat, és az öngondoskodás azért fontos, mert az egyben azt is jelzi, hogy mindig van egy B-tervünk. Ez volt az egyik jelmondata most a kockázati életbiztosítási kampánynak, meg az egészségbiztosításnak is, hogy legyen egy B-terved. Tudd azt, hogyha bármi történik veled, akkor neked mi a követendő dolog, és a családtagjaidról hogy tudsz gondoskodni? Mert ez is egy nagyon fontos kérdés. Biztos hallhatták a hírekben tavaly is a hallgatók, hogy ugye hogyha egy házastárs mondjuk meghal, ott marad a másik házastárs a gyerekekkel, és hogyha nincs megkötve a kellő életbiztosítás, a kellő kockázati életbiztosítás, például, hogyha hitele van a háznál, akkor az bizony nagyon, nagyon komoly problémákat okoz, és erről is szól. És erről is szól a kockázati életbiztosítás. Igen, erre is fedezetet nyújt, ezért is fontos.
1: Ha már a fiatalokat említetted, az kulcskérdés a Mabisznál, de láttam a te pályádon is nagyon sok nyilatkozat, meg fénykép van, ahol különböző ilyen vetélkedő, meg oktatás.
0: Tanulmányi verseny.
1: Igen. Tehát a fiatalokat mindenképpen ebben a folyamatban erősíteni kell, mert aki fiatal, 20-25-30 éves, az még nem gondol arra, hogy egyébként már 60-70 évesen bekövetkezhetnek, meg bekövetkeznek bizonyos dolgok. Ebben nyilván a Mabisznak különös szerepe lehet, hogy a fiatalokat a maguk stílusán, a maguk csatornáin szólítsa meg, és valamilyen módon a biztosítottság fontosságára, meg az öngondoskodása, meg az összes többire hívja fel a figyelmet.
0: Igen, hát idén 36 éves a szövetség, és nem akarok én más tollaival ékeskedni, szerintem csak 2 éve vagyok itt kommunikációs vezető, de a kollégáim évtizedek óta elindították a fiatal generációs stratégiát, ami arról szól, való igaz, hogy azt kell kitalálnunk, azokat a csatornákat kell megtalálnunk, és azokat a mondatokat kell nagyon jól megfogalmazni, amelyek elérnek a fiatalokhoz. Azért vagyunk jelen tanulmányi versenyeken, a privát bankárnak, a pénziránytű alapítványnak a versenyen, és van egy saját házi versenyünk, a Biztosíts be magad, szintén országos középiskolai tanulmányi verseny. Azért vagyunk ezeken jelen, mert azt látjuk, hogy igenis megvan a fogadókészség és az értő olvasás és a biztosítás logikájának a megértése igenis célt ér a fiataloknál is. Természetesen az egészségbiztosítás meg a nyugdíj a számukra valami egészen távlati kérdés, de jól megfogva és jó versenyfeladatokkal, ahogy a privát bankár versenye is jelzi, a Legyél te is pénzügyi junior klasszis. Ez egy online verseny, és utána egy nagy személyes megmérettetés. Itt mi a kollégákkal zsűrizünk például, és utána a díjat is adunk át a legtöbb csapatot indító középiskolának, az őket képviselő pedagógusnak. Tehát ez mindig azt jelzi számunkra vissza, hogy bár az is probléma, hogy nem elég csak megtanulni, hanem gyakorlatban is ugye ezt kell érvényesíteni, de ezek a fiatalok igenis hajlamosak, vagy hajlandóak ebben a versenyben, ebben a megmérettetésben részt venni, és koncentráltan foglalkozni ezzel a témával, utána olvasni, adatokat beszerezni, azokban az adatokból következtetéseket levonni. Tehát az ez egy biztató dolog, nyilván időigényes, és nyilván ez egy maraton. Tehát ez egy nem egy 100 méteres rövid távfutás, de nagy örömmel csináljuk, és egyébként van a biztonság hete, ami pedig szeptemberben mindig egy közlekedés, biztonság és baleset megelőzési tematikus hét, és itt például most egyetemekre is kitelepülünk, legutóbb a Budapesti Műszaki Egyetemnek az egyetemi napokján voltunk kint, én is éjszakáztam a kollégákkal 3 éjszakán keresztül, de meg kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy ez egy koncert rendezvény igazából, a biztonság utcája, ahol az országos rendőrfőkapitányság, az országos baleset megelőzési bizottsággal, a tűzoltók, a katasztrófa védelme, Vöröskereszttel, tehát a társszervezetekkel voltunk kint. Képzelje a hallgató, hogy megállás nélkül dolgoztunk, tehát egészen késő éjszakáig jöttek a gyerekek, lehetett velük játszani, lehetett ők nagyon értelmesen elbeszélgetni, tehát nincs megoldhatatlan kérdés, ez is azt jelzi, és azt jelzi, hogy igenis van felelősségünk, és ezt csinálnunk kell tovább.
1: Ha már a játékot említetted, most itt a műsor első felét lassan lekanyarítom, de emlékszel, te még biztos játszottál Gazdák vagy okosan.
0: Igen.
1: És ott is volt biztosítás, ugye mentünk a lakásért, a kocsért, mindenért. Igen. Aztán kellett
0: hát
1: valami...
0: Hát ugye a Csíjéba csoportos életet az állami biztosítás.
1: Azt sokan kihagytuk, és aztán jött a rossz kártya, hogy leégett a lakásod, meg totál káros lett az autód. Szóval igen, ott is a fiatalokat kellett megszólítani maguk módján, és végülis ez a dolog semmit nem változott. Tehát ugyanúgy csak jól kell tudni megfogalmazni az üzeneteket, jó csatornákon keresztül kell eljutatni hozzájuk, akkor ugyanolyan fogékonyak lehetnek erre, de hát ez bizonyíték erre az egyetemi rendezvény.
0: És nem kell hozzá semmilyen különleges dolog. Tehát nálunk is van egy biztonságkerék például, amit lehet forgatni, és különböző élethelyzeteket meg lehet oldani. Most már van egy kész Solvez Kft. Nevű partnerszervezetnek köszönhetően, ez egy fiatal fejlesztő csapat. Van egy szabaduló szobánk, ami például egy interaktív játék, igazából történelmi korokban különböző jelenetek, szinten élethelyzetek vannak, és ott is kérdések közül lehet választani, hogy milyen biztosítási kérdéseket hogyan lehetne megoldani, és képzeljük el, hogy itt felnőtt, gyerek, fiatal, idős, órákon keresztül játszottak, és játszanak velünk, és teljesen elfeledkeznek, ugye
1: az idő. Kiszabadult,
0: és mindenki kiszabadul, mindenki megoldja a biztosítást, és a végén a telefonján kap egy nagyon szép oklevelet, tehát még erre is figyeltek a fejlesztők. Tehát igen, amit mondtál, ehhez csak egy A4-es lap kell, ezek A4-es laminált lapok, amiken a feladatok vannak, és egy telefon kell hozzá. Tehát semmi különleges dologra nem kell itt gondolni. Egyszerű játékkal, egyszerű mondatokkal, egyszerű gondolatokkal igenis el lehet fogadtatni, és meg lehet értetni a biztosításokat.
1: Jenei Attila, a Mavisz kommunikációs vezetője, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm, viszonthallásra.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Sorra hozzák meg a nagyobb települések idehaza a korlátozó intézkedéseiket. Békés Csabán korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Azt írták, hogy a város közterületein a zöld felületek öntözése, valamint az útfelületek locsolása csak az élővíz csatornából nyert vízzel lehetséges. Leállítják a totemoszlop jellegű hirdetőfelületeket, a szökőkutak működés idejét pedig naponta 10 és 17 óra közé korlátozzák, a közvilágítást pedig a jogszabály szerinti minimális értéken működtetik majd. Emellett írásban kérték a villamosenergia szolgáltatót a díszkivilágítás lekapcsolására, azt még nem tudják, hogy ennek hány nap lesz az átfutási ideje. A bölcsődei és óvodai működés ugyanakkor folyamatosan biztosított Békés Csabán. Debrecenben elsőfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, viszont Budapesten egyelőre nincs vízkorlátozás, de függetlenül Karácsony Gergely főpolgármester önmérsékletre spórolással kérte a budapestieket. A héten, amennyiben nem változik a Duna vízszintje, nagy valószínűséggel leállítják a még működő paksi turbinát. Ezt Magyar Péter kormányfő mondta a parlamenti pártok frakcióival való egyeztetése után. Felvetődött, hogy átmeneti víztározót kellene Paksnál létesíteni, de a miniszterelnök szerint erre most nincs lehetőség, a szigorú szabályok nem is engednék. Romániában több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára leállította termelését, hozzájárulva a fogyasztás csökkentéséhez a rendkívüli szárazság és a Duna rekord alacsony vízállása miatt kialakult regionális energiaválság közepette. Ezt Ilija Balozsán ügyvívő miniszterelnök jelentette be. Felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával a 19 és 23 óra között csúcsidőben, amikor Románia 2000 megawattot meghaladó energiadeficitet kénytelen importból fedezni, olyan körülmények között, amikor a szomszédos országok is jelentős importra szorulnak. Visszatérít idehaza a széndioxid kvótaadót, valamint annak kamatait az állam. Az erről szóló jogszabály július utolsó napján lépett hatályba. Az érintett vállalatoknak 90 napon belül kell benyújtaniuk a visszaigényléseiket. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az államnak 289 milliárd forintot kell visszatérítenie a széndioxid kvótaadó visszamenőleges megszüntetése miatt. Amikor a tárca július elején tételesen közzétette az idei büdzsé előző kormánytól örökölt elcsúszásait, ez a tétel nagyjából 3,1%-os GDP arányos egyenlegrontó tényezőként szerepelt.
2: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde zárás előtt fél órával emelkedik, 2,1%-os pluszban a BUX, 146.946 ponton, a forgalom 12 milliárd 113 millió forint. 7,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 4564 forinttal jegyzik őket, az OTP csökken, igaz csak pár forinttal, 46.800, a Richter 7,1%-os erősödésben 11.880 forinton, a Magyar Telekom 3,1%-os mínuszban 2738 forinttal jár, 3,1%-kal esik a 4iG 1698 forinton, forgalmasabb még az Alteo, amely 4,2%-os pluszban 3990 forinttal jár, esik viszont a Dunahouse 2,4%-kal 1220 forinton. A devizapiacon az euróért most 364 forint 40 fillért kell adni. Európában a főbb indexek jobbára felfelé mennek, ez alól csak a londoni tőzsde a kivétel, amely stagnál. A többi mutató 1,5% közötti erősödésben, 0,5 illetve 1% között drágulnak a Wall Street indexek. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1523-as szinten jár, a kőolaj pedig bő 6%-os mínuszban, 83,36 dollár a Brent ára, az amerikai könnyőolajé 79,21 dollár.
2: Időjárás jelentés.
3: A délután hátralévő részében sem kell csapadékra számítani, talán az északi középhegységben lehet zápor, zivatar. Most 36-40 fok van, este 22-25 fok várható. 16 óra 35 perc friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom majd Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője a vendég. Ha biztosítási szakma, ha Mabisz, akkor most jókor beszélgetünk a nyár, hát majdnem közepén?
0: Szerintem mindig jókor beszélgetünk egyébként, mert egyrészt régi kollégák is vagyunk, de már csak a beszélgetés kedvéért is, de most a tréfát félretéve, igen, mindig jókor beszélgetünk, mert a biztosítási szektor és maga a biztosítás az egész életünket lefedi.
1: Meg az egész évet is.
0: Meg az egész évet is, ha belegondolnak, hiszen a biztosítás a logikája szerint, amit nekem ugye a szakemberek megtanítottak, mindig egy előre nem látható, majd később esetleg bekövetkező eseményre nyújt fedezetet az adott kockázatokra. És ahogy az élet írja mindig a legváratlanabb forgatókönyveket, ugye minden élethelyzetben, vagy itthon, vagy nemzetközi körülmények között, külföldön határon túl, bárhol, bármikor, bármilyen problémánk adódhat az ingatlanunkkal, a vagyonunkkal, az életünkkel, a gépjárművünkkel. Tehát a biztosítási szektor tényleg lefedi az egész életünket, és napi kapcsolatban van velünk. És a Magyar Biztosítók Szövetségének pontosan ez a küldetése, hogy megpróbálja azt elfogadtatni az emberekkel, hogy mi nem árulhatunk terméket, de mindig egy általános
1: konkrét terméket,
0: biztosítások, viszont a társadalom felé mindig meg kell fogalmaznunk azt az üzenetet, hogy higgyék el, hogy jól felfogott érdeke mindenkinek, hogy az adott kockázatokra mindig az adott fedezetet nyújtó biztosítása meglegyen, független attól, most az életünkről van szó, a vagyontárgyainkról van szó, gépjárműről, vagy pedig most nyáron, ilyenkor, mert hogy akkor tereljük most a szó igazából a legfontosabb témára, hogy nyáron hogy az utasbiztosításokra igenis nagyon fontos, hogy legyen megfelelő utasbiztosításunk, amely termék igazából kettő az egyben, mert ugye nem csak az utasbiztosításról van szó, hanem az útlemondás biztosításról is. Ugye ez azért fontos elhatárolni, mert a klasszikus utasbiztosítás, ugye az indulástól az érkezésig fedezi minden problémákat.
1: A megvalósult problémát.
0: És köszönöm, hogy kijavítottál. Igen, vagy úgy utaltál rá, mert ez a fontos, igen, hogy itt jön a második fázis, az út lemondás biztosítás, ami arra vonatkozik, hogy ha nem valósul meg az út, vagy valami engem megakadályoz abban, hogy el tudjak indulni, az előre kifizetett, de fel nem használt költségeimet megtéríti. Majd a részleteibe érdemes belemenni. Tehát azt tudni kell, hogy az utasbiztosítás nem egyfajta termék, hanem a kettő az egyben, és nagyon sok kiegészítő fedezete van még.
1: Hát ha nem bánod, ma csapongani fogok, mert már most nagyon sok mindent fölírtam. A megfelelő szót azt megnyomtad, erről majd mindenképpen beszélünk. Meg azt is mondtad, hogy bármiről beszélünk, ugye vagyon, élet, gépjármű, lakás, hogy azért nekünk úgy tűnik itt Magyarországon, momentán 2026-ban, és hát a ti számaitokból, meg nyilatkozatokból szűröm le, hogy azért a vagyon az első, annak a biztosítása, az kézenfekvő, az evidencia, mondjuk az ingatlané, az életi az sokkal kevésbé, azzal nem vagyunk úgy átszőve, mint mondjuk egy akár kötelező gépjármű biztosítással, vagy ingatlan biztosítással, ugye?
0: Igen, hát ez egy szomorú tény, és ugye itt volt a szövetség elnöke is, Holló Bence elnök úr nálad legutóbb, és ő is azt hangsúlyoz, és mi is kénytelenek vagyunk azt hangsúlyozni, hogy nagyon furcsa ez a szemlélet, hogy az életünket valahogy hátrébb helyezzük a vagyontárgyaink mögé. Tehát a kollégáink azt szokták mondani, hogy az emberkaszkót elfelejtjük megkötni, vagy nem szeretjük megkötni.
1: Nem elfelejtjük.
0: De előbb megkötjük ugye a kötelezőt, nyilván a gépjárműre, ugye jogszabály írja elő, a kaszkót már nem, de már azt is vagy megkötjük, vagy nem kötjük. A vagyontárgyainkat, ingatlanunkat vagy bebiztosítjuk, vagy nem, de éppen ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége tényleg mindent megtesz annak érdekében, a honlapunkon, a különböző nyilatkozatainkban, tévében, rádióban, elektronikus formában, hogy tényleg arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy nagyon fontos megkötni az adott biztosításokat. Tudjuk, hogy pénzről szól, persze, ez teljesen evidens.
1: Ja, hát a kocsinás pénzről de, szól, az de ingatlanás pénzről
0: de mindenhol,
1: pénzről
0: igen,
1: szól.
0: És hogy egy nagyon széles piacról választhatnak most már. Csak a Magyar Biztosítók Szövetsége 25 tagbiztosítót tömörít. 25 tagbiztosítónak a különböző, tényleg szerteágazó termékei közül választhatnak. Kérhetnek tanácsadást, erre is mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ne sajnáljuk az időt, vagy a biztosítóval, vagy pedig a biztosítás közvetítővel. Kérjünk időpontot, üljünk le, beszéljük végig az összes szerződést, mert nyilván az ember fejem káptalan, egyrészt, másrészt pedig hát egy civilnek nem minden szempont merül fel, ami mondjuk egy szakembernek felmerül, és föl tudja hívni rá a figyelmet. Mert ebből aztán olyan problémák jöhetnek, amelyek sokszor előjönnek, amikor vannak ezek a betelefonálós műsorok. Ugye most ha számolom, hogy a második vagy harmadik SMS mindig az, hogy ne higgyenek neki, mert hazudik, úgyse fog a biztosító fizetni. És én akkor mindig ezt mondom, hogy ez nem igaz. Persze, el lehet képzelni, sőt, hát az életbe bizonyítja, hogy csomó olyan ügy van, ami majd a bírósági tárgyaló termében fog véget érni. Persze, voltak ilyenek, vannak is, meg lesznek is nyilván. De, hogyha tényleg teljes figyelemmel adózunk az adott szerződésnek, megkérjük a szakértőnek a segítségét, és valóban az adott fedezetekre, adott kockázatokra az adott fedezeteket nyújtó biztosítást kötünk meg, akkor higgyék el, hogy a biztosító köteles fizetni, hogyha azok a károk érnek bennünket, amelyek szerepelnek a kötvényben. Nagyon szigorú jogszabályok közé szorítva dolgoznak a magyar biztosítótársaságok ma Magyarországon, tehát próbáljuk ezt az előítéletet, jó lenne, hogyha elfelejtenék, vagy félreten.
1: Két volt az ingatlan, hogy arra mindenki, majdnem mindenki kötött biztosítást annak idején félős termékot.
0: Hát nagyon jó számaink vannak, tehát egész európai összehasonlításban több mint 80% a Magyarország ingatlanoknak olyan lakásbiztosítással van fedezve, amely a legnagyobb természeti katasztrófákra nyújt fedezetet. Tehát ez egy nagyon jó szám.
1: És azokat frissítjük is, mert oké, hogy megvan, de azt is sokszor elmondjátok, hogy ezt azért évente frissíteni kell, mert nagyon sok minden történik egy ingatlan belül, meg mennek föl az árak akár 10-15%-a. Tehát azt frissíteni muszáj, nem ülhetek hátratett kézzel, vagy kényelmesen, mert egyszer megkötöttem évente 80 000 forintot, és az 10 év múlva is ugyanannyit fog téríteni.
0: Igen, majd. Pontosan ezt mondjuk el mindig, meg a sajtóközleményünkben is ezt hangsúlyozzuk, hogy nincs elintézve azzal, hogy megkötöttem a szerződést, és beteszem a fiókba, mert az ingatlanomat fejlesztem, vagy napelemet teszek rá, vagy hűtőfűtő különböző luxus berendezéseket építek be, vagy high-tech, mindenféle elektronikus berendezést, vagy bővítem, mondjuk beépítem a padlásteret. Ez, mindezek a tényezők, ezek igenis értéknövelők, de kockázattal is járnak, és éppen ezért fedezetbe kell vonni, ahogy a szakemberek fogalmaznak. Tehát igenis mindig, minden évben érdemes, hogyha bármilyen beruházást csinálunk, érdemes leülni a biztosítási szakértővel, és megnézni, hogy valóban az a fedezet, ami nekünk be van állítva az ingatlan szerződésben, a lakásbiztosítási szerződésben, az fedezi-e a kárunkat. Meg gondoljunk bele, hogy mi nagy vonalon azt mondjuk, hogy hát csak adott részét biztosítjuk, vagy az adott dolgot akarjuk biztosítani. Hát igen, de ahogy mondtam, hogy az élet írja a váratlan forgatókönyveket, lehet, hogy pont olyan kár ér bennünket, amire nem kötöttük meg a fedezetet, és akkor hiába hibáztatjuk a biztosítót, nem a biztosító lesz a hibás, hanem mi.
1: A másik az, amit eszembe jutott, hogy persze fizeti az ember, és aztán nem történik semmi. Hét csak az kidobott pénz volt. Megint fizettem az évben, nem történik semmi, kidobott. Tehát a rossz érzés, hogy amit mondasz, hogy ezek a betelefonálós történeteknek, hogy ezek azért vannak, amikor nem történik semmi, akkor tényleg úgy érezheti a polgár, hogy hát most költött, fizette a biztos, és a végén nem történt semmi. És akkor már nem leszek annyira motivált abban, hogy ezt elhiggyem meg, hogy mondjuk egy következő évben, vagy akár magamra biztosítást kössek.
0: Igen, de nekem is a biztosítási szakemberek magyarázták el, és akkor értettem meg én is, hogy az egész biztosításnak a logikája a veszélyközösség létrehozása és fenntartása. Tehát amiről beszélsz, igazad van, igen, ezt érezzük a TB-nél is. Mondjuk, hogyha egészségesek vagyunk, semmi baj nem történik, egész életünk során, adja Isten, hogy így legyen mindenkivel, amiért fizetjük. Igen. Na de azért fizetjük, pontosan azért fizetjük, mert ez egy veszélyközösség. A gépjárműnél is, a lakásingatlannál is, vagy ingatlannál is, lakásnál is, és minden más vagyontárgynál. Tehát, hogyha mi befizetjük tisztességesen a díjat, akkor, hogyha bennünket ér kár, akkor ebből a veszélyközösségből fedezik. Ha más ér kár, akkor szintén ebből a veszélyközösségből fedezik. És hogyha például valaki biztosítási csalást követel, mindig ezt mondják a szakemberek, hogy abba gondoljanak bele, hogy persze, hát ez sajnos Magyarországon ugye ez elfogadott, hogy van egy törvény, akkor kijátszom a törvényt.
1: Vagy legalábbis keresem a kiskaput.
0: Igen, de keresem a kiskaput. De hogyha valaki elköveti a biztosítási csalást, akkor nem csak törvényszeg, hanem igazából azoknak hát okoz kárt, az egész veszélyközösséget károsítja meg. Pontosan erről van szó. Tehát nyilván valamilyen szemléletváltozásnak is be kellene következnie ahhoz, hogy ezt fölfogjuk, hogy ez egy felelősség, egymás iránti felelősség.
1: Arról külön tudnánk beszélgetni, hogy hogyan alakult ki az a szemlélet, hogy az életünket nem tartjuk többre, mint az autónkat.
0: De innen is biztatom a hallgatókat, hogy kössenek életbiztosítást, nagyon fontos.
1: De nyilván ennek történelmi hagyománya is vannak.
0: És egészségbiztosítást is ugyanígy, igen.
1: De ebben látok különbözőséget, akár azt mondjuk közép-kelet-európa, Európa-nyugati felén tudjuk, hogy másképpen van ez a dolog. Van ebben elmozdulás?
0: Igen, azért látjuk, és azért ez egy nagyon jó érzés is, hogy egyre tudatosabbak az ügyfelek. Nem gondolnám, hogy most csak azért, mert a Mabisznál mindent megteszünk ennek érdekében, de bízom benne, hogy mi is hozzájárulunk ahhoz a különféle tájékoztatási tevékenységeinkkel. Nem szeretem ez az edukáció, de hogy a népszerűsítés, a tudatosság növelés, a szemléletformálás. Igen, tehát ezzel azért szerintem hozzájárulunk ahhoz, hogy egyre tudatosabbak, igen. Bár a számok még ezt nem mutatják az életbiztosításnál, ezért az ügyvezető elnökség, a Mabisz 5 pontos új stratégiájában ez kiemelten kezeli az életbiztosításokra is, azért meg az egészségbiztosításra is külön fel kell hívni a figyelmet, de azt látjuk, hogy azért elindult, tehát jó irányba haladunk.
1: Sok dolog játszik a kezére ennek a folyamatnak, például az, hogy akár a nyugdíjak, azt tudjuk, hogy ha nem gondoskodunk magunkról, és nincs öngondoskodás, akkor mit érhetnek majd 10-20-30 év múlva. Az egészségügy helyzete olyan, amilyen. Ott is az egészségbiztosítás lassan kikerült, tehát egyre nagyobb összeget költünk évről évre a magánegészségügyre. Tehát látszik, hogy nincs más út, mint valamilyen módon az öngondoskodás, akár a biztosítás. Tehát ezek a dolgok mindenképpen ezt a folyamatot erősítik, csak ezen gondolkoztam.
0: Igen, és ez a kulcs szó, az öngondoskodás. Most tért véget június 15-én ugye a Mabisznak a kockázati életbiztosítási kampánya. Ugye ezt most 3 szakaszra bontottuk, megújítottuk, már csak azért is, mert fontosnak tartottuk, hogy bemutassuk a biztosítás közvetítőket, hogy miért érdemes szakemberhez fordulni, hogyha a vízszerelőhöz fordulunk, akkor is szakemberhez fordulunk, az autónk romlik el, akkor is szakemberre, hát hogyha biztosítást kötünk, akkor miért nem fordulunk a biztosítás közvetítőhöz, felhívtuk külön a figyelmet a kockázati életbiztosításra, és ahogy mondod, az egészségbiztosításra, igen, hogy minél fiatalabb korban, minél korábban kezdjünk el azon gondolkodni, hogy vagy különböző pénzügyi konstrukcióban, vagy egyszerű takarékoskodással gondoskodjunk az egészségünkről, gondoskodjunk arról, hogyha bármilyen komoly baj ér, akkor tudjuk, hogy el tudunk jutni az orvoshoz, tudjuk, hogy ki tudjuk fizetni az orvosi ellátást, és ez mindnyájunknak javára válik. Tehát erről szól az egész kampány, a mabisz.hu honlapon követhetik egyébként a jövőtervezés menü alatt mindegyik kampányunkat, és az öngondoskodás azért fontos, mert az egyben azt is jelzi, hogy mindig van egy B-tervünk. Ez volt az egyik jelmondata most a kockázati életbiztosítási kampánynak, meg az egészségbiztosításnak is, hogy legyen egy B-terved. Tudd azt, hogyha bármi történik veled, akkor neked mi a követendő dolog, és a családtagjaidról hogy tudsz gondoskodni? Mert ez is egy nagyon fontos kérdés. Biztos hallhatták a hírekben tavaly is a hallgatók, hogy ugye hogyha egy házastárs mondjuk meghal, ott marad a másik házastárs a gyerekekkel, és hogyha nincs megkötve a kellő életbiztosítás, a kellő kockázati életbiztosítás, például, hogyha hitele van a háznál, akkor az bizony nagyon, nagyon komoly problémákat okoz, és erről is szól, a kockázati életbiztosítás. Igen, erre is fedezetet nyújt, ezért is fontos.
1: Ha már a fiatalokat említetted, az kulcskérdés a Mabisznál, de láttam a te pályádon is nagyon sok nyilatkozat, meg fénykép van, ahol különböző ilyen vetélkedő, meg oktatás.
0: Tanulmányi verseny.
1: Igen. Tehát a fiatalokat mindenképpen ebben a folyamatban erősíteni kell, mert aki fiatal, 20-25-30 éves, az még nem gondol arra, hogy egyébként már 60-70 évesen bekövetkezhetnek, meg bekövetkeznek bizonyos dolgok. Ebben nyilván a Babisznak különös szerepe lehet, hogy a fiatalokat a maguk stílusán, a maguk csatornáin szólítsa meg. És valamilyen módon a biztosítottság fontosságára, meg az öngondoskodása, meg az összes többire hívja fel a figyelmet.
0: Igen, hát idén 36 éves a szövetség, és nem akarok én más tollaival ékeskedni, hiszen én csak 2 éve vagyok itt kommunikációs vezető, de a kollégáim évtizedek óta elindították a fiatal generációs stratégiát, ami arról szól, való igaz, hogy azt kell kitalálnunk, azokat a csatornákat kell megtalálnunk, és azokat a mondatokat kell nagyon jól megfogalmazni, amelyek elérnek a fiatalokhoz. Azért vagyunk jelen tanulmányi versenyeken, a privát bankárnak, a pénziránytű alapítványnak a versenyen, és van egy saját házi versenyünk, a Biztosíts be magad, szintén országos középiskolai tanulmányi verseny. Azért vagyunk ezeken jelen, mert azt látjuk, hogy igenis megvan a fogadókészség és az értő olvasás és a biztosítás logikájának a megértése igenis céltér a fiataloknál is. Természetesen az egészségbiztosítás meg a nyugdíj a számukra valami egészen távlati kérdés, de jól megfogva és jó versenyfeladatokkal, ahogy a privát bankár versenye is jelzi, a Legyél te is pénzügyi junior klasszis. Ez egy online verseny, és utána egy nagy személyes megmérettetés. Itt mi a kollégákkal zsűrizünk például, és utána a díjat is adunk át a legtöbb csapat indító középiskolának, az őket képviselő pedagógusnak. Tehát ez mindig azt jelzi számunkra vissza, hogy bár az is probléma, hogy nem elég csak megtanulni, hanem gyakorlatban is ugye ezt kell érvényesíteni, de ezek a fiatalok igenis hajlamosak, vagy hajlandóak ebben a versenyben, ebben a megmérettetésben részt venni, és koncentráltan foglalkozni ezzel a témával, utána olvasni, adatokat beszerezni, azokban az adatokból következtetéseket levonni. Tehát az ez egy biztató dolog, nyilván időigényes, és nyilván ez egy maraton. Tehát ez egy, nem egy 100 méteres rövid távfutás, de nagy örömmel csináljuk, és egyébként van a biztonság hete, ami pedig szeptemberben mindig egy közlekedés, biztonság és baleset megelőzési tematikus hét, és itt például most a egyetemekre is kitelepülünk, legutóbb a Budapesti Műszaki Egyetemnek az egyetemi napokján voltunk kint, én is éjszakáztam a kollégákkal 3 éjszakán keresztül, de meg kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy ez egy koncert rendezvény igazából, a biztonság utcája, ahol az országos rendőrfőkapitányság, az országos baleset megelőzési bizottsággal, a tűzoltók, a katasztrófavédelme, Vöröskereszttel, tehát a társszervezetekkel voltunk kint. Képzelje a hallgató, hogy megállás nélkül dolgoztunk, tehát egészen késő éjszakáig jöttek a gyerekek, lehetett velük játszani, lehetett velük nagyon értelmesen elbeszélgetni, tehát nincs megoldhatatlan kérdés, ez is azt jelzi, és azt jelzi, hogy igenis van felelősségünk, és ezt csinálunk kell tovább.
1: Ha már a játékot említetted, most itt a műsor első felét lassan lekanyarítom, de emlékszel, itt biztos játszottál Gazdák vagy okosant.
0: Igen.
1: És ott is volt biztosítás, ugye mentünk a lakásért, a kocsért, mindenért. Igen. Aztán kellett
0: hát
1: valamennyi...
0: Hát ugye a csíjéba csoportos életben
1: lehetett
0: az állami biztosítás.
1: Azt sokan kihagytuk, és aztán jött a rossz kártya, hogy leégett a lakásod, meg totálkáros lett az autód. Szóval igen, ott is a fiatalokat kellett megszólítani a maguk módján, és végülis ez a dolog semmit nem változott. Tehát ugyanúgy csak jól kell tudni megfogalmazni az üzeneteket, jó csatornákon keresztül kell eljutatni hozzájuk, akkor ugyanolyan fogékonyak lehetnek erre, de hát ez bizonyíték erre az egyetemi rendezvény.
0: És nem kell hozzá semmilyen különleges dolog. Tehát nálunk is van egy biztonságkerék például, amit lehet forgatni, és különböző élethelyzeteket meg lehet oldani. Most már van egy kis Solvers Kft. Nevű partnerszervezetnek köszönhetően, ez egy fiatal fejlesztő csapat. Van egy szabaduló szobánk, ami például egy interaktív játék, igazából a történelmi korokban különböző jelenetek, szinten élethelyzetek vannak, és ott is kérdések közül lehet választani, hogy milyen biztosítási kérdéseket hogyan lehetne megoldani, és képzeljék el, hogy itt felnőtt, gyerek, fiatal, idős, órákon keresztül játszottak, és játszanak velünk, és teljesen elfeledkeznek, ugye
1: az idő. Mindenki kiszabadult.
0: És mindenki kiszabadul, mindenki megoldja a biztosítást, és a végén a telefonján kap egy nagyon szép oklevelet. Tehát még erre is figyeltek a fejlesztők. Tehát Igen, amit mondtál. Nagy, és ez csak egy A4-es lap kell, ezek A4-es laminált lapok, amiken a feladatok vannak, és egy telefon kell hozzá. Tehát semmi különleges dologra nem kell itt gondolni. Egyszerű játékkal, egyszerű mondatokkal, egyszerű gondolatokkal igenis el lehet fogadtatni, és meg lehet értetni a biztosításokat.
1: Jani Attila, a Mavisz kommunikációs vezető. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm, viszont hallásra.
2: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a www.trendfm.hu-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a hétfői, a rövid Monitor délután. Holnap 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Kíváncsi vagyok, hogy a strandok, fürdők hogyan állják a sarat ebben a hőségben, vízkorlátozások mellett. Hol mire van lehetőség, járjuk majd az országot és a főváros strandjait, fürdőit is. Monitor délután, tehát holnap is, hosszú műsorsávban. Holnap is a víz az úr, várom önöket, csobbanjanak viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban a H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Battyányi tér között H5-ös pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk H5Y jelzéssel a Göncz Árpád városközpont és a Kaszásdűlő közötti pótlóbusz jár. A 26-os autóbusz a Göncz Árpád városközpont megállóban a Váci út előtt nem áll meg. Az Árpád-Fejedelem útján, a Szépvölgyi útnál pedig lezárták a gyalogos és kerékpáros hévátjárót. Nem közlekedik a H6-os hév Ráckeve és Szigetszent Miklós gyártelep között, ugyancsak karbantartás miatt. Ezen a szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A belvárosban lezárták a Királyi Pál utcát az Egyetem térnél, ott a gázvezetéket javítják. Varga Eltele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Tisza kormány eláll az Orbán kormány 300 milliárdos zuglói iroda bizniszétől, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet még az előző kabinet kifizetett. Ezt közölte a Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán nemrég. Elmondta, hogy a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg, a zárási feltételek közel fele nem teljesült, az ingatlanokat tovább is terhelte a zugló önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna, ezért most elállnak a szerződéstől. Korszerűtlennek tartja a vagyonadót a Trend FM által megkérdezett szakértő. A Blue Chems Capital alapító tulajdonosa szerint ennek a fizetési kötelezettségnek nincs érdemi hatása a költségvetési bevételek növekedésére, sőt az egyenlőtlen viszonyok és a valódi gazdagok rendelkezésére álló lehetőségek miatt nagy tömegben elriaszthatja a vállalkozásokat Magyarországról. További nehezítő körülmény a vagyon visszaszerzés és a vagyonadó összemosása. Karagics Istvánt hallják.
4: A vagyonadó önmagában egy 200 évvel ezelőtt kitalált konstrukció, amit valóban szolgálta a közteherviselésnek a kisimítását, de azóta annyi időt telt el, és annyit változott a gazdaság, a vállalkozói közeg, adókörülmények, annyit gyorsult a világ, hogy egy éves néhány millió forint fizetésért, mondjuk 10-12 millió forint bruttó fizetésért dolgozó állampolgár az lehet, hogy akár még nominálisan is nagyobb adót fizet, mint egy különböző kiskapukon ennek akár a 10 vagy 20-szorosát megkereső vállalkozó, akinek van módja a különböző bevételeit a lehető legkisebb adóteherrel bevallani.
3: 6 szaudarábiai zászló alatt közlekedő tartályhajó változtatott irányt az utóbbi napokban az Ádeni-öbölnél, a hajók Afrika déli része felé tartanak. A mozgást a jemeni huszi lázadók Szaudarábia ellen július végén bejelentett tengeri blokkádja közepette észlelték. A hajók áron nélkül elkerülték az átkelést a Vöröstenger déli részén, és másfelé indultak el. Az érdeklődésre, a sajtó érdeklődésére egyébként nem reagált ezzel kapcsolatban sem a szaudi kormány, sem a hajókat üzemeltető szaudi állami hajózási társaság. A Reuters hírügynökség becslései szerint amennyiben a tartályhajók Afrika megkerülésével a Suezi csatornán keresztül térnek vissza a Vöröstengernél lévő szaudi kikötőbe, az út legkevesebb 25 nappal tarthat tovább. Az Irán támogatását élvező huszik a blokkádot azzal indokolták egyébként, hogy nem sokkal korábban a szaudi erők szerintük megtámadták az ő kezükön lévő Sanaa-i repülőteret, a támadásért viszont a nemzetközileg elismert jemeni kormány jelentkezett később. A huszik által az utóbbi napokban a szaudi hajók ellen elkövetett támadások miatt a brit hajózási biztosítási vállalatok több szaudi kikötővároshoz közeli tengeri zónát adtak hozzá a Vörös-tenger magas kockázatúnak ítélt térségéhez. Mintegy 1600 újonc kezdte meg a sorkatonai szolgálatot a dán hadseregben, a korábbi 4 helyett 11 hónapos szolgálati időre. Grönlandon egy több mint 100 sorkatonából álló egység váltja fel a hivatalos állomány egy részét augusztusban egy hónapra. Az 5 hónapos alapkiképzést 6 hónap katonai szolgálat követi. Dánia 2024-ben döntött a sorkatonai szolgálat meghosszabbításáról, valamint arról, hogy első alkalommal a nőkre is kiterjeszti a szolgálatot. Az évente bevonuló sorkatonák számát 2033-ig 5000-ről 7500-ra emelik. A grönlandi vezénylés azért különös jelentőségű, mivel Donald Trump amerikai elnök korábban többször is kijelentette, az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie a Dániához tartozó autonóm területet, ezt a dán és a grönlandi vezetés egyaránt elutasította. Hírek az energiaválságról, meg persze a hőségről. Romániában több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára leállította termelését, hozzájárulva a fogyasztás csökkentéséhez, ezt az ügyvivő miniszterelnök jelentette be. A kormányfő felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, amikor Románia 2000 megawattot meghaladó energiaimportra szorul. A Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt a következő napokban korlátozhatják a szlovén-horvát tulajdonú Krško atomerőmű termelését. A legkedvezőtlenebb esetben az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet. A környezetvédelmi előírások alapján a vízmű alatti ponton nem haladhatja meg a folyó vize a 28 fokot, amely jelenleg 24,8 fokos. Energiafogyasztását csökkentő intézkedéseket vezet be idehaza a Szegedi Tudományegyetem, lekapcsolják az épületek díszkivilágítását és otthoni munkavégzést rendelnek el. Szintén energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be a Media Markt, mintegy 40 hazai áruházában, irodaépületében és a központi raktárában. Az új protokoll szerint önkéntes energiamegtakarítási lépései között vannak a fényforrások egyharmados csökkentéssel üzemeltetése. több intézkedéssel próbálja csökkenteni víz és energia felhasználását Békés Csaba, a város közterületein a zöld felületek öntözése, valamint az útfelületek locsolása csak az élővíz csatornából nyert vízzel lehetséges. Leállítják a hirdető felületeket, a szökőkutak működési idejét pedig naponta 10 és délután 5 óra közé korlátozzák. A közvilágítást a jogszabályi minimumon működtetik majd, de a polgármesteri hivatalban és több épületben korlátozzák a klímahasználatot. Budapesten jelenleg nincs vízhiány, éppen ezért nincs vízkorlátozás, de takarékoskodásra kéri a fővárosiakat Karácsony Gergely főpolgármester. Vízkorlátozást vezettek be Debrecenben, ez egy elsőfokú vízkorlátozás, az ivóvízszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében hozták ezt meg. Tilos például a wellness szállodákban, illetve a strandokon a vízcsere, illetve nem lehet mosni a locsoló berendezésekkel, nem lehet mosni például a közutakat, de nem lehet használni egyébként autómosáshoz sem az ivóvizet, legalábbis ez az önkormányzatnak a döntése. Több mint 90%-kal csökkenti esti áram felhasználását a Baranyai Királyegyházán cementgyárat üzemeltető Holcim. A vállalat a július 31 és augusztus 10-i közötti időszakra döntött így, attól függetlenül, hogy egyébként saját napelem parkjuk is van, amelyet napközben azért működtetnek. Várhatóan 30%-kal csökkenti energia felhasználását a Kattel Debrecen. A vállalat akkumulátorcellagyára még nem kezdte meg működését, így az üzem víz és energia felhasználása jelenleg is alacsony. Ennek ellenére komolyan vették a kormányzat ipari termelőkhöz intézett felhívását az energia csökkentésére. Létrejön az első állandó közúti kapcsolat Oroszország és Észak-Korea között. A két ország mindössze 17 kilométeres határszakaszán egy kétszer kétsávos hidat építenek a Tumen folyó felett, hivatalosan az idegenforgalom fejlesztése miatt. Több szakértő szerint ugyanakkor a létesítmény csupán a harci eszközök és a fegyveres erők áthaladását fogja megkönnyíteni. A két ország jelenlegi katonai kapcsolatáról Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallják.
5: Egy újabb hulláma indulhat meg az észak-koreai katonák küldésének Oroszország számára. Ez egy stratégiai befektetés. Tehát, hogy azok az előnyök, amiket Észak-Korea tud nyújtani Oroszországnak, az nem elég segítség ahhoz Oroszország számára, hogy mondjuk megfordítsa a helyzetet a fronton, hogy ezzel nyerje meg a háborút. Taktikailag mindenképpen egy segítség. Azonban összességében ennek a legnagyobb haszonélvezője az egyértelműen Észak-Korea karszéri tapasztalatot tudnak szerezni. A katonái lekövethetik élesben azt, hogy hogyan működnek a saját, illetve orosz fegyverrendszerek, Észak-Korea saját fegyverarzenáját, és itt elsődlegesen nukleáris fegyverarzenára gondolhatunk, tudja tovább fejleszteni. Úgyhogy ez egy nagyon jól megérő és megtérülő befektetés a rezsim szemében.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
3: A hazai értéktőzsde alig-alig mozgott, de végül egy jó hajrával 0,5%-os pluszba verekedte magát. 18 milliárd 102 millió forint forgalom mellett 147.365 pont lett a BUX záró értéke. A MOL 1%-kal emelkedett 4.574 forintra. Az OTP kerek 47.000 forinton zárt 0,4%-ot erősödve, 1,1%-ot emelkedett a Richter 11.930 forintra, a Magyar Telekom 0,4%-ot gyengült 2.734 forintig. Nem volt túl jó napja a Forage-nak, amely 3%-ot zuhant 1.700 forintra. Jelenleg 364 forint 60 filléren az euró. Európában a londoni tőzsde 0,3%-kal csökken, Frankfurt 1,7%-os komolyabb pluszban 26.064 ponton, a francia tőzsde 1,3-mal, az olasz 1,2-vel, a spanyol 0,8%-kal megy felfelé. A Wall Street-en 1,1%-os a plusz a Dow Jones-nál, az S&P 500 1%-kal, a Nasdaq 1,7%-kal megy felfelé, 1,1510 az euró-dollárral szembeni árfolyama, 5%-kal esik a kőolaj, $83.86 a Brent, az amerikai könnyűolaj $79.74.
0: Időjárás jelentés.
3: Maximum egy-egy zivatar lehet az északi középhegységben, másod derült idő várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 24 fok között alakul. Holnap is napos idő várható, kevés gomoly felhővel, nem valószínű csapadék. A csúcshőmérséklet többnyire 37 és 41 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A vízes világbajnokságon orosz aranyérem a szinkronúszó csapatok szabad programjában. Spanyolország lett a

0: Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a hőség rányomja majd a bélyegét a hétvégi labdarúgó mérkőzésekről, tehát is alakították az időpontot, de akkor nézzük az ütusát. Ezüstérmes lett a magyar női váltó. Páros női váltóról van szó az Európa-bajnokságon, Isztambulban, és hát egyelőre úgy tűnik, hogy a olimpiai bronzérmes világbajnok Márton Anita is indul majd a Magyar Atlétikai Szövetség elnökválasztásán. Ezek a legfrissebb sportinformációk. De hamarosan folytatjuk a hírösszefoglaló után sporttal, de akkor már a kerékpár lesz előnyben. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották. Hamarosan 6 órakor jövök majd a legfrissebb hírekkel.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
2: Takács Tamással.
1: És Dankó Bencével, és lehet, hogy ez lesz az a műsor, amikor a kerékpáros műsorban tesszük helyre az autós üldözésnek a fogalmát, hogy egyáltalán mond-e ez a kifejezés valamit, mi lehet mögötte, van-e értelme, vagy nincsen?
2: Mert mint jogszerű-e autóval üldözni a városon át piros lámpákkal át minden a bringások, vagy mire gondolsz?
1: Vagy az autósokat üldözni a kerékpárosoknak, vagy kiűzni a közterületekről, vagy szuperblokkokkal körbe bástyázni az autósokat? Itt ezek elég izgalmas kérdések, de ennél azért tényleg komolyabban vesszük a kérdést, és nem is az autós üldözés lesz a fő kérdés, hanem inkább az, hogy az egészséges környezethez való jog, a jövő generáció iránti felelősségünk az hogy függ össze, összefügghet-e azzal, hogy kell kerékpáros infrastruktúrát építeni, vagy ezek ilyen túlzottan, ilyen indirekt dolgok, és csak a kerékpár ösztönző kerékpározás párti szervezetek próbálnak ebbe összefüggést keresni. Nem biztos, hogy jutunk konklúzióra, de minden esetre elég sok izgalmas összefüggés van ebben a kérdésben, és ezt onnan tudjuk, hogy vendégünk Szabó Attila, a TASZ jogásza. Szia Attila!
3: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Készített egy cikket a Kubitra, méghozzá június elején, aminek az volt a eléggé provokatív címe, hogy van-e jogunk elvárni az államtól, hogy a kerékpározást támogassa az autózás helyett. Ugye az államtól az ember ideális esetben igazságos dolgokat vár el, meg azt, hogy egy igazságot tegyen a különböző érdekekkel érkező érdekcsoportok között. Nyilván az autósoknak is van érdekcsoportja, a kerékpárosoknak is van érdekcsoportja, és az lenne a helyes, hogyha közöttük igazságot tenne, de ezek szerint jogosan felmerül az, hogy valaki előnyben lehet. Ezt megpróbáljuk most majd kideríteni, de egy pár gondolatot mondjál el arról, hogy a TASZ ugye az nem egy kerékpáros szervezet, te mégis ilyen kvázi kerékpáros gúnyában ülsz most itt közöttünk, és hogy miért gondoltad azt, hogy neked kell azzal a dologgal foglalkoznod, hogy milyen jogok vezetnek oda, hogy többet kellene bicajozni sokaknak, vagy kevesebbeknek, vagy több lehetőséget kellene a bicajozásnak adni?
3: Jó, igen, azt köszönöm, hogy mondtad, hogy a TASZ nem egy kerékpáros szervezet. Hát a TASZ az úgy kerül nagyjából ebbe a képbe, hogy mondjuk ilyen 2000, tehát klasszikusan a TASZ foglalkozik különböző szabadságjogokkal, most ebben nem megyek nagyon bele, ugye ezt 94 óta csináljuk, ezek között van mondjuk az ilyen szólásszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága is, ezek a legfontosabb központi TASZ témák. És mondjuk ilyen 2015-6-tól kezdődően egyre erősebben láttuk azt, hogy nagyon gyakran, amikor emberek hozzánk fordulnak jogi segítségért ezekben a témákban, akkor valójában ők a

0: szólásszabadságokat, véleménynyilvánítási szabadságokat, bármilyen polgári aktivizmusokat, azt környezeti kérdésekben akarják gyakorolni. Szóval itt van valami fordulópont Magyarországon is, egyre fontosabbak a környezeti kérdések, és akkor így kerül a így lett a TASZ-nak egy, hát egy zöld aktivizmus, mondjuk azt, hogy munkacsoportja, amiben mi kifejezetten a zászlónkra tűztük azt, hogy ezeknek az embereknek még hatékonyabban fogunk segíteni, vagy igyekszünk ráfókuszálni az ő problémájukra, és akkor így valamennyire el kellett azért még mélyedni különböző környezeti ágazat kérdésekben is, mert ott ugye már bele kellett menni abba, hogy ez tartalmilag mit jelent az ő esetében.
1: Jó, de a zöld aktivizmus és a kerékpáros aktivizmus, ez két külön
0: abszolút,
1: dolog.
0: Abszolút, abszolút. Itt fogom
2: illetve, bocs, még egy kérdő, hogy ez egy országhatárokon felül álló nemzetközi
0: nem,
2: szervezet,
0: ez egy magyar, vagy ez Magyarország? Magyar szervezet, abszolút magyar joggal dolgozunk Magyarországon, tehát nincsen nemzetközi tevékenység. Annyiban van, hogyha úgy alakul egy ügy, akkor elvisszük azt a magyar ügyet mondjuk az Emberi Jogok Európai Bíróságára, de akkor is magyar üggyel foglalkozunk. És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit feltettél, mert ugye a környezeti ügyek azok nem kerékpáros ügyek, és akkor itt már bejön az én személyes, nem is tudom, hát életem gyakorlatilag. Én 20x éve közlekedem kerékpárral, és mióta ráadásul van egy gyerekem, és a gyerekemet is kerékpárral hordom, egyre érzékenyebb lettem, vagy hát itt családilag valójában egyre érzékenyebbek lettünk arra, hogy az, hogy mi a kerékpárt választjuk, mint közlekedési módot, az tök oké, meg ezt igazából mindannyian szeretjük, meg így nem tudom, szerintem ez tök jó. Ez egy privát vélemény, és én ezt nagyon szívesen megosztom bárkivel, hogy miért gondolom így, miért érzek így. De hogy lehet azt érezni, hogy hát oké, de az, hogy autók között megyünk, amik elképesztően zajosak, néha elképesztően büdösek, néha rengeteg helyet vesznek el, ahhoz képest, hogy mondjuk mi mennyi helyet veszünk el, akár az egész családot beleértve bringával, ott elkezdtem erre az egész kérdésre érzékeny lenni, és elkezdtem azt látni, hogy hát ez valójában egy környezeti kérdés, és ez az, amiről szól az a cikk, hogy a kerékpározás az tulajdonképpen a környezeti jogoknak egyfajta érvényesítése, ami szerintem a városban egy kifejezetten releváns téma, mert mondjuk a nem tudom, az erdőket is meg kell őrizni, meg elnyelő kapacitásokat kell fokozni a Balaton partján, meg a mocsarakban, meg mindenhol, ezek is fontos kérdések, de a városban kevés környezeti kérdés marad, és a kerékpározás szerintem az egyik.
2: De most ezt úgy képzeljük el, hogy mondod a gyerekkel való közlekedést, hogy lehet olyan szintje ennek a problémának, hogy vannak mondjuk városrészek, ahol most ne legyünk nagyon digitálisak, lehetetlen egy gyerekkel eljutni A-tól B-ig, pedig jogod lenne eljutni valahogy A-tól B-ig.
0: Azt én nem tudom, hogy jogom lenne.
2: Tudod ilyen logikailag, hogy tudod megvilágítani ezt.
0: Igen, abszolút, ez szerintem tök jó kérdés. Azt nem tudom, hogy jogunk lenne ehhez. Én azt tudom, vagy azon kezdtem el gondolkodni, amikor megnéztem ezt a kerékpári stratégiát, lehet, hogy néhány hallgatónak, nézőnek mondva, mint a Bicók Péternek a neve, aki ilyen városi...
1: Volt is nálunk vendég jó, a igen. Korábbi epizódok egyikében. Azt a beszélgetést is ajánljuk, hallgassátok meg, belinkeljük majd a leírásba.
0: Igen, és én onnan ismerem a Pétert, hogy mind a ketten kargó bringával járunk ugyanazon a környéken, azzal hurcibáljuk a gyerekeinket, és akkor így ismerkedtünk meg, és akkor vele kezdtem el erről beszélni, hogy néz ki most Magyarországnak a kerékpáros stratégia, és ő elmondta, mert ő ért ehhez valójában, hogy milyen olyan célkitűzések hiányoznak ebből a stratégiából, ami miatt hiába van, valójában nincsen igazából egy olyan keret az állam számára, ami oda vezetne, hogy egyre többen tudnak bringázni félelem, aggodalom, veszélyérzet nélkül. És akkor nekem ebből jött az a gondolatom, hogy oké, hát hogyha azt szeretnénk, hogy egészséges városi környezetben éljünk, és ebbe beleértem a levegőt, a zajt, nem tudom, az autózásnak van egy csomó olyan mellékterméke, a féktárcsából, a gumiabroncsból, nem tudom, micsoda, ami környezetszennyező, és még azt is beleértem, hogy mondjuk a mennyire tudnak a gyerekek kimenni az utcára akkor egy olyan környezetben, ahol rengeteg autó jár, és mennyire tudnának egy olyan környezetben, ahol mondjuk a mellékutcákban este 6 után már alig jár autó, ugye ez ilyen városi forgalomcsillapításról szól ez egész kérdés, akkor vajon ez nem kapcsolódik-e az egészséges környezethez, ami benne van a magyar alaptörvény, hogy mindenkinek joga van az egészséges környezethez.
1: Egy pillanat rájunk meg itt, mert most elkezdünk elmenni ugye az egészséges környezet, ahhoz, hogy mihez van joga az embernek, de még előtte egy kis mögöttes motiváció kérdésre térjünk vissza, illetve te is visszatértél az előbb, hogy ismét az autókat hoztad föl.
0: Igen, igen. Szóval, hogy autósként is az van, hogy jogom lenne ahhoz, hogy egészségesebb levegőt szívjak be, hogy és ugye itt kezdődik valójában a bonyodalom, mert hiába mondom azt, hogy nekem jogom van, az azt jelenti, hogy követelhetem az államtól, hogy egészségesebb legyen a levegő, egyébként erre vannak mindenféle határértékszabályok. Az, hogy az állam mit tesz azért, hogy ez megvalósuljon, az valójában az államon múlik. Tehát hogy azt lehet, megmondhatja azt az állam, hogy korlátozom az autózást, megmondhatja azt, hogy olyan, nem is tudom, berendezésnek a beépítésére kötelezem az autógyártókat, amivel megszűnik a zaj, meg a... Tehát ennek csomóféle megoldása lehet, és ezért nincsen szerintem valójában szemben állít, ez egy szembeállítás, mert az, tehát én nem azt akarom, hogy az autósok korlátozva legyenek, hanem azt akarom, hogy legyen megoldva, hogy az én gyerekem biztonságosan játszasson az utcán, tiszta levegőt szívhasson, kevés zaj terhelés érje, amennyire csak lehet, legyen hely a városban a fáknak, és nem tudom nek. Szerintem ennek a legészszerűbb megoldása az az autózásnak a bizonyos helyeken történő korlátozása, meg a sebességnek a korlátozása, nem az autósoknak a korlátozása, hanem egyszerűen bizonyos helyeken nagyobb teret kell adni, például a kerékpározásnak. De ez már valójában egy ilyen mérlegelési lehetőség az államnál, hogy hogy oldja azt meg, hogy mindannyian egészségesen élhessünk a városokban.
1: Ott tartottunk egyébként a történetedben, miután ezt ugye tisztáztuk, hogy mi a gondolatod az autós, kerékpáros szembeállításról, illetve hogy ez egy mennyire virtuális vagy valós dolog, hogy beszélgettél a Nemzeti Kerékpáros Stratégiáról, és kiderült számodra, hogy abból elég sok minden konkrét célkitűzés, kb. Olyan dolog, amit ugye számon lehet kérni, ez hiányzik. Mi jutott akkor ekkor az eszedbe?
0: Hát valójában fordítva volt a dolog, mert én azt elsősorban azt éreztem, hogy nincsen egy olyan kerékpáros infrastruktúra a városban, és nem is nagyon látom, mármint hogy nyilván így a főpolgármesteri hivatalnak a kommunikációjából, meg bizonyos lépéseiből az emberben azért van bizodalom, én nem annyira szorosan követem ezeket, meg ezt nem tudom.
2: Pont.
0: Igen, ezt most ebben nem menjünk részletesen bele, mert nem is vagyok teljesen felkészülve, de hogy azért ott, tehát hogy valamiféle...
1: Van még hová fejlődni.
0: Oké, van hová fejlődni, de úgy tűnik az embernek néha, hogy azért ki is van tűzve a fejlődés, hát vagy így van, vagy nem, most ezt tényleg nem tudom értékelni. Érzékeltem a környezetem tényleg abból, hogy hány autó dudál, hány autó mellett vagyunk berekedve a, nem tudom, smogba, most ez lehet, hogy nem minden nap smogos a levegő, de hogyha az ember az autók között jár, abból érzékeltem, hogy itt azért lenne hová fejlődni, és ehhez jött valójában a Bicók Péternek a magyarázata, vagy a kerékpáros stratégiát értelmező mondatai, ami rámutatott arra, hogy ebből olyan fontos elemek hiányoznak, amik egyszerűen, hát nem azt mondom, hogy lehetetlené teszik, mégis meg lehetne valósítani, de hogy nagyon nehézé teszik, hogy ebből az következzen, hogy sokkal több tér jut a kerékpározásra, és ezzel csendesebb és tisztább levegőjű lesz a város, mert egyszerűen nem kerültek bele a stratégiába, például, amit te mondasz, számon kérhető elemek.
1: Mit gondolsz akkor következő lépésnek? Mit tudsz te csinálni, mit tudnak a kerékpáros szervezetek csinálni, mit lehet ezzel kezdeni?
2: Illetve mik ezek a számon kérhető elemek?
0: Ugye itt ér véget az én tudásom, tehát hogy az egy valójában egy ilyen közlekedésmérnöki urbanisztikai tudás, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy az a helyzet, amit én az egészséges környezettel összeegyeztethetőnek tartok, az előálljon. Erre a Bicók Péternek volt pár észrevétel, tehát ezek nem a saját ötleteim, amit a kerékpáros stratégiából kiszúrtunk. Mondok néhány példát, nem emlékszem már emiatt az összesre, mert ezt már azért jó sok hónappal ezelőtt foglalkoztam ezzel, de az egyik legfontosabb, hogy nincs kimondva az, hogy a kerékpározás az egyenértékű az összes többi közlekedési móddal, és ebből következően nincs ez kimondva, hogy amikor mérlegelnek egy projektnél, egy fejlesztésnél, egy bárminél, hogy azt vasúttal, közúttal, tömegközlekedéssel vagy kerékpározással kell megoldani, hanem ott az van, hogy hát a kerék...
2: Vagy hát
0: a...
2: Ezt mi azt gondolnánk, hogy ez eleve egy evidencia.
1: Igen, nem engem evidencia. Most teljesen meglep, amit
2: ez
1: mondasz. Tehát, hogy ez igazából, én annyit talán, aztán létező dolog, hogyha most valaki csinál egy útépítést, vagy egy útfelújítást, akkor ott neki kell valami tervet csinálni arra, hogy ott azon a szakaszon, amit ő felépít, vagy megújít, kerékpárosok hogyan fognak közlekedni.
0: Ezt nem tudom pontosan, hogy van, lehet, hogy van ilyen kötelezettség, de ha én jól értem, amit a Péter ott nekem ezzel kapcsolatban javasolt, ez akkor az inkább az, hogy ha egy utat újítunk fel, akkor mérlegeljük, hogy oda kerékpár út kell, vagy pedig autóút. Tehát, hogy ne az legyen, hogy autóút lesz, aztán nézzük meg, hogy odafér-e a kerékpárút, hanem gondoljuk át, hogy itt jobb például az egészséges környezet szempontjából, például a városi mobilitás szempontjából, meg minden más szempontból jobb ide autóutat építeni, vagy jobb ide kerékpárútat építeni, mert ekkor ebben az esetben lenne egyenrangú a két közlekedési mód. És ez hiányzik a stratégia megközelítésében.
1: Tehát, hogy adott esetben bizonyos viszonylatokra, szakaszokra, útépítéskor, meg amikor így azt tervezik a várostervezők, hogy oda kellene egy bekötőutat csinálni, csinálni, valahogy arra, ahhoz a lakónegyedet így össze kellene kötni egy másik lakónegyeddel, vagy egy forgalmi csomóponttal, stb., akkor ott ne az merüljön föl, hogy alapértelmezetten autóutat építenek, hanem elgondolkozzanak azon, hogy tényleg jó-e, ha járnak arra autók, vagy arra a közlekedést meg lehetne oldani egy olyan úttal, amiben csak kerékpárral lehet közlekedni, vagy egy olyan úttal, amin jár a közösségi közlekedés és kerékpár, de autót nem engednek rá. Erre gondolsz, hogy ha ez a kérdés felmerülne a döntéshozókban, akkor, és ennek ezt elemezve hoznának döntéseket, akkor lenne egyenrangú a kerékpározás a többi közlekedési móddal.
2: Egyébként ilyen történt a belvárosban példa, ugye, hát hogy pont közösség.
0: Nekem is a Lánchíd
2: jut eszembe, meg egyébként belvár, hogy járda és bringa, és hogy megszűnt a
0: ez az tök jó példák, tehát vannak ilyen példák, de ami, hogy nem ez a fő szabály. Tehát ez tök jó, hogy bizonyos önkormányzatoknak bizonyos szituációkban ez eszébe jut, de hogy valójában országosan nem ez a fő szabály, hogy mérlegeljétek, hogy kell-e oda autót beengedni, vagy elég oda a bringa, vagy elég oda a gyalogos, vagy tehát hogy az, amire a Lánchíd szerintem is egy jó példa, meg ezek a forgalomcsillapított utcák, ahol mondjuk az, hogy itt az a legjobb, hogyha pullerekkel le van zárva az úttestnek a két vége, bringások, gyalogosok bejöhetnek, autókat meg csak akik ott laknak, vagy aki nem tudom, árut szállít oda, és akkor őket fogjuk. Tehát hogy tényleg a zéró pontról kell végig gondolni, hogy ez ide kell-e autó, vagy nem kell autó. És most meg az van, hogy a főszabály az, hogy út, meg vasút, és akkor ahhoz képest nézzük meg, hogy odafér-e a bringa. Szóval hogy ezt a kerékpáros stratégia nem fordítja át ezt a gondolkodási módot. Mondok mást is, hogy ne csak ez az egy legyen, ami nekem így szívügyem volt, és hogy nem mond semmit arról a kerékpáros stratégia, hogy mondjuk a kormányzat hogyan népszerűsíti a kerékpározást. Tehát, hogy van,
2: illetve hogyan tanítja.
0: Egész konkrétan az, hogy hogyan mutat példát. Tehát az, hogy egyébként a kormányzatban dolgozó emberek mondjuk autót kapnak, van bizonyos, nem tudom, beosztáshoz, vagy ilyesmi, vagy az lenne, hogy hát kapjanak főszabály szerint kerékpárt, és járjanak kerékpárral, mert ezzel mutatja meg az állam azt, hogy ez egy követendő cél. Mit mondjuk, tehát az, hogy a Hollandiában a miniszterelnök, nem tudom, de például tényleg a Karácsony Gergely tegnap előtt biciklizett el mellettem. Tehát ez tök jó, hogyha csak hogy ez nincs benne a stratégiában, és ez tök jó, hogyha bizonyos állami vezetők vagy önkormányzati vezetők ezt személyükben képviselik, de az, hogy bele lehetne írni a stratégiába, hogy mindenki azt gondolja végig, hogy a saját vezetőinek kerékpárt ad mondjuk autó helyett.
1: Hát a kormányzati szervezeteknek a HR-esei teljesen kétségbe esnének, hogy nem fognak tudni szakembereket toborozni, mert ugye a magyar valóságban azért a ilyen vállalati szférában az autó az egy nagyon standard juttatás, bármennyire is egy szerencsétlen dolog ez, és nyilván más országokban ez egyáltalán nem egy ilyen standard dolog, hogy az autó az lesz a céges autó juttatás, de még egy pillanatra visszalépnék oda, hogy ott tartottunk, hogy mi van, hogyha úgy gondoljuk végig a egyes utcákat, útszakaszokat, hogy akkor az csak bicajos. És hirtelen belém nyilalt az empátia az autós üldözöttek, vagy az üldözött autósok irányába, hogy ugye egy csomó ember, meg az egy valid vélekedés, és gyakran lehet azt hallani, hogy de nekem jogom van autózni, nekem jogom van autót használni, nekem jogom van autót közlekedni, és mindenféle poller, meg lánchídlezárás, meg ilyesmi ezt a jogomat csorbítja. Akkor most igazából mi az erősebb jog? Az, hogy így kezeljük egyenrangúan a kerékpározást, vagy az, hogy most miért ne mehetnék be én oda autóval, ahova az autóm befér egyrészt, másrészt meg úgy fér be, hogy közben így a többi közlekedőt nem nagyon akadályozom, és mindenki igazából eljut a céljához.
0: Ez egy nehéz kérdés. Én ezzel is mondom azt, hogy valójában itt, amiket elmondok, hogy mi hiányzik a kerékpáros stratégiából, ezek ötletszerű dolgok. Tehát, hogy én azt tudom állítani, hogy nekem jogom van az egészséges környezethez. Azt, hogy a kerékpáros stratégián hogyan tesz ezért eleget az állam, azt az államnak kell kitalálnia, és akkor ezen belül merülnek fel ilyen.
2: Egyébként ezt most, ahogy végigmondtad az előbb, ezt inkább nem kerékpáros vagy autós, hanem konkrétan az élhető környezet szempontjából.
0: Igen,
2: érdemes
0: pontos, ez a város
2: közelíteni. Tehát, hogy nem az autós vagy a kerékpáros tehát ezekhez a dolgokhoz van jogom, hanem jogom van mondjuk a lakóhelyem környezetében nyugodtan sétálgatni, vagy nyugodtan, hogy mondod, elmenni a játszótérre a gyerekkel, vagy jogom van kikapcsoló, jogom van szórakozni. Tehát most direkt ilyen általános hétköznapi dolgokat mondok, és alakulhatnak ki bizonyos forgalmi anomáliák miatt olyan helyzetek, hogy egyszerűen a zaj, a bűz, a stb. Miatt ezt a jogomat baleset nem veszély. Tudom gyakorolni. Egy adott, mondjuk egy belvárosi lakó környezetben.
0: Igen, most ezt nagyon a jognyelvén lefordítva, ez van az egyik oldalon, amit te mondasz, ez az egészséges környezethez való jog, hogy nekem ez jogom van, és jogom van ahhoz is, hogy az állam ezért tegyen meg dolgokat. Ugye most egy kicsit, hogyha nem bánjátok, ilyen elméleti háttérbe akarok belemenni, hogy...
1: Ez volt egyébként az izgalmas a cikkedben, úgyhogy csak bátran, igen.
0: De, és akkor utána vissza fogok arra,

0: A legtöbb alapvető jog, meg a klasszikus alapvető jog, azok olyanok, hogy én tehetek valamit, és az állam azért engem nem büntethet meg, vagy nem veheti azt el tőlem. Tehát, hogy nem tudom, mondhatom a miniszterelnökre, hogy hülyeséget csinál, és azért mondjuk engem nem lehet börtönbe zárni. Tehát jogom van a szólásszabadsághoz. És a legtöbb alapvető jog az ilyen, és amiről most beszélünk, az viszont nem ilyen, mert azt állítom, hogy nekem jogom van az, hogy az állam tegyen értem valamit. És ugye ez kicsit olyan, mint hogy nekem jogom van az életemhez, és azt az állam nem veheti el tőlem, tehát hogy nem lehet halálbüntetés, de még azt is elvárhatom, hogyha valaki az életemre tör, akkor az állam attól védjen meg, tehát működtessen rendőrség.
1: Ahhoz van jogom, hogy javítsa az állam az életminőségemet?
0: Szerintem, hát erről szól az egészséges környezethez való jog. Ez egy nagyon nehéz téma. 80...
2: Ez itt a pedál. A hajtás mindjárt folytatódik.
3: Akkor igazából mondjuk egy 80 km/órával száguldó autó, amik ugye, hogyha elüt, az szinte biztos, hogy halállal jár, akkor azt mondjuk, hogy életemre tör, korlátozzuk le 30 km/órára a sebességét?
0: Ide akartam kiukadni, hogy ez, amikor amikor nem azt várom, hogy az állam ne tegyen ellenem valamit, hanem azt várom, hogy az állam tegyen értem valamit, akkor ott már nagyon nagy az államnak a mérlegelési. Tehát ez, hogy milyen rendőrséget működtet, vagy hogy bünteti meg azokat, akik esetleg az én életemre törnek, vagy milyen szociális rendszert működtet, amiből aztán emberek majd nem fogják ellopni a bringámat.
1: Azért Nyugat-Európában olyan típusú büntetések működnek, hogyha valaki a mondjuk 30-as, de nem kell a 30-as övezetbe lenni, 80-nal megy, akkor így ugrik a jogsia. Tehát, igen, hogy nem bünti meg, stb. Tehát, hogy azért ezeket úgy beszabályozzák valahogy.
0: Erről szólnak valójában a szakpolitikák, hogy hogyan lehet azt jól elérni, hogyan lehet azt olcsón elérni, hogyan lehet azt... És itt tudok visszakapcsolódni a kérdésedre, hogy azt várom, hogy egy ilyesmi típusú környezetben hosszabban, egészségesebben, nagyobb biztonságban élhessünk, kevesebb szennyezéssel, de hogy ehhez az kell-e, hogy bekorlátozzák az autósokat, ezt nem tudom, ez egy szakpolitikai kérdés, hogy hogyan tudja ezt az állam jól, hatékonyan megoldani, és hogyan tud a különböző jogok között mérlegelni, és... Hát nem is tudom, hogy ott mi az, talán az önrendelkezési jogot lehet felhívni a másik oldalon, hogy én szeretnék autóval járni, ez technológiailag lehetséges, ez nekem egy fontos kérdés, tőlem ezt senki ne vonja el, és a másik oldalon meg ott van, hogy valaki más meg szeretné az életét megóvni, és ezek valahogyan összefüggenek, mert látjuk, hogyha sok ember autózik, ha gyorsan autóznak, akkor abból halálos balesetek vannak, és ebben az állam teremtsen valahogyan rendet, és most van valamiféle rend, amit elfogadunk, hogy az autók a legtöbb helyre bemehetnek, 50-nel mehetnek a városban, de ezt az állam megváltoztathatja. Tehát, hogyha egy kicsit, és azt gondolom, hogy itt már az ilyen tudományos, technológiai fejlődésnek is nagy szerepe van, tehát, hogy ahogy jövünk rá arra, hogy mondjuk a zajszennyezés az milyen stresszforrás az életben, akkor ez az egész állami mérlegelés, amiben az állam meghatározza a szabályokat, hogy hol mennyi autó mehet, meg hogyan adóztatom az autózást, hogyan ösztönzöm a kerékpározást, már ugye amiről most beszélünk, akkor ez az egyenlet változhat mindig egy kicsit. Szerintem azt nem lehet, hogy azt mondjuk az embereknek, hogy nem lehet autótok, és ez egy ilyen mindenki járjon gyalog, ez biztosan nem lehet, tehát ez az egyik véglet, de az sem lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem tudom, nincs áfa az autókra, és bárhová be lehet hajtani, és nincsen sebesség. Hát ez nyilván mindenki tök könnyen belátja, ez sem lehet, mert az meg a másik véglet. És ez a kettő végpont között, hogy mikor, hogyan mérlegel az állam, és melyik jogot tartja előrébb valónak, azt szerintem az adott kortól is függ, ezek részben politikai döntések, és függ tulajdonképpen a jogfejlődéstől, és amire az én beadványomban, amit ugye ezt az elején mondtad, hogy a jövő nemzedékekért felelős ombudsman helyetteshez írtam, amellett érveltem, hogy ez az egészséges környezethez való jognak a része, amit szerintem még Magyarországon senki nem mondott így ebben a keretben, és azzal, hogy ez így bekerül a mérlegelési körbe, tehát azt is mérlegelni kell, hogy viszonyul ez az egészhez, az egészséges környezethez való jog, akkor szerintem picit már tud változni ez az egész helyzet. És azt mondom, nem mondom, hogy akkor most ki kell tiltani az autókat, de hogy az állam törekedjen arra, hogy minél tisztább, nem ismétem el újra, és hogy ennek a része a közlekedésnek az újra gondolása.
3: Mesélj egy picit erről a beadványról, hogy ennek kb. Mi volt a tartalma, kiinduló pontja, mit gondoltál, hogy mi lehet ennek a kifutása, és illetve ez egy friss info, ez nincs is benne a Kubi cikkében sem még, hogy neked válaszolta a zöld ombudsman ezzel kapcsolatban.
0: Igen. Tehát ugye ebben annyi volt benne, hogy, és bocsánat, ez még egy ilyen kis kitérő, de muszáj ezt említem, hogy tavaly volt egy nagyon fontos és nagyrészt jó döntése a Magyar Alkotmánybíróságnak, ez a klímatörvényt semmisítette meg, mert valójában nem volt benne

0: semmi, nem tudom, mennyire tudják hallgatni.
1: Ez egy kicsit ilyen párhuzam a kerékpáros stratégiával, a klímatörvényben nem voltak.
0: Mindjárt összekötöm, hogy okay. miért akartam ezt idehozni. Tehát, hogy azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy ez nagyon kevés, és gyakorlatilag semmit nem vállal benne az állam. Most kicsit lesarkítom, úgyhogy arra kötelezte a magyar államot, hogy idén június 30-ig alkosson egy új klímatörvényt, ugye nincs új klímatörvényünk, de nem ez az első ilyen eset, hogy nem csinálja. Mindegy, ennek az elemzésében most nem megyek bele, de abban az egy nagyon hosszú határozat, és tök fontos dolgokat mond ki az Alkotmánybíróság, hogy az államnak ebben a klimatikus helyzetben, amiben élünk, kötelessége három dolog, a mitigáció, ugye ez a kibocsátás csökkentés, tehát hogy csökkenteni a káros anyag kibocsátást, az adaptáció, alkalmazkodni ahhoz, hogy változik a környezet, és a reziliencia, tehát hogy ebben az egészben valahogyan rugalmasan tudjunk mozogni. Most lehet, hogy picit rosszul mondtam ezt a hármast.
1: Tehát a magyar állam, illetve az Alkotmánybíróság előírta a magyar államnak, hogy légy szíves, te csináljál, tegyél azért dolgokat, hogy így a széndioxid kibocsátás, ami ipari termelésből, fűtésből és közlekedésből áll, az legyen sokkal kevesebb Magyarországon.
0: Egyrészt legyen sokkal kevesebb, másrészt pedig olyan legyen a környezet állapota, tehát hogy legyen olyan környezeti megőrzés, hogy mondjuk erdők legyenek, amik képesek elnyelni az előállított üvegházhatású gázokat. Most ezt eléggé leegyszerűsítem, de csak azért akartam ezt idehozni, mert szerintem abból a határozatból az következik, hogy ezt nem csak a klímatörvényre mondja a Magyar Alkotmánybíróság, hanem az egész ilyen alkotmányos környezetre, amiben élünk, és ha ez így van, akkor például a közlekedési stratégiában is ezeket
2: nem kerékpáros, hanem a teljes közlekedés.
0: A teljes közlekedésben végig kell azt gondolni, hogy hogyan tudok megfelelni a, nem tudom, mondjuk a párizsi megállapodásban kitűzött másfél fokos
1: klímacélnak,
0: meg az EU által meghatározott üvegházhatású gázkibocsátás csökkentési ütemnek, meg, tehát ezeket, és amikor ez, szerintem az édeskevés, hogy írunk egy klímatörvényt, amire ezt beleírjuk, hanem az adott ágazati törvényekben, meg pont az ilyen stratégiákban, és így akarom ezt idehozni, mint amilyen a kerékpáros stratégia, végig kell azt gondolni, hogy járul hozzá ez az egész kerékpározás kérdés a klimatikus viszonyoknak a rendezéséhez. És szerintem hozzájárul, mert mint hogy ezen keresztül lehet csökkenteni, tehát hogyha több tízezer kilométerre többet tekernek az emberek, és kevesebbet autóznak, akkor az egy üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés, plusz még ott ugye, hogyha nyerünk felületeket a városban, amit be lehet zöldíteni, akkor meg elnyelő kapacitás növelés is tud lenni. És ez egyáltalán nem szerepel ebben a, tehát ez a kerékpáros stratégia.
2: Tehát a te beadványodbannak az a lényege, vagy hát a tartalmilag, hogy a kerékpáros stratégia a jelenlegi nem felel meg ezeknek.
0: Igen, hogy az, amikor, de ugye az benne egy kicsit trükkös, hogy amikor ezt megalkották, akkor még nem volt meg ez az alkotmánybírósági döntés, de az én mondásom az, hogy szerintem ezeket a szempontokat egy kerékpáros stratégiának figyelembe kell vennie, és ez a kerékpáros stratégia nem veszi figyelembe, mert nem tesz eleget azért, hogy minél többen, minél könnyebben tudják a kerékpárt választani. Ez volt a beadványomnak a lényeg, és akkor erre voltak ilyen konkrét példák, amiket az előbb beszéltünk, hogy mi hiányzik a kerékpáros stratégiából, miért, hogyan kapcsolódik ez az egészséges környezethez való joghoz. És viszonylag hamar elutasította gyakorlatilag a beadványomat a jövő nemzedékért felelős biztos helyettes. Nem teljesen világos, hogy mivel utasítja el, de ha én jól értem, akkor ő azt mondja, hogy ez nagyon meta. Mármint, hogy ez nem túl jogászi, de leírja szépen, hogy a törvény alapján ő mikor járhat el, és akkor leírja, hogy hivatalból akkor, hogyha...
2: Hát ebben nincs megfoghatatlan, vagy mit
0: igen, azt mondja, hogy ez egy olyan típusú érvelés, ami nem kapcsolódik az én közvetlen alapvető jogaimhoz, hanem alapvetően itt én természeti értékekről, meg társadalmi értékekről beszélek, de valójában egyébként az ombudsmani törvény ilyenre is ad lehetőséget, csak nem teszi kötelezővé, hogy ezt akkor vizsgálják ki, hanem ezt akkor hivatalból vagy vizsgálja, vagy nem, ő arra jutott, hogy amit én mondok, meg az én érveim, az valójában a jogalkotóra. Tehát ő nem tudja ezt ombudsmanként kontrollálni. Ő egyébként elmondta a véleményét ennek a kerékpáros stratégiának a megalkotásakor, azt nem osztotta meg velem, hogy ez mi volt, lehet, hogy fenn van a honlapon, nem tudom, tehát én nem néztem utána. De hogy ő azt javasolja, hogy forduljunk a területért, vagy forduljak én a területért fel.
2: Kis ő is elmondta, amit te elmondtál, csak hát
0: nem lett belőle semmi. Igen, akkor nem tudom, hogy jó, történt. De igen, hát simán lehet. És hogy érdemes lenne a belügyminisztériumhoz fordulni, most a belügyminisztérium felel a kerékpáros stratégiáért, ami kicsit fura, mert szerintem ez inkább egy közlekedési kérdés, és akkor inkább a közlekedési és beruházási minisztériumnak kellene, de mindegy. Lehet,
2: hát várjuk ki, még talán lesz lehet, a kerékpárnak egy konkrétabb gazdája.
0: Lehet.
1: Egy dologba ami még szintén ilyen elméleti, de azért ezt a kérdést fel kell, hogy tegyem, mert az előbb nem biztos, hogy teljesen kiderült, hogy ugye a beadványod az is arra épült, hogy vannak klímacélok, vannak környezetvédelmi célok, van az egészséges környezethez való jog egyik oldalon, illetve hát ennek alapján kellene intézkedni a közlekedés ügyében, a fenntartható közlekedési módokat, köztük a kerékpárt így nagy előnyökhöz juttatni. Jól értem, hogy akkor ez egyébként így jogász szempontból tiszta sor, hogy az egészséges környezethez való jog, a klímával kapcsolatos teendők, ezek magasabb prioritást élveznek, és súlyosabbak, mint az a jogom, hogy én ahova lehet, mehessek autóval, mert ki korlátozhat engem abban, hogy milyen közlekedési eszközt választok?
0: Valami olyasmit mondtál, hogy ezek magasabb prioritást kell, hogy élveznek. Én ezt nem akarom mondani. Azt akarom mondani, hogy figyelembe kell ezt venni, és a stratégiából ez hiányzik. És a válasz pedig a kérdésedre, hogy nem tudom. Tehát, hogy ez annyira új ez az egész kérdés, ugye ezt úgy hívják angolul, hogy just transition, tehát ez az igazságos átmenet, az egész ugye egy ilyen klimatikus kérdéshez kapcsolódik, és ráadásul ehhez globálisan nem erről az oldalról szokták megközelíteni, hanem hogy amikor mondjuk a klímacélok miatt bezárunk bányákat, akkor az ott egyébként mondjuk ilyen napi pár dollárért dolgozó afrikai munkások elveszítik a munkájukat, és akkor majd nekik valahogy el kell onnan menekülniük, ahol ezek a bányák voltak.
2: Eszembe jut egy nem autós példa. Itt az én kis saját mikrokörnyezetemben a Vekellet telepen, csak hogy így ez egy önkormányzati probléma, így a gondolkodást, jellemző gondolkodást mutatva. Van Vekellet telep közepén egy Kóskároly tér. Sokan ismerik, sokan játszótérre járnak, még budai oldalról is, mert annyira jó játszótér van egyébként ott, és hát Vekellet telepről tudni kell, hogy elképesztő jól bringázható gyerekekkel is, ilyen oviba, iskolába, bárhova, hogyha már tud valaki bringázni, tehát a gyerek is, mert még a közutakon sincs, tehát az utcákon sincs olyan nagy forgalom, viszont a járdák azok ilyen keresztbe repedések, hepehupák, stb. Tehát nem igazán az a típusú járda, ahol úgy elkezd egy gyerek biciklizni.
1: Hát Montit kell venni.
2: Tehát amikor azzal van probléma, hogy tudod a pedálozást megtanulni, akkor nem a legjobb helyszín. És hát hosszú idő óta, amióta sokan az eszüket tudják, a gyerekek ott Kóskároly téren, ugye fogják a szülők, támogatják, ott tanulnak biciklizni, meg futizni, meg egyébek. Egyébként készült egy bringapálya is. Most bocsa, hosszú felvezetésért, egy pár hete, hónapja ezen a téren kitették a bringázni, rollerezni tilos táblákat. Tehát, hogy nem az volt, hogy valami olyan megoldás, hogy ne rongyoljanak át a télen bringával a felnőttek, vagy ne rongyoljanak át elektromos rollerrel, ami egy, valljuk be, hogy tényleg egy eszemen dolog, veszélyes, hogy ahol sétálgatnak idősek gyerekek, ott ez egy balesetveszélyes helyzet, hanem Cüzámen, Ámblok lehúzták a bringázást és a rollerezést. Tehát, hogy születnek olyan döntések, és ez egyébként az új atlétikai centrumnál is van egy ilyen korlátozás, meg máshol is láttam, hogy olyan közterken, ahol főleg belvárosban nem nagyon lehet máshol mondjuk bringázni, tanulni. Ahhoz képest, hogy ezt támogatni kellene, hogy tanuljanak a gyerekek kerékpározni, ilyen döntések születnek. És még az is lenne a kérdés, így a véleményen túl, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk az adott helyen élő lakosság kihez fordulhat, vagy hogy ha már megszületett egy rossz döntés, akkor hogy lehet egy ilyen rossz döntést esetleg visszacsinálni, vagy jóvá tenni?
0: Mielőtt válaszolok a konkrét kérdésre, szerintem ez egy tök jó példa arra, amit az előbb te kérdezte, hogy az, hogy belenyúlunk valamibe, az nem szabad, hogy egy ilyen szabályoz. Tehát értem, én is értem, hogy azért a 35-tel, 40-nel elhúzó rollert azt valahogyan korlátozni
2: hát
0: kell.
2: Igen, tudod.
0: Két jogot most ebben az esetben, a te testi épségedhez, biztonságodhoz való jogot, és a most itt az egészséges környezethez való jogot azért egy ilyen játszótér parkszerű részen nehéz felhívni is.
2: És egyébként, ha megnézzük emberileg, akkor mondjuk történt egy baleset, egy ilyen elektromos rollerrel, vagy nem tudom, biciklivel valaki nekirongyolt valakinek, ül valaki az önkormányzatnál, mit csinál, lehet, hogy nincs gyereke, eszébe se jut az, hogy a gyerek mit csinál, tiltsuk ki a...
0: Igen, ez szerintem ez egy tök nagy hiba, és nem akarom, hogy bárki ezt úgy értelmezze, akár az én beadványomat, akár az álláspontomat, hogy azt szeretném, hogy tiltsák be az autózást, hanem azt, hogy mérlegelje a szabályozó, meg a stratégia alkotó, és ebben az esetben pedig, hát ugye, ha ez egy önkormányzati kezelésben lévő, mármint egy kerületi önkormányzati kezelésben lévő terület, akkor az önkormányzat azt, hogy hogyan békíti össze a különböző, még csak azt sem akarom mondani, hogy jogokat, hanem a különböző közlekedési módokat, hogy ügyel a rendre, biztonságra, nem tudom, ilyen jó érzésre, hát tehát, hogy az emberek biztonságban érezhessék magukat, és ügyel arra is, hogy nem veszi el a kedvét a gyerekeknek a bringázni tanulásra. És akkor mondjuk hoz egy olyan szabályt, hogy 12 éven aluliak nem
2: bringázni. Lehet ilyet jogszerűen? Ez egy kérdés lett
0: szerintem
2: volna.
0: Persze. Tehát, ugye
2: én meg egyébként nem is mondanék 12-t, hanem azt mondjuk, hogy mondjuk 10 év, vagy 8 év.
0: Például én ismerek, a Norma fánál ott a bringa útra az van kiírva, vagy nem is a gyalogos útra, mert ott van külön bringa út, és akkor onnan a gyalogos ösvényről kitiltották a bringásokat, és az majd kivéve 10 éven aluli gyermek. Uh-huh. És akkor 10 éven aluli gyermek az ott
2: mellett. Az új sóderos ösvény.
0: Amit majd néha ilyen múrvával felszóltak. Igen, ott 10 éven vagy 12 éven aluli gyerek mehet bringával, nyilván ott fog megtanulni, nem az aszfalt úton, ahol száguldanak a bringások. Szóval, hogy ezt megtalálni, meg lehet egy csomó kreatív dolgot ki lehet találni, hogy hogyan lehet ezeket összebékíteni. Lehet. Egyébként ugye ez egy ilyen száguldozásra, hát a Kresszben van szabály, ami nem tudom most szó szerint mondani a szabály, de aminek az a lényeg, hogy nem a közlekedési viszonyoknak megfelelően közlekedik valaki, és akkor ez egy 50 ezer pénzbírság. Tehát akkor tegyen oda egy, nem is tudom, gondolom a Kressz is ellenőrzheti a közterületfelügyelő, vagy a rendőrség kitesz egy kamerát, és akkor utána elkezdi azokat bírságolni, akik ott száguldoznak a rollerrel. Szerintem ezzel lehet onnan kiszűrni, tehát hogy itt valójában az ilyen száguldozás, ez a tök általános.
2: Igen, és vannak ezek a megfoghatatlan közlekedési eszközök most rengeteg, tehát ugye az elektromos, amikor jönnek át az Erzsébet hídon a elektromos Segway túra, ami ráadásul nem is Segway, hanem ilyen majdnem akkora, mint egy autó, és ebből 18 amerikai turista, és nem lehet az Erzsébet hídon gyalogsárt.
0: Szerintem kitalálhatta, ha így akar beavatkozni akár az önkormányzat, akár a rendőrség, akkor ki tud rá találni olyan a szabályoknak megfelelő bírságolást, amely aztán elveszi a kedvét a például itt a visszatérve a Kóskároly térre, hogy nem lesz utána senkinek se kedve ott száguldozni. De az, hogy aztán fogom, és így mindenkinek megtiltom, szerintem az a
2: tehát, hogy
0: ló másik
2: egy önkormányzatnak foglalkozni kell, hogy lehet szegmentálni, igen, meg kell, hogy szülessen a normális megoldás, és hogyha nem születik meg, akkor ezért lehet megfelelő helyre lehet fordulni a lakosságnak.
0: Igen, hát ugye mi a megfelelő hely? Ebben az esetben szerintem a legrövidebb út azok az önkormányzati képviselők. Tehát, hogyha ott lakik, akkor így venni kell az asztalt, hogy oké, persze mindannyian azt szeretnénk, hogy ne legyen száguldás, de azt is szeretnénk, hogy a gyerekeink itt meg tudjanak tanulni bringázni, meg nem tudom, ha Józsi bácsi ott bringázik át a boltban vásárolt cuccokkal 10 km/h, az egyáltalán nem veszélyes ott senkire, és akkor ezeket valahogy így gondolják.
2: Józsi bácsi se áldozott.
0: Igen.
1: Kettő kérdésre maradt időnk így a műsor végén. Az egyik az még egy ilyen inkább villámkérdés jellegű dolog. Sokat beszéltünk arról, hogy korlátoz, nem korlátoz, ki kit szorít ki, és megbeszéltük, hogy akkor ezt nagyjából hogyan érdemes erről gondolkodni, hogyan érdemes a különféle érdekeket és szempontokat, környezeti szempontokat érvényesíteni, meg súlyozni. Vajon az a fajta állami beavatkozás a környezet és az egészségesebb vagy kisebb környezeti terhelést jelentő közlekedési módok irányába működhet-e, és mit gondolsz az olyanokról, hogy például kerékpárvásárlás, vagy akár e-bike vásárlásnak a támogatása.
0: Még egy valamire vissza akarok térni, mert azt kicsit lezáratlanak érzem, és akkor utána választok erre a villám kérdésre, hogy ugye az, hogy az ombudsman ezt elutasította, és azt mondta, hogy menjek a belügyminisztériumhoz, én utána megkerestem a kerékpáros klubot, mert azt éreztem, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen lobby vagy advokaci tevékenység.
2: Nem ismerik a bejárt utakat.
0: Nem is ezt feltételeztem, hanem szerintem ehhez kell egy ilyen társadalmi támogatottság, tehát ami nekem nincs meg. Az, hogy én magánszemélyként azt gondolom, hogy jogom van valamihez, ha jogom van hozzá, akkor az állam biztosítja, de az, hogyha már lobbiznom kell, és ebben kicsit más, és a belügyminisztériumnak azt kell látni, hogy ez tényleg sokakat érdekel, és sokak számára fontos, és akkor megkerestem ezzel a Magyar Kerékpáros Klubot, és most ők náluk pattog a labda, megy a gondolkodás, hogy ők beleállnak ebbe, és nagyjából azt szerint, a szempontrendszer szerint fogják-e megkeresni a belügyminisztériumot, hogy érdemes lenne újra gondolni ezen az alapon, vagy ezt is beemelve a kerékpáros stratégiát, aminek szerintem most, hát ha az új kormánynak ugye az egyik veszőparipája a társadalmi egyeztetés, akkor nézzük meg, hogy ebben mit tudnak. Ez most még folyamatban van, csak ezzel akartam azt a részét lezárni, és a kérdésedre válaszolva szerintem igen, szerintem pont ilyeneket kell az államnak végig gondolnia, hogy ilyen soft eszközökkel hogyan tudja az emberek kedvét meghozni ahhoz, hogy aztán végül előálljon az a helyzet, amiben tisztább a levegő. És ilyenek például, hogy az elektromos kerékpár vásárlásnak a támogatás, ugye nyilván azt is ott okosan kell végig gondolni, hogy ne az legyen, hogy valaki a harmadik autója és a negyedik elektromos kerékpárja mellé az ötödiket is féláron megveheti, hogy ezt hogy lehet jól megcsinálni, ezt én tényleg nem értek, de szerintem ezek a típusú eszközök, meg azok a típusú eszközök, hogy ha már van bringa út, akkor azt hogyan lehet úgy leválasztani, hogy azon egy, nem tudom, egy terhes nő is biztonságban érezhesse magát. Ezek a típusú beavatkozások és nem feltétlenül a korlátozások. Ezzel
2: illetve egyetértek. Bedobnék még valamit, amiről sokszor keveset beszélünk, mert ugye elektromos kell, meg drágább dolgok, de hogy ugye a gyerekbringák is, ha megnézzük, elképesztő drágák újonnan. Tehát, hogyha egy kerékpárboltba bemegyünk, és szeretnénk 16-os, 20-as, 24-es gyerekbringát, ezek már 100-200 ezer forint közötti tételek, és valahogy azt támogat, tehát kerékpáros generáció akkor fog fölnőni, hogyha a gyerekek megtanulnak jól kerékpározni, és sokan megtanulnak, és egymás közt, tehát az ők is világukban ez egy menő dolog lesz. Másként 10 év múlva is ugyanitt fogunk tartani.
0: Egyetértek, hát ezeket kell végig gondolni, hogy hogyan lehet ezeket ösztönözni.
1: Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél, meg szerintem ez egy elég klassz végszó lett mindkettőtök részéről. Most értünk a mai Pedál Podcastnak a végére.
2: Iratkozzatok fel a csatornánkra, amit Pedál Podcast néven találtok a YouTube-on. Ugyanezen a néven kövessetek a Facebookon, a weben pedig a pedal.co.hu oldalon találtok minket. És köszönöm én is, hogy eljöttél.
1: Szabó Attila volt velünk, és ez volt a Pedál Podcast, a Trend FM kerékpáros műsora. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Köszönöm én is. Sziasztok!
3: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A Podcast Gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! Balesetnél helyszínelnek a fővárosban a Károly körúton a Deák Ferenc tér felé, a Rákóczi út után. A külső sáv ezért nem járható, viszont a Rákóczi úton megszűnt a forgalmi akadály. Továbbra is lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, illetve szakaszonként a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé. A villamos pályakarban tartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a haladást, emiatt a Gyáli úttól araszolásra kell számítani. A Mester utcában kifelé nem tudnak jobbra a Könyves-Kálmán körútra kanyarodni, a 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd irányában, mert csatornát javítanak. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Egy perc múlva 6 óra. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Tisza kormány eláll az Orbán kormány zuglói iroda bizniszétől és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök nemrég Facebook oldalán. Vállalja a kormány a hosszú jogi csatározást is, hogyha kell, és minisztériumok, illetve állami alkalmazottak biztos, hogy nem kiköltöznek majd a Bosnyák tér melletti óriási irodakomplexumba, a kormányfőt hallják.
3: A jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést megállapított. A zárási feltételek közel fele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna. Ezért most elállunk a szerződéstől.
2: Korszerűtlennek tartja a vagyonadót a Trend FM által megkérdezett szakértő. A Blue Chems Capital alapító tulajdonosa szerint ennek a fizetési kötelezettségnek nincs érdemi hatása a költségvetési bevételek növekedésére, sőt az egyenlőtlen viszonyok és a valódi gazdagok rendelkezésére álló lehetőségek miatt nagy tömegben elriaszthatja a vállalkozásokat Magyarországtól. További nehezítő körülmény a vagyon visszaszerzés és a vagyonadó összemosása, Karagics Istvánt hallják.
4: A vagyonadó önmagában egy 500 évvel ezelőtt kitalált konstrukció, amit valóban szolgálta a közteherviselésnek a kisimítását, de azóta annyi idő telt el és annyit változott a gazdaság, a vállalkozói közeg, adókörülmények, annyit gyorsult a világ, hogy egy éves néhány millió forint fizetésért, mondjuk 10-12 millió forint bruttó fizetésért dolgozó állampolgár az lehet, hogy akár még nominálisan is nagyobb adót fizet, mint egy különböző kiskapukon ennek akár a 10 vagy 20-szorosát megkereső vállalkozó, akinek van módja a különböző bevételeit a lehető legkisebb adóteherrel bevallani.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde 0,5%-os emelkedéssel zárt 147.365 ponton, a forgalom 18 milliárd 244 millió forint volt. 1%-kal drágultak a MOL részvények 4574 forintra, az OTP 4%-os plusszal fejezte be 47.000 forinton, a Richter 1,1%-ot emelkedett 11.930-ra, a Magyar Telekom 4%-ot gyengült 2734 forintig. Most 364 forint 10 pilléren az euró árfolyama. Európában zárása a londoni börze 1%-os mínusszal fejezte be, Frankfurt 1,6%-ot emelkedett, Párizs 1,5%-ot, az olasz tőzsde 1,1, a spanyol 9%-kal került feljebb. A Wall Street-en 1% fölötti a plusz, 1,1-1,4% közötti az emelkedés, 1,1518 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Egyesülésről tárgyal a brit AstraZeneca és az amerikai Bristol Myers Squibb, a két gyógyszeripari óriás összeolvadását követően egy 400 milliárd dollár értékű vállalat jöhetne létre. A Financial Times összefoglalója szerint a két cég az elmúlt hónapokban egyeztetett az esetleges egyesülésről, de egyelőre nem garantálta a megállapodás megkötése. Tovább csökkentették az elektromos autókra adott árengedményeket a német autógyártók a múlt hónapban, közben a belső égésű motorral szerelt modellek átlagos kedvezménye nőtt. Egy friss kutatás szerint az új elektromos autók a listárhoz képest átlagosan 17,5%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg, míg a hagyományos hajtású modelleknél az átlagos árengedmény több mint 19%. Az elektromos autók iránti keresletet a magas üzemanyagárak és az állami támogatások is élénkítik, ezért a gyártók egyre kevésbé tartják szükségesnek további kedvezmények biztosítását. A vízzel való takarékoskodásra szólította fel a horvátországi Krk városa és a sziget 6 önkormányzata a helyieket és a turistákat is. A tartós aszály miatt az elmúlt 4 évtizede egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon. Az önkormányzatok arra kérik a fogyasztókat, hogy a nyár végéig fogják vissza a mezőgazdasági területek, kertek, pázsitok és egyéb zöld felületek öntözését, korlátozzák a medencék feltöltését és mellőzzék az ivóvíz minden indokolatlan felhasználását. Krk városa, valamint Omisail, Malinská Dubasnica, Ponát, Baská, Vrbnik és Drobnik község legalább 30%-kal csökkenti a közterületi zöld felületek öntözésére fordított vízmennyiséget. Idehaza egyeztetett a köztársasági elnök és az államfő a parlamenti pártok frakcióvezetőivel. Másképp emlékeznek egyébként az ellenzéki pártok, az egykori kormánypártok, a Fidesz és a KDNP vezetői a találkozóra, mint ahogy egyébként a Mi Hazánk képviselője és a miniszterelnök. A Mi Hazánk vezetője, illetve a kormányfő konstruktívnak nevezte a találkozót, a Fidesz és a KDNP szerint azonban csak úgymond a múlt hibáikat olvasták a fejükre, és nem volt konstruktív a megbeszélés. Minden esetre abban mindegyik párt egyetértett, hogy átfogó energetikai és vízügyi stratégiára van szükség. Az esti órában is még működik a paksi atomerőmű utolsó blokkja, és a kormányfő Facebook bejegyzése szerint egyébként a vízitől picit jobb információk jönnek, ezért nem biztos, hogy az esti hajnali órában le kell majd kapcsolni az erőművet, lehet, hogy még 2-3 napot kitart paks.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órában a záporok, zivatarok lecsengenek már, ahol voltak, az északi középhegységben. Este derült idő várható, az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul majd. Holnap napközben rekkenő hőségre kell számítani, és 36, illetve 41 fokra csapadék nélkül. 18 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal. Legközelebb fél hétkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
5: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Lehet-e egy orvosnak a saját betegsége a legnagyobb tanítója? Mit változtat meg az emberben, ha egyszer nem ő áll a vizsgálóasztal egyik oldalán, hanem betegként kerül a rendszerbe, és hogyan lesz ebből egy újfajta gyógyítói szemlélet? Ma egy férfi vendégem van itt a stúdióban, nagyon is indokoltan. A stúdióban dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, aki egyébként 3 gyermekes édesapa, orvos családból érkezett, sok mindent elmondunk majd még róla. Gábor, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
6: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a megtiszteltetést, hogy itt lehetek.
5: Ismerjük régóta egymást, innen a tegeződés. Nála tényleg nem egy véletlen döntés, hogy orvos lettél, mert hogy orvos családból érkezel. Édesapád szülész nőgyógyász volt, édesanyád pedig dr. Sav Zsuzsanna, ő patológia és korszövettan, azon belül is a citológia elismert szakértője volt. Volt benned valaha ellenkezés, hogy orvos legyél, vagy ez egy egyértelmű út volt?
6: Nem volt más választásom, ez egy egyértelmű út volt. Nem is tudtam más irányba gondolkozni, annyira meghatározó volt a gyermekkoromban, a fiatal felnőtt koromban, amit láttam, és ahogyan ők az élethez, illetve a munkájukhoz álltam, hogy úgy gondoltam, hogy ez a pálya nekem adott, és nem is döntöttem másképp.
5: Sokszor van olyan helyzet, hogy az ember egy picit tart tőle, hogy tudja ő is ugyanolyan jól, vagy ugyanolyan kiemelkedően azt az adott szakterületet csinálni. Ilyen félelem vagy érzés volt benned, hogy tudod ezt te is ugyanolyan jól csinálni?
6: Hát édesanyámnál azért ez egy nagyon nehéz feladat.
5: De nem ezt véletlenül kérdezem.
6: Igen, mert... gondolom, hogy belenyúltál a pszichológiai pontomba. Nem azt a területet választottam, amit ő csinált. Ő egy rendkívüli okos asszony volt, nagyon sok elismerést gyűjtött be, díjat, ezt tudom mondani, tehát most is ugye egy pakolás kapcsán körülbelül, nem tudom, 8-10 dobozt nem tudok hova tenni, mindenféle érmékkel, díjakkal mondtam is a gyerekeknek, hogy ne legyetek túl okosak, mert a gyerekeitek nem fognak tudni hova pakolni. Biztos, hogy ez egy nem egy félelem volt, ez egy olyan dolog volt, amit láttam, tudtam, és el is tudtam fogadni, mert...
5: És motivált, gondolom.
6: Mindenképpen megvolt egy motivációs szint, de tudtam azt, hogy egy bizonyos tudásszint felett nem fogom überelni. De ezt így az ember elfogadja, tudja, és nagyon sokat tanított engem. Tehát, hogy a gimnáziumi éveimtől kezdődően, ugyanis én második gimnáziumtól Ausztriába tanultam, ő kint is dolgozott, és úgy gondolta, hogy meg kell tanulnom németül, abban az időben nagyon fontos volt a német nyelvtudás, mert mai napig ebből profitálok, mind a kongresszusokon, mind pedig az oktatásban, a német oktatásban, és tehát a gimnázium éveimben is segített biológiát, tanultunk együtt az egyetemen, számtalanszor a patológiát, azt fönn a norma fenn tanultam meg, elmentünk sétálni, és felmondta, mint Hippokrátesz. És én ott tanultam meg a patológiát, és talán a legjobb, az egyik legjobb szigorlatom volt az egyetemi éveim kapcsán.
5: És később együtt is dolgoztatok?
6: Kutatásokban együtt dolgoztunk, hát azt tudom mondani, hogy ő egyengedte az utamat a klinikai, illetve az elméleti kutatásokban, és megmutatta azt az irányt, amelyet egyrészt képviselni kell, hogy meglegyen az a minőség, kettő pedig, hogy azért egy fiatalnak igenis kell, hogy legyen egy olyan mentora, aki nap mint nap tud neki segíteni. Én ebből nagyon sokat tanultam, és remélhetőleg én ezt át fogom tudni adni mind a diákjaimnak, mind a gyerekeimnek.
5: Egyébként mi volt az, ami már nagyon fiatalon megérintett ebben a világban? Ott voltál az orvosi egyetemen már, sőt, ott voltál az első gyakorlati helyzetekben.
6: Hát a legelső az, hogy láttam, hogy ők mennyire fontosak. Tehát az, hogy abban az időben orvosnak lenni egy nagyon kiemelkedő dolog volt, és főleg ahonnan ők jöttek, és az a küzdelem, hogy ők orvosok lehettek, az egy nagyon szép út volt. Tehát nem az ölükbe zuhant, pedig édesem kitűnő tanuló volt, és mindenféle díjat már akkor is összeszedett, de nem volt olyan egyszerű akkor az egyetemre bekerülni. Az, hogy láttam, hogy ők mit tesznek az emberekért, független attól, hogy most nem a munkaidőben, hanem este vacsora közben átbeszélték a betegeknek a citológiai eredményét, a daganatos kórképet. Tehát azt láttam, hogy nem ér véget a munka délután 4-kor, hanem este 8-9-ig vacsoránál is tovább
5: folytatja. Ez egy hivatás.
6: Ez abszolút náluk, ez abszolút egy hivatás volt.
5: Most a szülésznőgyógyász szakmánál maradva, ugye ott van a diagnózisok, várandóság, veszteségek, újrakezdés, tehát nagyon sok dolog megérint ebben a helyzetben, és itt nekem a felelősség jut az eszembe, ez nem csak orvos lesz, ez sokkal több annál.
6: Hát óriási a felelősség. Ez egy olyan szakma, ahol talán a legnagyobb felelősség rajtad van, mert két ember van, nem csak kettő, hanem sokkal több, mert a család is, akiért felelsz, és azért tudjuk, hogy nagyon sokszor nem csak rajtunk múlik. Tehát mindent jól csinálsz, és mégsem úgy sikerül, ahogy ezt mindenki szerette volna.
5: És ugye a legkiszolgáltatottabb élethelyzetben találkozol a nőkkel.
6: Igen, ezt is meg kell tanulni. Ezt akkor, amikor én egyetemre jártam, bár jártam nőgyászati pszichológiára még az egyetem alatt, de nem nagyon tanították meg. És ez hosszú évek kellett, hogy elteljenek azzal, hogy az ember megtanulja, hogy tud igazából nem csak fizikailag, hanem lelkileg is segíteni, hogy tud egy szülést átbillenteni, hogy tud ott lenni akkor, amikor nagyon nehéz ott lenni, gondolok itt mondjuk egy tragédiánál, és biztos vagyok benne, hogy az ember, ahogy fejlődik, és érik

0: valahogyan valakinek az életét, és ez egy eufórikus érzés volt. Tehát, hogyha gondolnom kell dolgokra, akkor mindig próbálok a jó dolgokra gondolni, és a rossz dolgokból pedig tanulni azt a tudást, amit akkor adott esetben elkövettem, mondjuk hibaként, azt tovább tudjam adni olyanoknak, akiknek szüksége van rá, és hogy esetleg ők ne kövessék el ugyanazt a hibát. Nem hiszem, hogy létezik olyan orvos, aki nem hibázott valaha. Ez egy nagyon nehéz dolog és kérdés. Tehát, hogy itt úgy gondolom, hogy ebből is építkezni kell, és jobbnak kell lenni. És az összes tragédia, ami személyesen ér engem, vagy a szakmámba, az építő jellegű legyen, és az egy meghatározó legyen, és azt szerint próbáljam a következő szakmai életemet folytatni.
1: Mit jelent számodra a születés, a születés csodája?
0: Hát ez egy gyönyörű dolog. Én valószínűleg részben ezért is lettem szülésznőgyógyászt, mert ezt átélni, és ezt én mindig átélem olyanokkal, akik jönnek hozzám medikusként, és még nem láttak szülést. És az ember újra abba az állapotba kerül, és amikor látja azt, hogy a 5. éves vagy 6. éves medika elsírja magát, és teljesen elérzékenyül egy születés kapcsán, akkor te is ugyanúgy ezt újra átéred, mint az első. Talán azt mondom, hogy az első szülésvezetésemnél én nem is tudtam átélni, mert annyira izgultam, és annyira szakmaiság volt, hogy ezt az ember csak úgy később főleg...
1: Hogy ezt jól csinálja.
0: Igen, meg hogy amikor ismerősök, barátok, távoli vagy családtag szül nálad, akkor aztán tényleg át tudod élni a lelki oldalát az egész folyamatnak.
1: A saját gyerekeid születésénél csak mint édesapa, vagy ez mint orvos voltál jelen?
0: Nem, csak mint édesapa. Szigorúan csak mint édesapa, nem. Én úgy gondolom, hogy ez ott az embernek el kell tudnia engedni, és tudni kell olyanban megbízni, aki tudod, hogy mindent jól fog csinálni.
1: Egyébként mitől érzi magát szerinted egy nő biztonságban, egy rendelőben, egy műtőben, egy szülőszobában?
0: Hát kezdeném akkor a szülőszobán, illetve az intézményben. Akkor érzi magát biztonságban, hogyha a körülmények és az emberek, akik körülveszik, azok empátiával és szakértelemmel nyúlnak hozzá. Ezt azért én úgy gondolom, hogy egy hölgy egyből megérzi, hogy őt hogy kezelik, illetve milyenek a körülmények, amik körbeveszik, és adott esetben egy mosoly, egy kedves szó, vagy egy érintés, az nagyon sokat tud segíteni. Az, hogy a bizalmat, azt meg kell szereznünk, és amikor megszereztük a paciensünk bizalmát, akkor abból lehet építkezni. És ez neki biztosan ad egy olyan erőt, amivel sokkal könnyebb lesz egy adott esetben egy nehéz helyzetből vagy benn tovább lépni.
1: Mitől félnek leginkább a nők ilyenkor?
0: Kiszolgáltatottság szerintem. Ugyanúgy, hogy bárki más, aki egy kórházba kerül, hogy egyrészt, hogy ha már rossz az antré, tehát hogy ha már nem egy kedves mosolyjal indul, vagy nem egy kedves szóval, hanem egy elutasító, megint mit keresít című mondattal, akkor már ott elveszíti a bizalmát, én úgy gondolom.
1: Mert a kontrollt elveszítjük. Vagy a kontrollt
0: átadjuk.
1: Ezt is
0: meg kell tanulni, igen. Nem veszítitek el a kontrollt, csak segíteni kell azt a kontrollt pozícionálni. És hogy egy picit nekünk az a feladatunk, hogy téged egy olyan irányba tereljük. Szülés kapcsán azért ez egy jó szülésznőnek a feladata, és általában ők meg is valósítják. Amikor mondjuk engem egy paciens ismer, és úgy történik a szülés, akkor könnyebb, mert régóta ismerjük egymást, de tudom azt, hogy őt mivel tudom motiválni, mivel tudom megnyugtatni, és milyen útra tudom terelni, hogy ne történjen baj adott esetben, vagy abból a helyzetből, abból a pontból, amiben beleragadtunk, abból ki tudjunk szakadni.
1: Beszéljünk arról, hogy férfi orvos, női orvos. Van, aki erre esküszik, van, aki arra. Én azt gondolom, a legfontosabb a szakértelem. De ennek mennyi jelentősége van szerinted?
0: Hát ezt nem tőlem kellene megkérdezni, hanem a paciensektől. Amit én látok, tendencia, egyre több a női orvos, ami női nőgyógyász, orvos is különben, ami jó dolog. Mindenhol külföldön ez egy női szakma volt, Magyarországon volt.
1: Ez egy abszolút férfi domináns szakma.
0: Itthon.
1: Volt. Igen, azért is kérdezem.
0: De volt, most már nem. Most már, hogyha megnézzük azt, hogy a fiatal nőgyógyászok vagy fiatal orvosoknak a felvétele, hát az most már domináns a hölgyek. Ez régen volt. A helyzet miatt, amiatt a protokoll miatt, vagy nem is protokoll, hanem amiatt a szokás miatt, hogy azért

0: azért 365 napban készen létben lenni.
1: 0-24-ben.
0: 0-24,
1: nem egy családbarát
0: munkahely. És ez az, ami befolyás. Ezért volt szerintem inkább férfi dominanciájú, mert azért még mindig, bár tudom, hogy megváltoztak a viszonyok, de hát azért a gyerekeknek az édesanyjuk az, akinek otthon kell lenni éjjel-nappal, sokkal jobban elfogadják nálunk is a gyerekek azt, hogy mondjuk én nem vagyok ott, vagy mint hogyha a feleségem nem lenne otthon.
1: Mi az, amit a nők tanítottak meg neked ez alatt, a sok ezer szülés alatt, meg ez a sok munkaóra alatt, amin eddig túl vagy?
0: Hát nagyon sok mindent. Biztos, hogy sokkal empatikusabb lettem, mint voltam korábban. Ez egy óriási lecke, és egy kicsit úgy gondolom, hogy bár az ember az évek során keményedhet, és biztos, hogy valamilyen szinten keményedik.
1: Te gyakorlatiasabbá válhat.
0: Gyakorlatiasabb is lettél, de engem meg pont az, hogy ez a sok-sok-sok tapasztalat vitt egy olyan irányba, hogy mindenkihez, úgy érzem, hogy nem mindenkihez, de sokkal több hölgyhöz megtalálom az utat, mint korábban megtaláltam.
1: Azon túl, hogy beszélgetünk a születés csodájáról, a nőkről, a nők élet különböző élethelyzeteiről, beszélgetünk az immunrendszer helyzetéről, támogatásáról, olyan élethelyzetekről, amikben maga az orvos is lehet, hogy egy picit megáll és elgondolkodik. És a te életedben is, Gábor, volt egy ilyen, hogyha megengedett, hogy ezt behozzam, amikor te beteg lettél a te életedben, és ez egy autoimmun betegség volt. Mit éltél át akkor?
0: Nekem ez nagyon korán kezdődött. 18-20 éves koromban kezdődött, 20 évesen diagnosztizálták. Én azt tudom mondani, hogy ezzel együtt nőttem föl. És egy krónikus betegség nagyon befolyásolni tudja a te lelkiállapotodat, a testi állapotodat, az, hogy milyen ember leszel, és nagyon sokáig nem tudtam ezzel mit kezdeni. Tehát 20 éven keresztül én ennek a csapdájában voltam. Nem tudtam kiszakadni.
1: De közben egyébként 0-24-ben dolgoztál.
0: Igen, próbáltam mindent is csinálni, tehát ez egy óriási megterhelés volt, és óriási, tehát azt tudom mondani, hogy 200%-on kellett nekem pörögni, hogy tudjam azt hozni, amit hogyha nem lett volna. Úgy gondolom ez a megbetegedés minden szempontból.
1: Amit elvártál magadtól.
0: Igen, és ez mind magánélet, mind szakmailag, tehát ez elég nehéz időszak volt, egy 20-22 év.
1: És volt egy pont, amikor meg kellett állnod?
0: Nem, hanem volt más választásom. Uh-huh. Tehát eljutottam egy olyan állapotig, amikor már az a sok-sok gyógyszer, amit kellett szednem, nem segített. Különben igazából soha nem segített, csak hol a tüneteket egy picit elnyomta, akkor volt egy-két hónap, amikor tök jó tünetmentes voltam, és akkor kezdődött minden előről, és mindig mentem lejjebb, mindig mentem be a gödörbe. És annyira benn voltam már a gödörbe, hogy nagyon sok gyógyszer mellett nagyon-nagyon nem voltam jól.
1: Miközben sportoltál, miközben mindent
0: megpróbáltam megtenni, tehát azért tehát tényleg úgy éltem, hogy mintaszerűen, tehát hogy sportoltam, én akkor azt hittem, hogy egészségesen étkezek.
1: És azt szokták mondani, hogy az orvos a legrosszabb beteg, ez nálad is így volt? Vagy nem. Te azért tudatosan próbáltál tenni a magadért? Belenőttél?
0: Belenőttem, tehát hogy én mindig elfogadtam mindent, amit mondtak, viszont 40 éves koromra meg úgy döntöttem, hogy akkor a saját sorsomat én fogom irányítani.
1: Tehát idáig és nem tovább.
0: Így van. És akkor elnéztem, hogy oké, most már mindent kipróbáltam, nézzük meg, hogy mi az, amit még nem próbáltam ki, és minek van klinikai relevanciája. Magyarul találok olyan bizonyítékot az orvosi irodalomba, ami engem segíthet. Azokon kívül, amit eddig csináltam, mert ez nem volt hatékony.
1: Elkezdtél kutatni akkor?
0: Elkezdtem utána menni, kutatni, mit lehet csinálni, és én akkor találtam rá a teljes értékű növényi táplálkozásra. A teljes értékű növényi táplálkozás arról szól, hogy nem eszel állati eredetű fehérjét, csak növényi tápanyagot. És nagyon érdekes módon elkezdtem csinálni, és 3 hónap alatt jelentős változás mutatkozott.
1: Kezdted elhagyni a gyógyszereket?
0: És el is kezdtem hagyni a gyógyszereket, és nagyjából az utolsó gyógyszert az 9 hónap után tettem le, de úgy gondolom, hogy már előbb letettem volna, de pszichésen nem mertem. És ez volt, ugye most leszek idén 50, tehát ez most már 10 éve volt.
1: Mit szűrtél le ebből orvosként? Mert hogy nyilván van egy magánember, akinek van egy egészségügyi problémája, de ott van az orvos egy másik szerepkörben, aki lát csomó élethelyzetet, csomó hasonló vagy más betegséget, amiben lehet, hogy pont ez a megoldás lehet.
0: Ezt elkezdtem, mivel úgy gondoltam, hogy Addig én erről nem beszéltem, erről a betegségről, csak a
1: nagyon legszűkebb tudott,
0: családom és a legjobb barátaim tudtak erről, más senki nem tudott. Egyrészt kinyíltam, tehát hogy tudtam róla, tehát az, hogy itt beszélek, tehát elkezdtem beszélni róla, azért, mert ezt a negatív élményt át tudtam formálni, és egy pozitív valósággá vált. És úgy gondoltam, hogyha nekem segített, akkor lehetetlen, hogy másnak ez ne segítsen. És elkezdtem fokozatosan bevezetni a gyógyításomba. Nem azt mondtam, hogy valaki hagyja el a gyógyszert, csak annyit csináltam, hogy elmeséltem a történetemet. Mm-hmm. Senkit nem akartam meggyőzni, csak egyszerűen hallgassák meg, hogy
1: ez is lehet egy út.
0: Igen, és hogy én mit éltem át, és hogy mi lett belőle. És aztán ez egyre inkább úgy láttam, hogy ez hatással van a betegségekre, a pacienseimre, és miután az ember, ez egy akkora motiváció nekem, tehát hogy 20 év után te meggyógyulsz valamiből, amiből úgy gondoltad, hogy soha az életben nem fogsz meggyógyulni, utána olyan motivációt kaptam, hogy a falat is át tudom törni, hogy bebizonyítsam azt, hogy ez működik, és hogy igazam van.
1: Elkezdted akkor ezek szerint kutatni?
0: Igen. Elkezdtem kutatni, most már az egyetemen is. Ugye ez egész, mondjuk úgy, hogy manapság úgy hívják, hogy életmód, orvoslás.
1: Tehát erről most egyre többet hallunk.
0: Egyre több, szerencsére.
1: Longevity-ről igen, egyre többet hallunk.
0: Ki hogy nevezi, hogy longevity, igen, ez már egy kicsit elcsépett, meg kimélyek a mellettünk lévő edzőterem, az igaz. Is longevity edzőterem. Tehát ezt, nem szeretem ezt a szót használni, de valóban ez mondjuk így, hogy longevity, mert hogy az, hogy én mennyire tudom fiatalon tartani a szervezetemet, a sejtjeimet, az határozza meg, hogy a krónikus megbetegedések mikor jönnek, vagy egyáltalán jönnek-e? A saját beteg, én korán lettem beteg, tehát ez még nincs megoldva, hogy akkor most ez egy korai, vagy a sejtjeim elkezdtek öregedni, és egy krónikus gyulladás alakult ki. Viszont ezt a krónikus gyulladást, a 20 éves krónikus gyulladásos folyamatot a szervezetembe vissza tudtam fordítani.
1: És méghozzá ehhez képest egy igen rövid idő alatt.
0: Így van. És én most jobb biológiai állapotban vagyok, mint voltam 20 évesen. Tehát mi ez, hogyha nem anti-aging? Ez az igazi longevity. Tehát, és hogyha ezt be tudjuk vezetni a mindennapjainkba, a nőgyógyászati kórképekbe, akkor számos olyan krónikus megbetegedés van, mint például az endometriózis, amiben igenis lehet segíteni, és meg lehet fordítani a folyamatot. Nincs erre még evidencia, bizonyíték,
1: és akkor még nem beszéltünk a meddőségről, a perimenopauzáról, a menopauzáról, tehát hogy...
0: Miomákról.
1: Tehát
0: humán papillomavírusról.
1: Tehát sok olyan eset lehet,
0: lehet,
1: lesz hasznos.
0: Amiben hasznos, ezt el kell kezdeni, be kell bizonyítani, és el kell kezdeni csinálni. Mi az egyetemen most sok projektünk van, és elindultunk ez irányba, hogy ezt elkezdjük kutatni, és most már vannak olyan számaink, nem evidencia alapú, de vannak olyan számaink, ami egy tendenciát mutat arra, hogy ez endometriózisban is sikeres lehet.
1: Ez kizárólag az étkezésről szól egyébként, vagy ez azért ennél több? Mert hogyha ez, akkor már rég fölírták volna csodaszerként, hogy 9 hónapig ne egyél húst.
0: És nem is azt mondom, hogy utána az világéletedben nem ehetsz többé húst, vagy nem ehetsz állati eredetű fehérjét, mert én is visszatettem, visszatudtam tenni. Nem állandóan, de ritkán most már én is megengedem magamnak. Ez egy nagyon összetett dolog. Úgy gondolom, hogy nem egy dolog oldja meg, és nem vagyunk ugyanolyanok. Mindenki egy kicsit más. Mindenkinek egy kicsit más kell. Tehát, hogy nem tudunk sémákat rátenni, tehát nem tudom azt mondani, hogy most fáj a fejed, adok egy algopirint, az neked is elmulasztja, meg nekem is. Igaz, hogy neked lehet, hogy kétszer annyi idő betelik, mint nekem, de hogy egy kicsit mások vagyunk. Tehát ez az egész életmód, ez megint specifikusan egyénre kell szabni. Nem lehet mindenkinek ugyanazt a sémát felírni. De az alap az ugyanaz. Tehát az étkezés az adott. Tehát vannak alappillérek. Az étkezés, a mozgás, ami nagyon fontos, a sport, a lélek, tehát hogy egyensúlyban legyünk, hát tudjuk azt, hogy a stressz az mit tud okozni, és milyen krónikus megbetegedéseket, daganatképződésekhez vezethet. És ami nagyon fontos, és keveset beszélünk, de ez picit a lelki állapottal függ össze, de én úgy gondolom, hogy a szociális kapcsolatok. Az, hogy, és ez egy dolog, hogy biztonságban érezd magad. Tehát, hogyha te egy olyan családban vagy, olyan barátaid vannak, akik ott vannak melletted, és érzed azt, hogy bármi történik a világon, te biztonságban leszel, akkor ez egy olyan löketet ad.
1: Tehát ez egy megtartó erő.
0: Abszolút megtartó erő. Tehát, hogy nem nincs egy gyógyír, hanem ezeket pont ez a lényeg, hogy ezt egy kis csomagba kell megvalósítanunk.
1: Személyre szabottan meg kell találni, hogy kinek mi lehet hatásos akkor ezeknek az alap gondolatok mentén. Folytassuk innen, és bocsánat, hogy belét folytottam a szót, de sok mindenről kell itt még beszélgetnünk, viszont most egy rövid szünet következik. Dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense a vendégem. Hamarosan innen folytatjuk.
2: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az ÖMV Hungária határozatlan időre felfüggesztette valamennyi saját üzemeltetési autó mosolyának működését. Az országot érintő rendkívüli energia és vízügyi helyzetre tekintettel a döntés 130 autómosót érint. Az ÖMV egyúttal arra kérte partnereit, a szerződéseseket, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Napokon belül lekapcsolják a díszkivilágítás Szekszárdon. A szökőkutak minimális mennyiségű ivóvizet használnak, így nem indokolt a leállításuk. Pécsen a hangversenytermet és kulturális negyedet, valamint a világörökségi helyszíneket, kortárs kiállítóhelyeket fenntartó Zsolnai közölte, hogy szintén részt vesz a felhasználás mérséklésben. 17 és 22 óra között lekapcsolják a klímákat és a folyadékhűtőket, de lekapcsolják a díszkivilágítást is, a Kodály Központ és a Zsolnai Kulturális Negyed díszkivilágítását. Nyíregyházán a csökkentés érdekében módosítják az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartását, illetve a szabadtéren dolgozó kollégák fizikai terheit is mérséklik, a fűnyírási munkálatokat felfüggesztik, a gyep öntözése szünetel, ott, ahol vezetékes vízről történik mindez. Az esti órában a Magyar Péter miniszterelnök egyelőre egy rövid üzenetet küldött, amely szerint a negyedik turbina továbbra is működik Pakson, mert hogy Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, és a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kicsi optimisták, mindenki a működés fenntartásán dolgozik, ezt is írta a kormányfő, illetve hát azt is közölte, hogy továbbra is a fogyasztás jócskán a tervezet alatt van, vagyis működik az önkorlátozás, illetve az önként vállalt más időszakra történő fogyasztás áthelyezés. Még a délutáni órákban Magyar Péter miniszterelnök jelentkezett azzal, hogy a Tisza kormány eláll az Orbán kormány zuglói iroda bizniszétől, ahogy fogalmazott, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett, ezért akár vállalja a kormány a hosszú jogi csatározást is.
2: A jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést megállapított. A zárási feltételek közel fele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna. Ezért most elállunk a szerződéstől.
0: Tőzsde hírek.
1: Jó napon van túl a hazai értéktőzsde, a BUX 0,5%-ot emelkedett 147.365 pontra, a magyar börze forgalma 18,5 milliárd forint volt. Az OTP 0,4%-ot emelkedett 47.000 forintig, a MOL 1%-os pluszban zárt 4.574 forinton, a Richter 1,1%-ot emelkedett 11.930 forintig, a Magyar Telekom 0,4%-ot csökkent 2.734 forint. Az európai tőzsdék túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést, a londoni FTSE gyengelkedett egyedül, amely 1,1%-ot csökkent, a frankfurti DAX index 1,6%-ot emelkedett, a párizsi CAC-rán 1,2%-kal erősödött, Milánóban 1,3%-os, Madridban 9,1%-os erősödéssel zárult a kereskedés. Nézzük, hogy mi a helyzet a Wall Street-en. Jelen pillanatban a Dow Jones mutatója 1,1%-kal emelkedik, az S&P 500 1%-kal, a Nasdaq 1,4%-kal. Friss információ a sportvilágából, hogy az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott a Leipzig labdarúgó csapatától, és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Új klubjának honlapja szerint a 36 éves kapus szerződése jövő nyárig szólt Lipcsében, vagyis a Villarreal kivásárolta őt. Két idényre szóló megállapodást írtak vele alá. A korábbi válogatott kapus Lipcsében több mint egy évtized alatt összesen 362 mérkőzést játszott. A Villarreal legutóbb bronzérmes volt a La Ligában, vagyis ősztől a Bajnokok Ligája főtábláján szerepel. Az előzetes adatok szerint megdőlt a fővárosi melegrekord, miközben az országos napi csúcsérték három mérőállomáson is beállt, ezt közölte a Hungaromet Facebook bejegyzésében. Budapesten, Újpesten mérték a legmagasabb hőmérsékletet, ahol 39,6 Celsius fok volt. Nem csak a fővárosban, hanem máshol is volt forróság, természetesen. Dabason, Kisszálláson és Soltvadkerten egyaránt 40,1 Celsius fokot mutattak a műszerek.
0: Időjárás jelentés.
1: Maximum egy-egy zivatar lehet az északi középhegységben, míg az esti órákban másod derült idő várható, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul, holnap is napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a csúcshőmérséklet többnyire 37 és 41 fok között valószínű. 18 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
3: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Szóber Gábor szülész nőgyógyász, HPV specialista, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, és hát azért említettem itt azt, hogy HPV specialista vagy, mert hogy nagyon sok éve foglalkozol már a humán papilloma vírus okozta megbetegedésekkel a hölgyek esetében. Én úgy tudom, hogy a HPV centrum létrehozásában is volt szereped. Mi az, amit te viszonylag korán felismertél, ami miatt ezzel nagyon korán itthon Magyarországon az első között kezdtél el foglalkozni? És mit változott ez a helyzet időközben?
4: Nem első között kezdtem el foglalkozni, inkább nevet adtunk a gyereknek, azáltal, hogy létrejöttek a HPV centrumok, és én nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem. Nagyon-nagyon sokat tanultam az évek alatt, és hát ez még mindig formálódik, és még mindig nincs exakt irányelv. Ugye az, hogy a humán papillomavírus hogy alakul ki, azt már tudjuk, mit okoz. Vagy hát nem, hogy hogyan akarom, hogy mit okoz, azt tudjuk, és a különböző kezelési módok is egyre inkább előttünk vannak.
3: Nagyon sokat hallani most már ugye az oltások szerepéről, kifejezetten a 13 éves korosztály esetében, fiúk-lányok esetében, illetve hát azt is tudjuk, hogy vannak olyan 16-os, 18-os, és talán te jobban el tudod mondani, hogy milyen vírusok, amelyek kifejezetten rákkeltőek.
4: Ugye két nagy csoportot különítünk el.
3: Fontos azért elmondani, igen, hogy a
4: vannak az alacsony kockázat és a magas kockázat típusok, és úgy, ahogy mondtad, ugye a kiemelkedő a 16-18, a méhnyakdaganatok több mint 80%-ában ez a két típus van, de ugye számos egyéb típus, 31-33-55-53, tehát nagyon sok olyan egyéb magas onkogenitású vírus van, nagyjából 20-25 ilyen típust ismerünk, ami nekünk nőgyógyászati szempontból fontos, és daganatot okozhat, de azért kiemelném, hogy nem csak nőgyógyászati szempontból, mert mindenhol a laphán van, ez a vírus, ez daganatot tud okozni. Tehát szájgarat, végbél, női nemi szervek, akár a szeméremtesten is, tehát mi most a méhnyakrákról beszélünk, de hogy ez nagyon sok helyen tud problémát okozni, és megbetegedést okozni. Az, hogy a mai napig nem tudjuk, hogy miért nem tudja valaki legyőzni a vírust, és miért tudja valaki legyőzni a vírust. Azt mondjuk nagyjából, hogy az ember fiatalon három szexuális együttlét kapcsolat után már biztos, hogy fertőződött a humán papilloma vírussal.
3: Tehát mindenki, igen, elkapja, de nem mindenkinél okoz tünetet.
4: Így van. Tehát nagyjából az, hogy 90%-ban eliminálni tudja a szervezet. Tehát azt jelenti, hogy 10% marad, akinél valamilyen oknál fogva ez nem megy végbe. Valamiért az immunrendszer az nem tudja teljesíteni, amit teljesíteni kell. Most a kutatások azok abszolút azt mutatják, aztán lehet, hogy később ez más lesz, de én is ezzel foglalkozom részben, hogy mi az, ami befolyásolja, és mi az, amit mi befolyásolni tudunk. Ugye van egy genetika, az meghatározott, és amiről most szó van, meg az egész longevity, hát ez az epigenetikáról szól. És egyre inkább azt tudjuk, hogy az epigenetika, a külső hatások, az, hogy én bizonyos géneket hogy kapcsolok be tudok kapcsolni, vagy ki tudok kapcsolni, azt befolyásolni tudom. Én a mindennapjaimmal is például, és ezért nagyon fontos az életmód, amiről beszéltünk, és ami számomra rendkívül fontos, és egy bizonyíték erejük. És elkezdtük kutatni, hogy milyen szerepe lehet a hüvei mikrobiomnak a human papillomavírus eliminációjában, vagy megmaradásában. És számos vizsgálat azt mutatja, hogy bizonyos kórokozók, amelyek megváltoztatják a hüvei mikrobiomot, és akkor itt tehát a hüvei mikrobiomot nem lehet a bélmikrobiom nélkül tekinteni. Tehát ez az a probléma szerintem, hogy nagyon szétválasztottuk a dolgokat, és meg kell próbálni megint az embert, mint Hippokrátesz, egységében nézni. És itt a hüvei és a bélmikrobiomot nem lehet ketté választani. Szóval most itt ez irányba is mennek
3: ez
4: a kutatások.
3: Ez az a nagy változás, amiről beszélhetünk, így az elmúlt akár 20 éves távlatot, hogyha nézzük.
4: Hát igen, az elmúlt 20 év talán a vakcina, ami egyértelmű, hogy a megelőzésben nagyon fontos. Igazából most az elmúlt években van ez, hogy a hüvei mikrobiom hogy befolyásolja a már meglévő humán papillom. Egyelőre a vakcina azt tudjuk, hogy megelőzésben segít, bár vannak kutatások, ami az eliminációba is a hatását azt mutatják, de egyelőre erről még nem beszélünk.
3: És hát azért nem menjünk el a szűrések fontossága mellett. Szülésznőgyógyászként, nőgyógyászként itt kifejezetten azt gondolom, hogy ezt megerősítheted.
4: Abszolút. Tehát ugye van a prevenció. A prevenció az, hogy hivatalosan 3 évente, ugye 18 és 65 év között kell menni szűrésre Magyarországon. Én ezt egy picit sűrűbben szoktam javasolni. És vannak különböző dolgok, amiket tudunk szűrni. Tehát tudjuk a citológiát le tudjuk venni, tehát a rákszűrést tudunk csinálni, amikor sejteket mutatunk ki, ugye egy tárgylemezre kikenve, vagy most már ugye egy folyadékba beletéve, és a patológus, citológus megnézi ezeket a sejteket, hogy van-e gyulladás, van-e olyan elváltozás, ami egy daganat előtti állapotot mutathat, és akkor megjön a HPV tipizálás lehetősége is, hogyha azt látom, hogy van valami kóros rész, akkor megnézem, hogy van-e HPV, milyen típusú HPV van, és akkor túlmegyek, mert most már vannak molekulárbiológiai vizsgálatok is, amik mondjuk úgy, hogy sejtszinten nézik meg, tehát olyan fehérjéket mutatunk ki, csak gyorsan elmondom, P16, NINK4, AKI67, ezek olyan markerek, amik segítenek abban nekem, hogy eldöntsem, hogy ez a folyamat, ez egy rosszabb irányú folyamat, vagy megnyugodhatok, mert valószínűleg a szervezet le fogja győzni. És akkor persze még vannak metilációs tesztek, ugye ez is nagyon fontos, amelyek mind-mind segítenek engem abban, hogyha gondolj, most akkor teljesen gyakorlatias leszek, ott egy 26 éves hölgy, még nem szült. Megcsináljam neki a konizációt, ugye az a kúp alakú kimetszés a mélyszájról, amivel esetleg befolyásolhatom az ő későbbi terhességét, vagy terhességvállalását, vagy adott esetben egy koraszülését, vagy nem kell még megcsinálnom azt a beavatkozást. Tehát nekem ebben segítenek ezek az eljárások, és hogy a szűrés minél inkább pontosabb legyen.
3: Nagyon sok mindenről beszéltünk, arról, hogy végig kíséred, Gábor, a nők különböző élethelyzeteit, és nagyon sok elakadást, nagyon sok problémát látsz, ami, ahogy te magad is rájöttél a saját esetedben, sok minden megelőzhető, vagy visszafordítható, csak jól kell csinálni. Viszont amit mondtál, ami nagyon fontos, hogy egyénileg kell ezt csinálni. Vannak, azt mondtad, olyan alap dolgok, amelyek segíthetnek, ilyen például az étkezés, azon belül is mondjuk egy böjtölés. Ezt hogyan képzeljük el?
4: Ugye a böjtöléssel akkor kerültem kapcsolatba, amikor 10 évvel ezelőtt sikerült kijönni ebből a krónikus állapotból, és akkor elkezdtem utána tényleg kutatni, és én azt találtam egy nagyon jó módszert, ami professzor Walter Longo nevéhez fűződik, ez a FMD, Fasting Mimicking Diet, böjtöt utánzó diéta. Ez azért nagyon jó, mert én is ezt csináltam, bár akkor nem tudtam, hogy ezt csinálom, ő már 25 éve kutatja ezt a területet. Én ezt abszolút saját magam jöttem rá, hogy ez egy hatásos módszer. Én is azon voltam, hogy nagyon leviszem a kalóriamennyiséget, csak növényéretű étrendet eszem, nagyon sokat sportoltam, lelkileg is helyre tettem magam, és nagyjából ez vezetett az én, úgy gondolom, hogy gyógyulásomhoz. A böjtöt utánzó diétának a lényege az az, mint a böjtöknek a lényege, hogy létrehozok egy állapotot, ezt úgy hívjuk, hogy autofágia. Az autofágia az az állapot, amikor a szervezetem nem jut elég energiához, és elkezdi a szenensz azokat a öreg, nem jól működő sejteket felemészteni, azokat a nem jó fehérjéket, enzimeket megemészteni, a sejten belüli kis kukát, a lizoszomot kiüríteni, amelyek utána a normál szöveti működéshez elengedhetetlen. Tehát megszüntetem azt a krónikus állapotot, ami a szövetekben jelen van.
3: Tehát most ideig elhangzott ugye, hogy inkább növényi alapú, vagy először kizárólag növényi alapú étkezést folytattál, illetve kevesebbet ettél, de gondolom itt sem ért még véget, hogy mikor eszel, mennyit
4: nem.
3: eszel.
4: Tehát az FMD-nek a lényege, ez egy 5 napos program, különben 5+1 napos, amikor első nap, tehát ez egy teljes értékű növényi táplálkozás. Nincsen állatéredetű fehérje. Első nap egy 1100 kalóriát viszel be, és utána a következő napokban olyan 700-800 kalória között, mi általában kicsit megemeljük 800, mert majd ennek is elmondom az okát, 800 kalória egészen az 5. napig, és a 6. nap pedig jön a visszatöltés. A 6. nap ott már 1700 kalória van, és ott megjelenik az állatéredetű fehérje, ez pedig a hal. És lehetőleg olyan hal, aminek magas az omega 3 zsírsav tartalma, és megjelennek különben a gyümölcsök is, mert addig nincs igazából az 5 napban gyümölcs, ugye nincs cukor. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy abban az 5 napban igazából nincsen, van szénhidrát, mert nagyon fontos, megváltoztatjuk az egész, ugye fehérje, zsírok és a szénhidrát viszonyát, a fehérje megy le a legaljára, tehát alig van fehérjefogyasztás, van, de mondjuk a növényi zsírhoz képest kevés, és természetesen a szénhidrát az nagyon fontos, tehát az kell, de ez egy olyan meghatározott mértékben, hogy elindítsuk ezt a hatást, amit mondtam, ezt az autofágiát.
3: Azt gondolom, ezt senki ne egyedül otthon próbálgassa.
4: Nem, mert ezt mindenképpen azért...
3: Ez nagyon fontos, azt gondolom, hangsúlyozni.
4: Így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én is úgy gondolom, hogy utána már lehet, de legyen egy útmutatás, legyen pár alkalom, amikor valaki
3: folyamat.
4: Segít, megtanulja, hogy nála hogy működik. Nagyon fontos, hogy milyen gyógyszereket szed. Tehát ezek mind olyan fontos momentumok, amivel utána később fogja tudni csinálni, de meg kell ismernie magát, és hogy ez hogy hat. Mi a lényege? A lényege az, hogy ugye beindul az autofágia. Azt kell tudnunk, hogy a krónikus megbetegedésekben és a daganatban vannak bizonyos jelátviteli rendszerek. Ezek a jelátviteli rendszerek, ezek sokszor feleslegesen aktivizálódnak, illetve fokozódnak. Ha én ezeket a rendszereket csendesíteni tudom, akkor nem indul be az a burjánzásos folyamat, az a gyulladásos folyamat, ami különben beindul, hogyha mondjuk én nagy mennyiségben fogyasztom. Miről is beszélek? Egyrészt 3 olyan dolog van, ami befolyásolja itt ezeket a működéseket. Az egyik az az mTOR, ez a mechanistic target of rapamycin, ez van 2 nagy komplexum, és hogyha ez fontos például a protein szintézishez. De egy bizonyos idő után neked már nem kell a protein szintézis. Illetve, hogyha te nagyon sok állatéredetű fehérjét eszel, akkor ez nagyon elkezd termelődni. És mihez fog vezetni? Ugye sok-sok-sok sejt fog kialakulni, és az meg, ahogy már korábban beszéltünk róla, egy rossz sejtvonal indul el.
3: Egy korábbi mondatodat idézném, orvosként kezdtem, betegként változtam meg, most pedig gyógyítóként szolgálok. Miért fontos ez a mondat számodra?
4: Beszéltünk a prevencióról. Úgy gondolom, hogy a világ az megy a primér-primér prevenció felé. Tehát nagyon jó, hogy betegségeket tudunk gyógyítani, mind gyógyszeresen, nagyon fontos, mind műtétileg, nagyon fontos, de az lenne a legszebb és a legjobb, hogyha meg is tudnánk előzni ezeket. Ez a legkevesebb befektetés, és hogyha megtanítjuk az embereket, a pacienseket arra, hogy hogyan tudnánk, vagy az esélyét növelni annak, hogy betegségeket megelőzzünk, akkor abból csak mindenki profitál. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyógyítás az itt kezdődik, hogy én megtanuljam, és utána továbbadjam azt, hogy lehet megelőzni a betegségeket. Tehát ez egy nagyon fontos momentum. Persze tudni kell használni a gyógyszereket, és tudni kell adott szakmákba megoperálni, mert csak az egy mód van, de ez a primér prevenció, ez egy rendkívül fontos dolog, és ahogy látjuk, e felé tendál a világ.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hol van a határ, ameddig még életmóddal, étkezéssel lehet segíteni, és hol van az, amit már nem lehet megoldani.
4: Szerintem nincs határ. Azért nincs határ, mert nem azt mondjuk, és nem azt mondom, hogy te a bőjtöléssel vagy az FMD-vel meggyógyulsz, vagy hogy meggyógyítod magad, vagy hogy én meggyógyítalak, hanem azt mondom, hogy a kezelésedhez hozzá tudjuk tenni, és be tudjuk illeszteni az életedbe. Amikor még nincs betegséged, akkor a legjobb elkezdeni, mert akkor beszélünk megelőzésről.
3: Itt az időszakos böjtről beszélünk, ha a hallgatók most kapcsolódnak.
4: Igen, az időszakos böjtről beszélünk, vagy hát az időszakos böjt, ugye ez is nagyon sokféle van, de igazából itt a böjtöt utánzó diétáról beszélünk, ami ilyen szempontból nagyon fontos.
3: Tehát határ nincsen.
4: Azért nincs határ, mert számos olyan klinikai vizsgálatot csináltak, ahol az FMD-t kemoterápia vagy immunterápia mellé tették be, és azt találták, hogy a kemoterápia és az immunterápia hatásosabb volt azon csoportban, mint akinél nem volt a böjtöt utánzó diéta a kezelés mellé hozzátéve.
3: Mi az, amit most esetleg másképp mondasz egy betegnek, mint régebben, és akkor beszéljünk pár szót a páciensekről is, hogy mennyivel nyitottabbak most, mint régen?
4: Nagyon sok minden felelhető az interneten, a közösségi médiától kezdve mindenhol, és viszont nagyon sok fals információ van. Én nagyon sok olyan orvost követek a social médián, aki szintén helyre teszi a dolgot. Szerintem nagyon fontos, hogy olyan emberek nyilatkozzanak, akik kutatások birtokában mondanak ki valamit, és nem csak úgy, hogy hallottam valahol, és akkor próbált ki, mert Manci néni azt mondta. Tehát ezt hívják evidence-based medicine-nek, amikor nagyon komoly kísérletek, kutatások állnak a háttérben, mert én orvosként csak akkor tudok kimondani dolgokat, és csak akkor tudok egy kezelést egyértelműen javasolni, hogyha a mögött komoly vizsgálatok állnak. Nyitottak a paciensek, legalábbis hát az a paciens keres meg téged, aki nyitott. Aki nem nyitott, az nem keres meg téged, mert ő teljesen más dologban hisz, vagy gondol. Sokkal jobb a helyzet, mint évekkel ezelőtt volt, minden szempontból. Tehát már a paciensek úgy jönnek, hogy...
3: Edukáltabban érkeznek.
4: Sokkal edukáltabban érkeznek, és ez egy nagyon jó dolog. Én ezt Angliában tapasztaltam, hogy amikor a 2000-es évek elején kim voltam, hogy ott a betegek már úgy jöttek, hogy sokkal többet tudtak a betegségekről, mint akkor itthon, és ez egy jó tendencia, hogy ő már képben van, és tudja, hogy milyen lehetőségek közül választ.
3: Szülésznőgyógyász vagy, kutatsz, oktatsz, műtesz, több száz vagy ezer szülésen vagy túl, ahogy mesélted. Hogy van egyensúly az életedben? Van?
4: Van.
3: Most már van?
4: Most már van. Elértem azt, hogy van. Persze mindig vannak időszakok, amikor nehezebb, meg több, de úgy átlagban sokkal inkább van, mint korábban. Erre egyrészt meg kellett érni, másrészt pedig a rendszernek át kellett alakulnia, hogy ez működhessen, és új dolgokat tudjak csinálni, és hát ez, mivel én így élek, meg világéletemben így éltem, ez a terület, amivel most elkezdtem foglalkozni, ez nekem nem csak kutatás, meg nem csak szakma, hanem ez a mindennapok. Tehát ez nekem azért könnyű csinálni, mert ez a mindennapjaim. Tehát én most azt mondom el neked, hogy én most elmondanám, hogy milyen egy napom, akkor nagyjából ezek, amiket elmondtam neked. Tehát hogy ez nekem egy nagyon könnyű dolog, nem megterhelő. Tehát nagyon könnyű úgy valamivel foglalkozni, hogy neked az nem okoz stresszt, hanem az feltölt. És én úgy gondolom, hogy ebben azért tudok mindenféle szerényen próbálom mondani, de azért tudok jó lenni, mert én ez vagyok. Uh-huh. És hogyha ezt valaki befogadja, annak én nagyon-nagyon tudok örülni.
3: Mennyire tudsz határt húzni, ugye egy három gyermekes édesapáról is beszélünk, nem csak egy szülésznőgyógyászról, a munka és a magánélet között. Ugye ez egy orvos esetében borzasztó nehéz kérdés.
4: Nem tudod azt a határvonalat meghúzni, amit egy átlag ember, hogy...
3: Mintha 8-tól 4-ig dolgoznál.
4: Igen, küldök egy e-mailt, és akkor visszajön, hogy nem vagyok az irodában. Azért itt te mindig elérhető vagy. Amikor nem vagyok elérhető, akkor is megmondom, hogy ha olyan probléma van, akkor mondjuk üzenjenek. Tehát ilyen szempontból nehéz, de megint csak azt mondom, hogy sokkal könnyebb, mint korábban volt. Tehát korábban nagyon, nagyon nehéz volt, és nem volt egy normális élet, amit korábban éltünk az előző ilyen rendszerben, hogy tényleg az a 365
3: nap az ügyelettel, ügyelet, szüléssel,
4: nem az
3: levezetésével.
4: Nem az ügyelet volt, hanem az, hogy te...
3: Hogy mindig rohantál.
4: Mindig rohanni kellett. Mm-hmm. És hát nagyon fontos, mert a gyerekeim is ebben nőnek föl, tehát mind a három gyerekem sportol. Ugye a legnagyobb fiam, amire iszonyú büszke vagyok, ő a triatlon válogatott, tehát hogy ő iszonyú szép eredményekkel.
3: De te magad is nagyon komolyan sportolsz.
4: Hát én is nagyon komolyan sportolok.
3: Mit hát akar ez, amit hát, a hallgatók is megtudhatnak ebből?
4: Hát én tudományos alapon sportolok most. Korábban crossfit-eztem, amit nagyon komolyan csináltam, tehát hobbiszerűen versenyeztem, de előtte mindig valamit csináltam. Tehát én nagyon sok mindent csinálok. Tehát windsurfözök, síelek, snowboardozok, wakeboardoztam, karatéztam gyerekkoromban, boxoltam, sorolhatnám, tehát szinte mindent csináltam. Most már úgy sportolok, hogy az engem a hosszú egészséges élet.
3: Okosan
4: sportolok, hogy a hosszú egészséges élethez vezessen ez az út. Tehát meghatározott megint csak, amit én a különböző klinikai tanulmányokból látom, én azt alkalmazom, ezt mind saját magam miatt, mint pedig, hogy tapasztaljak, és hogy át tudjam adni ezt a pacienseimnek. Tehát én most rezisztencia edzést csinálok, zóna 2-es, zóna 5-ös edzéseket csinálok, ugye zóna 2 az edzés az az, hogy vagy elmegyek egy súlymellénnyel sétálni, mondjuk 1-1,5 órát, az például egy zóna 2-es edzés nekem, vagy csinálok ilyen tabata hit edzéseket, amikor fölmegy a pózus, lemegy a pózus, fölmegy, és mellette a rezisztencia edzés, tehát nagyon fontos, és erről nem beszéltünk a menopauza, perimenopauza kapcsán, hogy az izomtömegnek a megtartása. 25 éves korunktól elkezd csökkenni az izomtömegünk.
3: És aztán hirtelen ott vagyunk 40-45-50 évesen.
4: Ott meg exponent, tehát ott meg nagyon elkezd, és erre nagyon kell figyelni. Ugyanis az izomzatunk az nem csak ugye arra van, hogy megemeljem a kezem, hanem az egy hormonális szerv, egy endokrin szerv, egy anyagcsere szerv, immunszerv, tehát hogy ezek mind, és hogyha elveszítem az izomtömegem jelentős részét, akkor elveszítem ezeket a lehetőségeket. És ezért nagyon fontos perimenopauza, menopauzába a rezisztencia edzés, és az, hogy az izomtömegünket, azokat tartsuk meg, és próbáljuk fejleszteni.
3: Mi az az egy dolog, amit minden nőnek tudnia kell, és akkor vagy kellene, és térjünk vissza a hölgyekhez, a saját testéről, de még mindig túl kevesen tudnak?
4: Inkább azt mondom, hogy mindenki a jelzésekre figyeljen, mert nagyon nehéz ez a kérdés, ezt így nem tudom megválaszolni exakt, hanem hogyha mindenki figyelje a jelzésekre, és a megfelelő információ birtokában, tudatában van, akkor ezek a jelzések, ezekkel tud mit kezdeni. És ugye mondtad, hogy a hölgyek rátér, és akkor visszavezetve én is, hogyha én jelzéseket figyelem a szervezetemben, hogy mit jelez nekem, mit nem kéne ennem, mit lehet ennem. Tehát én nekem abszolút jelez a szervezetem, és a hölgyeknél is, ha már menopauza perül, ha jönnek az első tünetek, akkor igenis foglalkozni kell vele, és nem elfogadni azt, hogy most akkor oké, ez el van, és 10 évig nem, hanem ez ellen tenni kell.
3: Na most egy dologról nem beszéltünk, bár azt mondtuk, hogy edukáltabban érkeznek a betegek, nyilván e mögött ott a mesterséges intelligencia, a ChatGPT, és sorolhatnánk a több ilyen programot. Szeretik ezt az orvosok?
4: Én szeretem. Van olyan, aki nem szereti. Tehát én azért szeretem, mert mindig óriási viták vannak, hogy a ChatGPT-t használjuk, vagy ne, az iskolában használjuk, vagy ne. Ezzel nekem volt is, hát nem mondom, hogy vitám, de nem fejtettem ki a vitámat az iskolának. De én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek, tehát ebben
3: a világban
4: föl.
3: Kell felnőniük.
4: Tanuljuk meg használni. Uh-huh. Tehát nem ellenség, hanem próbáljuk meg használni ezeket. És hogyha egy páciens, persze nagyon fontos, mert ha valami ez jól értesz, mondjuk például HPV-hez, akkor látom, hogy számtalan szól, nagyon nem jó dolgokat ír a ChatGPT, tehát vissza kell kérdezni számtalan, tehát nagyon sokszor, és helyre kell tenni. De alapvetően én úgy gondolom, hogy ez...
3: És utána konzultálni az orvossal.
4: Igen, de hogy ezek fontos dolgok, és ezeket használnunk kell, és nem azt mondom, hogy akkor vegyem be azt a gyógyszert, amit, de akkor legalább elmegyek, és tudom azt, hogy mik a lehetőségek.
3: Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy figyeljünk önmagunkra, és az jutott még eszembe, hogy ha most egy nő minket hallgat, vagy sok nő minket hallgat egyszerre, és azt érzik, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül a leleteivel, hanem ahogy te is mondtad belül, bármi felmerül, akkor mi az első lépés, amit meg kell tenni? Illetve mikor kell orvoshoz fordulni?
4: Vannak olyan dolgok, amikor mondjuk egy menopauzában abszolút orvoshoz kell fordulni, tehát vérzési rendellenességek esetén mindenképpen azt mondom, hogy először azt nézzük, megvizsgáljuk ki, csináljunk egy ultrahangot, és utána el lehet kezdeni gondolkozni, hogyha kizártuk a lehetséges rossz dolgokat, hogy akkor ez mitől lehet. Tehát, hogyha van valami olyan tünet, ami nagyon nem volt addig az életébe, és akkor mindenképpen orvoshoz kell, nőgyógyászhoz el kell menni. Így van.
3: Ez egy nagyon fontos kérdés. Ami viszont személyesen téged érintő kérdés, hogy ha nem orvos lennél, akkor gondolkoztál rajta, hogy milyen más szakmát választanál?
4: Biztos,
3: tudnál más csinálni?
4: Biztos, hogy sporttal kapcsolatos. Vagy gyógytornász, vagy dietetikus.
3: Tehát életmóddal.
4: Abszolút életmóddal foglalkoznék, abszolút. Vagy szörfogtató. Vagy.
3: Mit ad neked ez a szakma, ez a hivatás? Mert fogalmazzunk inkább így, mert onnan indultunk, hogy ez a hivatás.
4: Így, hogy most már így csinálom, nagyon sok mindent. Tehát a családomon kívül mindent. Meg a barátaimon kívül. Tehát ez az, ami egy óriási motivációt jelent számomra, és megtaláltam azt a területet, azt a tudományos területet, amivel foglalkozni szeretnék. Még remélem, hogy a életmódom kapcsán még nagyon sokáig.
3: Hát beszéljünk erről majd még részletesebben, mert azt gondolom, hogy tényleg komoly tervek vannak a fejedben, illetve előtted állnak. Úgyhogy örülök, hogy ma itt voltál velem. Köszönöm.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense volt ma a vendégem.
0: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje. Az utolsó paksi turbina továbbra is üzemel, a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kicsi optimistábbak lettek. Mindenki a működés fenntartásán dolgozik, között az esti órában Magyar Péter miniszterelnök. Közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy az áramhálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezet alatt van. Magyar Péter szerint ez az önkorlátozásnak köszönhető. Számos cég önkormányzat jelentett be egyébként valóban önkorlátozásokat. Az ÖV Hungária például határozatlan időre felfüggesztette valamennyi saját üzemeltetésű autómosójának működését. 130 autómosót érint ez. Egyúttal arra kérte szerződéses partnereit, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Számos önkormányzatnál vagy teljes egészében egy időre megszüntetik a szökőkutak működtetését, illetve a díszkivilágításokét, vagy pedig nagyon-nagyon átgondoltan, korlátozottan teszik. Például ott van locsolás, ahol ezt furtkút vizéből tudják megtenni.
0: Tőzsdehírek.
1: Jó napon van túl a hazai értéktőzsde, a BUX 0,5%-ot emelkedett 147.365 pontra, a magyar börze forgalma 18,5 milliárd forint volt. Az OTP 0,4%-ot emelkedett 47.000 forintig. A MOL 1%-os pluszban zárt 4.574 forinton, a Richter 1,1%-ot emelkedett 11.930 forintig, a Magyar Telekom 0,4%-ot csökkent 2.734 forintra. Az európai tőzsdék túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést, a londoni FTSE gyengélkedett egyedül, amely 1%-ot csökkent, a frankfurti DAX emelkedett 1,6%-ot, Párizs 1,2%-kal erősödött, Milánó 1,3%-del, Madrid pedig 9%-kal. A Wall Street-en is jó a kereskedési hangulat, a Dow Jones 1%-os pluszban, az S&P 500 1,3-mal, a Nasdaq 2%-kal megy felfelé, 1,1518 az euró-dollárral szembeni árfolyama, az kőolaj pedig 5%-os mínuszban, $83.55 a Brent ára, még az amerikai könnyőolajé $79.65. A Tisza kormány eláll az Orbán kormány zuglói iroda bizniszétől és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az előző kabinet már kifizetett, ezt közölt az esti órában Magyar Péter miniszterelnök. Vállalja a kormány a hosszú jogi csatározást is, ha kell, minisztériumok, állami alkalmazottak nem költöznek a Bosnyák tér melletti óriási irodaterületre. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgó csapatától, és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. A 36 éves kapus szerződése jövő nyárig szólt Lipcsében, vagyis a Villarreal kivásárolta őt. Gulácsi Péter két idényre szóló megállapodást írt alá. A Villarreal legutóbb bronzérmes volt a spanyol labdarúgó bajnokságban, vagyis ősztől a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet. Az előzetes adatok szerint megdőlt a fővárosi melegrekord, miközben az országos napi csúcsérték 3 mérőállomáson is beállt, ez közölte a Hungaromet esti Facebook bejegyzésében. Budapesten, Újpesten mérték a legmagasabb hőmérsékletet, ahol 39,6 Celsius fok volt. A főváros mellett az ország más részein is rendkívüli forróság volt tapasztalható, Dabason, Kisszálláson és Soltvadkerten egyaránt 40,1 Celsius fokot mutattak a műszerek.
0: Időjárás jelentés.
1: Az éjszakai órákban már jobbára derült idő várható, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul, holnap is napos időre van kilátás, általában kevés gomoly felhővel, nem valószínű csapadék, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 37 és 41 fok között valószínű. 19 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
5: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői különdíjat. A különdíj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak!
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Baranya nem csak borvidékeiről, természeti értékeiről és történelmi városairól híres, hanem olyan történeti kertekről is, amelyek a magyar kertművészet legszebb fejezetét őrzik. Selyek Kastély Parkja nem véletlenül számít hazánk egyik legjelentősebb arborétumának. A barokk Draskovics kastély körül kialakított 7,6 hektáros tájképi park nem csak történeti értékei, hanem gazdag dendrológiai gyűjteménye miatt is különleges. A kastélyt Batthyány Lajos gróf építette a 18. század közepén, a birtok pedig később a Draskovics családhoz került. A park legrégebbi, szabályos díszkerti része még az építkezéssel egy időben született meg, a 19. század közepén azonban a tájképi kertek divatjának megfelelően jelentősen kibővítették. 1965 óta a park botanikai értékei miatt természetvédelmi terület, így egyszerre kínál történeti kertélményt és arborétumi sétát. Különösen híresek a több példányban is megtalálható ginkgobilobák, vagyis páfrányfenyők. Nem véletlen, hogy a park a filmeseket is megihlette. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének több jelenetét is itt forgatták, és a történet egyik fontos szereplője éppen a kastélypark egyik idős páfrányfenyője. A különleges fa nem csak botanikai ritkaság, hanem a film emlékezetes képi világának is meghatározó eleme lett.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispár rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a Budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó blokkja. A vártnál jobban alakulnak a fogyasztási adatok. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés Európában, idehaza is emelkedéssel zárt egyébként a tőzsde. Hőségrekordot mértek Budapesten, mint ahogy vidéken is nagyon-nagyon meleg volt, és holnap még melegebb időjárás várható. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje. Az utolsó paksi turbina továbbra is termel. A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek. Mindenki a működés fenntartásán dolgozik az atomerőműnél. Ez közölte az esti órában Magyar Péter miniszterelnök. Közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy az áramhálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, ami az önkorlátozásnak köszönhető. Az OMV Hungária határozottan időre felfüggesztette valamennyi saját üzemeltetésű autómosójának működését az országot érintő rendkívüli energia és vízügyi helyzetre tekintettel. A döntés 130 autómosót érint. Az OMV arra kérte szerződéses partnereit, hogy lehetőségükhöz mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Napokon belül lekapcsolják a díszkivilágítást Szekszárdon, jelentette be a város polgármestere. A szökőkutak minimális mennyiségű ivóvizet használnak, ezért nem indokolt a leállításuk. Pécsen viszont a díszkivilágítást megszüntetik majd a Kodály központnál és a Zsolnai Kulturális negyednél, mint ahogy 17 és 22 óra között lekapcsolják a kulturális területeken a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket is. Nyíregyházán csökkentik az energiafelhasználást, például módosítják az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartását, az energia és víz megtakarítási intézkedések értelmében pedig felfüggesztik a fűnyírási munkálatokat, a gyepfelületek öntözése ott szünetel, ahol ez vezetékes vízről történik, a full control működő helyszíneken viszont folytatódik az öntözés.
0: Tőzsde hírek.
2: Jó napon van túl a hazai értéktőzsde, a BUX 0,5%-ot emelkedett 147.365 pontra. A magyar börze forgalma 18,5 milliárd forint volt. Az OTP 0,4%-ot emelkedett 47.000 forintig. A MOL 1%-os pluszban zárt 4.574 forinton. A Richter 1,1%-ot emelkedett 11.930 forintra, a Magyar Telekom 0,4%-ot csökkent 2.734 forintig. Az európai tőzsdék túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést, Londonban a FTSE gyengélkedett, 1%-ot csökkent, viszont Frankfurt 1,6%-ot emelkedett, a párizsi CAC-rán 1,2%-kal erősödött, Milánó 1,3%-os, Madrid 9%-os erősödéssel zárt. Idehaza a Tisza kormány eláll az Orbán kormány zuglói iroda üzletétől, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az előző kormány már kifizetett, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Vállalja a jelenlegi kormány a hosszú jogi csatározást is, ha kell. Minisztériumok, állami alkalmazottak nem költöznek a Bosnyák tér melletti irodaépületrendszerbe. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgó csapatától, és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. A 36 éves kapus szerződése jövő nyárig szólt Lipcsében, vagyis a Villarreal kivásárolta őt. Gulácsi Péter két idényre szóló megállapodást írt alá. A Villarreal legutóbb bronzérmes lett a La Ligában, vagyis ősztől a Bajnokok Ligája főtárbáján szerepelhet. Az előzetes adatok szerint megdőlt a fővárosi melegrekord, miközben az országos napi csúcsérték 3 mérőállomáson is beállt, ez közölte a Hungaromet. Budapesten, Újpesten mérték a legmagasabb hőmérsékletet, ahol 39,6 Celsius fok volt. Nem csak a fővárosban, hanem az ország más részein is rendkívüli forróság volt tapasztalható. Dabason, Kisszálláson és Soltvadkerten egyaránt 40,1 Celsius fokot mutattak a műszerek.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka mindenütt lecsengenek a záporok, zivatarok, már hol voltak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 24 fok között alakul. Holnap is napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 37 és 41 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a Kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as fonogram díj kiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a Kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardosnél,

0: 1-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúza című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8 számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagy lemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beck Zoltán és a kezdett fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
0: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Undergroundtól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Nights.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszopanon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelte a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó blokkja. A vártnál jobban alakulnak a fogyasztási adatok. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés Európában, idehaza is emelkedéssel zárt egyébként a tőzsde. Hőségrekordot mértek Budapesten, mint ahogy vidéken is nagyon-nagyon meleg volt, és holnap még melegebb időjárás várható. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje. Az utolsó paksi turbina továbbra is termel. A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek. Mindenki a működés fenntartásán dolgozik az atomerőműnél, ez közölte az esti órában Magyar Péter miniszterelnök. Közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy az áramhálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, ami az önkorlátozásnak köszönhető. Az OMV Hungária határozottan időre felfüggesztette valamennyi saját üzemeltetésű autómosójának működését az országot érintő rendkívüli energia és vízügyi helyzetre tekintettel. A döntés 130 autómosót érint. Az OMV arra kérte szerződéses partnereit, hogy lehetőségükhöz mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Napokon belül lekapcsolják a díszkivilágítást Szekszárdon, jelentette be a város polgármestere. A szökőkutak minimális mennyiségű ivóvizet használnak, ezért nem indokolt a leállításuk. Pécsen viszont a díszkivilágítást megszüntetik majd a Kodály központnál és a Zsolnai Kulturális negyednél, mint ahogy 17 és 22 óra között lekapcsolják a kulturális területeken a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket is. Nyíregyházán csökkentik az energiafelhasználást, például módosítják az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartását, az energia és víz megtakarítási intézkedések értelmében pedig felfüggesztik a fűnyírási munkálatokat, a gyepfelületek öntözése ott szünetel, ahol ez vezetékes vízről történik, a full control működő helyszíneken viszont folytatódik az öntözés.
0: Tőzsde hírek.
2: Jó napon van túl a hazai értéktőzsde, a BUX 0,5%-ot emelkedett 147.365 pontra. A magyar börze forgalma 18,5 milliárd forint volt. Az OTP 0,4%-ot emelkedett 47.000 forintig. A MOL 1%-os pluszban zárt 4.574 forinton. A Richter 1,1%-ot emelkedett 11.930 forintra, a Magyar Telekom 0,4%-ot csökkent 2.734 forintig. Az európai tőzsdék túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést, Londonban a FTSE gyengélkedett, 1%-ot csökkent, viszont Frankfurt 1,6%-ot emelkedett, a párizsi CAC-rán 1,2%-kal erősödött, Milánó 1,3%-os, Madrid 9%-os erősödéssel zárt. Idehaza a Tisza kormány eláll az Orbán kormány zuglói iroda üzletétől, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az előző kormány már kifizetett, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Vállalja a jelenlegi kormány a hosszú jogi csatározást is, ha kell. Minisztériumok, állami alkalmazottak nem költöznek a Bosnyák tér melletti irodaépületrendszerbe. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgó csapatától, és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. A 36 éves kapus szerződése jövő nyárig szólt Lipcsében, vagyis a Villarreal kivásárolta őt. Gulácsi Péter két idényre szóló megállapodást írt alá. A Villarreal legutóbb bronzérmes lett a La Ligában, vagyis ősztől a Bajnokok Ligája főtáblaján szerepelhet. Az előzetes adatok szerint megdőlt a fővárosi melegrekord, miközben az országos napi csúcsérték 3 mérőállomáson is beállt, ez közölte a Hungaromet. Budapesten, Újpesten mérték a legmagasabb hőmérsékletet, ahol 39,6 Celsius fok volt. Nem csak a fővárosban, hanem az ország más részein is rendkívüli forróság volt tapasztalható. Dabason, Kisszálláson és Soltvadkerten egyaránt 40,1 Celsius fokot mutattak a műszerek.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka mindenütt lecsengenek a záporok, zivatarok, már hol voltak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 24 fok között alakul. Holnap is napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 37 és 41 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Swing, elektro, nu jazz, latin, lounge, trip-hop és chill-out, illetve ezen stílusok keverésének, keveredésének segítségével alkotnak. 7 album és rengeteg EP, illetve single kapcsolható a nevükhöz.
1: Trend Night.
2: Már is játszom az egyik kedvencünket, a Tape 5-tól a különleges zenei válogatásban.

Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget, vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó blokkja. A vártnál jobban alakulnak a fogyasztási adatok. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés Európában, idehaza is emelkedéssel zárt egyébként a tőzsde. Hőségrekordot mértek Budapesten, mint ahogy vidéken is nagyon-nagyon meleg volt, és holnap még melegebb időjárás várható. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje. Az utolsó paksi turbina továbbra is termel. A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek. Mindenki a működés fenntartásán dolgozik az atomerőműnél. Ez közölte az esti órában Magyar Péter miniszterelnök. Közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy az áramhálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, ami az önkorlátozásnak köszönhető. Az ÖMV Hungária határozottan időre felfüggesztette valamennyi saját üzemeltetésű autómosójának működését az országot érintő rendkívüli energia és vízügyi helyzetre tekintettel. A döntés 130 autómosót érint. Az ÖMV arra kérte szerződéses partnereit, hogy lehetőségükhöz mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Napokon belül lekapcsolják a díszkivilágítás Szekszárdon, jelentette be a város polgármestere. A szökőkutak minimális mennyiségű ivóvizet használnak, ezért nem indokolt a leállításuk. Pécsen viszont a díszkivilágítást megszüntetik majd a Kodály központnál és a Zsolnai kulturális negyednél, mint ahogy 17 és 22 óra között lekapcsolják a kulturális területeken a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket is. Nyíregyházán csökkentik az energiafelhasználást, például módosítják az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartását, az energia és víz megtakarítási intézkedések értelmében pedig felfüggesztik a fűnyírási munkálatokat, a gyepfelületek öntözése ott szünetel, ahol ez vezetékes vízről történik, a full control működő helyszíneken viszont folytatódik az öntözés.
0: Tőzsde hírek.
1: Jó napon van túl a hazai értéktőzsde, a BUX 0,5%-ot emelkedett 147.365 pontra. A magyar börze forgalma 18,5 milliárd forint volt. Az OTP 0,4%-ot emelkedett 47.000 forintig. A MOL 1%-os pluszban zárt 4.574 forinton. A Richter 1,1%-ot emelkedett 11.930 forintra, a Magyar Telekom 0,4%-ot csökkent 2.734 forintig. Az európai tőzsdék túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést, Londonban a FTSE gyengélkedett, 1%-ot csökkent, viszont Frankfurt 1,6%-ot emelkedett, a párizsi CAC-rán 1,2%-kal erősödött, Milánó 1,3%-os, Madrid 9%-os erősödéssel zárt. Idehaza a Tisza kormány eláll az Orbán kormány zuglói iroda üzletétől, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az előző kormány már kifizetett, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Vállalja a jelenlegi kormánya a hosszú jogi csatározást is, ha kell. Minisztériumok, állami alkalmazottak nem költöznek a Bosnyák tér melletti irodaépületrendszerbe. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgó csapatától, és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. A 36 éves kapus szerződése jövő nyárig szólt Lipcsében, vagyis a Villarreal kivásárolta őt. Gulácsi Péter két idényre szóló megállapodást írt alá. A Villarreal legutóbb bronzérmes lett alá a ligában, vagyis ősztől a Bajnokok Ligája főtárbáján szerepelhet. Az előzetes adatok szerint megdőlt a fővárosi melegrekord, miközben az országos napi csúcsérték három mérőállomáson is beállt, ezt közölte a Hungaromet. Budapesten, Újpesten mérték a legmagasabb hőmérsékletet, ahol 39,6 Celsius fok volt. Nem csak a fővárosban, hanem az ország más részein is rendkívüli forróság volt tapasztalható. Dabason, Kisszálláson és Soltvadkerten egyaránt 40,1 Celsius fokot mutattak a műszerek.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka mindenütt lecsengenek a záporok, zivatarok, már hol voltak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 24 fok között alakul, Holnap is napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 37 és 41 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
3: Valami megmozdult a városban, és kinyíltak a szívek lázasan, és

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones hozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
0: Trend Night.
1: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: az nem, nem, nem.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
2: Trend Night.
3: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény, Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.
3: Csak

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.
1: Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
0: Trend Night.
1: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Atya Isten, vége van.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
2: Trend Night.
3: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

una

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerez meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
2: Trend Night.
3: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.